A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: kicsi rózsaszál.
1: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesélás Meserádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A cipó. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Volt egyszer, hol nem volt, volt egy öreg ember, meg egy öreg asszony. Olyan szegények voltak, hogy már betevő falatjuk sem akadt a házban. Egyszer így szólt az öreg ember. Hallod-e, asszony, süthetnél egy cipót? Már miből sütnék, amikor egy csepp lisztünk sincsen? Menj a kamrába, kapard össze, ami még maradt a láda fenekén, hát ha lesz egy cipóra való. Az öreg asszony úgy is tett. Bement a kamrába, összekapargatta maradék lisztecskéjét egy fatálba. Befűtött a kemencébe, egy tojást is ütött a lisztbe, és szép ropogós cipót sütött. Mikor kivette a kemencéből, az ablakpárkányra tette hűlni. A cipó ott volt egy ideig, egyszer csak leugrott a küszöbről pedig az udvarra, az udvarról a kapuba is elindult az országúton. Fut, fut, gurul, egyszer csak találkozik a nyulacskával. Cipó, cipó, most bekaplak! A cipó így válaszolt, ne gyél meg, tapsifüles, szép nótákat dalolok neked. Nos, halljuk! Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is. Fut, fut az úton, szembe jön vele a farkas. Cipó, cipó, most bekaplak, ne kapjál be, ordas farkas, szép nótákat dalolok neked. No, hadd hallom. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is. Ezzel el is futott. Fut, fut, találkozik a medvével. Cipó, cipó, most megeszlek, ne egyél meg, tányértalpú szép nótákat dalolok neked. Halljuk azt a nótát. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is. És már futott is. Szaladt, szaladt, találkozik a rókával. Cipó, cipó, megeszlek, ne egyél meg, róka koma, szép nótákat dalolok neked. Nos, hadd hallom. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is. Hát ez igazán gyönyörű dal, mondja a róka. Csak az a baj, hogy gyenge a hallásom. Énekeld el még egyszer, de ülj fel ide a nyelvem hegyére, és úgy dalolj, hogy jobban halljam. A cipó felugrott a róka nyelvére, és megkezdte nótáját. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, a róka meg, ham, bekapta a hencegő kis cipót. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: A Cipó című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió. Csodás napra virrattunk. Legyen szép a reggeletek. Emlékezzetek arra, hogy minden nap egy új lap a történetetekben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Titok.
1: Sziasztok, én Káderel Gellért vagyok, én is a Csukásmese Rádiót hallgatom.
2: Móra Ferenc, Aranyalma, Aranyágon. Előadja Pápa Érika. Aranyalma, Aranyágon, ki a legszebb a világon? Boci-boci tarka? Vagy a csengő rajta? Hosszú farkú szarka? Vagy a páva farka? Aranyalma, Aranyágon, mi a legszebb a világon? A vadrózsa bokra? A szivárvány csokra? Nevet anyarája, az ő Józsikája.
3: Figyeljetek, kezdődik a mese.
4: Elveszett alvókák. Kertész Erzsi, az ezüst mókus kincse. Azt beszélik, hogy messze délen, a valamerre tengerek környékén számos kalandor és kincsvadász él. Való igaz, hogy a kincsekre sóvárgó utazóknak érdemes arra felé hajózniuk, hiszen a valamerre tengerek titokzatos víz alatti barlangokat rejtenek, és a környező szigetek is tel is tele vannak valamikori kalózok elrejtett zsákmányaival, lelakatolt kincses ládáival. Így aztán még manapság is sokan hajóznak arra felé. Szereznek egy bárkát, ladikot, vitorlást, netán egy kalózhajót, és irány a valamerre tengerek. Mondanom sem kell, a kalózhajók a legnépszerűbbek. Némelyiken még ágyú is van, és az árbócain félelmetes zászlókat lenget a szél. Megborzong, aki csak rájuk pillant. Úgy esett, hogy én is útnak indultam nemrég, mert éppen szükségem volt egy-két kincsre. Fogtam magam, és a csónakommal elhajóztam egészen a valamerre tengerekig. Találtam kincset is, ha netán erre vagy kíváncsi, de én most nem erről akarok mesélni, hanem arról, hogy ott, a messzi valamerre vizeken találkoztam az ezüst mókussal, a messze földön híres kincskeresővel és kalandorral. Szerte a környező szigeteken azt suttogják róla, hogy ő mindig talál valamit, akkor is, amikor mások üres kézzel térnek haza a portjáikról. Sőt, amiről mások észre sem veszik, hogy talán kincs lehet, ő azt is begyűjti, és végül kiderül, hogy neki volt igaza. De mérdek kincset gyűjtött már össze az elmúlt évek alatt a valamerre tengereken. Azt azért tudnotok kell, hogy az ezüst mókussal nem könnyű szóba elegyedni. Magának való teremtés kelletlenül, majdhogy nem mogorván néz az emberre. A beszéde jóformán csak dünnyögés, ma egyáltalán hajlandó megszólalni. Olyan régóta éli már a tengerészek magányos életét, hogy alig fogadja az ember köszönését, épp csak morog egy-két szót a metsző fogai között. Aztán tovább kotorászik a ládáiban, meg pakolászik a hajója ferekén. Meg kell, hogy mondjam, nehéz volt a bizalmába férkőznöm. Nagyon sokat hallgattunk együtt. Én nem terheltem őt a történeteimmel, és láthatóan neki is jól esett, hogy végre van kivel hallgatnia. Nagyon bíztam benne, hogy egyszer megenyhül és elmeséli az élete történetét. A sok közös hallgatás végre meghozta a gyümölcsét. Egy szép napon, amikor ott ücsörögtünk az ezüst mókus szigetének homokos partján, és bámultuk a valamerre tengerek fodrozódó, fehér hullámait, végül tényleg megerett a szava.
5: Nem voltam ám én mindig kincsgyűjtő, és kalandor,
4: kezdte a mesét, és rágyújtott egy pipára, mert ragaszkodott az öreg tengeri medvék és vén tengeri mókusok jól bevált szokásaihoz. Igaz, a pipafűst csíphette kicsit a szemét, mert váratlanul könnyezni kezdett.
5: Valaha egy nagyvárosban laktam, az Ezüst Fenyő utcában. Volt ott egy barátom, Luizika.
4: Elhallgatott és a távolba nézett. Aztán megigazította a kalózkendőjét és folytatta.
5: Luizika meg én mindenhova együtt mentünk. Például bevásárolni, játszótérre, óvodába és más hasonló, érdekes, sőt, unalmas helyekre is. Mindenhova elkísértem, ugyanis ő volt az én kavalám. Tudod, hogy mi az?
4: Sandított rám a szeme sarkából.
5: Tudom, bólintottam.
4: Nekem is volt kabalám, amit mindig mindenhova magammal vittem, így nem kellett sokáig magyarázni, hogy ki is volt számára Luizika.
5: Nos,
4: folytatta, és tekintete hirtelen borússá vált, mint az ég a valamerre tengerek fölött nagy viharok előtt.
5: Az történt, hogy egyszer valahogy elhagytam Luizikát a fűben. Vagy talán ő engem, már nem is tudom pontosan, hogy történt. Az egyik pillanatban még fogtuk egymás kezét, és aztán már nem. Néha megesik az ilyen.
4: Megesik, bólintottam.
5: Heteken át kerestem Luizát,
4: folytatta az ezüst mókus. Aztán várt egy kicsit, majd hozzátette.
5: Sőt, ha úgy vesszük még, most is keresem.
4: Hallgattunk. Nem mertem megkérdezni, mi köze a kincsgyűjtésnek Luisa kereséséhez, de mintha kitalálta volna a gondolatomat, a mókus felén fordult, és felvidulva magyarázni kezdett.
5: Tudom, egyszer biztosan megtalálom. Addig meg nem lopom a napot. Gyűjtök neki mindenféle kincseket, hogy mégse üres kézzel térjek vissza hozzá.
4: Most már tényleg kíváncsi lettem azokra a kincsekre. Jobban körülnéztem, és nagyon meglepődtem.
0: Már megbocsáss, kezdtem, de te nem is kincseket, hanem mindenféle eldobált szemetet hordasz össze ide a szigetedre.
5: Szemetet?
4: Kérdezte felháborodva, és a közeli barlangból kirángatott egy széttaposott műanyag flakont.
5: Még hogy szemetet? A csupa értékes holmit gyűjtök Luizikának.
4: Kétkedve forgattam kezemben a műanyag flakont.
0: De hisz ez csak szemét,
4: próbáltam újra mondani, ám akkor már nagyon csúnyán nézett rám, olyan csúnyán, ahogy az csak egy vén tengeri ezüst mókustól kitelik. Biztos láttatok már ilyet, elővillantják a metszőfogaikat, felfújják a pofazacskójukat, és a szemük ádázul fénylik, félelmetes.
5: De hogy szemét!
4: Kiáltotta.
5: Ebben gyűjtöm Luizikának a bátorságot. Amikor nagyobb lesz, biztosan sok hasznát veszi majd.
4: Óvatosan rázogattam a flakont.
0: Pedig én üresnek látom.
5: Dehogy üres! A bátorságot nem lehet látni, de vigyázz! Ki ne nyiss hirtelen azt a flakont, akkor átpukkan, hogy égnek áll a hajad!
4: Ilyen ezüst mókus volt ő. Nem annyira kedves, de hát a kalózók és a tengerészek már csak ilyenek.
0: Na és mi van ebben az üres konzervdobozban?
4: Nyúltam egy korhat faládába.
0: Gondolom, akkor ez sem szemét, hanem valami kincs.
5: Kincs bizony,
4: bólogatott a mókus.
5: Azt az üres helyet tartom benne, amit Luizának a szívében kell majd hordania.
0: Minek neki üres hely a szívében?
4: Döbbentem meg, és közben arra gondoltam, Luizika talán jobban járna egy marék dióval, meg mogyoróval, vagy esetleg déltengeri kókuszdióval, ha már mindenképp muszáj neki valamit gyűjteni.
5: Az üres hely arra való, magyarázta az ezüstmókus, hogy semmi és senki ne szoruljon ki a szívéből helyhiány miatt. Ha gondol csak el, milyen rossz lenne, ha az egész szívét telezsúfolná, aztán egy idő után már nem férne be oda senki. Hát ezen segít ez a kis üres hely.
4: Elégedetten kocogtatta a konzervdobozt. Tovább kotoráztam a ládában, hát ha találok még valami érdekeset. Végül diadalmasan előhúztam a kezem, abban pedig egy meggörbült biztosító tű volt, kicsit már rozsdásodott.
0: És ez vajon mire való? Kérdeztem.
5: Az? Az semmire. Azt csak úgy találtam, add vissza! Ezüst!
4: Azzal kirántotta a kezemből, és jó mélyen elrejtette a kabát zsebébe.
0: Jó van, bocsánat, menteketőztem. De mondd csak, van még itt valami, amit Luizikának tettél félre? Tudod, addig, amíg majd újra találkoztok.
5: Hát van még pár dolog,
4: mondta az ezüst mókus, és egy kis darab alufóliát görgetett elő a barlang mélyéről.
5: Ezüst, mondta büszkén.
0: Ezüst? Csodálkoztam, de már nem mertem vitatkozni, mert féltem, hogy felfújja a pofazacskóját, és megint vicsorogni fog.
5: Ezüst? Ebből például ezüst mókust, meg ilyesmit lehet hajtogatni, ha a másik esetleg eltűnik, vagy ilyesmi. Érted, amíg az igazi újra elő nem kerül?
4: Azt hiszem, értettem. Ő pedig buzgón pakolászott tovább.
5: Na, és itt van a láthatatlan pókfonál.
4: Egy gombócágyűrt fehér bolyhos valamit szorongatott a mancsában.
5: Ha hozzákötöd magad valamihez vele, akkor azt többé nem veszíted el.
0: Nem tudom, mennyire lehet erős ez a kötél, kételkedtem, hiszen a pókfonál lehellett vékony, még egy szellő is elfújja.
5: Tulajdonképpen nem valami erős,
4: ismerte be,
5: de az a lényeg, hogy van. Ha tudod, hogy van, már nem is annyira kell vele kötözgetni. Érted?
4: Nem tudtam, hogy értem-e, de reméltem, hogy Luizika majd érteni fogja. Azért hajózol annyit, mert őt keresed? Kérdeztem a mókust. Lesütötte a szemét.
5: Hát, főleg a kincsek miatt, meg persze az sem lenne rossz, ha megtalálnám. De addig is még rengeteg hasznos dolgot gyűjthetek neki, nem gondolod?
4: Szerintem mindegyik nagyon értékes, mondtam, és most már tényleg így gondoltam. Van még valami, amit nem mutattál meg?
5: Persze!
4: Csillant fel a szeme.
5: Az egyik legfontosabb.
4: Egy lyukas kókuszdióhéjat dugott az orrom alá.
5: Ebben gyűjtöm neki a kitalált történeteket. Már van benne, vagy...
4: Megrázogatta a nagy barna gömböt, és mint a tényleg csörgött, zörgött volna benne valami,
5: van benne, vagy 245?
4: 245 kitalált történet, álmélkodtam. Úgy érted, mese?
5: Annak jó, aminek akarod,
4: mondta.
5: Lényeg, hogy szépen gyűlnek.
4: Te találtad ki őket? Kérdeztem, mert ezt azért nem néztem ki belőle. Még hogy 245...
5: Kitaláltam meg, persze gyűjtettem is, mondta. Mindig viszem ezt a kis tárolót, és ha hallok valamit, beleteszem. Luizika sosem fog unatkozni, ha megkapja. Ó, erre jut eszembe. Nincs kedved elmondani egy kitalált történetet. Hát, akár igaz is lehet.
4: Úgyhogy elmondtam neki egy kitalált történetet, ami igaz. Már nem emlékszem pontosan a részletekre, de azt hiszem egy kislányról szólt, aki egy szép napon egészen különleges ajándékot kap majd, olyasmiket, amelyekről nem is sejti, hogy milyen nagy hasznukat veszi. Az ezüst mókusnak pedig tetszett a mese, legalábbis halvány elégedettség ült a pofazacskóján, amikor begyömöszölte a történetemet a kókuszdióba.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és már hozom is az új találós kérdést. Figyeljetek ám! Így szól. Ennek a járműnek két kereke van, és lábbal kell hajtani. Van rajta kormány, csengő, és legtöbbször fék is. Erre nagy szükség van. Gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre, az óviba, vagy csak úgy tekergethetsz vele a környéken. Ha még kicsi vagy, lehet, hogy van rajta segédkerék is, de már nem sokáig, mert hidd el, lassan belejössz. A sisakról pedig sose feledkezz meg. Na, rájöttetek már? Igen, ez a bicikli. Én imádok biciklizni. Picit nehezen tanultam meg, de ez az, amit miután sikerült, már nem lehet elfelejteni. Remélem, ti is szerettek biciklizni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Kedves gyerekek, én Sebestyén Márta vagyok, népdalénekes, és nagyon szeretem a meséket, különösen az állatos meséket. Ma a távoli Koreából hoztam nektek egy mesét, a tigrisről. A tigris és a datoja. A tigris egy éjszaka bemerészkedett a faluba. Arra lett figyelmes egyik ablak alatt, hogy egy kisgyerek sír keservesen. Az anya pedig bosszankodva fenyegette kisfiát. Azonnal hagyd abba a sírást, mert ha nem, elvisz a tigris. A gyerek csak tovább sírt, bömbölt, mintha nem is hallotta volna a fenyegetést. Ez a gyerek csöppet sem fél tőlem, bizonyára nagyon bátor, gondolta magában a tigris. Az anya látta, hogy így nem megy semmire, hát nyájas hangon folytatta. Nesze, datoja, csak ne sírj már. Erre a kicsi abba hagyta a sírást. A tigris így gondolkozott. Micsoda ijesztő, szörnyűséges teremtmény lehet ez a datoja, amit csak úgy odavetnek a gyereknek, és az tüstént elhallgat. Inába szállt a bátorsága. Félt a datojától, s letett arról a szándékáról, hogy elrabolja a gyereket. Kiment az istálóba, gondolta, ha nincs gyerek, jó lesz helyette egy ökör is. Az istálóban azonban egy tolvaj bújt meg, aki a sötétben ökörnek félte a tigrist, és a hátára pattant. A tigris rémülten vágtatni kezdett, amilyen gyorsan csak tudott. Bizonyára a szörnyűséges datoja támadt rám, gondolta. A tolvaj pedig tovább lovagolt a tigris hátán, ostorral biztatta gyorsan vágtára, hogy elmenekülhessen, mielőtt kivilágosodnék, s rajta csípnék az ökörrabláson. Mikor megvirradt, a tolvaj ilyetten látta, hogy nem ökör, hanem tigris háton lovagol. Rémülten leugrott róla. A tigris pedig félelmében tovább rohant, menekült a hegyek közé, s talán még most is fut, ha meg nem állt.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: akarsz jól napot?
1: Részter utca fogadom. Mit kerülök, mit fordul az én házam tájéke?
0: Azt kerülöm, azt fordulom a házat tájéken. Nagyon megszerettem legszebbik lányodat, Rebeket.

0: Sziasztok, kedves gyerekek, Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: A favágó és a fia. Élt valaha egy apa és a fia, távol a várostól egy kis falu szélén. Az egyke gyermek imádott a fák között csatangolni iskola után. Órákig tudott bóklászni, de olyan észrevétlen, mint egy szellem. A cseperedő rókakőköktől lest el, hogy kell lopakodni, a nyulaktól futni tanult, a mókusoktól fára mászni. Figyelte a természet örök körforgását, ahol minden elmúló élet helyet teremt egy születőnek. Az erdő teljesen befogadta, hagyta, hogy kedvére játszon. Apja ilyenkor messzi földeken dolgozott. Favágó volt, de nem az a régi módi egy szál fejszével. Buldózert vezetett, azzal döntötte ki a fákat, miközben a hatalmas masina falta az olajat és pöfékelte a fekete füstöt. Hogy korán nyugovóra térhessenek, az apa már a vacsora után belekezdett az esti mesébe. Ez volt a nap legjobb pillanata. Erre vártak reggeltől fogva. Soha nem volt elég a meséből. Mondj még egyet, a kedvencemet, szokta kérni a kisfiú. Az túl hosszú, csak az elejére van időnk. Mondd a végét, úgyis az a legjobb rész, unszolta még ilyenkor. Hát legyen a vége. Tehát, nagy háború dúlt a két ország között, s az egyik vesztésre állt. A nyertes hadvezér már a palotában fosztogatott, s végül elfogták magát a királyt is. Mi az utolsó szavat, kérdezte Gorombán az idegen vezér. Nyertünk. Örömmel halok meg, felelte Kurtán a legyőzött. Erre égtelen haragjában ordítani kezdett a hiú parancsnok. Ne nevettes, hiszen az országod az enyém, alattvalóid pedig mostantól a rabszolgáim. Ám a vesztes király fenséges nyugalommal válaszolt. Mindent akarsz, mert nem tudod, mi a tiéd. Győztünk, szólt az öreg király, aztán elmosolyodott utoljára. Fejezte be a történetet apja helyett a fiú. Miután jó éjszakát kívántak egymásnak, még sokáig visszhangzott a fülükben, győztünk. Így teltek napjaik dolgos egymás utánban, de minden este külön csodát rejtett. Egy májusi napon, amikor korábban ért véget a tanítás, a fiú repeső szívvel rohant az erdő felé. Be akarta lélegzeni az új hajtások illatát. Már messziről észrevette, hogy valami nincs rendben. Elsápadva rohant, ahogy csak lába bírta, de minél közelebb ért, annál kevésbé hitt a szemének. Az erdő színtelen volt, öreg, korhadó. A fák megkopaszott, mintha egy

kén. Felej, kérlek, könyörgött a fiú. A fa még suhogni sem tudott lombruhája nélkül. Én hozzátok tartozom, nem hagylak magatokra titeket, jelentette ki legnagyobb elszántsággal. Mivel mást nem tehetett, újra lekuporodott a nagy fa tövébe. Addig-addig ült ott, hogy kezdte úgy érezni, lábai földbe gyökereznek, kezei pedig ágként nyúlnak az égbe. Mintha nem is kisfiú lenne, hanem az erdő része. Azon a reggelen az apukát nagy meglepetés várta. Mikor kézhez kapta az aznapi feladatát, megrendülten nézte a letarolni szánt terület térképét. A falujuk mellett fekvő erdőt kellett kiválnia. Már vagy 5 perce így áll. Valami baj van? Kérdezte a főnök. De ez az erdő, a fiamé, felelte bizonytalanul a favágó. Minden erdő valakié, attól még nem halhatunk. Éhen, dörögte a felettes. Minden erdő valakié, ez visszhangzott az apa fejében, mikor már buldózerén robogott a térképen jelölt cél felé. A visszapillantó tükörben saját arcát látta, amiről nem sikerült lemosni a tegnapi kormot. Amikor felpillantott, meglátta az ismerős tája, addig ismeretlen színeiben. Az alatta zakatoló gép csak haladt tovább rendületlenül. Szívében olyan határtalan hiányt érzett, hogy beleszédült. Ahogy megállíthatatlanul közeledett a gép hadsereg az erdőhöz, valami feltűnőt vett észre a favágó. Egyetlen egy fa. Csak egyetlen egy. De az él, virul, virágzik. Hogy lehet ez? Állj, mindenki állítsa le a gépeket! Próbálta túlüvölteni a motor berregését, miközben leugrott a masináról, s rohanva indult az erdő irányába. Mi történt? Miért nem zöldek a lombok? Kérdezte döbbenten, miközben rohant az erdőszéli fához, az egyetlenhez, amelyik sugárzott az élettől. Oda szaladt hozzá, átölelte a törzsét, s fülét a kérgéhez szorította. A gyökerek mélyéről halkan, de egyre erősödve tört fel egy ismerős hang. Győztünk, győztünk, nem hitt a fülének. Csend legyen! Minden gépet leállítani! Adta ki a parancsot, hogy jobban hallhassa, mit akar mondani a fa. Győztünk! Győztünk! S már nem volt kétsége afelől, hogy kit hall. Fel sem nézett, anélkül is tudta, hogy már nem ő öleli a fát, hanem őt öleli valaki. Őt öleli saját egyetlen gyermeke. A két győztes, apa és fia kézen fogva sétáltak haza. Aznap minden favágónak tiszta maradt az arca. Az apuka otthagyta a munkáját. Úgy döntött, inkább kertészként fog dolgozni, és a növényeket fogja védelmezni. Az erdő pedig azóta is ott áll. Minden ősszel elhullatja leveleit, és minden tavasszal újra virágba borul.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Különben az, hogy innen most szól ez a zene, az is egy csoda.
1: Csukás Mese Rádió. Én az őszben nagyon sok mindent szeretek. Soroljam! Például azt, hogy lehet színes faleveleket, vadgesztenyét és makkot gyűjteni, hogy az őszi nap már nem olyan erős, mint a nyári. Így többet lehetek kint a friss levegőn. Hogy ősszel kiszínesedik az erdő, és a sok szín engem boldogsággal tölt el. Hogy ebben az évszakban még nem kell kabátot hordanom, hanem elég egy meleg pulóver is akár, amiben könnyedén mozoghatok. Ti szoktatok arra gondolni, hogy mit szerettek az őszben vagy a tavaszban? Ó, és végül azt is szeretem az őszben, hogy amikor borongós az idő, olyan jó hazaérni a meleg lakásba, ahol ihatok egy finom teát, vagy kannalazhatok egy finom levest. Szeretlek ősz! Csukás Mese Rádió.
2: 3. Háziállatok.
3: Gyertek, gyertek, gyerekek! A kis csibék kikeltek. 9 sárga, 9 tarka, egyiknek sincs füle farka. Anyjuk alá futnak, bújnak, kiszaladnak, összebújnak.
2: Erre kakas, erre tyúk, erre van a gyalogút. Taréja, haréja, ugorj a fazékba, zsupsz. Fáj a kutyámnak a lába, megütötte a szalmába. Ördög vigye a szalmáját, miért bántotta kutyám lábát?
4: Nincs szebb állat, mint a lúl, nem kell neki gyalogút. Télen-nyáron vezitláb, úgy kéméli a csizmát.
5: 1, 2, 3, 4, kicsi kacsa, hová mér? Fekete tóba fürödni, ő a fogócska ninini.
6: 2 kis kakas összeveszett, a verembe beleesett. Szilszál, szalmaszál, elegy, pajtás, te húnyád.
7: Egér, egér, kisegér, van-e fogad hófehér? Adok neked csontfogat, adjál nekem vasfogat.
4: Kerekecske, kutacska, volt egy kicsi dombocska. Dombon állt egy házikó, házikóban ládikó, ládikóban kerek tálca, a tálcán 5 pogácsa, arra járt az egérke, mind megette ebédre.
7: Cini-cini muzsika, táncol a kis zsuzsika, cini-cini hegedű, macska farka gömbölyű. Volt egy dongó, meg egy légy, tovább is van, mondjam még?
8: Igen!
7: Volt egy dongó, meg egy légy, tovább is van, mondjam még?
8: Igen!
7: Ha neked ez nem elég, öleld meg a kemencét.
9: Volt nekem egy kendermagos tyúkom, éjjel-nappal mindig van rá gondom. Tyúkom mondja kocskocskocs, gazdasszonykám gondoskodj. Azt is mondja kotkodás, minden napra egy tojás.
7: Kukurikó, jó reggelt, mondja kakas, ha felked. Keljetek föl, gyerekek, óvodába menjetek.
10: Gyíte fakó, gyíte szürke, gyíkét lován fussatok, gyorsan, gyorsan a faluba, ott kaptok majd abrakot.
1: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
11: Pompom meséi. Szegény gombóc Artúr. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Ó, hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja, olyan, mint egy szörpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucsorrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, föl, lejár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, aztán persze középen is. Pic úr kíváncsian figyelte, fölnézett, aztán le is nézett, és persze középre is.
12: Most olyan nehéz vagyok, mint... mint szegény gombóc Artúr, mondta Pompom fülmagasságban, mivel a szellő elfutott, és az ág abba hagyta a hintázást.
11: Elmeséljem?
12: Igen, mondta Picúr. Majd szép lassan megyek, az iskola megvár.
11: Pompom Picúr fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picúr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott az iskolába.
12: Hol is kezdjem a mesét gombóc Artúrról, a dagadt madárról? Legjobb, ha azzal kezdtem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma gombóc Artúrnak. Nem, de az se jó igazán. Nem jó kezdet, mert ha lehet, legelőször mindig az örömet keressük, a bánat meg a szívfájdalom még ráér.
11: Vagyis minek örült a legjobban gombóc Artúr?
12: A csokoládénak. Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét.
13: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
12: És mi volt a legnagyobb bánat a Gombóc Artúrnak? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréselt csörrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le? Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassan már mindenről lemondott, kivéve a csokoládét. Egy reggel látja ám gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak, meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán hus, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott és lekiáltott a bámészkodó gombóc Artúrnak.
14: Te nem jössz?
12: Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárt, s a homlokára csapott.
14: Hát persze! Ősz van! Teljesen kiment a fejemből, a nagy fogyókúra miatt!
12: Felnézett a fákra, a levelek is lehultak. Vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt madarak után, hogy megjegyezze az irányt, merre kell menni Afrikába. De előbb még becsomagolt. Egy kis bőröndbe egy-két apróságot rakott, poharat, törölköző zsebkendőt, egy nagyobb bőröndbe meg csokoládét. Mert hosszú az út, s bár hosszú az út. Egy nagyobb bőröndbe meg csokoládét, mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit enni is kell. És mivel már repülni régen nem tudott, a szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta a két bőröndöt, és elindult gyalog Afrikába. Alig ment pár lépést, megállt, letette a két bőröndöt, megtörölte a homlokát, és felsóhajtott.
14: Haj, de messze van Afrika! Sosem érek oda gyalog!
12: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
14: Te miért menjek gyalog?
12: Fölszállok erre, fölszállok arra, és szépen odaérek. Ki is állt az út mellé, és integetett az autóknak. Jött is pöfögve a kis teherautó, a sofőr vidáman fütyörészett.
14: Ugor fel hátra, mondta a sofőr fütyörészve.
12: Gombóc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol nem fértek el. A teherautó hátulja leült a földre. Az orra meg az égnek emelkedett. A sofőr abba hagyta a fütyűrészést, és roppantul elcsodálkozott.
14: Hogy kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép.
12: Majd hátra nézett, és rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen.
14: Azonnal szállj le, te dagadt!
12: Gombóc Artúr leszállt, Az autó orra megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, és elrobogott. Sóhajtott Gombóc Artúr.
14: Hogy jutok én Afrikába?
12: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
14: Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton!
12: Fogta a két bőröndöt, leballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat, a kalauz nagyot kiáltott.
15: Beszállás!
12: Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta.
15: Mehetünk!
12: Kiáltott előre, s a vonat elindult.
15: Ó, végre utazom!
12: Gondolta magába Gombóc Artúr, s elégetetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket, s egy bámulszkodó kutyát. Robogott a vonat, robogott, s egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, addig meg se kottyant a mozdonynak, eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, mikor a dombtetőhöz közeledve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott.
14: Mi ez?
12: Kiabált a mozdonyvezető, és kibámult az ablakon. Gombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházakat.
14: Ezeket már láttam, dünnyögte. Az előbb hagytuk el őket.
12: A vonat visszatért a domb aljára, ott megállt, nem csúszott tovább. Mozdony vezető végig szaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn gubbasztó Gombóc Artúrt.
14: Áhá! Mondta. Egy potyautas! Azonnal szállj le! Miattad nem tudunk felmenni a dombra, te dagadt!
12: Gombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyeit, és búsan nézett az elrobogó vonat után.
14: Ajjaj, sóhajtozott. Hogy jutok én Afrikába?
12: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
14: Hogy jutok? Hát repülőgépen!
12: Fogta a két bőröndöt, elballagott a repülőtérre. Fölmászott egy hatalmas repülőgép farkára, és kényelmesen elhelyezkedett. Addig is, amíg elindulnak, majszolgatta a csokoládét, illetve fogyókúrázott, mivel semmi más nem evett, csak csokoládét. Egyszer csak megrázkódott a repülőgép, és elindult körbe-körbe a repülőtéren.
15: Repülünk, újjongott Gombóc Artúr. Mégiscsak repülünk Afrikába.
12: Aztán a gép csak körözött a repülőtéren, nem bírt felszállni. A pilóta leállította a motort, kiugrott a fülkéből, s körbejárta a gépet.
14: Áhá!
12: Mondta, mikor meglátta Gombóc Artúrt a repülőgép farkán.
14: Ettől a dagadtól nem tudunk repülni, azonnal gyere le onnan!
12: Gombóc Artúr lemászott, a repülő zümmögve eltűnt a levegőbe.
15: Ajjaj, sóhajtozott Gombóc Artúr. Hát hogy jutok én Afrikába?
12: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
14: Hogyan? Hát hajón!
12: Fogta a két bőröndöt, s elballagott a kikötőbe.
14: Há, ez jó lesz, mutatott egy kis tehergőzösre.
12: De hogyan jutok fel? Meglátta a teherdarut.
14: Hogyan? Hát teherdaruval!
12: Beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ölébe fogta, s felkiáltott.
15: Mehetünk!
12: Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s fent a magasban a darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzös rakodó terébe. A kapitány fent állt a hídon, s a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gombóc Artúrt berakták a hajóba, a hajó rögtön egy métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot.
15: Mehetünk! Nem bír el többet a hajó!
12: A tehergőzös dudált egy nagyot, s lassan elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, s így morgott.
14: Ezer árbóc és vitorla!
15: Úgy mászunk, mint egy csiga. Kinő a szakállam, mire Afrikába érünk? Hát, mire Afrikába értek, a kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, és elbúcsúzott a hajótól, ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek. Hova mentek? Kiáltott fel nekik. Megyünk haza! Vége a télnek! Mondták a madarak, s hus! Eltűntek a levegőbe. Jaj, mondta Picúr. Szegény Gombóc Artúr, és mi történt vele ott a messzi Afrikában? Találkozott radírpókkal. De erről majd legközelebb mesélek. Megérkeztünk az iskolához, mondta Pompom, és búcsút intve átszállt egy szomorú kopasz úr fejére.

0: mindenkinek.
1: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Fülbemászó, a hírneved igazán nem túl jó.

0: Enyedi György, mese a mézes gombócról.
1: Hogy megfőtt a gombóc, Péter nekiesett ám a késsel, de a gombóc sem volt rest, hát hogy is ne. Csak nem hagyja, hogy a lurkó szétszabdalja, nagyot gondolt és merészet, s mihelyt Péter félrenézett, kapta-fogta magát, s hopp, a tányérról leugrott, s gurult is már hamarjába, ki a szellős verandára, onnét meg a tyúk udvarba. Arra sétált egy kis hangya, s mert nem ugrott jókor félre, hozzá is ragadt szegényke. Dünnyögött a gombóc, no hát, azzal gurult is már tovább. Szembe jött egy csöp egérke, s mert nem tért ki idejébe, a gombóchoz hozzá ragadt. Limbes, lombos vénfa alatt kapirgált kotlós tyúk néne, s 13 kis csibéje, és mert nem rebbentek szét, hogy a gombóc odaért, hozzáragadt mindahány, a gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal, s a csibékkel, nem tréfa a felesem, tova gördült sebesen. Kigurult a kocsi útra. Épp akkor ért oda Gyurka, pödröd bajszú víglegény, zirgő-zörgő szekerén. És mert nem húzódott félre, nagy szerényen az útszélre, a szekérút hozzáragadt a gombóchoz, s vesd el magad! Le a völgybe, fel a dombra, gurult mind a gombóc, hangya, kotlós tyúk és kisegér, a sok csibe s a szekér. S zirgő-zörgő szekerén ott gunnyasztott búsan Gyurka a pödröd bajszú legény. Strombitálva, kivont karddal, vélük szembe, hely, kinyargal, szélvészlábú harci ménen, sarkantyúsan, kék mentében, 200 délceg nyalka huszár, a gombócnak mind szalutál, s viharzana már is tova, hogyha nem ragadna oda a gombóchoz mindahány. A gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal, a csibékkel, a zirgő-zörgő szekérrel, s a 200 huszárlegénnyel gurul-gurul sebesen, el nem éri senki sem. Hát, amint így gurul-gördül, hirtelen elfogy az út, s a legvégén ott sötétlik egy hatalmas alagút. A gombóc mi más tehetne, noha félve és remegve begördül a nagy-nagy szájba, s kivont karddal trombitálva benyargal a sok huszár is, a zirgő-zörgő szekér, a kotlós, a kis csibékkel, a hangya s a kisegér. Egyszerre csak nagy robajjal közeleg a gyors vonat, egyet mordul, kettőt szusszant, s most már kifelé tolat. Hozzáragadt a gombóchoz, nincs irgalom, kegyelem. A gombóc meg el nem fárad, gurul villámsebesen. A vezető száját tátja, ilyető még nem pipált. A fűtő meg rémültében majd lenyeli a pipát. Szemét dörzsölgeti egyre, s azt gondolja, álmodik. Egy öklömnyi gombóc tolja a mozdonyt, s a 100 kocsit. Le a völgybe, fel a dombra, gördül, vágtat mind. A hangya, a kotlós tyúk, az egér, a sokcsibe, a szekér, szélvészlábú harci ménen, sarkantyúsan, kékmentében, 200 délceg nyalka huszár, mind trombitál, mind szalutál, s a hosszú-hosszú vonat, pöfékelve, buzgón tolat, fülikkormos fűtőjével, ki ezt fel nem éri ésszel, rémült masinisztájával, s valamennyi utasával. S a csöpgombóc el nem fárad, árkon, bokron átalvágat. Most is gurul az ebapta, ki elcsípi, felfalhatja.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A teknős és a nyúl. Gyönyörű, napsütéses, tavaszi délután volt a mezőn. Egyetlen felhő sem volt az égen. Az állatok mind összegyűltek, hogy közösen töltsék el az időt. Éppen azon tanakodtak, milyen játékot játszanak. Az ürge azt mondta, játszunk bújócskát. Hogy is ne? Könnyű neked? Te egy pillanat alatt elbújsz az üregedben, hurrogta le a róka. Inkább labdázzunk azzal a pöttyössel, amit itt felejtett egy kisgyermek. Ám akkor megjelent a vígan ugrándozó nyúl.
1: Szerintem legyen inkább futóverseny. Bár engem úgy se győzhet le senki sem.
0: Dicsekedett hangosan.
1: Persze, ha mégis van mersze valakinek megpróbálni, állok elébe!
0: Húzta ki magát a 72 nyúl, s közben büszke mosollyal tekintett végig a meglepett állatseregen. Ekkor szerényen felemelte lábát a teknős, s bátortalan hangon azt mondta.
1: Én megpróbálnám, kedves nyúl uraság.
0: Mire a nyúl hangos kacagásban tört ki.
1: Még hogy te? Ne nevettes! Ha ledobnád magadról a házadat, akkor se sikerülne. De tudod mit? Vállalom! Csak aztán nehogy szégyenben maradj!
0: Szólt fölényesen a teknősnek, majd oda nyújtott a mancsát, hogy kezet fogjanak a versenyre. Az állatok két csoportra oszlottak ezután, attól függően, hogy kinek szurkolnak majd a megmérettetés alatt. A nyúl mellé állt a róka, és barátja az ürge. A teknőst pedig az apróbb egerek és madarak támogatták. Közben elindult a bemelegítés. A teknős kinyújtóztatta lábait, kocogott egy keveset a közeli fa körül, míg a nyúl vígan ugrándozott. Mindig, mikor a nyúl a teknős felé tekintett, jót mulatott magában.
1: Na most majd megmutatom neked! Jól megszégyenítelek!
0: Aztán eljött a kezdés pillanata. Mindketten odaálltak a rajthoz, ami egy sor összekapaszkodott giliszta volt, s míg a teknős erősen koncentrált a célra, a nyúl csak unottan ásítozott. Ekkor hirtelen a pacsirta nagyot sipított, és elindult a verseny. A teknős minden erejét összeszedve elindult, ám a nyúl meg sem moccant, lefeküdt a földre. Azt gondolta magában.
1: Adok egy kis előnyt. Szegény teknős, hát mégse kerüljön ekkora szégyenbe.
0: Miközben ott heverészett a nyúl a fűben, észre sem vette, s a szemei lassan lecsukódta, és elaludt. Közben a teknős elszántan menetelt tovább a cél, a két fa közé kifeszített zsinek felé. Semmi meg nem állíthatta. Annyira eltökélt volt. Pár óra múlva, mikor az idő kezdett kissé lehűlni, egy nagyobb széllökésre felébredt a nyúl. Bágyattan ült fel, és igencsak meglepődött, mikor körülnézett. Épp hogy ellátott a célig, ahol a teknős éppen készült átszakítani a célszalagot. Neki rugaszkodott a nyúl, hogy utolérje a cammogó állatot, de az bizony már olyan előnyre tett szert, amit nem tudott behozni a leggyorsabb nyúl sem. A teknős végül beért a célba, s hangosan felkiáltott.
2: Urra, így gyerek dicsekszik, kedves barátom, mondta vidáman.
0: Az állatok, akik oda sereglettek, mind hangosan nevettek a móresre tanított nyúlon. Az pedig annyira elszégyelte magát, hogy gyorsan el is ugrált. Azóta se látta senki.

0: Jó!
1: Jó reggelt mindenkinek!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, pörög már az erretek? Répa, retek, mogyoró, mind a három, igen jó. Korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. És azt ismeritek, hogy derengett, dorongott, merengett, szorongott, kerengett, dorongott, de nem vett korongot. Ti értettétek? Na gyertek, tanuljuk meg együtt!

0: Orgoványi Anikó ígéret. Elmondja Kassai Katalin. Szeretnék én is jó lenni, szépen ülni, csendben enni, és nagy szemekkel figyelni, hogy mit mesél az óvónéni, de nem tehetek róla, ha olyan érdekes a világ, és érdekel engem még annyi más izgő-mozgó változás, ugrálás és futkosás, evés közben sustorgás, és a lomhán ülő csendben egy jó leső kis kuncogás. Ne haragudj, óvó néni, igyekszem majd jónak lenni, már csak néhány év, és sikerülni fog talán. És ígérem, hogy egyszer még nagyon büszke leszel rám.
1: Ez a Gyerekek Rádiója.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Csukás István, Süsü újabb kalandjai. Vendég a háznál, öröm a háznál. A szélkakas nyikorgott a tornyon, reketten kukorékolt, majd hirtelen abba hagyta. De ez a rövid nyikorgás, kurta kukorékolás is elég volt, hogy mindenki felnézzen az égre. Hát ahogy bámészkodtak felfele, meg is látták rögtön, hogy egy postás holló közeledik pöfögő masináján. Körözött, pöfögött az udvar fölött, majd nagy füst felhőt lőve ki, leszállt. A holló mérgesen dolgott, szitta a masinát, hogy a holló válja ki a szemét. Bedöglött, te postások szégyene! A masina akadozva berregett, majd elhallgatott. A holló egy nagy pecsétes levelet vett elő a táskájából, és körülnézett. A kancellára, nagy pöfögésre, berregésre kijött az erkélyre. Add ide a levelet, szólt rá a postás hollóra. A holló megnézte a címzést, megrázta a fejét. Nem neked jött, a királynak jött. A kancellár mérgesen toppantott. Akkor is add ide. Én vagyok a kancellár, majd leszólt Süsünek. Vedd el tőle! Süsü szeliden odaszólt a postás hollónak. Na, add oda, tényleg ő a kancellár. A holló odaadta a levelet, majd várakozóan függesztette szemét a kancellárra. És a borra való? A kancellár átvette a levelet, indult befele, Fokhegyről vetette oda a hollónak. Most nincs apróm. A holló dühösen babrált a masinán, a csőre közt morogva. Szép kis kancellár, mondhatom. Majd Süsünek szólt oda. Legalább lökj meg! Süsü meglökte, a motor beindult, a masina berregve, füstölve, felemelkedett a levegőbe, és elrepült. A király türelmetlenül várta a kancellár. Olvasmán, sürgette. A kancellár megvizsgálta a pecsétet, megnézte a címzést, majd sóhajtva felbontotta a levelet. Nem szerette, ha sürgetik. Azt szerette, ha mindennek megadják a módját. De azért nem húzta tovább az időt, felolvasta a levelet. Nagy méltóságú és vitéz királyi felség. Ezennel tudatom, hogy tiszteletemet teszem nálad, hallottam hírét Süsünek, és szeretném megnézni, hogy mit tud. Tud-e például követ törni? Zárom soraimat, jó szomszédod, Petrence király. Figyelmesen hallgatták a levelet, a király a trónszéken, Süsü meg az ablakból, mivel bedugta a fejét kíváncsian. Jaj, de jó! Annyit török, amennyit csak akar, lelkendezett Süsü. Kezdhetjük! Óhó, mondta a kancellár, te ráérsz, van itt még fontosabb dolog is. Micsoda? Kérdezte Süsü. Micsoda? Kérdezte a király is. Hát a fogadás, mondta a kancellár szigorúan. Egy király jön ide, nem egy foltozó szabó, illendően kell fogadni. Hát jó, sóhajtott a király, fogadjuk illendően. Rád bízom az egészet, te vagy a kancellár. A kancellár elégedetten hajolt meg, s kihátrált a trónteremből. Először is szólt az udvari barbéna, hogy sürgősen csináljon mindenkinek új parókát. Lehet szőke, lehet barna, lehet mindenféle színű, csak ne legyen kócos. Azután szólt a hadvezérnek, hogy a hadsereg gyakorolja a díszlépést, az is, aki szögbe lépett. Legfeljebb majd nem veri úgy oda a talpát. Aztán szólt az írnoknak, hogy írja meg az üdvözlő beszédet. Azután szólt a kőfejtőnek, hogy csináljanak egy táblát, írják rá, hogy királyi kőbánya. Majd visszament a palotába, szólt a királynénak, hogy nem ártana egy-két tánclépést venni. A királyné boldogan bólintott, hogy ne, olyan régen táncoltunk már, de kitől vegyem itt a táncleckéket? Tőlem, hajlott meg a kancellár, egy jó kancellárnak mindenhez kell értenie. Azzal elkezdett keringeni, meg forogni, a szájával zümmögött hozzá, umpala, vékony lábán úgy ugrált, mint egy kecskebak. A köpenye lobogott, a karja hadonászott, az arca kipirult, a szeme csillogott. Ez a legújabb tánc, mondta, van hozzá szöveg is, és elénekelte, firegve, forogva, bokázva és szögdelve a szöveget is. Mint a szellő járda táncot, ne vessen a szoknyád ráncot. A lábacska vígan dobbant, mint az erge, mint az őszba. Majd megállt lihegve, és meghajolt. Nekem el kell rohanni, gyakorolja felséges királyné egyedül, vagy a dadával. Lent a borbé üzlete előtt sorba álltak várbeliek az új parókáért. A kancellár elégedetten ment végig a sor mellett. Egyszer csak meglátta Süsüt, aki szintén ott áldogált türelmesen. Te állj ki a sorból, szólt rá szigorúan. Süsű elszontyolodva kiállt a sorból. Én nem kapok parókát. Lehet, hogy kapsz, ha marad. De most menj, és gyakorold a kőfejtést, parancsolta a kancellár. Süsű elballagott búson a hegyhez. A kancellár a hadvezért kereste. A hadvezér az udvarsarkában egre célozta a két zsoldost. Jobbra néz, balra néz, menetel a vitéz, nóta. A két zsoldos rázendített menetelve. Sárgarépa laboda, menetel a katona. Császárkörte török megy, a katona vígan megy. A kancellár elégedett volt, megdicsérte a katonákat, s rohant tovább a piac tér felé, ahol már ácsolták az emelvényt. Felállt az emelvény sarkára, s lekiáltott a bámészkodóknak. Ti pedig gyakoroljátok az éhenzést. Éhen, mondták a bámészkodók. Nem jó, csóválta a fejét a kancellár. Csináljuk még egyszer. Mindenki vegyen jó sok levegőt, tüdőt tele, szálljon ki, vegyen jó sok levegőt, tüdőt tele, szálljon ki, egy-két hár, most. Éjjel zúgták a bámészkodók, éjjel bömböltelek hátul Süsü, mivel már visszajött a hegyről. A kancellár mérges lett, nagyot toppantott, sráripakodott. Te ne éjjelezz! Mondtam már, hogy gyakorold a kőfejtést. Menj a hegyhez, neked ott a helyed. Süsü zavartan mosolygott, meg dünnyögött. Már teljesen elgyakoroltam, már alig van. De a kancellár nem figyelt Süsüre, rohan tovább, megkereste az írnokot. Kész van-e az üdvözlő beszéd? Pedig érdemes lett volna figyelnie, érdemes lett volna fülelnie, mert Süsü azt akarta mondani, hogy gyakorlás közben elhordta az egyetlen hegyet, amely a környéken található. Annyira igyekezett, annyira gyakorolt, hogy nem maradt a hegyből egy öklömnyi se. Nem tudta, hogy mit csináljon, senki se figyelt rá a nagy készülődésben, sőt mindenhonnan elzavarták. Fogtahács búsan kiballagott az elhordott hegy helyére. Ott éppen a két kőfejtő állította fel a táblát egy rúdra. Azután ők is elrohantak, ott hagyták Süsüt. Pedig Süsü éppen meg akarta kérdezni, hogy mi van a táblára írva.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Felfedező vagyok. Mesélek nektek egy olyan magyar fizikusról, akit nagyon érdekelt a gravitáció. Tudjátok, ez az, ami miatt lepottyannak a dolgok a Földre. És aki nem csak jó tanuló volt, de szerette volna, hogy minél többen legyenek azok. Ezért több mint 400 iskolát alapított. Emellett imádott hegyet mászni, Einstein a fizika fejedelmének nevezte, és a legrégebbi magyar egyetem is az ő nevét viseli. Ő Eötvös Loránd. Így, rövidóval, Loránd. Ezt jól jegyezzétek meg, és nyugodtan javítsátok ki a felnőtteket, mert sokszor ők is rosszul mondják.
1: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik.
2: Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Mit veszélyeztek is valaki, ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
1: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes média klikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen. A nagy mutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Csukás Mese Rádió.
7: Szeptember 22-e van. Mai névnaposaink Móricz és Tamás. Sok boldogságot!
1: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el.
9: Most pedig menjünk előbbre ismét az időben. Mikor Falatka már régen egyedül ment az iskolába, kétségbejtette a szüleit azzal, mindig későn ért haza. Rengeteg ideig ment hazafelé a nem is messzi iskolából. Hát ennek már végül is utána kell nézni, hogy mi van. És egy napon, délutános volt Falatka, jókor odament anyu és apu az iskolához. De nem álltak meg a kapu előtt, a sarkon van az iskola, hanem túlmentek a sarkon, és a kerítés mögött várták, hogy mi lesz. Végre kiömlött a sok gyerek, csicseregve futkározza meg szabályosan és egymás kezét fogva, vegyesen, ahogy az szokott lenni. Jöttek, elindultak, ki a rávárakozó szülővel, nagyival a kisebbek, ki meg egyedül vagy társakkal a nagyobbak. Végre felbukkant Falatka is legutolsóul. Roppant ráérősen kilépett a kapun, és először is széjjel nézett, hogy hát mi van errefelé. Tél eleje volt. Az út szélén már elnyűtt, feketedő és elhordásra váró hókupacok, az úton a latyagos, félig fagyott hóban, sárban fröcskölő kocsik, felmérte Falatka a terepet. És éppen szálingózni kezdett a hó. Falatka elnyitotta a száját, kidugta a nyelvét, és hópihékre kezdett vadászni. Ezt jó sokáig csinálta. Anyu és apu látták a kerítés mögül, bekapott boldogan jó néhány hópihét. Aztán elindult. Míg vadászgatva hulló pelyhekre, kezével meg-meg érintve a házak falát, elindult. Anyuék óvatosan utána. Egy szorgalmas öreg házfelügyelő már seperte a járdát. Hát csak látják anyuék, hogy Falatka ismerősen tárgyal a házfelügyelővel. Aztán átveszi tőle a vesztőseprűt, és seperni kezdi a havat a járdáról. Beszélgetnek. Jó ideig seperget Falatka, aztán hosszan búcsúzik a házfelügyelőtől, visszaadja a seprűt, és vándorol tovább. De most már az út szélén vándorol, a pocséták között. Hókupacra fel, hókupacról le, ismét fel, ismét le. Egyszer csak megcsúszik, a fenekén ér le a túloldalon, kocsi húz el előtt.

0: Néhány perc múlva rohanvást ért a ház elé falatka vágtatva. Meglátta övéit, csillogva vetette magát a karjuk közé, és lihegve a lelkesedéstől mesélni kezdte, hogyan ette a hópelyheket az iskola kapu előtt. Összesen 9-et fogott el, és akkor gondolta, elkapok még 9-et, összesen 18, na és akkor még 9-et, összesen 27, aztán még 3-at, hogy legyen pont 30. Matyasinszki bácsi ideadta a seprűjét, és sepregettem neki egy kicsit. Matyasinszki bácsi macskája Otto eltűnt. Matyasinszki néni egész délelőtt kereste mindenfelé. Lehet, hogy elcsalták, mert gyönyörű szép, de vissza kell jönnie, azt mondta Matyasinszki bácsi, mert a macska hűséges a házhoz, és a többi. És hogy megcsúszott, elesett, és egy idegen néni iszonyúan letolta, de igaza volt, az embert elütheti egy kocsi, na még az volna szép, és Béla bácsi az őrmester így meg, az úgy meg... Csak hallgatták őt, anyu és apu, és akkor a háztartási bolt előtt egy néni szörnyű csúnyát mondott egy bácsinak, arra megijedtem, és futni kezdtem haza. Mit mondott a néni a bácsinak? Kérdezte apa. Azt mondta, Jesszuskám, mindjárt 5:30. Erre futni kezdtél? Futni kezdtem. Ölbe kapta anya ezt a csavargó falatkát, és a fejét a mellére simította. Tudnélik, anyu attól szorongott itt a ház előtt, amint azt egyszer elmondta nekem, hogy falatka majd elkezd neki hamukálni, hogy ez volt, meg az volt, hogy a tanítónéni nem engedte el őket, és más efféle. Magyarán mondva, attól irtózkodott anyu, hogy falatka hazudni fog. De falatkának ez eszébe sem jutott. Hát minek? Hát hópelyheket evett, söprögetett, elesett, fölkelt, beszélgetett, barátkozott, élt a nagyvilágban, és ezt nyíltan elmondta anyunak, apunak. Rendben van.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Újra egy találós kérdés közös megfejtése a célunk. Így hangzik. Fehér is, meg tarka barka. Nagyon sok a betű rajta. Tudást benne megtalálja, aki sűrűn lapozgatja. Először a füzetre gondoltam, de a füzetben nincsenek betűk, se tudomány, amíg bele nem írjátok. Akkor mi lehet? Úgy bizony, ez a könyv. Nagyon okosak vagytok. Ma este a kedvenc könyvetekből kérjétek az esti mesét.
1: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Gévai Csilla. Cincó, az álmos táncos. Elmeséli Trill Zsolt.
4: Gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt állva elalszom, kiáltott fel kétségbe esetten Cincó úr, a tánctanár.
5: Stop.
4: Hadd kérdezzem meg, ti most kezdtétek olvasni ezt a mesét? Igen? Hú, akkor fogalmatok sincs, hogy ki lehet ez a Cincó, és miért van úgy kétségbe esve. Jaj, ne! Most nehogy elkezdjetek buslakodni emiatt. Még csak az kéne, hogy ti is kétségbe esettek itt nekem. Azt már nem. Inkább elmesélem ezt az egész kalamajkát töviről hegyire. Cincó egy roppant tehetséges egértáncos, aki táncot tanít jó mozgású egereknek. Tudjátok, jobbra kettő, balra kettő, fordul kettő, vissza kettő, nem szédülsz el, újra kettő, és most rázd a csípőd, és most bugi-bugi. Végül emeld a fülethez a lábad, és érintsd meg a vajszoddal a farkincádat. Így már jó is. Meg is tanultad az egérfogós alaplépéseit. Szóval ezt tanítja nappal. De min ügyködik este? Megmondom én. Persze, hogy megmondom. Ha nem otthon serénykedik, és a gyermekeit altatja a kisebb-nagyobb sikerrel, akkor mindenféle csillogó parkettás táncterem táncversenyein versenytáncol. És mivel rettentő ügyes, általában meg is nyeri ezeket a versenyeket. Ezen az estén is túl volt már egy igen nehéz, kambodzsai ugróegeres elemeket is tartalmazó táncversenyen, ahonnan el is hozta a fődíjat. Egy aranysztepcip.

0: óha láttátok volna. Annyira boldog és büszke volt. Fáradtan, de igen elégedetten sasszézott haza a családjához, és alig várta, hogy odabújhasson a már rég szundikáló feleségéhez, és végre álomra hajthassa a fejét. A házuk ajtajánál megállt, és kigondolta, hogyan tud a lehető leghalkabban hazatérni. Tudta, hogy néma csendben kell belopakodnia, hiszen elég, ha 7 gyermeke közül csak egy fel kell egy kis neszre. Rögtön vége az éjjeli nyugalomnak. Eleinte minden rendben ment. Nagyon halkan beletette a kulcsot a zárba, és hihetetlen nagy rutinnal hangtalanul elfordította. Közben levegőt is alig vett, nehogy az apró egérsóhaj felébressze valamelyik gyermekét. Sőt, még arra is figyelt, hogy a fellépő ruhájára vart csillogó kövecskék se rezzenjenek meg, mert ha közülük csak egy is csilingelni kezd, na arra biztosan felébredt volna valaki a bentiek közül. Finoman nyikordult a bejárati ajtó, és Cincó diadalittasan már osont is a nagy csendben az ágya felé. Azaz csak osont volna. Ugyanis egy valamiről balgán elfeledkezett. Igen, az új sztepcipője kopogásáról. Tudom, drága olvasó, ó, tudom. Te biztosan figyelmeztetted volna, hogy mielőtt átsettenkedik a gyerekei hálószobáján, mindenképpen vegye le az újonnan nyert cipőjét. Hiszen ez a lábbeli arról nevezetes, hogy az orrára és a talpára szögelt kopogós fém igencsak zengő hangot ad ki a kőpadlón. Úgy, ahogy mondtad volna? De mivel te csak onnantól olvastad ezt a mesét, hogy
1: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.
0: Így nem tudtad figyelmeztetni Cincót a cipő éles hangja miatt. Ezért aztán nem meglepő, hogy egyszerre ébredt föl mind a 7 egérgyerek, mikor apjuk betette a lábát a szobájukba. Felkeltek, ugrándoztak, éjjeneztek, ölelgették az apukájukat. A zajra megjelent a szobájának ajtajában Cincó felesége is, aki most egyáltalán nem volt mérges, hogy felébresztették. Büszkén nézett végig az urán, akinek a lábán ott fény lett az új kopogós lábbeli. Így esett hát, hogy aznap alvás helyett igazi táncmulatságot tartott az egér család. Volt ott ugrós, meg rogyantós, befordulós, meg kihuppanós. Minden, ami a fémes talpú táncosnak ezen az éjjeli órán még az eszébe jutott, és amivel egy különös éjszakán újra elbűvölhette szépséges feleségét és 7 gyönyörű szürke kisgyermekét. És csak amikor a nap első sugarai is kopogtatni kezdtek az ablakon, de tényleg csak akkor kiáltott fel kétségbe esetten Cincó, a remek táncos, hogy
1: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.

0: Csukásmese Rádió. Szépséges jó reggelt kívánok, gyerekek! Hogy aludtatok? Ugye nálatok is járt álomtündér az éjjel? Remélem, hogy szépeket álmodtatok. Nyújtózkodjatok egyet, és hallgassátok a reggeli rigókat. Hajnalban, amikor még alszik a város, és alszik az utca, ők azok, akik muzsikával köszöntik az ébredő napot. Én nagyon szeretem hallgatni őket. Azt tudtátok, hogy amíg alszotok, a nap a föld túlsó oldalán élő embereknek ragyog? No, nem a nap úszik odébb az égen, hanem a föld fordul el a naptól, hogy közben saját maga körül is forog. Ha kiugrottatok az ágyból, és megmostátok vízzel az arcotokat, énekeljétek el, hogy süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Ha picit még álmosak vagytok, segít a reggeli torna, vagy az, ha alaposan kiszellőztetitek a szobát. Legyen ma is mese szép napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csepp, csepp, csepereg. Villan csattan megered. Záporfüggöny zuhatag, fut a felhő, süt a nap. Jött, ment, jót esett. Fűnek, fának jól esett.
0: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Zeg Zoltán kecskére bízta a káposztát. Aki elmeséli nektek, Stankai István.
1: Egyszer volt, hol nem volt, csodálatos ország volt, az erdőben sok fa volt, a rókajukban róka volt. Libapásztor libát hajtott, ágról csillagot szakajtott, mire hazatért estére, tel is teli a köténye. Hát ebben a szép országban, annak is egy falujában, a falunak is a szélén, de egészen a legszélén, ottan is egy domb tetején éldegélt egy szegény legény. Vizet forralt teli üstel, fennhangon beszélt a füstel. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltó, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Nincs nekem már, csak kolbászom, nincs is nekem maradásom. Így szólott a szegény legény, aztán hármat füttyentett, mire rögtön mellette termett fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája. Meg is kérdezte a szegény legénytől. Édes gazdám, miért füttyentettél hármat? Azért, kedves kutyám, mert éppen hármat gondoltam. Először azt, hogy aki éhes, annak enni kell. Másodszor azt, hogy elmegyek egy fazék káposztáért a szomszéd faluba. Harmadszor azt, hogy rád bízom ezt a fél röv kolbászt, vigyázzál rá, míg visszajövök a káposztával. Akkor aztán olyan kolbászos káposztát főzünk, hogy 9 napig sem éhezünk meg utána. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy fehér lepke szállott, jobb füle mellett egy tarka lepke szállott, feje fölött egy rigó madár énekelt. Így haladt az úton szegény legény. Fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája meg ott állott a férőv kolbász mellett, nézte, nézte. Aztán így szólott gazdája másik jószágához, az udvar végében legelőző kecskéhez. Mit gondolsz, fehér szakálú, megkóstolhatom én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte a kecske. Mire a kiskutya leharapott egy jókora darabot a kolbászból. Nyalta is utána a száját, mert ilyen jót még nem evett sohasem, és még egyszer megszólalt. Mit gondolsz, szép szakálú pajtás, megehetném én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte ismét a kecske, mire a fehér szűrű kiskutya megette az egész férőv kolbászt. Alig, hogy a kolbász végére ért, megérkezett a szegény legény a káposztával. Hű, ilyen meg olyan kutyája! Hát mit tettél velem? Most aztán mit főzök ebédre? Takarodj a házadba, ne is gyere elő onnan 3 hétig! Kiabált, veszekedett a szegény legény. De egyszer csak gondolt egyet, és odahívta magához a kecskét. Ide figyelj, édes kecském! Én elmegyek a szomszéd faluba egy köcsög tejfelért. Hadd főzzek egy kis tejfeles káposztát ebédre. Erre a haszontalan kutyára nem bízhatom, te rád bízom, vigyázz a káposztára, még visszajövök. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst légy, jobb füle mellett egy arany légy szállott, feje fölött egy pacsirta énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szakálú kecske meg ott állott a fazék káposzta mellett. De ő bizony nem kérdezett semmit, hanem rögtön neki látott a káposztának. Mikor a szegény legény visszatért a köcsök tejfellel, már csak az üres fazekot találta a földön. Hű, te csúf, gonosz kecskéje! Hát mit tettél velem? Takarodj az ólatba! Ki sem ásszál onnan 3 hétig! Így kiabált a szegény legény, de aztán megint gondolt egyet, és odahívta magához a fehér szőrű kis cicáját. Ide hallgass, édes cicám! Se a kutyára, se a kecskére nem bízhatok semmit. Te rád bízom, vigyázz erre a köcsög tejfelre, míg elmegyek a szomszéd faluba egy rostcipóért. Ezzel aztán útnak is indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst darázs szállott, jobb füle mellett egy arany darázs szállott. A feje felett fülemüle énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szőrű cica meg ott állott a köcsög mellett, és megkérdezte.
2: Miau,
1: tejfel, felelte a kutya és a kecske, mire a cica így szólott.
2: Ha tejfel, akkor megeszem.
1: Meg is ette. Már a köcsög alját nyalta, mikor a szegény legény megérkezett a rossz cipóval. De a szegény legény már nem kiabált. Nem is veszekedett. Csak búsan leült az üst mellé, és így szólt a füsthöz. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűzfától. Fűzfa így szólott a madárhoz, madár így szólott a bogárhoz, bogár így szólott a fűszálhoz. Roscipó lesz ma ebédre. Nosza, itt a mese vége.
0: A Kecskére bízta a káposztát című mesét hallottátok.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ismét hoztam nektek egy izgalmas rejtvényt. Így hangzik a találós kérdés. Ez a különleges dolog mindig ott van, ahol az étel készül. Kerek vagy négyzetes, használat közben forró, és ha jól csinálod, ízletes, illatos falatok készülnek benne. Néha füstöl benne a forró olaj vagy a zsír, néha pirít, de mindig jót tesz a gyomrodnak, ezt garantálom. Mi lehet ez? Találd ki, és mondd ki hangosan, bátran. Helyes! Ez a serpenyő. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Hamarosan újra találkozunk egy másik találós kérdéssel. Sziasztok!
2: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
3: Mikszáth Kálmán, Csodálatos kaland Ételországban. Egy matrózról szól ez a mesém. Tudjátok-e, mit csinál a matróz? Büszke vitorlásokon járja a haragos tengert, ő húzza föl meg le a hajó vitorláit, a nagy vásznakat, amivel belekapaszkodik a szél, s a büszke vitorlás kényesen halad előre a hullámokon. Az ilyen vitorláshajók messzi-messzi országokba járnak, és mindenféle holmikat visznek oda, meg hoznak onnan ide. Ők hozzák az édes fügét, meg a vérbélő narancsot is. Nos, egy ilyen vitorláson szolgált egyszer egy matróz, akit társai egyszerűen csak félfülű Mihálynak hívtak, mert az egyik fülét egyszer leharapta egy hegyesfogú krokodilus. Ez a félfülű Mihály roppantól szerette a távoli, mesés országokat, és sokat hallott már mindenféle hajósoktól meg matrózoktól a világ legmesésebb országáról, az óperenciás tengeren túlfekvő Ételországról. Hely, ha én egyszer ott lehetnék, sóhajtozott sokszor magában ez a matróz, tudom, Istenem, nem jönnék el soha többé onnan. Nem is sejtette, milyen hamar teljesülni fog ez a kívánsága, de ugyan nem lesz benne sok köszönet. Egy éjjel szörnyű vihar tört ki a tengeren. Bömbölt a szél, torony magasságú hullámok háborogtak, a hajó recsegett, ropogott minden porcikájában, így tartott ez egész éjjel, és reggelre a büszke vitorlás siralmas roncsként süllyedni kezdett. Egyedül félfülű Mihály menekült meg, ő is csak úgy, hogy belekapaszkodott egy gerendába, és fennmaradt a vízem. Reggelre lecsillapult a tenger haragja, és a gerendába kapaszkodó félfülű Mihályt a partra vetették a hullámok. Szépen sütött a napocska, Mihály ruhája hamar megszáradt. Talpra állt hát, és elindult megnézni, hogy ugyan miféle országba is vetette őt a jó szerencse. Ment, mendegélt, amíg egy kis patakhoz nem ért. Erősen megszomjazott, lehasalt tehát a vízhez, hogy igyék belőle. Képzelhetitek, milyen nagy volt ámulat, amikor észrevette, hogy a patakban nem is víz folyik, hanem színtiszta méz. Így tudta meg, hogy Ételországba került, mert tudva lévő, hogy ebben az országban még a patakokban is méz, meg bor folyik víz helye. Nagyokat kúrjantott hát örömével, és tovább indult. Hey, elért egy erdőbe. De csodálatos erdő volt ez. A fákról levél helyett hosszú kolbászok lógtak. Az erdőben sült malacok szaladgáltak, hátukba szúrva a kés meg a villa, és aki megéhezett, csak egyet kanyarintott belőlük. Akkor vette észre félfülű Mihály, hogy milyen nagy lekváros kenyerek lógnak a bokrokon. Amint tovább mendegélt, elért egy városba, hát ebben a városban színtiszta csokoládéból voltak a házak, finom krumplicukorból készült a kémény, a gyalogjáró kövei meg kenyérből voltak, és minden lépésnél besüppettek. Azt talán mondanom sem kell, félfülű Mihálynak az volt az első dolga, hogy fulladásig megtöbje magát mindenféle jóval. Letört egy darabot a csokoládéház ereszéből, és megette. Lehajolt a forráshoz, melyből málna szörp csobogott, és jót húzott belőle. Pompásan érezte magát, és elhatározta, hogy szétnéz ebben a csodálatos városban, Ételország fővárosában. Zsebét teletömte csokoládéval, így érkezett meg a város főterére, ahol egy szökőkútból főtt virslik csobogtak nagy sugárban. Éppen vásár tartottak a különös város piac terén, és az ügyelgő félfülű Mihály a bámész népség közé vegyült. A vásárosok hangos szóval kínálták a vásárfiát, cukorból készült metszett üvegeket, habosfánkból épített vártornyot, de mindezért nem kellett senkinek semmit sem fizetnie. Mondom, csodálatos ország volt ez. Hanem a mi Mihályunk a sok csokoládétól erősen megszomjazott. Erősen kívánt egy pohár vizet, mert mit agadás, sem az édes méz, se a málna szörp, sem a bor nem oltotta a szomjúságát, vizet azonban sehol nem talált. Miféle furcsa ország ez? Kiáltotta végül elkeseredetten, ahol nem lehet egy pohár vizet kapni. Ez az ember megsértette a mi országunkat, mondta a bíró. Jöjjenek hát a poroszlók és vigyék őt dutyiba! Íziben meg is ragadták félfülű Mihályt a poroszlók, és sötét dutyiba zárták. Igen ám, csak hogy a dutyi falai nem téglából épültek, hanem vastag sajtból. Itt kellett a matróznak sínylődnie. Na de hát neki is volt esze. Megvárta, míg beesteledik, akkor szépen nekiállt a börtön sajtfalának is, nagy lyukat evett azon. A lyukon kibújt, és Isten veledet se mondva elindult a tengerpart felé. Hely, furcsa ország ez, sóhajtotta magában. A sült malacok az erdőben szaladgálnak, a forrásból málna szörp butyog, a fákon kolbásznő, a házak csokoládéból vannak, és nem lehet egy ital vizet kapni. Akkor már csak megmaradok inkább, visszatérek inkább az én szülőföldemre. Mindez ugyan nem olyan csodálatos otthon, de tiszta, friss vízzel eloldhatja legalább az ember a szomjúságát. Egy hajó jött éppen arra, és fölvette félfülű Mihályt, aki soha többé nem vágyott el szülőföldjéről sehová, bármilyen csodálatos ország is legyen az.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukásmese rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Csukásmese rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Melyik az a busz, amelyik nem az úton, hanem a vízen közlekedik? Na, kitalálod? Hát a vízibusz. Igen, ilyen tényleg létezik. A világ több városában a vízibusz egy mindennapi tömegközlekedési eszköz. Az utasok felszállnak, megváltják a jegyüket, a hajó pedig menetrend szerint elviszi őket egyik megállótól a másikig. Csak éppen az út helyett folyón, tavon vagy csatornán halad. De hogyan lehet egy hajó busz? A vízibusznak vannak megállói, útvonalai és menetrendje. Akár csak egy városi busznak. Olyan városokban hasznos, amelyeket folyók, csatornák vagy tengeröblök szelnek át. A legismertebb vízibuszok talán a velencei Laporettók. Velencében különösen fontos a vízi közlekedés, hiszen a történelmi városrészben rengeteg csatorna és sziget található. Ezért az utcák helyett sok helyen a vízi utak jelentik a közlekedés fő útvonalát. A Vaporetto szó azt jelenti kis gőzhajó. A név onnan származik, hogy az első ilyen járművek több mint 140 éve még gőzzel működtek. Velencében a vízibuszoknak vízi megállóhelyeik vannak. Az utasok a parton kialakított pontokon várják a hajót, majd felszállnak rá. A vízibuszok többféle útvonalon közlekednek. Vannak olyanok, amelyek a híres Canal Grandén, vagyis a nagy csatornán haladnak. Mások pedig Velence környező szigeteit kötik össze a várossal. Vagyis egy velencei gyerek számára teljesen természetes lehet, hogy nem busszal vagy villamossal megy egyik helyről a másikra, hanem hajóval. A nagyobb velencei vaporettók több mint 200 utast is elvisznek egyszerre. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukásmese rádióban. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Eltaláló feltaláló vagyok. Tudjátok az M2 gyerekcsatornáról. Fogadjátok szeretettel a következő mesét. Erdődi Attila, Borz a feltaláló. Borz feltalálta a rollert. Sokat agyalt, míg kész lett. Tervrajzot is készített, amit maga tervezett. Van váza is kereke, kormánya, hasznos fékje. Bemutatót is tartott, mindenki csodálkozott. Rajta állva gurul lám, rollerében csodát lát. Nem koptatja a lábát, hű de frankó találmány. Így kíméli és magát, két keréken gurul már. Nagyon gyorsan halad ám, látszik rajta, hogy vidám. Lett belőle őrület. Borz Peti meg híres lett. Mindenkinek az kellett, gyereknek és felnőttnek. Tisztáson, az erdőben lett ügyességi verseny. Építettek is pályát. Rajta zebrát és lámpát. Tanulták a közlekedést, tompája működését. Van rajta kör és bóják, könnyű, nehéz akadály. A próbát sokan kiállták, nevetés nélkül sem bírták. Volt, aki bíz fejre állt. Láttak néhány mutatványt. Erdő jó kedvtől hangzott. Ki vett, van neki. Boldog. Dicsérik sokan a borzot. Rollere siker lett a világon.
2: Tüskés hátú sűn barátom, merre jártál, mondd a nyáron.

0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok!
2: Giga meg a jó hangulatban köszöntünk titeket innen a Csukás Mese Rádióból. Sziasztok, én Inkoz vagyok.
1: Én pedig Zokni.
2: És itt van velünk
1: Rohamanó Fonalszál!
2: Neves te is.
3: Most nem megy. Sziasztok.
1: Mi a baj?
3: Nem tudom, csak elszakadt a cérna.
2: Hát mondjuk ezt megértem, hogy szomorú vagy, de várj csak, nekem van egy ötletem.
1: Na mondjad, mi az?
2: Gyere, Zokni, gyere, hozok ide a meséskönyvet.
1: Igazad van, tényleg, tényleg, oké. Újon nehéz egy-kettő áram.
2: Gyere, lehúzzunk.
1: Ó, tudod, az a mese.
2: És itt van.
1: Oké, felolvassuk együtt.
3: Matyi és a szomorúság. Jó, olvassuk, lehet, hogy ez felvidít.
1: Oké, akkor kezdjük el.
3: Bendl Vera, Matyi és a szomorúság. Matyi egy nap nagyon elszomorodott. Azt sem tudta, mi az oka. Nem jó dolog csak úgy elszomorodni és ki sem látni a rossz kedvből. A konyhából a szobába ment, a szobából a konyhába, otthonról az óvodába, az óvodából haza. De semmi sem segített.
1: Történt valami, Matyikám?
3: Kérdezte tőle a tigris.
4: Hát...
3: válaszolta Matyi.
4: Egyszer csak itt volt a szomorúság, mint egy barna izé, dolog, sapka. Mit csináljak? Segítesz? Egyedül nem tudom elűzni.
1: Na, hogy segítek,
3: rikkantotta a tigris.
1: Nem nézem túl szívesen azt a búskomor szemedet. Kihúzlak a szomorúságból.
3: És elvitte Matyit a nagy mezőre. Oda hívta Andort. Andor hozott egy labdát, és kidobósoztak. Utána pedig fociztak. De Matyi panaszkodott.
4: Mindig én kapom a gólt. Mindig engem dobtok ki.
3: Kiáltotta. Andor és a tigris tanácstalanul nézett maga elé. Úgy érezték, ez nem is igaz. Egyáltalán nem mindig Matyit dobták ki, hanem leginkább egymást. Nem értették, mi a baj.
1: Akkor fussunk versenyt!
3: Kiáltotta Andor.
4: Az nem ér!
3: Húzta össze a szemöldökét Matyi.
4: Ti úgyis gyorsabbak vagytok!
3: Andor javaslatot tett.
1: Ülj fel a tigris hátára akkor!
5: Na?
3: Matyi beleegyezett. A futó versenyt megnyerték, mégsem vidult fel.
4: Andor biztosan lassabban futott a kedvemért. Ez nem is igazi győzelem volt.
3: Morgott magában.
1: Húha, Matyi, ez nagyon súlyos. Hát mit találhatunk még ki? Banánfagyit azt ennél?
4: Azt ennék, igen. Vagy kürtés kalácsot.
3: Vágta rá Matyi ezen a fanyalgós napon.
1: Jó, de most nincs egyik sem, csak szólok.
3: Mondta Andor morogva. Matyi persze még rosszabbul lett, akkor most miért kellett az egészet szóba hozni, erre gondolt.
1: Legutóbb, amikor semmihez sem volt kedvem, két napot ültem egy bokor tövében.
3: Tűnődött Andor.
1: Nem volt éppen vidító élmény, az már biztos.
4: És ki segített? Hogy lett vége?
3: Érdeklődött Matyi.
1: Senki.
3: Vakkantott egy nagyot Andor.
1: Éppen senki nem járt arra. Kivártam a végét, Matyi.
4: Hú, Andor!
3: Szeppent meg Matyi, aki annál a vakkantásánál ébredt rá, hogy bizony Andor szegény teljesen egyedül maradt a rossz kedvével. Ez nem lehetett könnyű. Egy barátja sem volt vele. Bizony még Matyi sem. A tigris viszont nem szeppent meg. Kiáltott a gondolkodás és megjegyzések helyett.
4: Másszunk!
3: Kiáltotta Matyi. Csak hogy ez sem sikerült úgy, ahogy szerette volna, mert bár Andornak sehogy sem ment, a tigrisnek annál inkább. Egy perc sem telt bele, és már a fa tetejéről kiáltozott a többieknek. Kis híján le is tört az ág, amin himbálózott. Matyi, a máskor türelmes kisfiú, ettől is ideges lett.
4: Ügyetlen vagyok. Még fára sem tudok mászni, még csíkjaim sincsenek, még szőröm sincs.
3: Szipogta. Andor meg a tigris csak a fejét csóválta.
1: Hát erre tényleg jól rájött a dolog. Van ilyen.
3: Jegyezte meg Andor, és fontoskodóan az ég felé nézett, mintha bizony filozófus lenne. Vagy nagypapa. Majd hozzátette homlokráncolva.
1: De hogy ez mennyire idegesítő már?
3: Orrot lógatva felsétáltak a dombtetőre. Leültek, és Andor így szólt.
1: Matyi, én feladom. Sajnálom, hogy szomorú vagy, de nincs több ötletem. Bocs.
3: Matyi szörnyű mérges lett. Nem elég, hogy ügyetlenek voltak a vidításban, még fel is adják? Hát tessék, A tigrisre nézett. A tigris úgy tett, mintha nem lenne véleménye. De Matyi úgy érezte, hogy ő is feladta. Tessék! És még a barátainak merik nevezni magukat. Erre a percre véletlenül kiment a fejéből, hogy annak idején Andort ő meg sem próbálta felvidítani. Hát ez az apróság hirtelen elkerülte a figyelmét.
2: Akkor én hazamegyek!
3: Kiáltotta dühösen a barátainak. Nem válaszoltak. Aztán Andor egyszer csak hasra feküdt, és gurulni kezdett lefele a dombon. A koranyári fűszálak a hasát csiklandozták. Egyszer-egyszer felvakkantott, mert csiklandós egy kutya volt. A tigris nem sokat hezitált. Követte Andort. Annyira gyorsan, hogy a végén ráesett. Birkóztak egy kicsit, aztán visszafutottak, és egymás mellett gurultak le. Annyira nevettek, hogy Matyi kicsit elbizonytalanodott. Mi lenne, ha csak 5 perc múlva menne haza?
1: Gyere, Matyi, gurulj velem!
3: Mondta a tigris, és elkapta Matyit. Jól átölelte, és lebucskáztak a domboldalon. Matyi a tigris hasán landolt, puhára. A tigris erre böffentett egyet, és Matyi nevetett.
1: Nem mész haza?
3: Kérdezte Andor nagy komolyan.
2: Nem, várok még 10 percet.
3: Válaszolta Matyi ugyanolyan komolyan. És felrohantak megint a dombtetőre. Matyi később gondolkozott azért. Lehet, hogy a szomorúságot böfögte ki a tigris. Úgy gondolta, igen, csak így történhetett. Bár nem tudta az ő szomorúsága, hogyan lehetett a tigrisben, elég rejtélyes a világ. Erre jutott.
1: Jaj, ez nagyon szép mese volt.
2: És nagyon hosszú. Kicsit örülök, hogy vége, mert nagyon nehéz volt ilyen sokáig szomorú lenni.
1: Hát elhiszem. Manu, neked jobb kedved lett?
3: Sokkal-sokkal jobb kedvem lett.
2: Jaj, de jó.
1: Úgy tudtuk, hogy ez lesz. Menjünk várni.
3: Jó, várjunk.
1: Oké. Okay.
2: Menjünk.
1: Gyertek.
5: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
6: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, én Panni vagyok.
7: Sziasztok, én pedig Máté.
3: Tudod, mire gondoltam?
7: Nem.
3: Barkóbára. Várj. Mármint, hogy arra gondoltam, hogy játszunk Barkóbát, nem a Barkóbában gondoltam még. Szóval, hogy érted. Játszunk?
7: Persze, persze, Panni, de valami különös rajtad, mintha máshogyan állna a hajad.
3: Odrásznál voltam.
7: Hát ezt ki is találhattam volna. Na, gondolj valamire, Panni.
3: Nem, most te gondolj valamire.
7: Nem, te gondolj valamire.
3: Én ma már gondoltam, és ki is találtad a fodrászt.
7: Ja, jó, akkor gondolok én. Kész vagyok.
3: Jó. Állat?
7: Igen. Nagyon jó vagy.
3: Egyből egy. Akkor lehet otthon tartani?
7: Igen, lehet.
3: Sok vele a feladat?
7: Nagy felelősséget igényel, az biztos, igen.
3: Jó, mondjuk minden házi állat nagy felelősség. 4 lába van?
7: Igen, Panni, én mindig elfelejtem, hogy te ebbe a játékba milyen jó vagy.
3: Ha, én is. Add ki hangot.
7: Nyilván, igen.
3: Nyávog?
7: Nem.
3: Makog?
7: Melyik állat makog?
3: Hát, mondjuk a tengeri malac úgy képzelem, hogy makog.
7: Ja,
3: vagy
7: értem.
3: A hörcsög is makog. Ilyen hangot képzelek a tengeri malacnak.
7: Ez inkább papagáj. Vagy tyúk.
3: Tyúk, papagáj. A papagáj azt csinálja, hogy papagáj. Érted, beszél.
7: Persze, persze, értem. Tehát nem makog, és nem is nyávog.
3: Ugat?
7: Igen, ugat.
3: Akkor kitaláltam, a kutya az.
7: Nem.
3: Micsoda? De hát 4 lába van, otthon tartjuk, ugat.
7: Tudod, igen, Panni, közel jársz, nagyon közel, de van egy csavar a dologban.
3: Bolyhos kutyus?
7: Nem, bár azok nagyon aranyosak, de gondolkozz még egy kicsit, neked az úgy is nagyon könnyen megy.
3: Hát most annyira nem. Vegyük még egyszer. Négy lába van.
7: Igen.
3: Ugat.
7: Igen.
3: Otthon tartjuk.
7: Igen.
3: Nagy felelősség, bármelyik állat nem az.
7: Így van.
3: Kutya, de annyira nem kutya, csak egy kicsit kutya. Ez egy kis kutya!
7: Nagyon-nagyon ügyes vagy, Panni. Igen, ez egy kis kutya.
3: Jaj, de jó, kitaláltam.
7: Igen, kitaláltad. Bravo. Megint nyertél. Azért gondoltam erre, mert nagyon szeretnék egy kis kutyust.
3: Azt megértem. Hiszen az ember legjobb barátja.
7: Igen.
3: Bár nem tud vele barkóbázni.
7: Nem, de hál' Isten veled tudok.
3: Igen. Kitaláltam.
7: Igen, kitaláltad. Ti kitaláltátok volna?
3: Tartsatok velünk legközelebb is.
7: Sziasztok!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Kedves gyerekek, Gőz László vagyok. Annak idején 7 évesen bekerültem egy olyan iskolába, ahol minden nap 2 énekóránk volt, és hetente 3 hegedű óra. 8 évig az egész életem a zene körül zajlódott, így aztán felnőtt koromban zenész lettem. Ma, 70 évesen is azt vallom, hogy csuda dolgok vannak a világon, de a zene akkor is szól a fejemben, ha csend van. Hallgassátok szeretettel a következő meséket. Móra Ferenc, Cini, Cini, Zene, Zene. Kapun innen, küszöbön túl, éppen a pici kutya kastélya mellett virágszemű gyöngyöm Gyuszival találkoztam valamelyik reggel. Hová megy bácsim? Kérdezi tőlem. Kis hóba, nagy sárba megyek a vásárba, okosítom föl. Bizony, vesztemre tettem, mert gyöngyöm Gyuszi mindjárt belém csimpeszkedett, mint hajnalicska virág a kútágasba. Bácsim, hozzál nekem valami szép ongorát abból a vásárból. Olyant hozzál, mint a Pannika babáé, amelyik akkor is nagyot szól, ha kicsit ütik. Jaj, pajtikám, cirókáltam meg a prémsapka aló kikukucskáló szőke haját. Az ongora nem szegény embernek való, muzsika. Hát mi való a szegény embernek, bácsim? Hegedű. A hegedű még nem szólt, de gyöngyöm Gyuszi már táncolt. Jaj, bácsim, az lesz csak az igazi szép muzsika. Annak még vonója is van, igaz-e? Hát akkor hegedűt hozzál nekem, bácsim. Hát a hegedűért nem messze kellett menni, csak a konyhára visszafordulni, az etelszobalányt megkérni, hogy adja elő a cirokseprűt, a kisbicskát elővenni, a cirokseprűnek 2 szálát levágni, és már készen is volt a vadonatúj hegedű. Mégpedig vonóstól. Melyik neki a vonója? Tudakolta gyanakodva kökény szemű kispajtásom. A vonója melyik? Zavarodtam meg egy kicsit. A vonója mindig az, amelyiket felülről húzod. Éppen azért különb hegedű ez, mint a többi, mert ennek mindegy, hogy a hegedűt húzod-e a vonón, vagy a vonót a hegedűn. Gyöngyöm Gyuszi, még most sem voltam benne bizonyos, hogy nevetni kell-e, most vagy sírba fakadni. Miért különb a hegedű ez a többinél, bácsim? Hát van másforma hegedű is? Hát ez micsoda hegedű, bácsim? Ez a valódi cirok hegedű. Ilyennel húzzák a tündérek, sehol sincs országban, neve nincs királynak a fülébe, és az senki hallja nótát. No, erre egészen megnyugodott Gyuszi, meg is békült, különösen, ahogy végighúzta egymáson a 2 cirokszálat, és meghallotta, hogy milyen szépen szól az. Olyan szépen szólt, hogy mind a 32 fogam táncra kerekedett tőle, el is hordtam az írhát sebesen, még a tájáról is a szépen szóló hegedűnek. Hát délben, ahogy hazaérek, már a kapuban hallom a gyönyörű muzsikát. Körülnézek, mert sehol sem látom a Gyuszi aranyaját villogni. Hát Ili baba ül a küszöbön, az mulatja magát a valódi cirok hegedűvel. Hely, Ili baba, csípem pirosra a gömbölyű képét, hol szerezted ezt a tündérhegedűt? Elcseréltem Gyuszikával, vallott a nagy ilyetten Ili baba, és ugyancsak kotródott befelé a bohóka. Attól félt szegényke, hogy most mindjárt visszaveszem az ajándékhegedűt. Ahogy felérek a lépcsőn, akkor meg a mici cica szalad elében, kegyetlen miákolással, tüzel a szeme, mint a parázs, égnek áll a szép fehér szőre. Hely, egér meg a farka, ki bántotta ezt a szegény párát? Nem bántotta azt senki, csak azért unta meg az életét, hogy Gyuszika reggel ott a süvöltözött azon a nátsipon, amiért Ili babának nekiadta a cirok hegedűt. Süvöltöztem én is, de nem ért az semmit. Nem lehetett ott szót érteni a gyönyörű muzsikától. Még délutáni álmomban is, mint a éles náddal hasigatták volna a fülem. Legédesebb álmomban arra ébredtem fel, hogy az egyik küszöbön Gyuszi sivítatja a sípot, a másikon Ili baba zengeti a hegedűt, a Mici meg a tetőn kiabálja, hogy jaj, de szép ez! El is kotrottam hazúról hamaros, búcsúzóba meghúztam Gyuszi gallériát. Jaj, de megörülnék neki, ha nácsípot is elcserélnéd valakivel, mire hazajövök. Gyuszi pedig nem az a gyerek, aki ne igyekezne örömet szerezni a bácsikájának. A nácsípót neki adta a Béluskának egy körte muzsikáért, és ahogy uzsonnára hazaértem, cincogott a hegedű, sikoltott a síp, rikoltott a körte muzsika, miákolt a mici, vonyított a pici, és egyszerre csak tűzoltó trombita is megharsant az ablakunk alatt. Azt hitték az arajárók, tűz van nálunk, azért van az a nagy zenevona, és mindjárt segítségünkre küldték a tűzoltókat. Így van az, mikor a szegény ember gyereke olyan nagyon szereti a szép muzsikát. Aki még ezeknél is szebbet tud, annak a nyáron faragok tök szárdudát.
0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
0: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat. A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy verses mesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem csekély. Az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Amit most hallgatsz, az a
5: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, én Gajda Orsi vagyok, és egy kedves barátommal, Muszka Lujdival fogunk most nektek mesélni.
7: A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasai vagyunk. Fogadjátok szeretettel az általunk írt mesét, a nagy alma szüreti rejtélyt. Halljátok, csak jó emberek, érdekes mesét mondok nektek. A faluban ősszel, ahogyan illik, alma szüretre indultak a falu lakói.
8: Induljunk hát, szedjünk almát! Piros, sárga, mind ránk vár, teli kosár, telt szívek, mire van szól majd az ének?

0: elém.
1: Mentek, mendegéltek, daloltak, nevettek, de mikor a fákhoz értek, a szemük is elkerekedett. Az ágak üresen lógtak csupán. Hol az alma? Hol van már?
2: Eltűnt az alma. Hová lett? Ki csente el az összeset?
1: Nagy volt a lárma, nagy volt az űr. Megkezdődött a nyomozás, hiszen az összes alma eltűnt. Lábnyomok vezettek az erdő mély rengetegébe, s egyszer csak ott állt egy kunyhó a hegy tetejében.
2: Nézzétek ott! Füstöl a háznak a kéménye. Kik laknak ott, s mit főzhetnek benne?
1: Lábujjhegyen osontak ők nesztelen, s az ablakhoz suhantak csendesen. Hát mit láttak? Azt el se hitték. Egy mackó család főzött, azért füstölt a kémény. Lekvárotyogott a tűzhelyen, és almaillat lengte be az egész teret.
3: Fő a lekvár, illatos, édes, kóstoljátok csak meg, milyen mézes.
2: Nagyon finom, jobb, mint a méz, kedvem lenne beleenni még.
4: Almaleves, almáslepény, süss még, mama, jó sok pitét.
5: Hallottátok? Ki lehet ez? Talán a lekvárunkat kívánták meg?
2: Hát ti voltatok, a sok almát ti loptátok le, s nem hagytatok nekünk egy darabot se.
3: Éhesek voltunk, hát szedtünk párat, de nem csak nekünk, jut belőle másnak. Kész a lekvár és kész a pite, kóstoljátok csak meg, milyen finom lett.
2: Noha már így esett, kóstoljunk egy keveset. Legalább leszedni nem nekünk kellett. Hol egy tányér, hadd egyek!
1: Harag nem lett, hanem öröm. Szüreti bál lett az erdő közön.
2: Vidám tánc és jó mulatság, almalekvár, friss kalács. Legyen minden ősz ilyen. Ti is ezt akarjátok?
6: Igen! Igen!
1: Ez lett hát a rejtély vége. Öröm, kedvesség és béke. Van tanulság? Bizonyám. Oszd meg másokkal, ha van almád.
7: Hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
8: Igen!
9: Szeretem a Csukás Mese Rádiót.
7: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
10: Nem a képernyőt nézni, hanem csak hallgatni, és lehet közben könyvet olvasni.
7: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Őszi tárgyunk, az esernyő. Az ősz beköszöntével többször vesszük elő az esernyőnket is. Gondoljunk csak bele kicsit ebbe a szóba. Esernyő. Ez két szó összevonásából.

Hol keletkezett? Az esőből és az ernyőből. Eső, ernyő, esernyő. Neked milyen színű az esernyőd? Van sajátod, vagy inkább te az anyu vagy apu esernyője alá állsz be? Az én esernyőm piros színű, és tele van fehér pöttyökkel. Szerintem messziről úgy néz ki, mint egy óriás gomba. Angliában adták el talán a legtöbb esernyőt a világon. Egyrészt azért, mert ott nagy divat volt esernyőt hordani. Másrészt azért is, mert Angliában tényleg nagyon sokat esik az eső. Tudjátok, hogy ki az a világhírű mesehős, aki mindig egy csodálatos esernyőt hordott magánál? Igen, ő Mary Poppins, aki az esernyője segítségével a felhők felé is fel tudott emelkedni. És volt olyan pillanat is, amikor az esernyője fogantyúján található papagáj is mondott egy-két bölcs tanácsot. Én is szívesen elfogadnám ezt a papagájos esernyőt. Ti miért szeretnétek? Szívből kívánom, hogy legyen nektek olyan színű és alakú. Csukás Mese Rádió.

0: Légy!
1: Amit most hallgatsz, az a
2: Tyúkás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok gyerekek! Tóth Vera vagyok, énekesnő, és most a Buranyek úr nyugalma című mesét fogom nektek elolvasni, amit Fecske László írt. A nagy szárazsággal járó nyarat lassan felváltotta a megváltó ősz, amely sok esőt hozott magával. Az erdei állatok a zordabb időjárás elől menekülve az otthonaikban leltek nyugalomra. Csak úgy, mint Buranyek úr, az öreg bagoly, aki egy 200 éves tölgyfa oldvában élt. Miután a napokig tartó eső elállt, Buranyek úr kitárta az ablakát, mélyet szippantott a megfrissült levegőbe, majd a könyves polcához lépett, amelyen tucatnyi kalandregény sorakozott. Nincs is jobb, mint egy kora őszi délutánon átadni magunkat az olvasás élményének, mondta, miközben feljebb tolta a Csőrehegyére csúszott szemüvegét. Egy vastag könyvet húzott ki a többi közül, s egy csésze gőzölgő csipkebogyó tea kíséretében elfoglalta lakásának legkedvesebb ülő alkalmatosságát, a piros kárpittal bevont fotelt, amelyet még a nagybátyja hozott neki Lengyelországból. A könyvet először megszagolta, mindig így szokta, majd kinyitotta és olvasni kezdte. Buranyek úrra jellemző volt, hogy szerette magát átadni a könyvek nyújtotta izgalmaknak. Éppen ezért mindig olyan köteteket vásárolt magának, amelyek tele voltak kalandokkal, rejtélyekkel, izgalmakkal. Ilyet pedig nem is lehetne jobb pillanatban olvasni, mint egy nyugodt őszi napon, amikor még az erdőben is olyan csend van, mint a barlangok zugaiban. Az öreg bagoly már a 30. oldalon járt, amikor nagyra meresztett szemekkel hajolt bele a könyvbe, mivel hogy egy izgalmas rész következett. Zzz, odakintről hangos zümmögés szakította meg a csendet. Buranyek úr hirtelen felriadt, mérgesen letette a könyvet az állólámpája mellé, és a nyitott ablakhoz sietett. Mi ez az égtelen hangoskodás? Kiáltotta ki, még azelőtt, hogy bármit vagy bárkit látott volna. Három méhecske repült el a tölgyfa mellett, akik az utolsó begyűjtött virágport szállították a kaptáruk felé. Mivel hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, a bagoly nem is folytatta tovább mondandóját. Morogva visszatotyogott a fotelhez, s ismét beletemetkezett a könyvbe. Az izgalmas rész persze így már nem volt olyan izgalmas, de se baj, pár fejezet után jött egy még érdekfeszítőbb. Az öreg bagoly lélegzett visszafolytva olvasott, szinte falta a betűket, s a könyvben lévő cselekmények a tetőfokára hágtak, amikor megint csak csörr, kop, kip, pattonások, kattogások, kappanások zavarták meg az elmélyült csendet. Buranyek úr összehúzott szemöldökkel lépett oda ismét az ablakához. Tanulva az előbbiből most egy szót sem szólt, csak azután, miután észrevette, hogy egy mogyoróit s dióit cipelő mókus próbál feljutni a szomszédos fára, de sehogy se sikerül neki egyszerre felvinni az összegyűjtött elemózsiát. A lehulló darabok pedig hangosan kuppantak a földből kiálló gyökereken. Pont most kell ezt csinálni! Harsant fel a bagoly. Mikor máskor? Gyűjtögettem én egész évben, de nem eleget. Ki kell használni az utolsó napokat is. A tél ugyanis hosszú lesz, kedves szomszéd, felelte a mókus. Buranyek úr felhagyva a további vitával visszaballagott a könyvéhez. Megvárta, míg újra el nem csendesül minden, s aztán folytatta csak az olvasást. Az újabb izgalmakkal kecsegtető résznél azonban már megszokott módon újabb neszütötte meg a fülét. Recsrop! A hangok újfent közelről jöttek. A bagoly ismét letette a könyvet, s újra az ablakában állt meg. Ezúttal egy ásítozó sünnycsalád csapta a nagy zajt. Ősz is egyben a téli szállásukat foglalták el egy hatalmas kupac avarcsomó kellős közepén. A megszáradt levelek között csoszogva persze nagy zajt csaptak. Már azt hittem, hogy bevackolták magukat, sünuramék! Szólt oda nekik Buranyek úr, nem a legszebb arc kifejezését mutatva. Á, dehogy! Felelte a családfő. A nyarat távol töltöttük, csak most értünk haza. A bagoly be is fejezte a csevejt, miután a sünnycsalád is elhelyezkedett. Még egy kicsit várt az ablakban, feltételezve, hogy ezzel még nem ért véget a jövésmenés, de ezúttal tévedett. Több zajongó már nem jelent meg. Buranyek úr, mint egy boldog mókus, úgy ugrott bele a piros fotelbe, kortyolt egyet az édes teából, és ismét a kezébe vette a könyvet. Valóban nem is zavarta meg utána már senki az olvasásban. Az egész erdő lepihent. A nap is elszenderedett, megbújt az alacsonyabban szálló felhők mögött, a feladatukat elvégző falevelek pedig egymás után hullottak le a fák ágairól. Buranyek úr pedig átélhette azokat a vágyott pillanatokat, amelyeket csak is egy könyv adhat az olvasójának egy kellemes őszi napon.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
0: Vaku villan, szemünk csillan, nem is lesz már gondod ezzel. Várunk téged szeretettel, fotográfus szerkezettel.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csugás Bátyám Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Mentovics Éva, szól a csengő, vár a suli. Mézillatú nyár szikrázott nemrég még a domb mögött, azóta a fecske gólya messze délre költözött. Mától én is útra kelek, kora reggel minden nap, szól a csengő, vár a suli, tárt kapukkal hívogat. Emlékké vált az óvoda, nem vagyok már kisgyerek, egyre hajt a kíváncsiság, új tudásra éhezek. Nézzétek csak a táskámat, mennyi minden van belül, irkák, könyvek, színes cerkák, s én cipelem egyedül. Év végére már könnyem lesz, a tudás mi abba van, nem a hátam görbíti majd, itt lesz fent, a kobakban. Addig meg is erősödök, meglásd, nem lesz vele gond, bárhogy húzza is táskámat a rengeteg piros pont.
3: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Mese a számokról. Német mese. Volt egyszer egy kisfiú, aki sehogy se tudott elaludni, pedig már 100-ig is elszámolt, és mégse. Egyszer csak oda nézett a játéksarokba, hogy vajon mit csinál a mackója. S mit látott? A függöny nyílásán besütött a hold, és a kék holdsugáron begurult a szobába egy kicsi nullás. S mire jobban felucsudott, már jöttek, suhantak, bukfenceztek befelé a többiek is. Az egyes, kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences. És amikor mind együtt voltak, az egész csapat, odaültek az ágya mellé, és tanácskozni kezdtek, hogy mit játszanak. Elhatározták, hogy egyedem-begyedem sarkantyút. És mindjárt el is mondták együtt az egészet, hogy a szerepeket kiosszák maguknak. Egyedem-begyedem sarkantyú, ki lesz köztünk félnyakú, falukovácsa vagyok, szomszédlovát vasalom, vasszegekkel szegelem, vaskampóval kongatom, csírcsár, csebogár, ecki-becki-berecki, hátba ütlek, szaladj ki! Hogy melyikükből mi lett? Sosem találnátok ki, inkább elmondom. Az egyesből lett sarkantyú, a kettesből félnyakú, hármasból a falu kovácsa, négyesből a szomszéd lova, ötösből görbe vasszeg, hatosból a vaskampó, hetesből a csírcsár, nyolcasból csebogár, kilencesből az ecki-becki-berecki. Mindez rendjén is lett volna, csak éppen egyik se volt megelégedve a szerepével. És egyszerre olyan csetepattit csaptak, hogy még a holdsugár is kiszökött a szobából. A görbe vasszeg kalapálta a vaskapót, a szomszéd lova patkolta a falukovácsát, a félnyakú kergette a sarkantyút, a csircsár püfölte az ecki-becki-bereckit. Szép kis móka volt. Csak a bölcs, kövér nyolcas nem mozdult sem erre, békésen ült az ágy szélén, s azt mondta, csebogár. Egyszer aztán váratlanul előmászott a szekrény alól a kicsi nullás. Ugyanis oda menekült be ilyettében, amikor a többiek veszekedni kezdtek. És most megkérdezte bátortalanul. Hát ővele senki se törődik. Gyere ide! Intett neki az öreg nyolcas, aztán barátságosan kézen fogta és odavezette a sarkantyúhoz, aki az egyes volt. Így né, mondta az egyesnek. Vedd csak magad mellé ezt a nullást, így együtt már értek valamit. Tízes vagytok. Egyedül úgyis csak az egérjukba bújna ez a szegény nullás. És úgy lett. Az egyes és a nullás besétált a kisfiú párnája alá, és egyszerre csönd lett a szobában. A kisfiú felnyitotta a szemét, hogy meglesse, hová tűntek a számok, de az öreg nyolcas már ott ült az orrán, keresztbe feküdt a két szemén, és semmit se látott, hallott többet. Csebogár, gondolta, s elaludt.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: Sziasztok! Én Katona Kinga vagyok, és a következő mesét én olvasom nektek. Csukás István. Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. Kaland a konyhában, mely utazással végződik. Mirmur a kandúr sompolygott be a szobába. Felébresztette a kis csacsit a virágtartón, és jó reggelt köszönt neki. Gyere gyorsan! Most nincs itthon senki! Mutatok valamit! Sürgette. Hová? Kérdezte a kis csacsi. A konyhába! Válaszolta Mirmur. Útnak indultak. A kis csacsi észrevette, hogy a légy is kidugta a fejét a szekrény tetején, és utánuk jött. Ment a kis csapat. Elől Mirmur, a kandúr, utána a kis csacsi, s felettük repült a légy. A legyet nem hívtam! Morgott Mirmur. Ad jöjjön ő is! Szólt a kis csacsi. A konyha csodálatos volt. Rézedények villogtak, üvegtálak csillogtak. A kis csacsi ámult-pámult. Mirmur azonban tovább húzta, s a kályha mögül előkotort egy szép, piros bársonytakarót. A kis csacsi dicsérte is. Tetszett neki a bársonytakaró. Névnapomra kaptam, mondta Mirmur. A tisztelőimtől. A légy rászállt a kályhára, és megnézte a bársonytakarót. A kis csacsi várta, hogy majd megdicséri, mert hiszen valóban nagyon szép volt a piros bársonytakaró. Ám a légy egy szót sem szólt. Sőt, úgy tűnt, mintha gúnyosan nevetett volna, és elrepült. Mirmurnak láthatóan nem esett jól a légy viselkedése. Nagyon szép takaró, dicsérte tovább a kis csacsi. És jó, puha. Ám a kandúr a legyet figyelte. A légy fölrepült az asztalra, ahol egy tányéron tejszínhab állt, és elkezdett torkoskodni. Azonnal hagyd abba! Kiáltott rá Mirmur. A kis csacsi is mérgesen csóválta a fejét. Mégsem illő, gondolta, hogy meghívják valahová, és azonnal torkoskodni kezd. A légy azonban oda se figyelt rájuk. Folytatta a lakmározást. Mirmur fenyegetően meresztette a bajszát, és a légy felé csapott. A légy zümmögve felrepült, de a tányér a kandúr fejére esett. Csupa tejszínhab lett Mirmur. Brüszkölve, krákogva mosta magáról a habot. A kis csacsi segített neki. Na hát ez a légy, mondta. Mirmur nagy nehezen letörölte fejéről a tejszínhabot, és felmérte a pusztulást. Hát bizony, a tejszínhab kiömlött. A tányér összetört. Szemével a legyet kereste. A légy eltűnt. Ám ekkor hangok hallatszottak az ajtó felől. Gyere gyorsan! Súgta a kandúr. Kézen fogta a kis csacsit, és egy ládához húzta. Fölnyitotta a láda tetejét, és belemásztak. Elől Mirmur, utána a kis csacsi. A ládában nagyon sötét volt. Kucorogtak egy jó darabig, szólni sem mertek. A konyhában nagy ribillió volt a kiömlött tejszínhab miatt. A kis csacsi hallotta a sötétben, hogy Mirmur dühöng a légyre. Egyszer csak érezték, hogy valaki fölemeli a ládát, és elindul velük.
2: Hát ez mi?
1: Kérdezte ijedten a kis csacsi. Utazunk! Felelte Mirmur. De a hangja nem hallatszott ilyetnek. Sőt, egyre vidámabb lett. Semmit se félj, mondta. Még engem látsz. Én már utaztam. Nagyon érdekes dolog. A kis csacsi nem szólt semmit. Csak magában gondolta, hogy nem látja ugyan Mirmurt, de már nem fél. És az utazás valóban jó dolog lehet. És minden esetre itt van Mirmur, aki tapasztalt macskának látszik, és akiben megbízhat. És mert sötét volt, s a láda kellemesen ringatózott. Hát, mi tagadás! Szépen elaludt.
0: Halihó!
3: Jó reggelt mindenkinek!
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Anyu.
1: Anyu.
0: Apu.
1: Apu.
0: Anyu.
1: Anyu.
2: Mesét kérek itt az ágyban, ma este is arra vágytam, könyvből szép a mese este, nem mobilon, SMS-be.
0: Anyu.
1: Anyu.
0: Apu.
1: Apu.
0: A szeretlek.
1: A szeretlek.
0: Az ölej meg. A Dezső!
1: A Péter!
0: A kakaós csiga! A zene! A zene! A zene! A zene! A foci! A pingpong!
2: Hú, még miket mondhatnék?
0: Sok minden! A mesekönyv! A szeretet!

0: Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, ma a tanítónéni rám szólt, mert kicsit hangos voltam órán. Most tuti, hogy haragszik rám, és biztosan szólni fog anyáéknak is.
2: Nem lehet, hogy egy kicsit felnagyítod a dolgot? Mit mondott pontosan?
1: Csak annyit, hogy figyeljek jobban, de olyan komolyan nézett.
2: Hát, ez még nem a világ vége. Bolhából elefántot csinálsz.
3: Bolhából elefántot?
2: Ez azt jelenti, hogy egy apró problémát sokkal nagyobbnak képzelsz. Nagyobbnak, mint amekkora valójában.
3: Akkor lehet, hogy nem is olyan nagy a baj.
2: Igen, ha holnap szépen figyelsz és halkabb vagy, szerintem el is van felejtve.
4: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Fekete István, történet egy kisfiúról, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
1: A kaposvári iskolából rózsacsokorral mentem haza. Olyan jó volt a bizonyítványom. Hanem aztán a gimnázium. Akkoriban 10 évesen kerültünk gimnáziumba. Egy-egy döcögősebb feleletem, a tanárok kivételezése más fiúkkal, a gyerekek viccelődése, a kinevetés, gúnyolódás azt eredményezte, hogy gombóccá gyűrődött a szó a torkomban, és jött a rossz jegy, meg a még rosszabb. Nem értettem magamat. Számtamból olyan kérdéseket se tudtam megoldani, amiket otthon magamtól felírtam és megfejtettem. De mert különben rendesen viselkedtem, szüleim megnyugodtak. Csak akkor döbbentek meg, amikor a félévi bizonyítványomban latinból, számtamból és földrajzból megbuktam. Tócsát sírtam a zsebkendőmbe, és hazaérve beletettem a bizonyítványt a törvénykönyv vastagságú családi levelezőbe, amelynek állandó helye a szekrény tetején volt. Akkoriban Lassú Kati volt a mi kis cselédünk, aki családtagnak számított. Titkaimat őrizte, és részesült minden ételből, édességből, gondjainkból és örömeinkből. Szüleim színházba készültek. Nem akartam az örömüket ezzel a 3 szörnyű jeggyel megszomorítani. Amikor elmentek, oda mentem Katihoz, és vallottam. És most akkor mi lesz? Kérdezte részvéttel Kati. Elbújdosom, és megzörgettem zsebemben a 20 krajcárt. Hideg lesz, mondta Kati tárgyilagosan, hiszen kemény tél volt akkor, és egy kis szalonnát, kenyeret, túrót meg almát bepakoltam a tarisznyádba. Akkor én megyek. Előbb a fácánosba, ott a pajtában megalszom, reggel aztán megyek Göllére, aztán Csomán felülök a vonatra. Kati megölelt, megcsókolt, aztán majd írjál, és ne hagyd itt a nyakra valódat. Körültekerte nyakamon a sálamat, be is gyömöszölte, aztán még egyszer kezet szorítottunk. Nyakamba kanyarítottam a vászontarisznyát, karom alá szorítottam a kispárnámat, mert nélküle nem tudtam elaludni. Aztán útnak váltam, mint a göllei bocskor Attala felé. A 2 téglagyár között már csak a hold világolt. Én nem féltem, de szívből megsirattam magam. Én nekem ilyen nagy bajom még nem volt. De ugyan hamar 25 éves leszek én erdész és vadász a szentpéteri erdőben. És a gondolat melegített. Másrészt ugyancsak kiemelte 10 esztendős fázó vándor mi voltomat. Balra kökénybokrok, jobbra a hallgatag szántók, én meg köztük talpaltam a fácános felé. Már el is értem a gazdasági épületeket, kazlakat. A pajtába hátulról vonultam be, a sötétben. Szurok sötétben. Hátul tetőig állt a széna, jó, mély vackot csináltam, fejem alá gyűrtem a kispárnát, és nagyot sóhajtottam. Aludni kell, de inkább egészen megébredtem. Zizegett a széna, mintha egerek mászkáltak volna benne. A tyúkok riadoztak, kutya nem ugat. Biztosan behívták a konyhába, rendes emberek. Nem engedik kint a hidegben a kutyájukat. Most bagoly repült be, oly neztelenül, hogy csak látni lehetett a hold fényben, de hallani nem. Valamit hozott a csőrében, leült a szelemenre, és tépni kezdte. Vacsorázik. Hány óra lehet? 8? 12? Milyen kár, hogy elvesztettem a szép lapos ezüst órámat. Valami mozog itt. Görény, vagy kígyó, vagy patkány. Kulcs fordult a közeli ház zárjában. Engem kizártak. Nekem itt kell fázni, reszketni amiatt, a számtan miatt. Minek egy vadásznak számtan? És latinul kivel fogok én beszélgetni? Azóta biztosan elolvasták azokat a szörnyű jegyeket. Nem, Nem, ha megfagyok, akkor sem megyek haza. Csak hogy én földrajzból is megbuktam, jutott eszembe. Meg bizony, dunántúli dombos vidék, deliblati homokpuszta. Most ment el a vonat. Forró teát isznak az étkezőkocsiban. Forró teát iszom majd én is, ha nagy leszek. Nagy leszel? Kaparászott bennem egy fél méteres kérdőjel. Hát, ha megéred a reggelt, ha addig meg nem fagysz, megfagyok, meghalok. Erőszakosan beszorítottam a szemhéjamat, mert tudomásom szerint így kell kezdeni. De hogyan is kezdődik az a megfagyás? Talán a füle az embernek? Igen nagy baj, hogy a kezemet meglehelhetem forrón, de a fülemet nem, és a lábamat már nem is érzem. Akkor még nem tudtam, hogy a tisztességes testrészeit nem érzi az ember. Akkor van baj, amikor érezni kezdi. A lábom azért nem fázott, mert jól belevackoltam a szénába. Még a fülem ki volt téve a zord időjárás viszontagságainak. Csak tudnám hány óra, mert ahogy pitymallik, elindulok. Ha gyorsan megyek, majd kimelegszem. Csak kivilágosodna már, mert akkor azonnal elindulok, és ha minden jól megy, ebéd körül már göllén lehetek. Nem én leszek az első, aki megjárta ezt az utat. Biztosan tudom, hogy 22 kilométer, azaz 54 ezer lépés. Csak hogy most már az oldalam is fázik, és feltámadt a szél is, befúj az ajtó nélküli nagy pajtanyíláson. Fülig belefúrtam magam a szénába. Megtapogatom az orromat, nedves. Hát persze zsebkendő sehol. Igazat mondott édes jó apám, nálamnál kelekótyább rendetlenebb egyén még nem született erre a keserves és hideg világra. De mi az az egyén? Keserves helyzetemben hozzáfogtam a szót elemezni. Talán egy és én? Szerettem Sas tanár urat, ő értett a szó elemzéshez nagyon, és ismerte Jókait. Elmesélte, hogy a pápai nagydiákok hogyan versenyeztek. Összeálltak négyen-öten, fogadtak egy nagyobb összegben, egy percig bámultak meg egy kirakatot, aztán hátat fordítottak neki, és el kellett sorolni, mi van a kirakatban. Mindig Jókai nyert. Egyszer egy ékszerész kirakatát mondta el, keresztbe, hosszába, lentről, föntről. De már arra nem emlékszem, hogy mit nyert Jókai. Talán elmentek egy cukrászdába. Jó volt ez a kis kitérő. Legalább nem gondoltam a dermesztő hidegre. Mi ez a fütty? Ja, persze, a kaposvári gyors. Jó, meleg fülkében ülnek elnújtóckodva kényelmesen, talán kis kabátban. Az egyik ember résnyire kinyitja az ablakot. Micsoda könnyelműség. Ülne csak ez a pasas az én helyemben, majd nem nyitogatná az ablakot. No, most a bagoly sikoltott fel. Majdnem kiugrottam a megmelegített szén a mélyből. Megint sikolt. Elment a jó dolgod, mi bajod van? Szinte vörös hangyák mászkálnak a gerincemen a hangottól. De miért éppen vörös hangya? Na, végre. Elhallgatott a bagoly. Elbújt a fészkében, a jó, meleg fészkében. Talán el is bóbiskoltam a széna között. Arra ébredtem fel, hogy dermesztő hideg van. Nagyon fázom. Egész testemben borzongtam, fülem, arcom, lábom egyformán nagyon fázott. Jaj, mikor jön a hajnal, mikor lesz már világosság? Időérzékem elhagyott. Tőlem épp úgy lehetett éjfél, mint hajnali 3 óra. Elpusztulok, gondoltam szívbeli keserűséggel, és a szénára hajtva fejemet, szép csendesen sírdogáltam. Valahol messze rekett kakas kukorított öregesen. Erre kinyitottam a szememet, és még a szívem is megállt a nagy ijegységtől. A pajta kapuja előtt a holdfényben egy ember állt, aztán megszólalt. Pista, Pista fiam, tessék, édesapám, gyere, gyere, fiam, hazamegyünk. És fogta a kezem hazáig, és én csendesen sírdogáltam hazáig. És erre az éjszakára, apám meleg kezére emlékszem, amíg csak élek. De talán még azon túl is. Mert tornyok, várak és paloták összedülhetnek, de a szeretet örök.
0: A Történet egy kisfiúról című mesét hallottátok.

nagyon jó. Hely, de az a sok mi? Egy kicsit hangosabban. Hely, de az a sok mi? Most mindenki! Hely, de az a sok mi?

0: Sziasztok! Felfedező vagyok, és nagy álmom, hogy egyszer én is megkapjam a Nobel-díjat. Hát, nem lesz egyszerű feladat. Ahhoz ugyanis legalább egy olyan áttörő tudományos felfedezéssel kellene előállnom, mint Karikó Katalinnak vagy Krausz Ferencnek. Ők a legfrissebb magyar Nobel-díjasaink. Ráadásul ugyanabban az évben kapták meg ezt az elismerést. A Nobel-díjat Alfred Nobel, svéd feltaláló alapította, ő találta fel egyébként a dinamitot is. Ennek a találmányának köszönhetően pedig nagyon gazdag lett, ezért úgy gondolta, miért ne adhatna belőle a többi tehetséges tudósnak is. Ő ugyan már rég nem él, de a díját a mai napig minden évben kiosztják azoknak a kutatóknak, akik valamivel hozzájárultak a világunk érthetőbbé és jobb átételéhez.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
4: Drága barátaim!
3: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
5: Én nagyon szeretem!
3: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
6: Egyszer volt, hol nem volt.
7: Még az óperenciás tengeren is túl.
8: A mese tanít.
7: Így veszélyeztek is valat, ilyen hiába valóságokat.
8: Megnevettet.
9: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
8: Ám végül mindig győz az igazság.
7: Na, fiam János, te vagy mától fog ennek az országnak a király.
8: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
10: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
3: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
5: Én nagyon szeretem.
3: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
11: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és nagyon örülök, hogy most én mesélhetek nektek. Izmindi Katalin, őszi gyümölcsök napja az óviban. Vasárnap délután apával elmentünk Nagyi Ékhoz gyümölcsöt szedni. Tudod, nagypapa, az óvónéni azt mondta, hogy vigyünk őszi gyümölcsöket az óviba. Magyaráztam nagypapának, miközben a kosarammal a kezemben a kert felé indultam. Apa és nagypapa összemosolyogtak. Nagypapa kertjében mindig volt valami finomság, eper, ribizli, cseresznye, barack. Gondoltam, ezekből viszek be az óviba. De hiába jártam körbe a kertet, nem találtam egyiket sem. Nagypapa, mi történt a kerteddel? Kérdeztem kétségbe esetten. Hol vannak a gyümölcsök? Hol a finom eper és a piros ribizli? Nagypapa megint csak mosolygott. Fannikám, az eper és a ribizli nyári gyümölcsök, most pedig ősz van, magyarázta nagypapa. Ilyenkor alma, körte, szilva és szőlő van a kertben, valamint sok dió. Ó, értem, nem baj, azok is jók lesznek, vágtam rá gyorsan. Akkor almát, körtét, szilvát, szőlőt és diót viszek az óviba. Nagypapa meg is töltötte a kosaramat. A diók mellé került bele fényes piros alma, finom roppanós körte, érett szilva és néhány fürt zöld és piros szőlő is. Azokból csipegettem is egy kicsit. Másnap az oviban nagyon sok gyümölcs gyűlt össze. Márti néni körbeültetett minket, s beszélni kezdett. Mesélt az évszakokról, arról, hogy most ősz van, s ilyenkor hidegebb az idő, sokszor esik az eső. Mi is elmondhattuk, hogy mit tudunk az őszről. Ősszel a napocska is hamarabb megy aludni, szólalt meg Bence. Lepotyognak a fákról a makkok és a gesztenyék, mondta Matyi. És a levelek is lehullanak a fákról, tettem hozzá olyan halkan, hogy csak a mellettem ülő Márti néni hallotta. Igen, a levelek is lehullanak, simogatta meg bátorítóan a fejemet Márti néni, majd folytatta a mesélést. Megtudtuk, hogy ősszel is tartogat számunkra a természet kincseket, az őszi gyümölcsöket. Megnéztük, hogy kinél milyen gyümölcsök lapultak a kosárkákban, szépen egymás után kellett megmutatni őket. Elsőként Réka mutatta meg, nála körte és mandula volt. Bencénél nagyon sok szilva, még ringló is. Csengénél pedig a szőlő mellett dió és mogyoró is megbújt a kosárban. Rám is sor került, így én is megmutattam az almát, a körtét, a szilvát, a kétféle szőlőt és a diót. Márti néni mindenkit nagyon megdícsért. Megehetjük az összes gyümölcsöt? Kérdezte Peti. Igen, de először alaposan megmossuk őket, bólintott Márti néni. Segítettünk megmosni az almát, a körtét és a szilvát, Hanyi néni pedig felszeletelte őket. Megmostuk a szőlőt is, ezt nem kellett szeletelni, ezt szemenként csipegethettük. Végül Hajni néni feltörte a diót, a mogyorót és a mandulát is, így ezeket is megkóstolhattuk. Kezdetét vehette az őszi gyümölcslakoma. Én mindent megkóstoltam, a körte íz lett a legjobban, az volt a legédesebb.
12: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

azért, tudod, Adi, mert az is mondta.

0: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Sziasztok! Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki. Fákra szállok, kopogok, fúrok, sokszor faragok. Bogarakat is falok, erdőben fákat gyógyítok. Tudjátok-e, ki vagyok? Ez a Harkály.
2: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Na jó van, majd megmondom én neked.
1: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a Süsü a Sárkány című bábsorozat először hangjáték volt, és csak utána csináltak belőle bábfilm sorozatot? A mese hangjátékot a gyerekek a rádióban hallhatják. Itt a szereplőknek csak a hangjukat halljuk. A kinézetüket, az arcukat a hallgatóknak kell elképzelniük. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, mikor Panka főzte az ebédet. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: No, azt el nem felejtem, ha olyan öreg leszek is, mint az országút. Király őfelsége ünnepen se eszik olyan ebédet, mint amilyennel Panka megvendégelt a múltkor. Olyan nagyon hétköznap volt pedig, de még milyen hétköznap, hogy amikor apuka megkérdezte anyukát, mi lesz az ebéd, azt felelte: paprikás krumpli. Drága jó étel, mosolyogtam el magam. Mit teszünk utána? Tudakozta Panna. Kenyeret, haját, bélit, háromfélit. Elfanyarodott erre a Panka mosolygós ábrázata, mint aki vadalmába harapott. Nem is tud anyuka egyebet főzni, pittyeztette el a száját. Főzte jobbat, nevetett anyuka. Arra Panka fölgyűrte a gunyácskája ujját, felkötötte zsebes kötőjét, s úgy kiserdült a konyhára, hogy mire kiértem, már a második tányérnak csorbította le a szélét. De már látom az isteni szakásnénak teremtett, mondtam. Hát, ha még a főztömet megkóstolod, apu, sose kívánkozol többet paprikás krumplira. Hát milyen lesz az a híres ebéd? Suhintott leves. Csak a leves sok legyen. Pulyka pecsenye. Csak a csontja kevés legyen. Lekváros gombóc. Erre már szólni se tudtam, csak az ölembe kaptam Pankát, és csókoltam rajta akkorát, hogy gabócica feléjett rá. Ásított, és unottan kérdezte. Mi a jó? Az ebéd, gabócica, az lesz a jó. Tarts velünk te is. Gabócica alamuszian körül hízelegte Pankát, s visszafeküdt a tűzhely alá. Én is mentem dolgomra, de déli harangszóra megint ott ültem a sarokban, a macska asztalnál. Kész-e az ebéd, világhíres szakácsné? Tessék helyet parancsolni, csörgette a kulcsait Panka, és kikiáltott a konyhába. Kukta! Hozd be a suhintott levest! A Kukta Vilmácska volt, fehér patyolat a ruhája, rózsapiros az orcája, kisfatányér a kezében, suhintott leves a tányérban. Tessék, egyék, nem lesz egyéb! Ettük volna ám a levest, de nem ment bele a kanál. Oly sűrű volt szegényke, hogy villával kellett szurkálni. Elitta a levét, mentegetőzött Panka. Kukta, hozd be a pulyka pecsenyét! Beszaladt Vilmácska, patyolat a ruhája, patyolatosabb az orcája, üres a kacsója, tele jajszóval a pici szája. Jaj, jaj, jaj, elvitte a gabó macska a pulyka pecsenyét. Se baj, mondom én, máskor mink visszük el az ő pecsenyéjét. Kukta, hozd a lekváros gombócot! Szalad a Vilmácska, kormos a ruhája, kormosabb az orcája, de legkormosabb az az irgalmatlan bogrács, amit lezöttyent az asztalra. Teli a bogrács valami fehérrel, úszkál a fehérség közepében valami nagy feketeség. Ennyi, mondom, hisz ez fűrészpor. Dehogy, zsemlemorzsa! Ja, az ám, meg sem ösmertem. Hát ez a fekete, kinek a labdája? Jaj, apuka, minek tartasz olyan rossz szemet, hiszen az lekváros gombóc. De már ezt megkóstolom, fohászkodom el magam, s fogom a kést, kapom a villát, szurom a gombócba. Hát, uram, fia, kiugrik a gombóc, gurul a konyhába, onnan a tornácra, stán a világból is kiszalad, ha utána nem küldöm Vilmácskát. Szaladj, Kukta, csípneg a gombócot. Vilmácska elszaladt. Panka mérgében megkapta a bográcsot. A bogrács mérgében megsütötte Panka kezét, s lett olyan visítás, hogy a gabócica ilyetében felszaladt a háztetőre. Hol fáj lelkem? Szorongattam a kacsóját. Megállj, van az én patikámban erre is orvosság. Siess, apuka, mert úgy ég a kezem, mint a parázs. Kis kezét a tenyerembe vettem, s a másikkal simogattam. Nyúlháj, daruháj, majd meggyógyul, ha nem fáj. S egyszerre úgy meggyógyult az én Pankám keze, hogy már tapsikolni is tudott vele, mire anyuka behozta a paprikás krumplit. Na, apuka, próbáljuk meg, melyikünk bír belőle többet megenni. Éppen a tálfenekét kapargattuk, mikor nagy lelkendezve visszatért a kis Kukta. Nem állt meg a gombóc, nem ám, nem állt meg, még most is szalad. Szaladjatok utána, ha ráértek. Aki megfogja, Kitörheti benne a fogát?
0: Mikor Panka főzte az ebédet című mesét hallottátok.
2: Amit most hallgatsz, az a
3: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
4: A Viziló.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ki az az őszapó? Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy összakállú ravasz róka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz őz? Nem talált! Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad. Csukás Mese Rádió.

0: a csirketojás, aki elmeséli nektek Mahu Andrea.
1: Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény asszony, és annak a szegény asszonynak volt 19 tojáskája és egy kotlócskája. Hát bizony megültette, és az egyik tojásból egy akkora hatalmas csirke kelt ki, hogy még akkora csirkét senki se látott. De alig bújt ki a tojásból, valahogy a kotló kiment a kert mellett, s a csirke is kibújt a kerítésen, s oda a kapu elejébe akkorát tudott az a napos csibe tojni, hogy a forgalmat megállította. Jöttek szekerek, megrakva gabonával, búzával, árpával, rozzsal, de bizony a tojástól senki se tudott se erre, se arra menni, mindenki meg kellett álljon. Mi van itt? Miféle csuda ez? Hát egy nagy tojás. Na, hamar valaki kitalálta, hogy hozzanak csak egy terűszalmát, s a tojást meg kell sütni, aztán megeszik. Úgy is tett. Hamar egy ember hozott egy nagy terűszalmát, s a tojásra rárakta. S ott bizony szőrény szálán megsütötték. Aztán aki csak arra járt, akár a csodát akart látni, akár a tojást akart enni, megállt egy időre. A budlibicskával, késsel, villával, ki mivel érte tojást evett. Volt ott egy szegény ember, az is budlibicskával látott hozzá a tojáshoz. Hát ahogy falatozott, véletlenül a bicskáját belejtette a tojásba. Na, mérgelődött, csak nem hagyom annyiban az én drága fehérvári budlibicskámat, hanem én lemegyek utána és visszahozom. Egy nagy, hosszú lajtorját keresett, s azon a tojásba leereszkedett. Hát a sötétben, ahogy matatta a bicskáját, keresi, összetalálkozott a keresztapjával. Adjon Isten, keresztapám! Adjon Isten, édes fiam! Hát te mit keresel itt? Én a budli bicskámat. Ahogy ettem a tojást, belejtettem. Azt te hiába keresed, legyintett a keresztapja. Én hajtottam haza a csordát, s ökröstül, tehenestül, mindenestül mind ide beleesett. Már 3 napja keresem, de sehol sem találom a csordát. Akkor te hogy találnád meg a budli bicskádat? Jobb, ha kimászunk, s mi is esszük tovább a tojást, mert amíg mi itt keresgélünk, addig megeszik, s nekünk nem jut belőle. Így aztán szép lassan kimásztak a tojásból, és ők is neki láttak tojást enni. Még most is eszik, ha el nem fogyott. Aki nem hiszi, nézze meg, valamelyik utca sarkán, forgalmas helyen megtalálja.
0: A Csirketojás című mesét hallottátok.
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

lett hódít a medvenép. Órós dörmög, száz édes, mézes mackó, bes.

0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Melyik az a busz, amelyik nem az úton, hanem a vízen közlekedik? Na, kitalálod? Hát a vízibusz. Igen, ilyen tényleg létezik. A világ több városában a vízibusz egy mindennapi tömegközlekedési eszköz. Az utasok felszállnak, megváltják a jegyüket, a hajó pedig menetrend szerint elviszi őket egyik megállótól a másikig. Csak éppen az út helyett folyón, tavon vagy csatornán halad. De hogyan lehet egy hajó busz? A vízibusznak vannak megállói, útvonalai és menetrendje. Akár csak egy városi busznak. Olyan városokban hasznos, amelyeket folyók, csatornák vagy tengeröblök szelnek át. A legismertebb vízibuszok talán a velencei Laporettók. Velencében különösen fontos a vízi közlekedés, hiszen a történelmi városrészben rengeteg csatorna és sziget található. Ezért az utcák helyett sok helyen a vízi utak jelentik a közlekedés fő útvonalát. A Vaporetto szó azt jelenti kis gőzhajó. A név onnan származik, hogy az első ilyen járművek több mint 140 éve még gőzzel működtek. Velencében a vízibuszoknak vízi megállóhelyeik vannak. Az utasok a parton kialakított pontokon várják a hajót, majd felszállnak rá. A vízibuszok többféle útvonalon közlekednek. Vannak olyanok, amelyek a híres Canal Grandén, vagyis a nagy csatornán haladnak. Mások pedig Velence környező szigeteit kötik össze a várossal. Vagyis egy velencei gyerek számára teljesen természetes lehet, hogy nem busszal vagy villamossal megy egyik helyről a másikra, hanem hajóval. A nagyobb velencei vaporettók több mint 200 utast is elvisznek egyszerre. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30-kor. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30-kor a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: paripám takaros, kurta farkú pejpiros. Hopp, hopp, katona, felülök a csikóra, én ülök a csikóra, ti meg ketten alóra. Gyílovam előre, vágtas ki a mezőre! Gyíte, cocó, gyíteló, jó lovat vett nagyapó! Gyíte, gyíte, kis paripa, hátadra ül a katona, jól megfogja a gyeplődet, hogy ne vessed el majd őtet. Ej, haj, ágaskodva el is szalad már. Gyíte, cocó, Budára, ketten megyünk a vásárra, cukrot hozunk a babának, hogy jó legyen a mamának. Gyípápára, pillangóra, onnan megyünk Komáromba, Győrbe, Gyöngyért, Komáromba, dohányért, Szentpéterre, kenyérért, adnak ott egy petákért. Gyíte lovam a vásárba, mit hozzunk a tarisznyába, pogácsát, mogyorót, jó gyerekeknek valót. Höc, höc, katona, ketten ülünk egy lóra, hárman meg a csikóra, úgy megyünk a vásárra, a nagy szemű Szilvára. Trap, trap, trap, lovam trappolgat, hegyen, völgyön, alagúton, nem tévedünk el az úton. Baba, ülj a térdemre, lovagoljunk Szegedre, ott árulják a rózsát, kapsz belőle bokrétát. Cófel, alóra, induljunk már makóra. Szénát zabot alónak, abrakot a csikónak. Van paripám takaros, kurta farkú pejpiros, ha felülök a hátára, visszanéz az urára. Dinni-dani lovagolna, igen ám, ha lova volna, de ha ló nincs, van pajtája, kapja magát felül rája. Gyere, Dini, a térdemre, lovagoljunk Debrecenbe, veszünk ottan vásárfiát, szépen szóló kis muzsikát. Gingalló lópatkó, erre megy Vígpalkó, a hátán tarisznya, benne szép furuja, aki ebbe belefú, soha se lesz szomorú. Kalács vagyok én, menyasszonynak sülök én, viszi a kutya a lepényt, nem bánts, fiam, hadd vigye, van még a kemencébe, höc, höc, höc. Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat, aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz. Kip-kop kalapács, kicsi kovács, mit csinálsz? Aranypatkót szegelek aranyszegecsekkel, utcupajtás kapferrája, úgyis te vagy a gazdája. Hopp, hopp, hopp, így megy a galopp. Így futaló tüstént, bokron, tudja jó, a brak van otthon. Így megy a galopp, hopp, hopp, hopp.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Te láttál táncolni papot?

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni. Nyulász Péter, Mi az, ami? Című könyvéből. Folyóban vagy tóban lakó, ollója van, mégsem szabó. Mi az?
2: Ez nem más, mint a rák.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.

0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Hát szervusztok, gyerekek! Egy szép mesét mondok nektek. Matula G. Oszkár írta, és a címe Gomba Gabi születése. És aki elmondja nektek, az Korda György. Gomba Gabi egy szép nyári reggelen született a kerekerdőben, annak is egy eldugott sarkában, amit páfrány sikátornak hívnak. A kerekerdő közepén egy nagy hegy magaslik, rajta öreg sok tornyú vár, ebben laknak a kékruhás tündérek. A várat vén tölgyek, bükkfák, mogyoró és sombokrok ölelik körül, a fák alatt csipkés levelű páfrányok zöldelnek, harangvilág kéklik, és eső után sorra bújnak elő a nagy kalapú gomba gyerekek. Az esőt rendszerint viharok hozzák. Ebből a szél jön, kifésüli a fák üstökéből a száraz gajat, összesepri a leveleket. Aztán, ha már minden tiszta, megérkeznek a dunyhányi felhők telis-teli langyos esőcskével. Hogy örülnek ilyenkor a fák, kedvükre kimosakszanak, és amikor teleitta magát minden levél, minden rügy, a felesleget átcsorgatják a páfránynak, virágnak, melynek gyökerei közt tavalyi avarpójában ott szunnyadt Gomba Gabi. A gomba nemzetség közismerten nagy lump, dőzsölik a vizet, erdő, mezőn, patak mentén, süppedésekben tanyáznak, ott, ahol mindig nedves a föld, vagy amerre gyakran jár Harmadkata. Gabi picinke spórája hűvös, árnyas ágyacskában várta az esőt. Előbb mágszemnyi lett, majd lencsényi, és mikor már elég erőt érzett magában, kidugta fehér pöttyös piros kalapját, és kinézett a zavar alól. Hip-hop, itt vagyok! Rikkantott a kis vakarcs. Mert mi tagadás? Gomba Gabi virgonc kotnyeles gombának született, rövidesen erdőszerte ismerték kópéságainak híre eljutott a kékruhás tündérekhez is. Dicsak, milyen furi legény! Ámult el Őzmisi, aki épp arra reggelizett. Olyan akár egy ember, lába van, keze van, szeme, szája, füle, szakasztott, mint az erdészek lacikája. Ez utóbbit, a Lacit Misi nagyon szerette. Laci nem vetett hurkot az erdőlakóknak, nem paritjázta őket kavicsal, ellenben szénát, magot vitt nekik. Télen az etetőkhöz, meg finom kősó darabokat. Misi trappolt, vitte hírét a gomba gyereknek. Elsőnek Sünikébe botlott, de Teri meg Feribe aludtak, mert a jeles házaspár rendszerint éjjel kújtorog. Csigazsiga viszont ilyenkor szokott lakmározni, amikor még harmatos minden levél. Pattanzsiga! Nagy újság van, mondta Misi a csigának. Ilyet még nem láttál, mióta ház van a hátadon. Gomba gyerek született a páfrán sikátorban. Keze, lába, szeme, szája. Ezt ugyan nem rágod meg, vén gombafaló. Zsiga ment, ha nem is pattant. Pattani csak Szöcske Nusi tud. Meg is előzte Jócskán Zsigát, igaz, Nusi nem viszi hátán a házát, és nem is lusta, mint a csiga. Őzmisi meg csak ment, vitte a hírt, melytől felbojdult az erdő, jöttek a szájtátiak, brummogó Bruno, csörtetve érkezett bundájában a bolha családdal. Aztán tapsi füleség, az öt kis tapsival, Fácán úr és neje, mind előkelőség. Varjú Tóbiás is fölröppent a hírre. Kár, kár! Károgta egy ágon fekete ruhában, mert neki soha semmi nem jó. Pöttöm az egész fanyalgott zsiga, együltem benbe falom. Jó családból való, rikácsolta Fácán úr. A piros szín az előkelőség jele. Már megint dicsekszel, kifen gígerli, csörögte a szarka. Igazi úr, fehér-feketébe jár, mint teszem én azt. Tolvajokkal nem tárgyalunk, szólt közbe Fácánné begyesen. Te és az urak, jön, hogy nevessek, nálad már csak a kakukk alább való. Gyanús, szimatoltak tapsiék. Zsigának romlik a látása, a vak is láthatja, a gomba mérges fajta nem lehet megenni. Szöcske Nusi nem mondott semmit, csak felszökkent Gomba Gabira. Kapott is olyan pofont, amilyet még soha. Nagyha ott támadt, ráadásul Rigó Matyi is megcsipkedte a farkát. Nyughass, te ugri borbála! Inkább hegedülj neki! Vén torkos szőlő tolvaj, nyelvelt rá vissza Nusi. Gyávák gyávája, láttalak a minap, hogy betojtál. Egy ócska gönctől, azt hitted a csősz, pedig csak madár ijesztő. Ennyit se tudsz. Ügyes legény, eszem a zuzáját, brummogta Bruno. Aki így oda tud tréfálni, még sokra viszi. Mától fogva barátom vagy gyerek. Csak szólj, ha valaki bántana. Hallod, zsiga? Kárált a varjú kárörvendően. Nem eszel gombapaprikást. Így csivitelt, csergelt, csiripelt, brummogott az erdő népe, s közbe telt az idő. Már a nap is jócskán felért az égre, fölöttük pirult. Dél van, figyel fel, Rigó Matyi. Sziasztok! Vár a cseresznyés kert, a hernyót ebédelek. Tényleg, kapta kézbe tapsiék, mi meg a káposztásba vagyunk hivatalosak. Röpkegy asszony, noszogatta nejét Fácán úr, ebből nem élünk meg. Valami makocskát ehetnénk, néz utána szaporán. Utolsónak Bruno búcsúzott. Hát aztán vigyázz magadra, gyerek! Ha gombaszedőket látsz, húzódj az árnyékba a levelek alá. Óvakodj a naptól, mert kiszárít, de harmadkatában megbízhatsz, vagy szólok neki, hogy törődjön veled. Gabi egyedül maradt, azaz dehogy is egyedül. A nagy levelek árnyatadóan fölé borultak, védték a naptól a harangvirág, csengettyűs kelyhe lecsorgatott rá néhány csepp harmatot. Ez volt az ebédje, utána elpillett, rájött az álom. Álmában, hatalmas kalapban, hét mérföldes csizmákon járkált. Ő volt a legvitézebb gomba, hetet hét országon, na meg még azon is túl.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy olyan dologról mesélek, ami sok mindenki életét megkönnyíti. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy lehet hosszúkás, lehet olyan formájú, hogy a tenyeredben is elfér. Sok-sok apró fogacska áll benne sorban. Ha végig húzod a hajadon, szépen kisimítja és rendbe teszi a frizurád. Lehet puha, műanyag vagy fa. Van, aki mindig a táskájában hordja. Na, kitaláltátok? Igen, de ügyesek vagytok, ez a fésű. Én minden reggel megfésülöm a hajam, hogy ne kuszálódjon össze, de néha napközben is többször használom. Ti szerettek fésülködni? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
3: Csukás Mese Rádió.

0: Na akkor most jön az úthenger vezető oktatás, fogjátok meg azt a kormányt, próbáljátok ki az ülést, ez nagyon jól rugózik, szuper. Az úthenger az egy nagyon-nagyon nehéz jószág, úgyhogy minden elén kerülő élőlényt ki kell kerülni, például ott egy katicabogár, szépen kikerüljük, úgy visszaszedjük egyenesben, nagyon jó. Figyeljetek, jön egy az első hupli rugó, térd rugó, hó-rup! Nagyon jók vagytok, még egy hupli jön, figyeljetek, hó-rup! Fantasztikusak vagytok. Akkor ott jön egy Tyrannosaurus Rex, az nagy állat, úgyhogy nagy kanyar. Szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá. Szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza. Nagyon jók vagytok. Most jön gorillát valami.
1: Kerüljük ki Iron Man.
0: Iron Man bármikor elrepül fölöttünk, de ebből az irányból kerüljük ki. Úgy, jók vagytok. Figyeljetek, most jön a legnehezebb. A fekvő rendőrt is el fogjuk simítani. Jól kapaszkodj meg a kormányba, és indulhat. Hó, ruk, zuc, zuc, zuc, zaj, te zötyök, zuc, zuc, zuc, jaj, te zötyök, ez az út, de a végén ráz és sima lesz így. Most! Hú. Nagyon jók vagytok, és az utolsó hupli következett, hogyha ezt is elsimítottuk, akkor mindenki megkapja az úthenger vezetői engedélyét. Figyelem! Hó, ruk! Fantasztikusak vagytok, dobjuk, reméljük, átmegy a kamerán keresztül. A kamerás bácsi is eltehet belőle.
1: Oda is dobok, oda is, is Debrecenre, Nyíregyházára.
0: Oké, okay. És mehetünk is tovább vezetni.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

eső és csillaghullás várható. Figyelem, figyelem! Ha az út szélén bebábozódott pillangókat láttok, vigyázzatok rájuk! Lehet, hogy tündérek! Ne ébresszétek fel őket!

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a tízesen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: A nagyotmondó paraszt ökrei. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
1: Élt egyszer egy paraszt meg egy pásztor a bakony alján. Ketten találtak egy gyökröt, aztán nem tudtak rajta megosztozni, kié legyen. Elmentek hát a bíróhoz, hogy tegyen igazságot köztük. Így szólt a bíró. Azé legyen ez az ökör, aki nagyobbat tud hazudni közületek. 3 nap múlva ide várlak benneteket, addig gondolkodhattok rajta. Mikor letelt a 3 nap, megjelentek a bírónál. Na, hadd hallom, mire jutottál a 3 nap alatt, kérdezte az a pásztortól. Tudja azt mindenki, hogy nekem még az öregapám is pásztor volt, kezdte az a mondókáját. De az nem ilyen ökröket őrzött ám, mint amilyeneket mi. Olyan ökrei voltak, hogy a fecske napkeltétől napnyugtáig repülhetett egy húzamba, míg egyik szarvahegyétől a másikhoz ért. Hát ez igaz lehet, felelte a bíró, mert sok nagy szarvú ökör van a világon. Leülhet. Na, János gazda, maga mit tud nekünk mondani? Tavasszal, mikor árpát vetni indultam, a feleségem is fölrakott egy fél zsák kendermagot a sarogjámba. Mikor kihajtottam az udvarból, még utánam is kiabált, aztán apjuk, el ne felejtsd ám elvetni a kendermagomat. Már hogy felejteném el, kiáltottam vissza neki. Aztán kimentem a földre, elvetettem az árpát. Mikor végeztem a vetéssel, még meg is fogasoltam az árpámat. A fogas kihúzta a földet az útra, hát oda mentem a kocsihoz a kapáért, hogy azzal majd visszahúzkodjam. Háj, a nem jóját akkor vettem észre, hogy mégiscsak elfelejtettem elvetni a kendermagot. De most már hová vessem, tele a föld árpával. Szégyen szemre meg mégsem vihetem haza. Mit is csináljak, mit is csináljak? Gondoltam, kapával jó mély gödröt kaparok a földem végébe, és abba beleöntöm a kendermagot. Hazamegyek, kérdi ám a feleségem. Elvetetted-e a kendermagot? El én? Látod, hogy nem hoztam haza. Hát, egyszer, amint arra vadászok, már messziről látom ám, hogy a földem végében valami nagy fa nőtt. Hű, micsoda fa! De hiszen nem volt ebben az egész dűlőben sem fa. Oda megyek közelebb, akkor látom ám, hogy a mérő kendermagból lett ilyen óriási kenderfa, hogy fölért az égig. A hegye nem is látszott. Amint a szél fújta, kicsiszolta, kiukasztotta az eget. Oda támasztottam hozzá a puskámat, és elindultam a kenderfán fölfelé. Vajon milyen világ lehet ott fent, gondoltam magamban. Úgy elfáradtam, már alig szuszogtam, sokszor meg is kellett állnom pihenni, de azt gondoltam, most már végére járok, mi lehet a felhőkön túl. Ahogy felértem, nem láttam mást, mint csúnya sziklás hegyeket. Köröztül vánszorogtam rajtuk, de se ember, se állat nem volt sem erre. Leértem egy lapájra, s ott láttam 3 elhagyott fűrészmalmot, meg egy nagy halom fűrészport. Már sokat bolyongtam, el is fáradtam, meg is éheztem. Gondoltam, jó lesz végre hazamenni, mert beesteledik, és még utóbb nem találok vissza ebből az égi birodalomból. Ahogy visszaértem oda, ahol a fa...

0: Megfordítottam. Levágtam a felső végét, ahol fel volt kötözve egy égi durungra, s újra leereszkedtem az égi repedésen. Na, így sokkal hosszabb lett már, hát újra mászni kezdtem rajta lefelé, de még akkor is nagyon messze volt tőlem a föld. Gondoltam, én már vissza nem megyek többé, lesz, ami lesz, elereztem a kötelet. Szálltam, szálltam, zuhantam lefelé, egyszer csak mégis földet értem, de akkor át huppantam, hogy derékig belesüllyedtem a szántásba. Kiabálni kezdtem, segítség, segítség! Jó este volt már, a határban nem járt senki. Akárhogy erőlködtem, nem tudtam kihúzni magamat a földből. Mit csináljak? Kaptam magam, elmentem haza az ásóért meg a lapátért, kiástam magam, így aztán nagy nehezen mégiscsak hazatértem. Hát ez már mégse igaz, János gazda, kiáltott rá a bíró. Hát akkor enyém az a szép ökör, örvendezett boldogan a nagyotmondó paraszt.
1: A nagyotmondó paraszt ökrei című mesét hallottátok.
2: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek, Benkő Péter vagyok. Én mesélek nektek egy Csukás István mesét. A nagy hohohorgász nyáron. Virágcsokor a horgon. Ökörnyál úszott el az ablak előtt, de a nagy horgász nem figyelt rá. A gondolataira figyelt, a nagy ötletre, amely az éjszaka megszületett a fejében. Mert a horgászok sose hagyják, hogy bármi is eltérítse a figyelmüket a halakról. Nem bámészkodnak ki az ablakon, nem törődnek a csip-csup dolgokkal, mint az ökörnyál. Az ökörnyál magányosan lebegett a hajnali levegőben, némán hirdette, hogy itt az ősz. De a nagy horgászt nem érdekelte a néma üzenet, hangosan hohózott, és előkotort az ágy alul egy görögdinnyét. Még tegnap vette a piacon, elrejtette az ágy alá, mert tervei voltak vele, s fent az ágyon, alvás közben kidolgozta a nagy ötletet. A főkukac vágyakozva nézte, nyalogatta a száját. Dinnyét eszünk, főnök, nagyon egészséges, és nagyon szeretem. A nagy horgász leintette. Nem esszük meg. Más terveim vannak vele, ho-ho-ho-ho! A dinnyét berakta egy zsákba, a zsákot a vállára vette, és elindultak a folyóra. A kis folyóban a halak készülődtek, becsomagoltak és összepakoltak éppen. Ők pontosan tudták, hogy itt az ősz, itt az idő, hogy elköltözzenek egy iszaposabb helyre, ahol elbújhatnak a tél elől. Az egyik hal fonott kosárba csigákat rakott, a másik sással kötözött át egy nagy batyut, mindenki sürgött, forgott, készülődött. Az öreg hal merengve nézte a levegőben lebegő ökörnyálat, majd türelmetlenül figyelgetett a part felé, a nagy horgászt leste, fejét ingatva, dünnyögött, hol késik a nagy horgász, hát nem akarok búcsú nélkül elmenni. Addig is két halat elküldött virágért. Menjetek, szedjetek virágot, és kössétek szépen csokorba. A két hal elment virágért, vízi liliomért, tavirózsáért. Bár nem értették, hogy minek kell a virág, de nem vitatkoztak, az öreg hal biztosan tudja. A nagy horgász fütyörészve, dudorászva végre megérkezett. Ravaszul mosolyogva letette a zsákot, és nagyot rikkantott a víz felé. Itt vagyok, ho-ho-ho-ho, merre bujkáltok? Hiába bujkáltok, nincs menekvés, nincs kegyelem. De még nem bontotta ki a zsákot, előbb kivette a horgokat, és a szétnyitható széken ülve szőtte fundorlatos terveit. Nem kell elkapkodni, suttogta ravaszul vigyorogva. Először elaltatom az éberségüket, először mindent normálisan csinálunk, és aztán hirtelen lecsapok rájuk a nagy trükkel. A nagy döbbenettől megnémulnak és belesétálnak a csapdába. Ho-ho-ho-ho! Úgy is tett, először mindent normálisan csinált, normálisan vetette ki a horgokat, normálisan leste az úszókat. Lent a vízben visszaérkezett a két hal a virágcsokrokkal. Az öreg hal suttogva magyarázott. Minden horogra akasszunk egy virágcsokrot, csak ügyesen, csak óvatosan. Ügyesen és óvatosan sorban ráakasztottak minden horogra egy-egy virágcsokrot. Az úszók finoman megrezzentek, a nagy horgász felriadt, botokhoz kapkodott, és sorban kirángatta őket, rikkantva és hohózva. Pedzi már! Azt is pedzi, meg azt is! Ho-ho-ho-ho! Megvagytok, megvagytok! Hop-hop-hop-hop-hop! Majd elnémult, a szava is elállt, ámulva nézte a horogra tűzött virágcsokrokat. Lassan magához tért, hebegve suttogott, hát, ez mi? Névnap, esküvő, keresztelő. A főkukac is felriadt, ő is ámulva nézte a virágcsokrokat.
4: Ó, milyen megható, ó, milyen csodaszép, ó, milyen szívbe markoló, mi ez? Névnap, esküvő, keresztelő.
3: Az öreg hal kiemelkedett a vízből, barátságosan mosolyogva mondta. Búcsú, elköltözünk, vége a nyárnak. A nagy horgász meghatottan összeszedte a virágcsokrokat. Majd átsuhant a fején, hogy nem virágot szedni jött. Hát de mi lesz most, hogy elmennek a halak? Könyörgésre fogta a dolgot, úgy kérlelte a halakat. Várjatok, álljon meg a menet, hát még egy kicsit várjatok, egy icipicit, hadd mutassam be az legújabb trükkömet. Egész éjszaka dolgoztam rajta, beleadtam apait, anyait, hát kérlek, ezt még várjátok meg. Az öreg hal mosolyogva intett. Jó van, ezt még megvárjuk, mutasd be! A halak kíváncsian dugták ki fejüket, hogy mi lesz ez a nagy trükk. A nagy horgász ravaszul vigyologva kotorászott a szákban, fél szájjal a víz fele beszélt. Le fog esni az állatok, ho-ho-ho-ho! A gyengébb idegzetűek ne nézzenek ide! Az egyik hal bolondozva befogta a másik hal szemét, de aztán persze oda néztek, hogy miben mesterkedik a nagy horgász. A nagy horgász előszedte a görög dinnyét. Felmutatta. Látjátok? A halak bólogattak, hogy látják egy dinnye, egy görög dinnye. A nagy horgász csúfondárosan magyarázott, meg meherészett. Csak hogy ez nem az, amit láttok. Sose higgyetek a szemeteknek, mindjárt meglátjátok, hogy mi ez. A kezemet figyeljétek! A halak kíváncsian figyelték a nagy horgász kezét, ahogy gyors mozdulatokkal apró merítő hálókat szúrt a dinnyébe körbe-körbe. Olyan lett, mint egy óriás kerék. A nagy horgász botot szúrt a dinnyébe, és beledugta a vízbe. Lassan forgatta, az apró merítő hálók fel alá forogva lapátolták a vizet, a nagy horgász ordibált, mint egy vásári kikiáltó, bíztatta a halakat, csak tessék beszállni! Itt az óriás kerék, a gyerekek kedvence, katonáknak, diákoknak féláron! Csak folyvást, csak folyvást! Ho-ho-ho-ho! Egy-két merészebb hal beleült a kis merítőhálóba, és kuncogva forogtak fel alá. A nagy horgász harsogva biztatta a többi halat is. Csak folyvást, csak tessék, van még hely, ott az a szélső pál, hogy kiadó, ugorj, hoppá! Még egy hal beleugrott a merítőhálóba, kapaszkodott, beújta a szemét, úgy élvezte a keringést. A nagy horgász nem lankadt, lassan forgatta a botot, lassan forgott a dinnye, mint egy apró, óriás kerék. A halak gyönyörködve nézték. A nagy horgász harsányan biztatta őket. Ülj be te is, ne félj, csak te, csücsöri! Látod, a többiek nem félnek, aki mer, az nyer! Aki nem mer, kimarad, csak folyvást, csak bátran! A nagy horgász egy keringő dallamot fütyörészett, s ritmusra forgatta a botot. Egy-két, egy-két, ha pam-pam-pam, forog már, szédül már. Az öreg, ha a fejét csóválta, de nem sejtett semmi rosszat. Mosolyogva bólogatott, hogy nem árt egy kis móka, legalább mulatnak egyet a hosszú út előtt. A nagy horgász figurázott, felfelemelte a forgódinnyét, lebegtette a levegőben, a halak visongva kapaszkodtak. A nagy horgász rappant ravaszul suttogott. Na most bezárjuk a csapdát. Vége a hancúrozásnak. Óvatosan maga felé húzta a dinnyét közel a parthoz, s nagy lendülettel kirántotta. Az apró merítő hálóban vergődő halakkal együtt. A halak abba hagyták a vihorázást, rémülten tátoknak, az öreg hal mérgesen rázta a fejét, hogy mi ez, ajja, ajjajjaj, nagy a baj, ez bizony egy csúnya csapda. Igen ám, de a nagy rántástól dinnye megrepett, s ketté vált a levegőben, és batty, belepottyant a vízbe a halakkal együtt. A halak gyorsan kimásztak a merítőhálókból. A nagy horgász búsan nézte a csupasz botot, s bánatosan meredt a vízben úszkáló kiszabadult halakra. Majd legyintett, s ezt mondta, búsan sóhajtva. Hát, ez volt a legújabb trükköm. Az öreg hal mosolyogva nézte a lógó orrú nagyhorgászt. Már elmúlt az ijedelem, meg a riadalom, intett a halaknak, aki a dinnyehéját lögdösték a vízben kuncogva. Tapsoljátok meg, biztatta őket az öreg hal. Nézzétek, milyen szomorú lógatja az orrát. A halak megértették, hogy fel kell vidítani a lógó orrú nagyhorgászt. Hiszen nem akart rosszat, vagy ha rosszat akart is, jól sült el. Kiemelkedtek a vízből, tapsoltak és éjjeneztek. A nagy horgász fölnézett, csillogott a szeme, mosolygott a szája. Tetszett? Kérdezte. Igazán tetszett. A halak bólogattak, tapsoltak és éjjeneztek. Tetszett, igazán tetszett a dinnye körhinta. A nagy horgász kidüllesztette a mellét, újra a régi volt, büszkén harsogta. Mégis jó trükk volt, ugye? Az ilyen trükk ugye nem mindenkinek jut az eszébe, csak nekem. Aztán más is eszébe jutott, és megint borús lett az arca. Az jutott eszébe, hogy hát itt ez most egy búcsú, vagyis elmennek a halak. A virágcsokorra nézett, és újra felderült a képe, így szólt mosolyogva. De azért jókat horgáztunk, ugye? A halak lelkesen bólogattak a vízben. A nagy horgász rájuk mutogatott a botjával. És majdnem kifogtalak téged is, meg téged is. A halak kuncogva bólogattak, hogy így van, majdnem kifogta őket. A nagy horgász ábrándozva folytatta, és micsoda trükkjeim voltak, tanítani lehetne. Akkor is én voltam itt a nagy horgász, ugye? Ugye nem felejtitek el? A halak a fejüket rázták, soha nem felejtik el. A fejükukat sem akart kimaradni az ünneplésből, a vízhez ment, s így szólt a halakhoz.
5: Hogy kell csinálni, ha meglátjátok a csalit?
3: A halak tátogtak a vízben, így csináltak, hogy A főkukac vigyorgott.
5: Helyes, gyakoroljátok télen is, és engem se felejtsetek el.
3: A halak a fejüket rázták, hogy a főkukacot sem felejtik el. A nagy horgász tűnődve nézte a halakat, az orra alatt dünnyögött. És még a nevüket sem tudom. Hogy hívják a halakat? A főkukac kuncogva legyintett.
5: Halaknak hívják. A halaknak nincs nevük.
3: A nagy horgász a víz felé szólt. De én név nélkül is szerettelek titeket. Az egyik kis hal vigyorogva válaszolt.
5: Mi is szerettünk téged, és te se felejts el minket, és
3: és olvassál horgászkönyvet, hogy ki ne jöjj a gyakorlatból. A másik hal a főkukacnak szólt. Te pedig igyál tejet, és egyél sok gyümölcsöt, csovány vagy. Hízzál meg jó kövérre. Az öreg hal vetett véget a búcsúzkodásnak. Jövőre találkozunk, mondta a nagy horgásznak. A nagy horgász gyorsan a vízbe dobálta a főtt kukoricát, kenyeret, műlegyet. Tessék, egy kis ajándék, jó lesz az útra. Köszönjük te, te jó szívű nagy horgász, mondta az öreg hal. Összeterelte a halakat, s gyorsan elindultak a téli szállás felé. A nagy horgász a kalapjával intett utánuk. Elérzékenyülve dünnyögte, ha már egészen a szívemhez nőttek, és egy nagyot harsogott a távolodó halak után. Aztán pihenjétek ki magatokat, mert eljön a tavasz, és eljövök én is, és lesz majd nem ulas, és reszketés, viszontlátásra, halacskák. Ho-ho-ho-ho!
2: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: folytatódik Mesesszál. Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin, a négyszögletű kerekerdő. Részlet. Maminti, a kicsi zöld tündér. Előadja Morvai Noémi. Ma fát vágni megyünk, mondta Mikka Makka. Csak erősek jelentkezzenek, egérelek, ne nyújtogasd az ujjad, gyenge vagy. Ezt rám mondja? Méltatlankodott egérelek a szomszédjának, és félkézzel kinyomott egy fenyőtobozt. Tapints csak meg a muszklimat! Történetesen Ló Szerafin, a kék paripa állt mellette. Szégyenlősen lenézett, tekintetével megkereste a szürke avarban szürkélő egeret, s reszketek hangon mondta, nem merlek megtapintani, mert belehalsz. Különben tényleg pompás izmaid vannak. Na ugye, mondta egérelek, és rátartian leballagott az erdőbe. Mert mégis, hát favágás. Azért persze összegyűlt a favágó brigád. Mikka Makka, mint brigádvezető és faügyi szakértő, Szörnyeteg Lajos a legjobb szívű behemót, Bruckner Siegfried a nagyhangú öreg oroszlán, a Romó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, a fent említett kékszínű Ló Szerafin, Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa és a szűkszavú Dömdödöm. Meg persze Vacska Mati, aki nem volt ugyan erős, de azt mondta, hogy valakinek a finom szellemet is képviselni kell a társaságban, s ki lenne erre ő nála alkalmasabb. A brigádvezető válaszra sem méltatta. Szörnyeteg Lajos tátott szájjal nézte, sosem látott még eleven finom szellemet. Bruckner Siegfried megvetően elhúzta a száját, a Romó a térdét csapkodta nevettében, még hogy nála finomabb szellemet, ha kihallott ilyet. Ló Szerafin azon tépelődött, hogy vajon mit kezdenek favágás közben a finom szellemmel. Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa fejét csóválta, Dömdödöm csak annyit mondott, Döm. Majd kis szünet után enyhe gunnyal hozzátette, Dödöm. De azért magukkal vitték Vacska Matit. Persze. Természetesen, mert titokban mindnyájan szerették. Ezt titokban Vacska Mati is tudta. Az erdő mélyén Mikka Makka kiválasztotta az alkalmas fát, egy eukaliptuszt. Ebből lesz a legjobb hajó, mondta. De hiszen tegnap még repülőt akartál építeni, kotyogott közbe Vacska Mati. Mikka Makka lekicsinylően rápillantott. Repülő hajót, mondta a foga között. Olyat még nem hallottál? Vizen hajó, levegőben repülő, szárazföldön vonat. Ez a válasz mindannyiukat elkápráztatta. Hiába, Mikka Makka a fej, az agyvelő, a vállalkozó szellem. A favágásban viszont elég járatlanok voltak, vitatkozni kezdtek, hogyan fogjanak hozzá. Először reggelizzünk, mondta Bruckner Siegfried. Lehurrogták, már csak azért is, mert délután 2 óra volt. Bár valamennyien tudták, hogy Bruckner Siegfried a nap bármelyik órájában képes reggelizni. Sőt, reggeltől estig képes reggelizni. És vitatkoztak tovább, hogy fejszével kell elkezdeni, a fűrésszel folytatni, vagy fordítva. Merről kell odaállni? Hova dől a fa? Merre kell mellőle szaladni? Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa meg egyenesen azt mondta, hogy igazán udvariatlan dolog egy fát kivágni. Míg a többiek vitatkoztak, hárman félre vonultak. Nevezetesen Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Bruckner Siegfried reggelizett, a másik kettő meg elővett szépen egy fűrészt, és nyisz, krr, zr, nyisz, fűrészelni kezdte a fát. Mire ezek befejezték a vitatkozást, és Bruckner Siegfried a derekatáján járt a reggelinek, majdnem végeztek is a munkával.
2: Vigyázat, azonnal dől,
1: mondták.
3: Nehogy a reggelimre dőljön, mondta nekik teleszájjal Bruckner Siegfried.
1: Emezek meg kiabálni kezdtek Dömdödömnek és Szörnyeteg Lajosnak. Ne úgy állj,
3: Amúgy húzd, emit szorítsd, amott lazítsd, vigyázz jobbra, vigyázz balra, alá, fölé, na emeld már, engedd, toljad, vonjad, rúgjad, vágjad, kalapáljad. Ha csak kiabálnak, az nem lett volna baj, de sajnos oda is rontottak, rángatták, lögdösték, döfölték, ráncigálták Szörnyeteg Lajost meg Dömdödömöt. Recsent, s dölt az eukaliptusz. Ugrottak száz felé, de szegény Dömdödöm a nagy tolongásban nem tudott elugrani. Puff, ráesett a hátára.
2: Dömdödöm, Dömdödöm,
3: siránkozott fájdalmasan. A többiek rohantak vissza, még Bruckner Siegfried is félbehagyta a reggelizést, és odafutott, segíteni akartak.
2: A lábánál fogva húzzuk, a kezénél fogva, nem, a fejénél fogva,
3: rikoltoztak.
2: Ugyan már, a fát kell fölemelni,
3: morgott Mikka Makka. Nekiveselkedtek, de hiába erőlködtek, meg sem moccant. A fa alól meg egyre halkabban jött a Dömdödöm.
2: Úgy se bírjuk, úgy se bírjuk,
3: sápítozott Vacska Mati.
4: Ha ez a finom szellem, akkor edd meg,
3: nyögte neki izzadva Bruckner Siegfried, és szomorúan hozzátette.
4: Reggelire.
3: Erre Vacska Mati is beállt emelni, de csak nem mozdult a fa. Ekkor egy vékonyka hangot hallottak a hátuk mögül.
5: Majd én segítek,
3: csilingelte valaki. Mind arra fordították a fejüket, először nem láttak semmit. Pedig Ló Szerafin még a szemüvegét is feltette. Persze nem is igen láthatták, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a fű közül. Akkora volt, mint a kis ujjam, egy picike zöld lány. Zöld a ruhája, zöld a haja, zöld a szeme, kis zöld sityak a fején. A zöld sityakon egy zöld gyémánt, mint a mágszem, akkora. De úgy fény lett, hogy végül is emiatt vették észre.
6: Aha, mondta Mikka Makka. Egy felcicomázott szöcske.
2: Nem szöcske vagyok,
3: kiáltott az icike-picike lány.
2: Maminti vagyok.
4: Ne zavarj bennünket, Dömdödömöt mentjük,
3: szólt rá Vacska Mati. Újra nekiveselkedtek a fának, Dömdödöm meg csak jajgatott.
2: Dömdödöm, Dömdödöm.
3: A zöld lány oda akart furakodni hozzá, de Nagy Zoárd szeliden eltolta onnan. Ne lábatlankodj itt! Maminti futkosott hát körülöttük, de nem fért a fához. Hol Ló Szerafin csánkjába, hol Mikka Makka könyökébe, hol Szörnyeteg Lajos hátába, hol Nagy Zoárd ágaiba, hol Bruckner Siegfried sörényébe, hol Aromó oldalába, hol meg Vacska Mati hüvelykujjába ütközött.
2: Engedjetek, engedjetek,
3: kiáltozta. Mikka Makka feléje fordult.
4: Azonnal takarodj, hord el magad, pucolj, lépj olajra, tűnj el, nem látod, hogy zavarsz, nem látod, hogy Dömdödömöt mentjük?
3: Maminti a picike zöld lány méregbe gurult, zöld szeme villámokat szórt.
4: Ostobák,
3: mondta. A ruhája ujjából elővett egy zöld varázspálcát. Akkorkát, mint egy negyed fok piszkáló, és suhintott vele. Mind sóbálvánnyá váltak, csak a szemük forgott ijetten. Maminti odasétált köztük a fához, s csak úgy félkézzel megemelte.
2: Mász ki,
3: mondta. Dömdödöm kimászott, megkönnyebbülten tapogatta a hátát.
2: Dömdödöm,
3: mondta. Azt jelentette, hogy köszönöm. Aztán még egyszer mondta, hogy Dömdödöm. Ez meg azt jelentette, ha lehet, ezeket változtasd vissza. Maminti megint suhintott a zöld varázsvesszővel. Visszaváltoztak. Hálálkodtak. Csak Bruckner Siegfried morgott.
4: Remélem, a reggelimet nem változtattad sóbálványá.
3: A többiek nevették. Mamintit, a kicsi zöld tündért Ló Szerafin kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal. Máig is ott lakik köztük.
7: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok, gyerekek! Ma én mondok nektek verset. Tóth Augusta vagyok. A vers címe és írója Móra Ferenc, a cinege cipője. Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak. Nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árba sehol se tud venni. Kapkod fűhöz, fához, szalad a vargához, fűzfahegyen lakó varjú varga pálhoz. Azt mondja a varga, nem ér ő most arra, mert ő most a csizmát nagy uraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának, kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is, útra kelt azóta a bóbosbanka is. Csak a cinegének szomorú az ének, nincsen cipőcskéje máig se szegénynek. Keresi, kutatja, repül, gajrul, gajra, kis cipőt, egyre csak azt hajtja.
0: Csukásmese Rádió. Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes az zoknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni, meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukásmese Rádió.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, meséket, verseket írok, és a Dombon inneni mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy gyorsulási verseny. Pa-pa-pa-pám, kedves nézőink, már is kezdődik a nagy gyorsulási verseny. Az egyes pályán a verhetetlen klasszis köles a denevér. Nézzék, kérem, hogy dagadnak a propellerizmai. A kettes pályán, na kérem, ki van a kettes pályán? Köles csupa ilyesmiket kiáltozott, miközben ide-oda röbdösött a levegőben. Ezt nem hiszem el, a kettes pálya még mindig üres. Mondd, te süket vagy! Kiártott rá elemérre az éppen arra rollerozó fóka kölyökre, mire az csodálkozva megállt. Nekem szóltál. Hát persze, folytatta Köles, nem is a dalai lámának sem, a lalai dámának sem, a drámai lalának. A nézőtél tombol. Lufik és zászlók ezrei emelkednek a magasba, pillanatokon belül eldördül a startpisztoly, és megkezdődik a várba várt küzdelem az első nagy Dombon inneni bajnokság.
2: Mária, szerintem arra céloz, hogy versenyezni szeretne velünk,
1: mondta Janka, a vadmacskalány, aki ekkora szintén odaért, és kicsit jobban ismerte a kölesféle kölyköket, meg a kölesféle hantát, pontosabban handabandát, még pontosabban hantabandát.
3: Igen, nos, kedves asszonyom, ön fején találta a szöget. Nyereménye egy vadonatúj ezüst étkészlet műanyagból, no meg egy gázos körutazás Propán-Butániában csak oda repülőjeggyel. Egy napig élvezheti a helyi kanibál törzsek vendégszeretetét, a vacsora benne van az árban.
2: Azt hiszem, most már én sem értem.
1: Bizonytalanodott el Janka.
3: Jaj, de értetlenek vagytok, versenyezzünk, idegeskedett Köles.
2: De akkor miért nem azt mondod?
1: Kérdezte Janka.
3: Mert közönség nélkül, meg tévé közvetítés nélkül, meg vigyázkész sajt nélkül unalmas az egész.
1: És egészen pontosan milyen versenyre gondoltál? Érdeklődött elemér.
3: Gyorsasági repülőversenyre, mondta Köles.
2: De hiszen mi nem tudunk repülni,
1: vetette ellene Janka.
3: Ez igaz, ismerte el Köles. Akkor legyen roller verseny.
2: De neked nincs is rollerod,
1: értetlenkedett Janka.
3: Hát, ez is igaz.
1: Szontyolodott el Köles, de aztán már is felderült a képe. Akkor én repülök, ti meg rolleroztok, a leggyorsabb győz!
4: A leggyorsabb győz!
1: Kiáltott a dinnye, a hangyász, aki épp most bukkant fel a domb mögül.
2: Nos már, végképp semmit sem értek, tűnődött Janka. Hogy akarsz te versenyezni, amikor se rollerod, se légcsavarod?
4: Úgy, hogy én vagyok a leggyorsabb,
1: csapotta mellére büszkén dinnye.
3: Nem bánom én, csak induljunk már,
1: türelmetlenkedett Köles. A Dombon inneni bajnokság mezőnye most ér a célegyenesbe. Rendkívül kiélezett a küzdelem. Köles szárnyas sistereg, a roller kerekek csikorognak, dinnye pedig nos, igen, dinnye valamivel hátrébb hullog a többiek után. Ekkor azonban, kedves nézőink, hihetetlen dolog történik. A hangyász nyelve hirtelen kiröppen a szájából, elképesztő hosszúra nyúlik, és mint egy ostor egyszeriben becsap a célba. Ki gondolta volna?
4: Győztem!
1: Kiáltozza dinnye.
3: Nyelves futás nem ér, csalás!
1: Csapdott tühösen Köles.
4: Hogy nem ér?
1: Értetlenkodik dinnye.
4: Úgy, hogy csak a nyelved ért a célba, és nem te,
1: szögezi le elemér.
4: Miért a nyelvem talán nem én vagyok, akkor kicsoda?
1: Tudakozódik dinnye.
2: Ne veszekedjetek,
1: zárta le a vitát Janka, és előhúzta a kekszes zacskót.
2: Inkább kiosztom az aranykeksz, az ezüst keksz és a bronz keksz díjat, dinnye pedig megkapja a platina keksz díjat. Külön díj nyelv kategóriában.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Búj be, béka, a bokorba, erre lépd el most a gólya, ha rád talál hosszú csőre, nem mégy többet esküvőre.
3: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
4: Grimm testvérek, a muzsikusok. Egyszer volt egy ember, és annak egy szamara. Vén volt a szamárs, mert hogy kevés hasznát vették a vénsége miatt, még a bogáncskórót is sajnálta a gazdája, és azon járatta az eszét, hogy túladjon rajta. Azért, hogy szamár a szamár mégiscsak észrevette a gazdája szándékát, és gondolta magában, elinal gyorsan. Na, nem is sokat gondolkodott, búcsút mondott a kapufélfának, és elindult. Ugyanhová indult? Ő bizony egyenesen Brassóba indult. Hát oda meg minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem, föltette magában, hogy beállott muzsikusnak. Értő ehhez is, hogy ne értene. Ment mendegélt a szamár, s útközben találkozott egy kopóval. Vén volt ez a kopó is. Ott feküdt az út szélén, és sóhajtozott magában. Hely, de megöregettem, hely, de legyengültem. Bezeg régen, mikor jól tudtam szaladni, de jó dolgom volt. Megállt a szamár, s kérdi. Mit sóhajtozol? Mit keseregsz, kopó barátom? Hát, hogy ne sóhajtoznék, hogy ne keseregnék, mikor leöregettem, nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet, meglő, mivel hogy nem veszi hasznomat. No bizony, ha meg akar lőni a gazdád, gyere velem. Én megyek Brassóba, ott beállok muzsikusnak, beállhatsz te is. Jó hangod is van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is. Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz, ez lesz szám csak a szép muzsika. Mondasz valamit, mert jár a szájad, mondotta a kopó, és a szamárhoz szegődött. Indult vele Brassóba. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoztak egy vén macskával. Az útszélén támolygott szegény fejes olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. Hát neked meg mi bajod, vén bajusz vitéz? Kérdezte a szamár. Ó, ne is kérdezd, felelte a macska. Megöregettem, a fogamat elhullattam, nem tudok egeret fogni, s vízbe akar folytani az asszonyom. Hát ezt érdemlem én? Hely, bezzeg, hogy becézett, mikor százával fogtam az egeret? Na, hát sose búsulj, mondotta a szamár. Tarts velünk, gyere Brassóba muzsikusnak. Te úgyis értesz az éjjeli muzsikához, olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben. Egy percet sem gondolkodott a macska, kezet csapott a szamárral, hozzájuk szegődött, s most már hárman mentek Brassó felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, és ott egyszerre csak meglátnak egy vénkakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsan. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett rajta a szíve. Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz! Hát neked mi bajod? Ejnye, de levitéz lettél! Hát, hogy ne lelkem, szamár atyám fia! Mikor az asszonyom vendéget vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja megtraktálni. Ó, te bolond, mondotta a szamár, csak nem engeded ezt. Gyere velünk Brassóba, állj be a mi bandánkba. Neked szép hangod van. Éppen csak te hiányoztál. Hopp, lerebbent a kakas a kapuról, s egy nagyot kukorékolt, ment a bandával nagy gangosa. Mentek, mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek. A szamár meg a kopó lefeküdtek egy nagy fa alá, a macska meg a kakas fel a fára, a fának a tetejére. De minek előtte elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát nem messzire valami tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt is a társainak. Halljátok-e? Ide nem messze tűzvilágot látok, ott bizonyosan ház van, mondta a szamár. No bizony, akkor kászálódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás. Nem sokáig gondolkodtak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mind nagyobb, nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. Rablók háza volt az. A szamár, mint legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, s benézett. Na, mit látsz, vén szamár? Kérdezte a kakas. Ejhaj, terített asztalt, rajta étel, ital, de mennyi? Asztal körül zsiványok ülnek, esznek, isznak, vígan vannak. Bezzeg, de jó volna, ha mi is az asztal mellé telepedhetnénk, mondotta a kakas. Elhiszem azt, hagyta helyben a szamár. Összedugták a fejüket, mind a hányan voltak, s tanakodtak, hogy mind tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat. Mert hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit csináltak? Azt, hogy a szamár a két előlábával feltámaszkodott az ablakpárkányára, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a feje tetejére. Mikor így szépen elhelyezkedtek, egyszerre elkezdtek muzsikálni. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorikult, aztán emellett a víg muzsikaszó mellett betörték az ablakot, utcú be a házba. Haj, Szűz Mária, Szent József, megijedtek a zsiványok, azt hitték, hogy kísértetet láttak. Nosza, felugráltak az asztal mellől, s hanyathomlok szaladtak ki az erdőbe. Egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepedtek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s oly virágos kedvük fakadt, hogy szinte kirúgták a ház ódalát. Éjfél felé elálmosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt le. A kopó az ajtó mögé heveredett, a macska a tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakas üllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda, de bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték, nagy ijedten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűzvilága elalszik, a ház elsötétedik, gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek. Eredj, nézd meg, mondotta a vezér az egyiknek, hadlám, elmentek-e? Elment a zsivány, betapogat a házba, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Az ám, a macska szeme volt az, de hát ezt a zsivány nem tudta. Hogy tudta volna? A gyufát a macska szeméhez tartotta, na de hiszen tarthatta, a gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb. A macska a zsivány arcába szökött, ráfújt, s össze-vissza karmolta. Csí, megijedt a zsivány, szaladt esze nélkül, de amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az inába harapott. Mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással, a szamár a kazal mellől hatalmasan ódalba rúgta. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lármára felébredt, s torka szakadtából kiabált, hogy kukurikú, kikeriki, s csapkodta a szárnyát. Szaladott a zsivány esze nélkül, s alig tudta elmondani, hogy mi történt vele. Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vény boszorkány ül, ez amikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, s az arcomat össze-vissza karmolta. Az ajtó mellett meg egy ember állott, ez meg egy nagy késsel az inamba vágott. Szaladok hát az udvarra, el a szénakazal mellett, ott meg valami fekete szörnyeteg úgy ódalba vágott egy doronggal, hogy egész életemre arról kódulok. A ház tetején ül a bíró, az meg mind azt kiabálta, hogy hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide! Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha szemüket vették volna. A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ajudava i rincuori.
1: No!
2: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.
1: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, a Kerek Élet Fája című könyvből, amely a Jeles Napok mesekalendáriuma, fogok mesélni Bajzát Mária válogatásából. A mese címe Bolondnál is bolondabb. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Volt egyszer valahol, ahol a zabot bugylibicskával hegyezik, egy falu. A falu szélen egy kis házikó, a kis házikóban meg egy legény és három leány testvére. Egyik nap a legény kiment a mezőre szénát gyűjteni. Mivel egymaga nem győzte, kiment vele a két kisebbik lány is. A legnagyobb lány otthon maradt főzni. Már kora délelőtt nekiállt, hogy idejében elkészüljön az ebéddel, de vizes volt a fa, és csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy a lány elégette a hagymát. A kis borjú épp a konyha előtti gyérfűben legelészett, amikor elbődült az égett hagyma szagára. No, a lány megijedt, de rettenetesen. Azt gondolta magába, a kis borjú most fogja magát, elindul a faluba, és elhírezteli mindenkinek, hogy ő elégette a hagymát. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor őt el nem veszi senki fia, befellegzett a férjhez menésnek. Ott hagyott hát csapott papot, a tűzre nem ügyelt tovább, az ebédre se gondolt, csak megfogta a borjút, és tartotta erősen, hogy el ne menjen. Elharangozták a delet, a mezőn a szénagyűjtők megéheztek, és várták az ebédet. De hiába várták, az ugyan nem jött. A legény hazaküldte a középső lányt. Öregy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinál a nénéd? A lány haza is ment, és látja ám, hogy a nénje a kisborjút fogja, és el nem mozdul mellőle. Jaj, hát mi lelt, édes néném, miért fogod a kisborjút? Na is kérdezd, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy téged sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek. Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyen hozzon ránk. Ez alatt a mezőn nem győzték tovább várni az ebédet. A legény hazaküldte a legkisebb leányt is. Erre egy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinálnak a nénéid? A lány hazament, látja ám, hogy a nénjei a kisborjút fogják, s el nem mozdulnak mellőle.
2: Jaj, hát mi lelt titeket, édes nénéim, miért fogjátok azt a kisborjút?
3: Ne is kérdezz, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírét vinni indul a szégyenemet a faluban. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy titeket sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
2: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyent hozzon ránk.
1: A legkisebbik leány is beállt a sorba, most már hárman fogták a borjút. A bátyjuk várta őket, várta, azután otthagyta a félig rakott szekeret, és elindult haza, hogy végére járjon, mit csinál a három lány.
3: Jaj, hát mi lelt titeket? Miért fogjátok a kis borjút?
2: Ne is kérdezd, édes bátyám. Vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hogy hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy a húgaimat sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
1: A legénynek még a lélegzete is elakadt, és majdnem szélütést kapott, ahogy ezt meghallotta. hátat fordított a lányoknak, és elindult világot próbálni, a húgaihoz hasonló bolondokat keresni. Mit gondolsz?

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kórai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédja

Ában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta. Tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, pusmogást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire. Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondolj csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár. A százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.

felejtjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mondókák kicsiknek.
2: Rajzolok egy kerekecskét, gömbölyűre, mint egy zsemlét. Kerekecskén kis gombocska, akár csak egy baba volna. Gombocskának két nagy füle, vajon mi néz ki belüle? Bajuszkája, farkincája, aki nem vak, az meglátja. Kerekecske, gombocska, itt csücsül a nyulacska.
1: Egy,
3: megérett a megy.
1: Kettő,
3: csipke bokor vesző.
1: Három,
3: te vagy az én párom.
1: Négy,
3: megcsíbett a légy.
1: Öt,
3: érik a tök.
1: Hat,
3: hasad a pad.
1: Hét,
3: zsemlét süt a pék.
1: Nyolc,
3: üres a polc.
1: Kilenc,
3: kis Ferenc. Tíz, tiszta víz, ha nem tiszta, vidd vissza, a kis cica megissza.
4: Áll a baba, áll, mint egy gyertyaszál. Ha elfárad, úgy elröppen, mint a kismadár.
1: Áspis, kerekes, úti füles, leveles. Bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs.
4: Pont, pont, veszőcske, készen van a fejecske. Kicsi nyaka, nagy a hasa, készen van a törökbasa.
1: Így törik a diót, kop, kop, kop, így meg a mogyorot, rop, rop, rop.
4: Hüvelykujjam almafa, mutató ujjam megrázta, középső ujjam felszedte, gyűrűs ujjam hazavitte, a kis ujjam mind megette, megfájdult a hasa tőle.
1: Cini, cini, muzsika, táncol a kis zsuzsika, jobbra dől, meg balra dől, tücsök, koma, hegedül.
5: Hadd nézzek a tenyeredbe. Kuk, kuk, mi van benne? Erre, arra, zöld mezőre, jó forrásra, legelőre. Itt megbújik, itt elbújik, itt nem látja meg a kuvik.
4: Mikor én még kicsi voltam, a kuckóból kise bújtam. Fenyőfából tüzet raktam, kukoricát pattogtattam. Inc-pinc, lakatinc, te vagy odakint.
1: Bezere, bezere, gombocska, kerekecske, dombocska. Itt szalad a nyulacska, itt fogtuk meg, itt, itt, itt.
5: Csipi csóka vakvarjúcska, ha jó volt a kisfiúcska, ne csíd meg te vakvarjúcska, ha rossz volt a kisfiúcska, csíd meg jól te vakvarjúcska.
0: Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Üssed-üssed, botocskám. Élt egyszer a falu végen egy favágó a feleségével, akik olyan szegények voltak, hogy krumplin és száraz kenyéren kívül nem került egyéb az asztalukra. Habár a favágó egy nappal látéve dolgozott, többre akkor sem jutott. Még a szerencse is elkerülte őket. Hanem egy nap, amikor a favágó éppen a tisztáson száraz kenyeret ebédelt, megszólította egy vén ember, akinek hófehér szakálla a földet verte.
1: Adjon Isten, bátyám! Megszánna néhány falat kenyérrel. Már napok óta éhezem,
0: mondta az öreg. Már hogy ne adnék, válaszolta a szegény ember, és elfelezte a cipót. Az öreg ember megköszönte, majd így szólt.
1: Mivel segítettél rajtam, megajándékozlak egy terítővel. De jól vigyázz rá, mert ez nem akármilyen abrosz.
0: Majd így folytatta.
1: Ha legközelebb megéhezel, csak vedd elő és mondd. Terülj, asztalkám. Meglásd, egy-kettőre olyan lakomot árul eléd, amilyet még nem láttál. Többet ezután nem lesz gondod az ételre.
0: A favágó nehezen hitt az öregnek, de azért megköszönte az abroszt és búcsút intett. Mikor este felé befejezte a munkát, elindult hazafelé, ám közben megéhezett, és elhatározta, hogy a következő faluban kipróbálja a csodaterítőt. Bement hát a legközelebbi fogadóba, leült egy asztalhoz, elővette a terítőt, és egykedvűen azt mondta. Terülj, asztalkám! Akkor hirtelen tele lett az asztal mindenféle finomsággal. A szegény ember azt se tudta, hova nézzen. Volt ott sült hús, töltött paprika, túrós csusza, mákos kalács. De a favágó nem volt elég óvatos. A kocsmárosné is látta a varázslatot. Már is kieszelt egy ördögi tervet. Megvárták az urával, míg a favágó lefekszik aludni, és aztán az éjszaka közepén kicserélték a csodaterítőt egy közönséges abroszra. Hajnalban pedig továbbment a szegény ember, és az egészből nem is vett észre semmit. Mikor aztán hazaért, vígan köszöntötte a feleségét. Na nézd csak, milyen csuda terítőm van! Amint elmondom a varázsigét, tele lesz az asztal mindenféle földi jóval. És akkor elővette az abroszt, de az asszony csak nevetett rajta. A favágó pedig elmondta a bűvös mondatot, de csak nem történt semmi. Megpróbálta még néhányszor, de hiába az asztal üres maradt. Na hát, igazán vicces kedvében van ma, kacagott a felesége. A favágó pedig nem tudott mit tenni, beletörődött a dologba. Ám mikor másnap az erdőt járta, újra összetalálkozott a vénemberrel.
1: Drága fiam, van számomra még egy falat kenyeret?
0: Hogy ne lenne? Kár, hogy az abrosz csak egyszer vált be, felelte szomorúan.
1: Akkor bizony téged átvertek. Kicserélhették, és ezért nem terem többet. De mivel most is segítettél, adok neked egy bárányt. Csak mondd neki, táncolj, báránykám. És annyi aranypengő hullik majd a szőréből, hogy alig bírod megszámlálni.
0: A favágó ismét megköszönte az ajándékot, az ősz öreg ember pedig eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Csak hogy a szegény favágó hazafelé ismét betért a fogadóba, és óvatlanul eldicsekedett a csodatevő báránykával.
2: Majd elhiszem, ha látom, mondta a ravasz kocsmárosné.
0: A szegény ember pedig megtáncoltatta a bárányt, és csak úgy hullott a bundájából a sok aranypénz. Azt gondolta az ember, vigyék csak, hadd jusson némi pénz a szegényeknek is. Ám ahogy leszállt az éj, és a favágó álomra hajtotta a fejét, a kocsmárosék elcsenték tőle a bárányt, és helyette ott hagytak egy másikat. Reggel pedig a favágó boldogan ment haza az állattal, nem is sejtett semmit a cseréből.
1: Nézze, asszony! Ez ám a csuda bárány!
0: Ha kérem, aranypénz hullik a bundájából, mondta otthon a feleségének.
1: Ám akárhogy szólongatta a bárányt, az meg sem mozdult, csak bégetett.
0: Most már aztán igazán el volt keseredve a szegény ember.
1: Az nem lehet, hogy kétszer is pórul járjon.
0: És amint ezen tanakodott az erdőben, megjelent előtte újra az öreg ember.
2: Miért lógatod az orrat, fiam? Elveszett a bárány? Kérdezte.
1: Úgy, ahogy mondja, felelte.
2: Na, mivel jól bántál velem, utoljára megsegítelek. Bizony a kocsmárosék lopták el az abroszt és a bárányt is. De adok most egy botot. Ezzel menj vissza a fogadóba. Amikor odaértél, csak kiáltsd el magad. Üssed, üssed, botocskám!
0: Majd átadta a botot az öregember, és egy szempillantás alatt eltűnt, mintha ott se lett volna. A favágó pedig elment a fogadóba, és kérte a kocsmárosékat, adják vissza, amit elloptak. De ők tagadtak mindent. És akkor a favágó segítségül hívta a botocskáját. Üssed, üssed, botocskám, mondta. A bot pedig előugrott a zsákjából, és addig ütötte a két tolvajt, amíg érte.
1: Könyörgöm, hagyd abba! Visszaadunk mindent!
0: Zokogott az asszony, a favágónak pedig a jó szíve megesett rajtuk. Eltette a botját, és miután visszakapta a terítőt és a bárányt, boldogan elindult hazafelé. Mikor aztán végre megérkezett a falujába, olyan dínom-dánamot csaptak a terítővel és a bárányjal, hogy még évek múlva is emlegették a környéken.

0: A nyulacska harangocskája. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett reá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát. De a fejsze nem vágta ki a fát. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, hogy a fa adja vissza a harangocskát. De a köszörűkő nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát, hogy a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, hogy ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kért tőle tejecskét. A tehén azt mondja, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, s a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, s a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűkövet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megörvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok, Kati vagyok. Mátyás királyról, az igazságos magyar uralkodóról szól a mese. Mielőtt mesélnék, elmondok nektek róla egyet s mást. Hunyadi Mátyás 15 évesen lett király. Apukája, Hunyadi János, híres török verőhadvezér volt. Azt mondják, azért lett Mátyás remek királyunk, mert művelt, sokat olvasott embere volt a korának. Képzeljétek, még 3 idegen nyelven is beszélt. Mátyás király és a 100 esztendős ember. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjú korodban? Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka, bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. S azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem, ha nem, majd örülnek a gyerekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek örömért ültetni? Na, öreg, mondotta a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megéred-e. Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált, aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, növekedtek a 100 esztendős ember ültette gyümölcsfák, s így egyszerre csak termettek is. Gyönyörű, szép, piros almák mosolyogtak a 100 esztendős ember fáin, aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett a 100 esztendős emberről. Nem csoda, hisz folyton hadakozott hol a némettel, hol a törökkel. De a 100 esztendős ember nem feledkezett ám meg az ígéretéről. Mit mondok, 100 esztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdtek. Nosza megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. Bezzeg, hogy az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyának. Mit akar itt kend, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van. Egyszeriben jelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember, egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszék be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát, no nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta, s mondta, amint következik, emlékszik-e felséges királyom arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett. Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, hogy ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen felséges uram királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról, körülötte állottak a fő-fő urak. Az öreg emberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán megparancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tába az almát, a kosarat pedig töltsék tele színarannyal. Hát persze, hogy mindjárt teletöltötték. Csak nézték a fő urak, s csodálkoztak, bizony meg is botránkoztak, hogy a nagy, a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagy urak megbotránkozását, merően rájuk nézett, és azt mondotta nekik, látom, csodálkoztok, egyik-másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, büszke nagy urak, tanuljátok meg, hogy aki öregségében ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le a szemüket, miközben a király az öregembert újra karon fogta, és gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Ott aranyos hintajába segítette, és úgy küldötte haza a kicsi kunyhójába. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt.

0: tut. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsütülünk, tüt.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A zöld szakállú király. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy zöld szakállú király, aki egy nap úgy döntött, bejárja egész birodalmát. Már vagy 17 esztendeje vándorolt, de a birodalma határát még mindig nem lelte meg. Hanem egy nap, mikor megszomjazott, a közeli patak partján lefeküdt, és szürcsölni kezdte a vizet. Ám hirtelen valami elkapta szakállát, és olyan erősen szorította, hogy majd kitépte.
1: Erezd el, vagy megbánod!
0: Kiáltotta.
2: Na persze! Nevetett egy hang, és még erősebben húzta.
0: Elereztem, ha nekem adod azt, amiről országodban nem tudsz.
1: Olyan nincs. Úgy ismerem a birodalmam, mint a tenyerem,
0: mondta a király. És akkor kiemelkedett a vízből az ördög, és a zöld szakállú király úgy megijedt tőle, hogy nem mert neki nemet mondani. Így hát megegyeztek, majd az ördög eleresztette a királyt, és eltűnt a vízben. Azt gondolta a király, elég lesz a vándorlásból, és hazaindult. Épp hogy a palota közelébe ért, egy fiatal fiú szaladt elé.
1: Drága édesapám, csak hogy hazaért.
0: Meglepődött a király, hogy ő ezt a fiút még nem látta, de nem is hallott róla. És akkor eszébe jutott az egyesség az ördöggel. Hát a saját édes fia lenne, akit nem ismer. Nem volt mit tenni, elmesélte töviről hegyire, mi történt az ördöggel. Ám a fia egy csöppet sem ijedt meg, és már másnap elindult, hogy beváltsa apja ígéretét. Mikor odaért a patakhoz, nem látott mást, csak néhány kacsát a tóban és egy inget a parton. A fiú igen elcsodálkozott, mikor az egyik kacsa gyönyörű szép leányjá változott. Add ide az ingem, kedves királyfi. Tudd meg, az én apám az ördög. Segíts nekem, és akkor visszonzom a kedvességedet, mondta a lány, és mivel a fiúnak a helyén volt a szíve, odaadta neki az inget. A lány ekkor lehúzott az ujjáról egy gyűrűt, és a királyfinak adta. Ezzel a gyűrűvel észrevétlenül átüthatsz az ördög 12 várkapuján, csak használd úgy, mint egy kulcsot. Mikor pedig az apám kikérdez, bármilyen lehetetlen próbatétel elé is akar állítani, te csak fogadd el, s majd én segítek neked. Méhecske képében fogok eljönni hozzád, ne ijedj meg tőlem, mondta a lány, majd eltűnt. A királyfi pedig elindult az ördög palotájába, s a 12 kapun könnyen átjutott a gyűrű segítségével. A végén pedig ott várta az ördög maga. A fiú rezzenéstelen arccal álltott, a félelemnek jelét sem mutatta, amitől az ördög égtelen haragra gerjedt.
2: Még hogy egy halandó nem tisztel engem, ordította.
0: No, várj csak, majd én megmutatom neked. Három próbát kell teljesítened, vagy örökre itt ragadsz a pokolban mellettem. Az első, itt ez a káposztalevél. Csinálj belőle reggelre darutollat. Majd az ördög hivatta őreit, és bezáratta a fiút egy szobába. A legény már éppen kezdett volna kétségbe esni, amikor döngicsélést hallott az ablak felől. Oda nézett, és akkor eszébe jutott az ördög lánya. És a rovarból mindjárt újra gyönyörű nővé változott. Hát te meg miért búsulsz? Kérdezte a fiútól.
3: Ebből a káposztalevélből darutollas kalapot kell csinálnom, mondta szomorúan.
0: Egyet se félj, mondta a lány, és egy szempillantás alatt darutollas kalap lett a zöldségből.
3: Holnap is eljövök, majd ne aggódj.
2: S a lány újra dongóvá változott, és amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. A fiúnak pedig még az álla is leesett a nagy csodálkozástól.
3: Reggel aztán jött az ördög, és alig hitt a szemének.
2: Ha, ez sikerült. Na de a következő.
3: Ebből a pohár káposztaléből kell sarkantyút faragnod, vagy többé nem látod viszont a családod.
2: Ám a fiú nem ijedt meg, hisz újra eljött a lány, és ismét segített rajta.
3: Hip-hop csodás ezüst sarkantyút készített, majd éppen úgy, mint előtte, újra dongóvá változott, és eltűnt.
2: Jött reggel az ördög, és most már igazán nem értette, hogyan sikerülhetett az újabb próbatétel. Ám akkor újat mondott.
3: Itt ez a víz. Ebből öntsél nekem egy fejszét, vagy halálfia leszel.
2: A fiú pedig már tűkön ülve várta, hogy megérkezzen a lány, és fejszét készítsen belőle. Ám az, mikor meghallotta az újabb próbát, csak ingatta a fejét.
1: Ez már nekem sem fog menni.
2: Inkább megszöktetlek. Kitervelte, hogy a királyfit gyűrűvé változtatja, ő maga pedig madárrá változik, és csőrében elrepíti a királyfit.
3: Így is tett. A madárka felkapta a gyűrűt, és már ki is repült a palotából. Ám az ördög észrevette őket, és utánuk eredt. Repült a madárka, és az ördög meg utána. Már éppen elkapta volna szárnyát, mikor az ördög hirtelen megtorpant.
2: Bizony, elérte a birodalma határát, s azt nem léphette át. Így mérgében toporzékolni kezdett. Talán még most is ott dühöng.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket. Vágó Bernadett vagyok, most én mesélek nektek. Mátyás király és a szegény favágó. Magyar népmese. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy nem, elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Segítsen az Isten, te szegény favágó, köszönt oda neki. Hát bizony rám is férne a segítség, mondja a szegény ember, aki bizony nem ismerte meg a királyt, nem tudta kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király, te szegény favágó, vannak gyermekeid? Vannak bizony, uram, 4, 2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Van, amennyi éppen kell. Tudja, én a pénzemet 3 felé szoktam osztani örökké. Az egyik részével az adósságomat fizetem, a másik részét kölcsönadom, a harmadik részét sárba vetem. Ennyi hát, mondd el nekem, hogy értsem ezt. Mit jelent? Kérdezte Mátyás király. Az első részével az adósságomat fizetem. Ez azt jelenti, hogy nekem még van édesapám és édesanyám, és azok szépen rendben felneveltek engem. Őket most én tartom el. Hát így fizetem a régi adósságomat. A másik részét kölcsönadom. Ez azt jelenti, hogy van 2 fiam. Rájuk költöm. De azok majd, ha én megöregedek, akkor visszafizetik nekem. A harmadik részét sárba vetem. Ez azt jelenti, hogy a 2 szép leányomra költöm. Ruházom őket, gondozom őket. Aztán majd férjhez mennek, s ott hagynak engemet. Hát így, a sárba vetem. Jaj, be éles eszed van, vág, mint a beretva, mondja Mátyás király. De hallod-e, te szegény ember? Én ebben az erdőben elvesztem. Nem vezetnél ki engem? Jaj, uram, nem érek én rá vezetgetni senkit se. A szegény embernek dolgozni kell sietni. Megfizetem én neked a napszámodat. Csak vezessél ki ebből az erdőből. Hát, úgy igen. Pénzért? Azt szívesen megteszem, mondja a szegény ember. S azzal elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát, amint mennek, ballagnak, beszélgetnek, kérdezi Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Na, most kiérünk ebből az erdőből, mondja. S ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak. És mikor meglátják a királyt, mindenki leveszi a fejéről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapban. Akkor ott majd meglátod. Hát erre a beszédre ki is értek ők az erdőből. Hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejéről a kalapot. Mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda! Itt mindenki hajadon főtt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba. Hát most melyikünk a király? Én vagy te? Hát, egyikünk bizonyosan az. Mondja Mátyás király, s megveregette a szegény embernek a hátát, megköszönte a jótettét, s azzal tovább mentek.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Rádió egyfejűeknek.
0: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat. A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon saját hangon. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat! Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Mit veszélyeztek is valat, ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió.
7: Szeptember 22-e van. Mai névnaposaink Móricz és Tamás. Sok boldogságot!
0: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
8: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok, okleveles nyelvtanprofesszor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Cernák Eszter, első nap az óvodában. Eljött Zoé, a háromfejű kis sárkány első napja az óvodában. A kis sárkány idegesen készülődött. Anya sárkány meg apa sárkány egész héten arról meséltek, milyen jó is lesz majd óvodába járni. Lesz ott sok-sok játék és sok új barát. De hát ők már olyan régen jártak óvodába. Mi van, ha azóta már nincs is ott olyan sok érdekes játék? És mi van, ha nem lesz egyetlen barátja sem? Kedvenc kék-sárga-piros csíkos ruháját vette fel, még a hajába is kék-sárga és piros masnis csatokat tűzött. Kéket az egyik fejére, sárgát a másik fejére, pirosat a harmadikra. De valahogy sehogy sem akaródzott neki elindulni az óvodába. Anya, ez a sárkányfűtea nem elég meleg. Rázta a fejét és eltolta maga elől a bögréjét. Egy pillanat, kicsikém, válaszolta anya sárkány mosolyogva, és egyik fejével már is tüzet lehelt a bögrére. Anya, most meg túl forró a bögre, panaszkodott Zoé. Utána rettenetesen sokáig mosta a három fejének az összes fogát, aztán nem találta a szandálját. Végül egyszerűen túl fáradtnak érezte magát, hogy óvodába menjen.
8: Gyere, kincsem, most már ideje indulnunk,
9: mondta végül az apukája.
8: Szeretnéd, ha repülnénk az óvodáig?
9: Na, erre Zoénak is megjött a kedve az induláshoz. Nagyon szeretett repülni, de egyedül még nem tudott, mert a zöld sárkányoknak csak iskolás korukban kezdett kinőni a szárnyuk. Hamar elhagyták sárkányföldét, elrepültek a tündérek rétje fölött, egészen az unikornisok legelőjéig, de a trollok barlangjánál balra fordultak, hogy kikerüljék a Yeti-k hegyét. A szivárvány óvoda a manók erdeje mellett kapott helyet, a világvége fasor 2. szám alatt. Zoé szorosan markolta az apukája kezét, míg megkeresték a csoportját. Az öltöző szobában azonnal felfedezte a jelét, a kobold macskát, amit az anyukája nyáron már minden ruhájába belerajzolt. A kis sárkány könnyen megjegyezte a jelét, mert a kobold macska volt a kedvenc állata. Leült a jele előtti farönkre, és levette a szandálját, hogy kényelmes, benti cipőre cserélje. Alaposan megmosta a kezét, és beletörölte a kobold macskás törölközőbe. Az óvónéni kijött üdvözölni az újonnan érkezettet. Zoé ilyetten látta, hogy az óvónéninek hatalmas orra és még hatalmasabb csúcsos kalapja van, amit sárga csillagok díszítenek. Szia, én Bossi óvónéni vagyok, te pedig biztosan Zoé, köszöntötte mosolyogva a kis sárkányt. Szia, köszönt vissza Zoé udvariasan, de aztán gyorsan elbújt az apukája lába mögé. Nincs kedved bejönni velem a szobába? Kérdezte Bossi óvónéni, és kezét nyújtotta a kis sárkány felé. Rengeteg érdekes játék van ám odabent. Olvashatunk egy mesét az erdei manók kalandjaiból, színezhetsz unikornisokat, vagy csatlakozhatsz a többiekhez, akik éppen sárkányfűlevest főznek a játékkonyhában. Sárkányfűlevest? Csillant fel Zoé szeme, és egyik fejével óvatosan kikukucskált az apukája lába mögül, hogy belásson a szobába. Odabent egy türkiszkék szoknyás tündérlány már lelkesen kevergetett valamit egy lábasban, miközben egy hófehér unikornis a válla fölött áthajolva fintorogva szaglászta, hogy elkészült-e már az ebéd. Azt hiszem, talán megnézem azt a sárkányfűlevest. Apa sárkány adott egy-egy puszit Zoé mindhárom fejére, aztán a kis sárkány félinken megfogta az óvónéni kezét, és elindult a játékkonyha felé. A tündérlány és az unikornis fiú örültek, hogy egy igazi sárkány segít nekik sárkányfűlevest főzni, és nem sokára már úgy játszottak együtt, mintha mindig is barátok lettek volna. Közben szép lassan megérkeztek a többiek is. Egy hatalmas Yeti fiú, aki legalább egy fejjel magasabb volt a többieknél. Egy kis erdei manólány és egy barlangi troll fiú. Őket nem érdekelte túlzottan a sárkányfűleves, inkább leültek a szoba másik felébe, és levettek egy hatalmas kosarat a polcról. A kosárban mindenféle fadarabok, ágak, apró rönkök, kavicsok és kisebb kövek voltak, melyekből remekül lehetett építeni. Várjatok, mi is jövünk, kiáltotta Zoé, és ők is leültek a friss mohaszőnyegre játszani. Bossi óvónéni elégedetten figyelte az új kis óvodásait, akik mind együtt játszottak, aztán meg együtt szaladgáltak az udvaron. Még az óvónéni ügyetlenkedésein is mind együtt nevettek, Bossi óvónéninek ugyanis csak a neve volt Bossi. Sajnos túlságosan kedves és jószívű volt, ezért kicsapták a boszorkány iskolából, és még a bibircsókját is elvették. Így aztán Bossi néni sosem tanult meg rendesen varázsolni, és a varázslatai rendre félre sikerültek, amin aztán a gyerekek Zoéval az élen jókat nevettek. A kis sárkány már el is felejtette, mennyire félt reggel az indulástól, és arra gondolt, hogy ez az óvoda tulajdonképpen nem is olyan rossz hely.
10: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: megfagynak.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Ma én mondok nektek egy mesét. A zöld szakállú király. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, még azon is túl, ahol a kurta farkú disznó túr, volt egy zöld szakállú király. Az a zöld szakállú király egyszer fogta magát, elindult vándorolni. Már nagyon sokáig vándorolt, bizonyosan megjárt már 100 tű hosszát, egyszer csak azon vette magát észre, hogy bizony 17 esztendeje már annak, amióta ő hazúról eljött. A sok járás kelésben nagyon kifáradt, megszomjazott, leült egy patak partjára. Azután lehasalt a víz színéig, hogy majd iszik egy jót. Alig kortyantott egyet-kettőt, valaki megfogta a szakállát. Húzta volna ő vissza, de nem tudta. Oda kiállt a vízbe. Hallod-e te, nem tudom ki, erezd el a szakállamat, míg szépen vagy. De még annál jobban húzták. Már rimánkodásra fogta a dolgot, mert annyira húzták befelé, hogy majd megfúlt. Azt mondja egyszer a vízben valaki. Ha ideadod nekem, amit az országodban nem tudsz, elereztem a szakállad. Ugyan mit nem tudnék én az országomban? A legutolsó tűt is tudom, mondta a zöld szakállú király. Te csak ígérd meg, hogy amit az országodban nem tudsz, enyém lesz, mondta a vízben az ördögök királya. Mert az volt. Hát jól van, legyen a tied. Úgysem sütsz te abból a kenyérből, amit én az országomban nem tudok, mondta a zöld szakállú király, de már nagy

0: Nagyon rossz volt neki a kénytelen, kelletlen hasonvaló fekvés. Végre eleresztette az ördögök királya. Akkor aztán indult a király hazafelé, azon gondolkozva, mi lehet az, amit ő otthon, az országában nem tud. Mikor hazaér, elejbe szalad egy szép nagy legény. A nyakába ugrik, össze-vissza csókolja. Jaj, kedves apám, de sokáig itt hagytál bennünket, de jó, hogy egyszer itthon vagy. Én vagyok a János. A király csak nézett, aztán eltaszította magától a gyereket. Kinek vagyok én az apja? Te meg kinek a fia vagy? Nem ismerlek. De odabent a felesége elmondta neki, hogy bizony az ő gyereke az. Már éppen annyi idős, mint amióta ő elment hazulról. Csak akkor kapott a zöldszakálló király az eszéhez, emlékezett, hogy az ördögök királyának ígért valamit, amit az országában nem tud. Hát ez a szép legény fia volt az, akit nem tudott. Majd megette magát, már arra is gondolt, hogy jó volna oda nem adni a gyereket, de másik percben meg attól félt, hogy akkor maga az ördögök királya jön el érte. Magához hívatta a fiát. Elmondott neki mindent, ahogy van. De a legény nemhogy megijedt volna, még maga is azt bizonygatta, hogy jó lesz, ha elmegy. Másnap felkészült, el is ment. Megy, mendegél a fiú, hetet-hét ország ellen, ahhoz a patakhoz ér, ahol az apja szakállát megfogták. A vízben 7 gyönyörű szép aranykacsa úszkált, a parton meg egy inget lobogtatott a szél. Lehajlik, felveszi az inget, már a tarisznyába akarja gyömöszölni, mikor a 7 aranykacsa közül egyik tündérszép lányá változik, és azt mondja a királyfinak: szép királyfi, tudom ki vagy, meg hogy hová sietsz. Te a zöldszakálló királyfia vagy, s mégy az apámhoz, mert ő téged elnyert az apádtól. Add ide az ingem, jó tettedért jót várj. A királyfi odaadta. A lány felöltözött, lehúzott az ujjáról egy aranygyűrűt, odaadta a királyfinak. No, ezt tedd el, 12 várkapun tudsz bemenni anélkül, hogy valaki észrevenné. Csak fordítsd meg a gyűrűt, a kapu magától kinyílik, s ha bejutottál, majd mond neked az apám olyanokat, hogy ha hangya vagy, akkor sem tudod megtenni. Én segítőd leszek. Este 8 óra tájban, dongó képiben, ott dongok az ablakodnál, te eresz be, aztán ne félj semmit. A legény újjára húzta a gyűrűt, a lánytól elbúcsúzott, s ment az ördögök királyának palotája felé. 12 várkapu állt a útját, de ha a gyűrű fordult, mind kinyílt magától. Utoljára a palota ajtaja nyílt meg, s ekkor előtte állott az ördögök királya. Felséges király, grácia fejemnek, itt vagyok előtted.
1: Hát, ha itt vagy, jól van, mondta a király. De nagyon bátran beszélsz, tán nem tudod, kihez jöttél?
0: Tudom én, mondta a királyfi, te sem vagy külön, mint az apám. Az is király, te is király vagy, aztán megvan. A király nagyon mérges lett.
1: No, várj csak, 3 feladatot kell teljesítened, ha azoknak ura tudsz lenni, jó. Ha nem, vége az életednek. Itt van ez a káposzta levél. Fogd meg, becsuklak a szobába, ha ebből holnap reggelre darutollas kalapot nem csinálsz, hát imádkozhatsz.
0: Azzal mentek egy szobába. A királyfira rázárták az ajtót mind a 3 oldalról, tettek be neki ételt, italt, hogy ne unja magát. Mikor magára maradt, bizony szomorú lett.
1: Hely, hogy az anyád ne sirasd meg, ördögök királya, mondotta magában. Olyant adtál fel, hogy míg a világ, sohasem tudom megcsinálni.
0: Még gondolkozott volna, de az ablaknál valami dongást hallott. Akkor jutott eszébe a szép lány. Oda megy, hát hallja, hogy a dongó azt mondja: eresz be, galambom, javadat akarom. Nyitotta az ablakot, a dongó berepült, gyönyörű szép lány lett belőle.
1: No, édes szívem, szép szerelmem, mondd meg, miben lehetnék segítségedre?
0: Elmondja János, hogy megvan ijedve, káposzta levélből darutollas kalapot kell csinálni. Ha csak az a baj, mondja a lány, akkor nincs baj. Hol van a káposzta levél? Itt van. No, nézd csak. És abban a pillanatban olyan szép darutollas kalap feküdt az asztalon, hogy olyan tám még Kossuth Lajosnak sem volt. A legény majd kinézte a szemét, úgy nézett. Ő még ilyet nem látott. Akkor azt mondja az a szép lány, holnap este is eljövök, de ne várakoztass olyan sokáig, mint ma. Ha a dongásomat hallod, csak eresz be. Most pedig megyek, nyisd ki az ablakot. Abban a percben kis irinyó-pirinyó dongó lett belőle, s elszállt. A királyfi meg nyugodtan lefeküdt, tudta, hogy majd néz egyet az ördögök királya, ha ezt meglátja. Másnap jókor reggel ment a király a királyfihoz. Alig nyitott be, meglátta az asztalon a szép darutollas kalapot. Azt mondja a legénynek, ennek derekasabb megfeleltél. Meg bizén, mondta rá a legény hegykén. Hát ha olyan büszke vagy, majd adok én fel olyant, hogy csak ugyan nem bírod megtenni. Azzal az ördögök királya kiment, hozott egy bögre káposzta levet.
1: Noha ebből holnap reggelre ezüst sarkantyút nem csinálsz, vége az életednek.
0: A legény arra is csak a vállát rázta. Hát majd meg lesz az is, ha jó Isten megsegít. A király azzal kiment, a királyfi meg magára maradt.
1: Káposztalé meg ezüst sarkantyú. No, ebből már csak ugyan nem lesz semmi, de bolond egy esze van annak a királynak, hogy ilyeneket kitalál, gondolkozott magában.
0: Megvárta az estét, a 8 órát, jött a kis dongó. Erezd be, galambom, javadat akarom. Beeresztette, és az megint az a szép lány lett, akit a patakpartról látott. Elmondta neki, mit parancsolt az édesapja, de annak ez is annyi volt, mint a semmi. A káposztaléből olyan ezüst sarkantyút kanyarított, hogy akárki megnézhette volna, de boldog volt a királyfi. Megölelte, megcsókolta a lányt, ahogy szíve vágyása akarta, aztán a lány újra megrázkódott. Kis dongó lett belőle, és elrepült. Másnap az ördögök királya majd hanyatt esett, mikor a gyönyörű ezüst sarkantyút meglátta, de mégsem nyugodhatott a legénytől, minden áron az életére tört, el akarta veszíteni. Hozott be egy kancsó tiszta szűrött vizet.
1: No, ha ebből holnap reggelig részfokost nem csinálsz, előre megírhatod a testamentumodat.
0: A királyfi nem szólt semmit. Az estére várt, azt hitte, hogy ha eddig ment minden, ezután is megy. Azám, de mikor a kis dongó szép lányá változott, s megtudta a parancsot, csak a fejét csóválta, hogy már azt ő sem tudja csinálni. Tudod-e mit? Mondta a királyfinak. Elmegyünk mi innen, mert itt egyikünknek sem lesz jó a sora. Téged majd megütlek a pálcámmal, átváltozol egy aranygyűrűvé, a szép kis pejlovam aranyalmává, én meg madár leszek, s megyünk. Ahogy mondta, úgy lett. A királyfiból aranygyűrű, a szép kis pejlóból aranyalma, a lányból meg madár lett, a gyűrűt a szájába, az almát meg a lábába fogta, s szálltak, mint a gondolat. Másnap reggel az apja észrevette, hogy se a lány, se a királyfi. Mindjárt tudta, hogy egy követ fújnak. Azt mondja a szolgájának, eredj csak utánok, ha tudod, hozd vissza őket. Még olyan szaladást, amit az a szolga tett, úgy ment, mint a villám. Egyszer azt mondja a madár a gyűrűnek, jaj, de sebes szél fúj a hátam meget, jönnek utánunk. Amint, hogy igaz is volt. Látott egy sűrű bokrot, beleszállott éppen a közepébe. A szolga nem sokára a nyomukban volt, de hasztalan keresett, kutatott, nem talált semmit. Megy haza, mondja a királynak. Felséges uram, nem láttam én ő belőlük annyit sem, mint a körmön feketéje. Egyedül egy bokor volt a pusztán, annak a közepébe meg egy kismadár.
1: Az volt az, te szamár, mondta a király. Látom már, hogy magamnak kell mennem, mert rátok még ez sem lehet bízni.
0: De még ha látott valaki sebes menést, látta volna az ördögök királyát. A kismadár is sietett ám. de hasztalan repült volna akárhogy, ha mindjárt ott nem lett volna az ország határa, megfogták volna. De az ördögök királyának ereje csak a maga országa határáig tartott, tovább nem. Mikor látta, hogy azok átlépték a határt, olyan mérges lett bele, hogy mindjárt megpukkadt. A kismadár átváltozott szép lányjá, a gyűrű királyfivá, az aranyalma szép pejló lett. A lóra felültek mind a ketten, mentek haza a zöld szakállú király országába. Otthon megesküdtek, lagzit csaptak, én is ott voltam a lakodalmon, mint kisbőgős, úgy jól laktam hurkával, kolbásszal, még másnap se kellett az étel. Bandi legyek, ha nem igaz, még most is élnek, ha meg nem haltak.
2: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
3: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és ma egy magyar népmesét hoztam el nektek. A kismalac és a farkasok. Volt a világon egy kismalac. Annak volt egy kis háza egy nagy, rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint otthon főzögetett magában, egy nagy, ordas farkas lopakodott a házához. Eresz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint, fázom.
4: Nem eresztelek, bizin, mert megeszel.
3: Eresz be hát legalább az egyik hátulsó lábam, hisz megvesz az Isten hideg.
4: A kis malac alattomban oda tett egy nagy fazék vizet a tűzre, aztán beeresztette az ordas egyik hátsó lábát.
3: Ugyan, kedves kis malackám, ereszd be már a másik hátulsó lábam is. Kedves malackám, ereszd be a két első lábamat is.
4: A kis malac beeresztette a két első lábát is. De a farkasnak az sem volt elég.
3: Édes kedves kis malackám, eresd be már egészen, meglásd, egy ujjal sem nyúlok hozzád.
4: A kis malac egy zsákot szépen oda tett a nyíláshoz, hogy amint a farkas háttan jön befelé, egyenesen abba menjen be. Így is történt. A kismalac nem volt rest, bekötötte a zsák száját, lekapta a tűzről a nagy fazék forró vizet, és leforrázta vele a farkast. A farkas egy darabig ordított, mert égette a forró tűz. Azután addig hányta vetette magát, míg kioldott a zsák szája. Kibújt belőle, és meglátta a kismalacot a fa tetején.
3: A kopasz farkas szaladt egyenesen segítséget hívni, vissza is jött nem sokára a többi farkassal. Tanakodtak a farkasok, hogy mitévők legyenek, miképpen fogják meg a kis malacot, mert egyikük sem tudott fára mászni.
4: Nagy sokára azt határozták, hogy egymás hátára állnak mindannyian, így aztán a legfelső majd csak eléri. El is kezdtek egymás hátára felmászni.
3: A kopasz maradt legalul, mert félt feljebb menni.
4: Így hát a többi az ő hátára állt. Már olyan magasan voltak a farkasok, hogy csak egyetlen egy hibázott. Ez az egy is elkezdett már mászni.
3: Akkor a kis malac elkiáltotta magát. Forró vizet a kopaszra!
4: A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól, s úgy elszaladt, hogy sose látták többet. A sok farkas mind lepotyogott, kinek a lába, kinek a nyaka tört ki. A kismalac hazament, többet felé sem mertek menni a háza tájékának a farkasok.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés rajongó. Újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Így hangzik. 4 oszlopos lábán ballag, ráncos bőre szürke vastag. Lapát fülét billegeti, az ormányát meglengeti. Ez mi lehet? Elmondjam még egyszer, amíg gondolkodtok? 4 oszlopos lábán ballag, ráncos bőre szürke, vastag. Lapát fülét billegeti, az ormányát meglengeti. Tudjátok? Hát persze, hogy tudjátok. Az elefánt a válasz. Nagyon ügyesek vagytok. Elmondjam nekem, melyik állítás segítette a legtöbbet? Az, hogy nagyok a fülei és van ormánya. Jó volt veletek találgatni ma is.
0: Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a magányos herceg. Egy réges-régi legenda szerint létezett a Földön egy olyan ország, ahol mindenki párra lelt. Az összes férfi megházasodott, mindegyiknek jutott szép feleség, minden asszonynak hűséges férj. Egyetlen magányos lélek sem akadt. Mivel senki nem maradt egyedül, ez volt a boldog emberek országa. A szomorúságot még hírből sem ismerték az ott élő emberek, hiszen a legfontosabb mindenkinek megadatott. Talán már 1000 év is eltelt, mire megtörtént a baj. Mit ad Isten, pont a király egyetlen fia nem találta meg élete párját. Pedig már jócskán abban a korban volt, mikor illett volna megházasodni. Sötét lepelként borult az addig ismeretlen búbánat a királyi udvarra. Lassan az egész birodalomban elterjedt a félelem, hogy az évezredes boldogság egyszer véget ér. A hír pletykaként kapott szárnyra az alattvalók között, s a nagy tanakodásban minden házasság gyanússá vált. Lehet, hogy valójában az én feleségem a királynő, és én csak bitorlom szerelmét? Így gondolkoztak a férfiak. A nők pedig fordítva. Talán én lehetnék a palota legelső hölgye? Királylánynak szánt a sors, de én beértem egy egyszerű férjjel? Mivel mindenki hibáztatott valakit, kezdett eltűnni a szeretet. A trónörökös bánata pedig csak nőttön nőtt. Már nem is saját maga miatt aggódott. A gyanakvó, szomorkodó nép furdalta a lelkiismeretét. Minden férfi közül ő kételkedett magában a leginkább. Egy nap odaállt a király elé, s ellentmondást nem tűrő hangon kijelentette. Apám, el kell hagynom az országot, mielőtt egymást hagynák el a házastársak. Idegen földön fogok élni, s ki tudja, egyszer talán egy királylánnyal térek haza. A vén uralkodó, hogy könnyeit palástolja, mélyen lehajtotta fejét, s csak intett a hercegnek. Ahhoz nem volt elég ereje, hogy szavakkal is búcsúzzon gyermekétől, hisz tudta, igaza van. Amilyen lehangoltan hagyta el hazáját a királyfi, olyan jó kedve kerekedett, amikor elért a szomszédos birodalomba. Ott nem mindenkinek akadt párja, de ezért nem őt hibáztatták. Nagy kő gördült le a szívéről. Első útja a palotába vezetett, hiszen azt rebesgették, hogy ott él a legszebb király kisasszony. A herceg tátott szájjal ámult a mérhetetlen gazdagságon. Minden ház, minden kocsi, de még a legszegényebb inasok cipőfűzője is aranyból volt. Az arany király, mert hogy így hívatta magát az uralkodó, rögtön maga elé kérette a magányos trónörököst. Tudom, hogy mi áradban vagy, herceg. Tedd hát fel kérdésedet, szólt az arany király minden mellébeszélés nélkül. A királyfi nem tudott ilyen gyorsan felelni, vakította a trónterem fényessége, s egy pillanatra el is feledkezett a leány kérésről. Miért van minden aranyból felség? Kérdezte végül. Az egész udvar meglepődött, értetlenkedve duruzsolni kezdtek. Hogy boldogok legyünk, szólt nevetve. A te országod talán arany nélkül is boldog, tette még hozzá gúnyosan. Szíve szerint azt mondta volna, hogy nekik nem számít az arany, mert egymástól boldogok az emberek. Az én országom most nagyon hasonló a tiédhez. Az egyetlen bánatunk, hogy még mindig aglegény vagyok, felelte végül a herceg. Nem fogsz csalódni. Köztudott, hogy az én lányom a legszebb a világon. S most te is láthatod a saját szemeddel. Ahogy az aranykirály kimondta ezeket a szavakat, kinyílt a trónterem hatalmas ajtaja, s belépett rajta a csillogó hajadon. Aranyruhájánál csak arca volt ragyogóbb. A királyfit szinte elvakította a földön túli szépség, s úgy érezte, végre szerelembe esett.
első látásra. Az aranyhercegnő megállt az ifjú előtt, kezét csókra nyújtotta, és unottan azt kérdezte. Szerelmes vagy belém? Igen, vágta rá a trónörökös. Bármit megtennél, értem? Érted, átúsznám a világtengert. Húzd át hosszában, oda és vissza, utána a tiéd leszek, mondta hidegen az aranykirálylány, és azzal visszavonult szobájába. A királyfi abban a pillanatban a partra vitette magát, és a hullámok közé ugrott. Már rég nem látta a maga mögött hagyott tengerpartot, de a szárazfölddel együtt elhalványult előtte a királylány arca is. Rá kellett jönnie, hogy amit érzett, nem szerelem volt. Egy arra járó hajó felvette potyautasnak, s egy hét után kikötöttek egy újabb országba. A Gyémánt király birodalmában. Rögvest a palotához ment, mert az a szóbeszéd járta, hogy ott él a leges, legszebb királylány. A Gyémánt király rögtön fogadta. A lányom kezéért jöttél, jól tudom, hát csodáld meg őt! A Gyémánt hercegnő belibbent a terembe, de olyan fényességgel pompázott, hogy a hercegnek káprázott a szeme, és szédülni kezdett. Eddig egy kérőm sem tett értem eleget. Te feláldoznád magam a kedvemért? Kérdezte a lány. Többet is tennék érted, fenség? Felelte az ifjú. Kelj át mezítláb a világhegyen, majd vissza, és akkor a tiéd leszek, szólt a király kisasszony, s kivonult a teremből. A herceg azon nyomban neki látott a nagy útnak. Féltette utolsó esélyét, s az igazat megvalva menekülni is akart abból a bódító gyémánt országból. Alig kapaszkodott pár métert, tudta, hogy most sem szerelmes. A herceg napokig bolyongott étlen szomjan a kietlen pusztaságban. Már nem is állt a lábán, mikor egy kis viskóhoz ért, s megpillantott egy lányt, aki a kertben serénykedett. Rögtön látta, hogy valójában ő a legszebb lány a világon. Meghalnék, érted? Ennyit tudott csak mondani. Erre a lány szelíden elmosolyodott, s annyit felelt. Nekem az is épp elég, hogy élsz. Abban a pillanatban tudta a herceg, hogy szerelmes. Azóta beszélik abban a különös országban, ahol mindenki párra lel, hogy a királyuk a saját hátán hozta haza a feleségét. Átkelt vele a világhegyen, átúszta a világtengert, s még csak el sem fáradt. Annyi bizonyos, hogy azóta mindenki boldogan él párban.

Csukás Mese Rádió. Ti is észrevettétek, hogy mennyi mesében szerepel a süni, mint kedves jó barát? Ezekben a történetekben ő mindig egy nagyon piros almát hord a hátán. A sündisznócska a mesékben kicsit félénk, de kedves és vendégszerető állat. De nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a természetben található igazi sünökről. Magyarországon az úgynevezett keleti sün honos. Ha az őszi erdőben keressük őket, akkor cserjésekben, az őszi avarban találkozhatunk velük. A sünök éjjeli életmódot folytatnak, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha ti már éppen álomra hajtanátok a fejeteket, ő meg csak akkor kezd megmozdulni a kertben. A süni ősszel már nagyon készül, mert rövidesen elérkezik számára a téli álom ideje, és akkor a szervezetében lévő folyamatok lelassulnak, testhőmérséklete pedig lecsökken. Jó éjszakát, sünök! Tavasszal találkozunk! Csukás Mese Rádió.

0: nyílt.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Döbrentei Ildikó.
3: A titkok titka.
2: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kis nyúl, úgy hívták, hogy zöldfülű. Tavasszal született, és még semmit se értett a világból.
3: Ugrándozott a patakparton, és fűtől, fától, repülő madártól kérdezgette, mit fecseg a fürge patak? Éjjel a hold miért dagad? Miért hajnalban ébred a nap? Gomba fején miért van kalap? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
2: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
3: Zöldfülű szerette volna érteni, hogy mit mondanak, hegyezte is a fülét, de hiába. Nem értem, nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súg-búg, zúg nekem a világ. Mit fecseg a fürge patak, éjjel a hold, miért dagad? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském, miért zöld?
2: Lefutott a völgybe, és meghempergett a virágokban.
3: A sok virágportól olyan sárga lett a füle, mint a csurrantott méz. Sárga füllel jobban értem, nézett körül.
2: Hegyezte a sárga fülét.
3: Ám akárhogy hegyezte, sárga füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
2: Így telt el a tavasz.
3: A kis nyúl füléről lekopott a sárga virágpor, közben megtanulta, hogy merre találja a legédesebb ennivaló gyökeret és a legtisztább innivaló vizet.
2: Megtanulta, hogy a nap minden hajnalban fölkel, és minden este lenyugszik. Hogy a hold előbb dagad, aztán elfogy, s ha elfogyott, újra dagad.
3: Hogy a gomba kalapja alatt apró magok ülnek, s ha szétszórja őket a szél, a magokból új gombák születnek.
2: Egy meleg nyári napon zöldfülű hiába ment a patakhoz, egy korty vizet sem talált.
3: Ugrándozott a parton, és fűtől, fától, repülő madártól kérdezgette, hová tűnt a fürge patak? Miért tűz ilyen forrón a nap? Miért szamócás lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
2: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
3: Nem értem, nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súg, búg, zúg nekem a világ. Kesergett zöldfülű.
2: Lefutott a völgybe, és belehempergett a szamócába.
3: Olyan piros lett a füle, mint a hajnalpír. Piros füllel jobban értem, nézett körül.
2: Hegyezte a piros fülét.
3: Ám akárhogy hegyezte, piros füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
2: Így telt el a nyár. A kis nyúl füléről lekopott a piros szamócalé, közben megtanulta, hogy az erdőben barátok is vannak, meg ellenségek is. Hogy a napsütéstől gyümölcs édesedik a fákon, és bogyó érik a bokrokon.
3: Hogy a nagy forróság után nagy esők jönnek, és akkor újra megtelik vízzel a patakmeder.
2: Egy őszi napon, mikor zöldfülű úgy érezte, hogy már-már mindent tud,
3: belenézett a patak vizébe, és azt kérdezte. Honnét jön a fürge patak? Mi lesz, hogyha nem süt a nap? Miért sárgult meg lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
2: Hirtelen megzörrent mellette a bokor, és egy bóbitás madár röppent fel róla. Köves, zöldfülű. búgta.
3: Értem.
2: Kövess.
3: Értem, hogy mit búg a madár, kövess. Ugrott nagyot a kisnyúl. Zöld fülemmel értem, hogy engem szólít, kövess, s boldogan eredt a madár nyomába.
2: Amerre elhaladtak jótad, mindenütt suttogó füvek, és zúgó fák kívántak jótat neki. Kövess, kövess, zöld
3: értem,
2: fülű.
3: Hogy mit zúgnak a fák, kövess, mit suttognak kövess, a füvek, ujjongott zöld fülű.
2: Erre,
3: zöld kövess, fülemmel zöld értem, hogy jó utat kívánnak nekünk.
2: A víz folyásával szemben jótad, haladtak. Elől jótad, repült a bóbitás, utána ugrabugrált a zöld fiú. A bóbitás végül jótad, leszállt egy bokor ágára. Most megmutatom neked a titkok titkát, búgta.
3: Zöld fülű hegyezte a fülét, és körbelesett. A titkok titkát, de nem látott mást, csak egy mohos sziklát.
2: A szikla tövében víz bugyogott fel a földből. A patak eltűnt.
3: Miért ér véget itt a patak? Kérdezte csalódottan.
2: Nem ér véget, itt kezdődik.
3: Mi az a kicsi bugyogás?
2: Az a bugyogás a titkok titka, a forrás.
3: A forrás.
2: A forrás.
3: Erre már jobban oda nézett zöld fülű, nézte a csöpp fölbudjanó vizet, és hallgatta a bóbitás búgását.
2: A titkok titka, hogy minden lesz valamiből, és mindenből lesz újra valami. Az éjszakából lesz a nappal, s a nappalból lesz az éjszaka. A tavaszból lesz a nyár, a nyárból lesz az ősz, és az ősz

0: tél, bólintott a kis nyúl.
1: Ott álltak ők a forrásnál még sokáig. A bóbitás búgott, a kis nyúl bólogatott.
0: És egyik bólintásnál mit látott? Hogy előre konyuló fülecskéje nem zöld többé, hanem épp olyan szürke és sejmes, mint amilyen az öreg nagy nyulaké szokott lenni.
1: Így volt.
0: Nem így volt.
1: Égből pottyant mese volt. A titkok titka.
2: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A jaguár és az eső. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer éjszaka olyan meleg volt egy kunyhóban, hogy az emberek kimentek a szabad ég alá. Faágakra akasztották a függőágyakat, és ott aludtak. A jaguár, ahogy vadászni indult, legelőször a kunyhót járta körül. Látta, hogy az emberek kint alszanak a függőágyakban, a kunyhó ablaka, ajtaja meg tárva nyitva. Annyira meglepődött ezen, hogy nyomban visszafordult. Ekkor találkozott össze az esővel. Mi áradban vagy, jaguárkoma? Kérdezte tőle az eső. Ráijesztek az emberekre. Esőkoma, válaszolta büszkén a jaguár. Nem félnek ám tőled az emberek, mosolygott az eső. Nem-e? Húzta félre az orrát a jaguár. Menj szépen és bújj el a kunyhójuk mögött, majd meghallod, hogy mennyire félnek. Az eső megfogadta a jaguár szavát, elrejtőzött a kunyhó mögött a bokrokban. A jaguár meg teleszívta a tüdejét levegővel, és énekelni kezdett. Ahogy felhangzott az éneke, az emberek megfordultak a függő ágyakban, és így beszélgettek. Hallod, mondta az egyik. Hallom, felelte a másik. Jaguár. Holnap elejtjük, mondta ismét az egyik. Jó prém lesz belőle a tarisznyánkra, válaszolta a másik. Aztán mind a ketten tovább aludtak. Az eső ott a bokrok mögött jót nevetett magában. Visszament a jaguárhoz, és elmesélte, amit látott, meg hallott. Nagyon megharagudott erre a jaguár, dúlt-fult mérgében, de az eső így szólt hozzá. Most bújj el te, jaguárkoma. Miért bújnék? Kérdezte értetlenül a jaguár. Majd meglátod, mondta az eső, és már el is tűnt a jaguár szeme elől. A jaguárnak erősen furdalta az oldalát a kíváncsiság, oda lopakodott a függőágyak közelébe, és lehasalt a bozótba. Az eső meg magához parancsolta fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést, aztán szabadjára engedte őket. Azon nyomban feltámadt erre a szél, dörögni kezdett, cikázott a villám, a zápor pedig valósággal ömlött, zuhogott az erdőre. Az emberek kiugráltak a függőágyakból, hanyat homlok szaladtak be a fedél alá. A jaguár szégyenszemre összehúzta magát, és úgy elbújt a bozót legmélyére, hogy az eső meg se tudta találni. Akkor aztán jót kacagott az eső, visszaparancsolt a fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést. A jaguár meg, amint csapzott vizes bundával előmászott a bozótból, bizony egyetlen szót sem szólt már, hiszen ő is megijedt az esőtől.
0: A jaguár és az eső című mesét hallottátok.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egy

0: Miért haragszik egymásra a tigris és a macska? Réges-régen a tigris és a macska nagyon jó barátságban voltak. Olyan jó pajtások voltak, hogy még együtt is laktak egy barlangban az erdő közepén. A macska vezette a háztartást, főzött, mosott, takarított, fát hordott. Cserébe a tigris megvédte őket a betolakodóktól. Aztán egy hideg téli napon a tigris így szólt a macskához. Nagyon fázom, miau. Menj, hozz egy kis fát az erdőből, és gyújtsunk be a kandallót. A macska húzta a száját, de mivel a tigris erősebb volt nála, nem mert ellenkezni. Gyorsan magára kapta a kabátját és a csizmáját, felkapta a fejszét, és elindult a fák közé. Brrr, rég volt már ilyen hideg, vacogott a kis macska, miközben egy jeges fuvallat majdnem felkapta. Annyira fázott szegény círmos, hogy mikor az erdő mélyén egy kis házikóra bukkant, oda ment, hogy bekéreckedjen. Egy kedves apóka nyitott ajtót. Szervusz, kis cica! Gyere csak be gyorsan, nehogy megfázz ebben a farkasordító hidegben. A macska egy ugrással bent termett, és levetette magát a tűzhely elé, hogy megmelegedjen. Mondj csak, megkínálhatlak egy kis meleg tejjel és finom halacskával? Kérdezte a nagyapó. A círmos szívesen elfogadta a vacsorát, s miközben falatozott, elbeszélgettek az apókával. Lefekvés előtt az apó csupa kedves történetet olvasott a macskának, s ő közben a lábánál dorombolt. A macskának annyira tetszett a törődés, olyan jól érezte magát az erdei házban, hogy másnap így szólt a nagyapóhoz. Kérlek, engedd meg, hogy itt maradjak veled. Cserébe szívesen rendben tartom a házat, és még az egereket is megfogom. Nagyapónak is tetszett az ötlet, hogy végre nem egyedül kell éldegélnie, és megegyeztek a macskával. A círmos elvégezte a házi munkát, cserébe az apóka pedig szeretettel és mindenféle finomsággal halmozta el. A macska szívesen dolgozott a háznál, az öreg ember pedig olyan jól tartotta, hogy a nyurga macska nem sokára úgy elhízott, hogy már csak gurulni tudott. Eközben a tigris majdnem megfagyott a jéghideg barlangban, és mikor hetekig nem jött vissza a macska, elindult a keresésére. Éppen az erdőben bóklászott, amikor megpillantotta a macskát, amint bogyókat szedett az erdőben. Jó reggelt, barátom! Látom, igazán jól tartanak, gúnyolódott a tigris a kövér macskán. Az pedig ilyettében meg sem mert mokkanni. Csak nem félsz tőlem? Jól is teszed, miau, mindjárt felfallak, morgott a tigris. Én a helyedben várnék még egy kicsit, ebéd után sokkal finomabb a húsom, mondta a macska, hogy egy kis időt nyerjen. A buta tigris beleegyezett, és leheveredett az apóka háza elé, hogy ott megvárja a círmost. Ő pedig közben az ablakból figyelte. Aztán, ahogy telt múlt az idő, a tigrist elnyomta az álom. A macska óvatosan kinyitotta az ajtót, és kiosont a házból. Ám amikor a tigris mellett lopakodott, véletlenül rálépett egy faágra, mire a nagy macska nagyot mordult, a círmos futni kezdett, a tigris meg utána eredt. Aztán a macska egyszer csak megpillantott egy űrge lyukat, és egy szempillantás alatt eltűnt benne. A tigris még éppen látta, mint a macska beleugrik a lyukba, ám amikor odaért, összezavarodott. Két lyuk volt a földben, és nem tudta, melyikbe nyúljon. Egy keveset habozott, majd bedugta a mancsát a lyukba. hordított fel a fájdalomtól. Ugyanis a lyukban a macska helyett egy tüskés sünt talált. Még egy ideig jajgatott, végül szégyenében elsomfordált. Másnap a tigris újra próbálkozott. A cirmos éppen palántákat ültetett, amikor a tigris odasettenkedett a nagyapó házához. Hanem a macskát nem tudta rászedni. Éles szemével rögtön észrevette a tigrist. A kis macska ijedtében eldobta az ásót, és szaladni kezdett az erdő sűrűje felé. A tigris követte, és éppen elkapta a macska farkát, mielőtt eltűnt a sötétben.
1: Most megvagy, üvöltötte a tigris.
0: Ki? Én? Hiszen az nem az én farkam, hanem a mérges kígyóé, füllentette a macska. Vigyázz, mert a végén megmar. A tigris úgy megijedt, hogy azonnal elengedte a macska farkát.
1: Az meg kuncogva elfutott az erdőbe, s mikor már elég messze járt, visszakiáltott a tigrisnek.
0: Milyen ostoba vagy, hiszen az az én farkam volt.
1: A tigris majd felrobbant mérgében. Azóta is a macskát keresi, hogy megbüntesse, amiért az csúfot űzött belőle.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szerusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek Lázár Ervin Csacsarka mese történetét hallgathatjátok. Kedves gyerekek, akár hiszitek, akár nem, én vagyok a meseíró. Igaz, hogy már nagyon régen nem írtam mesét, mert a mesehősök nagy évben elkerülnek. Márpedig mesehősök nélkül nem lehet mesét írni. Talán azért kerülnek el, gondoltam, mert nem szeretik ezt a nagy zajt, meg ezt a negyedik emeletig érő benzinszagot. Mivel, hogy a város közepén lakom, s mit agadás, itt mindig zúg, csörög és morog. Kamionok robognak, autók dudálnak, aszfalttörőgépek recsegtetnek. Szóval zuhog és döng, recseg és ropog, és közben persze kátrányszag, olajbűz, benzinpöffenet. Kedvelheti ezt egy mesehős? Amikor én se kedvelem? Úgy döntöttem, elmenekülök a városból. Elővettem a térképet, és addig keresgéltem rajta, amíg meg nem találtam a föliratot. Világ vége falu. Nosza, ez kell nekem. Azonnal nekiindultam, megkerestem. Erdő közepén egy picike ház, az udvarán gyümölcsfák, virágillat, és olyan, de olyan csönd, hogy serceg bele az ember dobhártyája. Kényelmesen hátradültem, na, mesehősök, jöhettek. Eltelt egy hét, nem jött senki. Eltelt még egy, a senkinél is senkibb. Már épp elfogyadni készültem a szomorúságtól, amikor nagy recsegés, ropogás, hát ez meg micsoda, egy oroszlán rontott be az udvaromba. Már éppen az egérjukba akartam bújni ilyettemben, amikor azt mondja a szerencsétlen vadállat. Jaj, ments meg, bújtas el! Megkönnyebbültem, és mutattam neki az egérjukat. Ide búj! Zsupsz, már benn is volt. Aztán kérdezgettem, mitől fél, de csak azt hajtogatta. Jaj, jaj, jaj. Máig is hallgathatnám, ha kisvártatva nem jön a világvégi falu postása. Táviratot hozott a családomtól, a dübörgő nagyvárosból. Így szólt. Nagy zűr van, azonnal gyere, menten lóhalálában. Már az utca végén látszott, hogy nagy a baj, a szirénázó rendőrautók a házunk előtt, egy pohos, piros tűzoltóautó is ott villog, és ember-ember hátán. A családom ott reszkett a kapu előtt. Jaj, mondták, jött egy szakállas ember, csizmalógott a nyakában, beterelt egy fura társaságot a szobádba. Kicsodákat? Kérdeztem. Hallhatod, mutattak fölfelé. Az már igaz, észveszejtő ricsaj hallatszott a lakásunkból, kakadukereplés, szamáriá, farkasordítás, oroszlán trombita. Helye ujja! Azért jöttek, hogy írjál róluk egy mesét. Első nap még csöndbe voltak, de mostanra hallod? Így dübegurultak, zeng tőlük az utca, a kerület, a város, itt a rendőrség, a tűzoltóság, a tömeg. Siess! Rohantam, ahogy lábam bírta, be a szobába. Micsoda színorgia? Lilák, narancsok, kékek és bordók és vibráló vonalak, robbanó pontok. Kik vagytok? Kérdeztem. Azonnal írjál rólunk egy mesét, kiabálták. De hát sem tudom, hogy kik vagytok, védekeztem. És már mondták egymás szavába vágva. Aki az írógépemen ült, én vagyok az erdő szíve, írót eszek reggelire, pipiskedek, kalkedálok, fogjál hozzá már te átok. A másik, aki a csilláron hintázott. Ha ránézel egy kakadura, tudd meg, nem vagy a magadura, én vagyok a dagadó, morvaiból fakadó. sarokban egy különös úr lisztet szitált a fejére. Ne nézz arra, szitálok te balga, úgy lehet megéred, még ezt te is megérted. Egy ormányos a könyvespolc tetején ült. Én vagyok az elefánt. Rúgtam gólt egy garmadát. Csak úgy leszek világbajnok, hogyha izibe hozzáfogsz, és akkor az asztal alól füles vagyok. Jaj, de félek, egy oroszlán ide téved. Fölfal engem, akkor aztán hova lesz a dobókockám? No, mondtam ekkor, és a dobókockás úrra néztem. Még hogy te füles vagy, hiszen akkora agyaraid vannak, mint egy kardfogú tigrisnek. De hiszen te előled menekült az a szegény oroszlán a világvégi faluba. Te vagy a morvai féle oroszlán falu, csacsafarkas. Ne povellálj annyit, írjad a mesét, nem érünk rá, dolgunk van, kiabálták. Uraim, kell hozzá egy kis idő, mondtam megrendülten. Engedjék meg, hogy megnyugtassam a kintieket. Azzal lementem a földszintre, megmagyaráztam, semmi baj, csak egy mese készülítem. Elhúzott a rendőrség, elnénózott a tűzoltóság, eloszlott a tömeg. Én meg lassan ballagtam fölfelé, ajaj, mit is írok róluk. Beléptem a szobába, üres. Megszöktek. Azóta is keresem őket. Ma reggel jutott eszembe, mit is mondott az a szitás. Ne nézz erre, arra. Szitálok, te balga. Úgy lehet, megéred, még ezt te is megérted. Na persze, már értettem is, hogy a Szitás utcában keressem őket, a Szitás utcai óvoda falán, és tényleg ott vannak, ha arra jársz, magad is megnézheted, mennyivel jobban jártak, mintha mesét írtam volna róluk.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Csak játék, mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Szűcs Nelli vagyok. Ma én mesélek nektek. Móra Ferenc, a nyughatatlan méhecske. Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyekről ezt a történetet írom, én már az ősszel is ismertem. Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint gubbaszkodott a dérverte őszi rózsákon, mikor minden testvérkéje aludt már odabent a jó meleg kaptárban. Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint a többi, döngécselte a hullatag virágbokroknak. Egyik fülemüleszótól a másik fülemüleszóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka. Bizony az őszi rózsák is elmentek már mind aludni, mikor a nyughatatlan méhecske még mindig kint bujócskázott a zörgő kórok közt. Utoljára is két öreg méhecskének kellett bekaroltatni a kaptárba. Belegyömöszölték egy viaszágyba, és a fejéhez tettek egy kis mézes fazekat. Ebből kortyanthatsz egyet-egyet, ha megszomjazol álmodban, mondták neki, azzal nyugodalmas jó éjszakát kívántak. Becsukták a kaptár ajtaját, és eltették magukat holnapra. Azt hitték szegények, föl se ébrednek tavaszig, de bíz a nyughatatlan méhecske nagyon hamar fölébresztette őket. Hányta vetette magát az ágyban, forgolódott jobbra-balra, utoljára fölkelt, és panaszos zümmögéssel csetlet-botlott a sötétben. Hát téged mi lelt? Riadtak föl álmukból az öreg méhek. Én már kialudtam magam, motoszkált a nyughatatlan méhecske az ajtó körül. Azt hiszem, régen reggel van már. Az öreg méhek kikukucskáltak az ajtóhasadékon, és azt mondták, még csak most van éjfél, alig aludtak egy-két órát. Igazuk is volt, mert még csak karácsony felé járt az idő, s az jelenti az éjfelet a méhek éjszakájában. Mindegy az, én már nem vagyok álmos. Teregette össze szárnyait a nyughatatlan méhecske, és kereste a kilincset. Az öreg méhek megint csak visszabújtatták az ágyba, és álommézet kentek a szemére. Ettől majd mélyebben elalszik, mert ez leragasztja a szemét. Takargatták be a virágszirom paplannal, és maguk is álomnak adták a fejüket. Egy-két órát aludt is a nyughatatlan méhecske jóízűen. Liliomos kertben járt álmában, és aranyos napsugárban csillogtatta a szárnyait. Piros tulipán kelyhében is vendégeskedett, és úgy kell lenni, hogy ott dörzsölhette le az álommézet a szeméről, mert egyszerre megint fölneszelt az ágyban. Fülemüleszót hallottam! Osont ki az ágyból, s nagy csendesen odalopakodott az ajtóhoz. Az ajtót bizony megrongálta egy kicsit a tél. Hó lepte, jeges eső vertes, akkora nyílás támadt rajta, hogy a nyughatatlan méhecske szépen kibír csisszanni. Én vagyok a legfrissebb, döngicsélte kevélyen, és repült egyenesen az ibolya csárdába. Az ibolya csárda azonban még csukva volt, és a nyughatatlan méhecskének elmúlt a dúdolhatnékja. Dideregve nézett körül, és szégyenkezve hallgatta a madárszót. Mert nem a fülemüle szólt, hanem a pipiske ugrált az országúton.
2: Kalács, kalács, kalács!
1: Kiabálta örvendezve, ha egy szem elhullott magot talált. Jobb benn, mint kün! Szomorkodott el a nyughatatlan méhecske, és üres tarisznyával bandukolt vissza a kasba. Szundikált is egy kicsikét, de megint nyughatatlan volt az álma. Arra ébredt fel belőle, hogy a napsugár besüt a hasadékon. De már ennek a fele sem álom. Készülődött fel a nyughatatlan méhecske, s megint kiment szerencsét próbálni. Nagy sietében rá is taposott a testvérkéjére, de azok még csak meg sem rebbentek, olyan mélyen aludtak. A legkisebb, a legfrissebb dongott ki a nyíláson, s most már nem is szomorodott el, ahogy körülnézett. Enyhe szellő cirókálta a szárnyát, s röpítette egyenesen a cseresznyevirág csárdában. Ott pedig szívesen fogadták, mert ő volt az első vendég. Ezer csészikéből kínálkozott felé a finom virágméz, s ő bizony sorba kóstolta valamennyit. Kerekedett is olyan kedve, hogy alig bírt vele. Majd megmutatom én, ki a legény a csárdába. Száldosott egyik ágról a másikra. És bizonyosan meg is mutatta volna, ha a nagy dúskálódás közben egyszerre valami hideg csöp nem hull a homlokára. Nini! Ki haigálózik itten? Tekintett föl a méhecske, s nagyon elcsodálkozott, mikor látta, hogy mennyi cseresznye virágszírom hull az égből. Hazám, csak hogy azok az égi virágszírmok hidegek voltak, és ráfagytak a gyönge szárnyára. Télapó visszafordult az ég pereméről, és haragosan rázta a szakálából a sűrű habat. Nem bírt vele a nyughatatlan méhecske, akárhogy rázta is a szárnyát, s utoljára megdermedve hullott le a földre. A legkisebb, a legoktalanabb, ez döngicsélte utoljára. Jó szerencse, hogy én éppen akkor mentem végig a kerten, és kiszabadítottam a hóból a nyughatatlan méhecskét. Fölszárítgattam a szárnyát, beletettem egy pohárba, s most itt élezgetem a napon. Ha föléled, visszaeresztem a testvérkéihez. De előbb megígértetem vele, hogy soha többet az életben nem nyugtalankodik éjszakának idején.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves drága gyerekeim, ha megengeditek, akkor most egy olyan verset mondok el nektek, amit én magam írtam, és ez egyben egy kihívás és egy lehetőség is, mert ez egy folytatható vers. Az a címe, hogy Jó, ha van, ami így elsőre eszembe jutott, azt beleírtam, de ti meg hozzáírhatjátok a saját ötleteiteket, hogy mi az, ami még jó, ha van. Tehát Müller Péter Szijjámi, Jó, ha van, folytatható vers. Jó, ha van egy ötleted, orromra is kötheted, ábrándozzunk együtt róla, jó, ha van rá egy fél óra. Jó, ha van egy bocid, bár ügyetlen picit, nem is tud focizni. Játsz vele gombfocit. Jó, ha van egy biciklid, hogy azon a bocit vidd, mivel hogy a bocik lusták, gyorsabbak a biciklisták. Jó, ha van egy medvéd, az legalább megvéd. Ne roncsd el a kedvét, mert olyankor megtép, vagy biciklin meglép. Jó, ha van ez, jó, ha van az, jó, ha nyár van, jobb, ha tavasz. Jó, ha van, jó, ha van, jó, ha van. Na, és akkor, hogyha eszetekbe jut még ez az, ami jó, ha van, foglaljátok rövid négy soros versbe, és folytassátok a Jó, ha van folytathatót.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Lázár Ervin nyomán a hétfejű tündér. Szökevény szeplők. Marci utálta a szeplőit, ami azt illeti, volt is neki mit utálnia, mert 76 szeplő virított az arcán. Pontosabban 75, mert egy a 76. a füle cimpáján hivalkodott. Az igazság kedvéért el kell mondanom, hogy ebben az utálkozásban Marcinak egyáltalán nem volt igaza, mert helyrek is szeplői voltak. Csinosak, jóképűek, vidorak. A legnagyobb akkora volt, mint egy jól táplált borsó, a legkisebb meg, mint egy fogyókúrázó mákszem. Ennek a legkisebbnek neve is volt. Úgy hívták Szeplő Szepi. Ott lakott Marci orra tövén. Nos, hát ezeket szitta-horta folyvást Marci. Eladdig és olyannyira, hogy egy szép napon a szeplők megsértődtek. Még hogy mi vagyunk a csúnyák, ocsmondák, rútak, rettentőek, na megállj, kiabálták. S éjszaka, amikor Marci aludt, uszgyik kisurrantak az ablakon, még az is, amelyik a füle cimpáján feszített, pedig a fülcimpánál előkelőbb hely nemigen létezik egy szeplő számára. Ott maradt Marci egy mákszemnyi szeplő nélkül, mivel mondanom sem kell, Szeplő Szepi is ment a többivel. Hogy merre mentek? Merre mehet 76 sértődött szeplő? Neki a vakvilágnak. Marci reggel fölébredt, s valami furcsát érzett. Szalad a konyhába a mamájához, az meg ámulva néz rá, és így szól. Jó reggelt, kisfiú, hát te hogy kerülsz ide? Kisfiú? Csodálkozott Marci. De hiszen én a Marci vagyok. Jesszus! Kiáltotta mama, és a világosság felé fordította a fiát. Tényleg a Marci? De hát hova lettek a gyönyörű szeplőid? Nincs szeplőm, csillant fel Marci szeme, és rohant a tükörhöz. Valami nem tetszhetett neki abban a tükörben, mert elkomorodva mondta. Te anyu, rossz ez a tükör, egy sápatag gyerek van benne. Nem a tükör rossz, kisfiam, csóválta a fejét a mamája. Hanem tudod, a szeplők. Marci most már nem örült annyira, hogy megléptek a szeplői. Egy azért maradhatott volna, gondolta magában. Szeplő Szepi, vagy az, amelyik a fülcimpámon volt. És szomorkásan indult bevásárolni, mert mindig segített a mamájának, és szeretett is üzletekbe járni. Őt is szerették az üzletekben, mert bár egy icipicit nagy szája volt, azért igen kedves is tudott lenni. De most furcsán, összehúzott szemmel nézett rá a hentes, a fűszeres, az újságos, a virágárus és a zöldséges is. Hát a Marci hol van? Én vagyok, mondta rosszat sejtve Marci. No-no, így a hentes. Na-ne, így a fűszeres. Na-na, így az újságos. Na-na, így a virágárus. No-ne, így a zöldséges. Mert hogy a Marci egy szép szeplős gyerek, te meg egy sápatag kis fehérbőrű. Nem mondjuk, nem vagy csúnya gyerek, de a Marcihoz képest. Ajjaj, mondták és legyintettek. És bizony aznap Marci egy kicsit mócsingosabb húst, tegnapibb kenyeret, tegnap előttibb újságot, hervatagabb virágot és halvány sárgább sárgarépát kapott, mint máskor, elkeseredetten rohant fel a lépcsőn, majdnem sírt. Mi bajod? Kérdezte a mamája. A szeplőim, sóhajtotta Marci. A szeplőimet akarom. Nosza, neki láttak, keresni kezdték őket a lakásban. Még a szőnyeg alá is benéztek, de egy fia szeplőt sem találtak. Mit volt mit tenni, Marci neki vágott a városnak. Elment a talált tárgyak osztályára. Jó napot, köszönt. Jó napot, válaszolta a talált tárgyak osztályának főnöke egy szemüveges öreg bácsi, s közben fel se nézett az újságjából. Esernyő, kesztyű, aktatáska, pénztárca, vagy netán a fejét méltóztatott elveszteni? A szeplőimet keresem, mondta Marci. Milyen volt? Barna, kerek, mind a 76. Az öreg úr felállt, odament egy nagy polchoz és beletúrt a limlomok közé, leemelt egy palacsinta sütőt. Nyele volt a szeplőjének? Kérdezte. Nem, hebegte Marci. Akkor ez nem az, állapította meg az öreg ember, és visszatette a palacsinta sütőt. Aztán Marci elé rakott egy diszkoszt, egy csésze aljat, egy pudingot, egy ceruzahegyezőt, egy lencsét, egy borsót, egy babot, egy széntablettát, egy cipőgombot, egy ingombot és egy pulykatojást. Tessék, mind kerek és barna, melyik az? Sajnos egyik se, szomorkodott Marci, és irigykedve nézte a pulykatojást. A találtárgyak osztályáról a rendőrségre ment, itt egy őrmester fogadta. Szóval szökött szeplőket keresel. Igen.
2: Csavargók?
1: Nem.
2: Loptak?
1: Nem.
2: Raboltak?
1: Nem.
2: Mit vétettek a törvény ellen?
1: Semmit, mondta Marci.
3: Hát akkor,
1: tárta szét a karját az őrmester. Elnyargalt hát Marci a tanácsra.
3: Szeplő ügyben?
1: Ráncolta a homlokát a portás. Talán az állattenyésztési osztály illetékes. Az állattenyésztési osztályon egy bácsi éppen egy lovat rajzolt a falra.
3: Szeplő, talán szép ló ügyben, fiacskám.
2: Nem szép ló, szeplő,
1: morogta Marci. A bácsi a fejét rázta és nagy idekezettel satírozta a ló sörényét.
3: Talán a növénytermesztésnél.
1: A növénytermesztési osztályon egy barátságos fiatalember ült, a bal füle mögött egy tulipán, a jobb füle mögött egy muskátli virított, a mellén zsebébe tűzve meg egy búza, egy árpa és egy roskalász.
3: Szeplő, egy pillanat!
1: Föllapozott egy nagy könyvet.
2: Várjunk csak, szép csalán, szépecske, szép pártya, szépike, szép legényfű,
1: olvasta a könyvből és felkiáltott.
3: Megvan! Szeplő lapu!
1: Ezt keresed?
3: Nem laput, a saját szeplőimet, magyarázta Marci.
1: A felvirágozott fülű elkomorodott.
3: Pedig olyan szép ez a szeplőlapu, úgy is hívják, hogy boldogasszony csepegtette fű, forrasztófű, méregvonófű, párducfű, meg viaszfű.
1: A fiatalember belemelegedett az olvasásba, már nem is nagyon törődött Marcival. Azt is felolvasom neked, kiáltotta, hogy a szittyót hányféleképpen hívják. Marci óvatosan kihátrált a szobából, de a fiatalember észre sem vette, sorolta csak a szittyó neveit. Marci még a lépcsőházban is hallotta.
3: Csirikló, csuhi, fülemülefű, kancsuka, kasztikó, semők, sisák, sörkefű, szövők.
2: Ej, sóhajtott odakin.
3: Kasztikó, semők, sisák, hol lehetnek a szeplőim?
1: Még szerencse, hogy meglátta Mikka Makkát. Egy ligeti padon ült Mikka Makka és lógázta a lábát.
3: Hát te?
1: Kérdezte tőle Marci, és lehuppan mellé a padra.
3: Kóbor szeplőket figyelek, mondta Mikka Makka.
2: Nagy ma a szeplőjárás.
3: Csak nem,
1: csillant fel Marci szeme.
3: Hány szeplőt láttál?
1: 76-ot, mondta Mikka Makka, és a szeme sarkából Marcira pislantott. Itt masíroztak, gyalog mentek szegények, mert nem volt villamos jegyük.
3: Merre mentek?
1: Kérdezte izgatottan Marci.
3: Erre,
1: mutatta Mikka Makka. Marci meg usgyi, már ott se volt, rohant a szeplők után. Meg is találta őket hamar. Egy árokparton ültek és szomorkodtak. 76 szomorú szeplő, azaz csak 75, de ez majd csak később derül ki.
3: Olyan jó lenne, ha visszajönnétek,
1: mondta nekik Marci. A szeplők gyanakodva néztek rá. És nem szidsz többet bennünket?
3: Soha,
1: mondta mély meggyőződéssel Marci.
3: Nem mondod, hogy rondák vagyunk, hogy csúfak vagyunk, hogy rettenetesek vagyunk, hogy ocsmondák vagyunk?
1: Marci rázta a fejét. A szeplők erre visszamasíroztak az arcára. Marci már-már elmosolyodott, amikor valami furcsát érzett.
3: Mindnyájan megvagytok?
1: Kérdezte aggodalmasan. Egy pillanat, mondta az, amelyik a fülcimpáján ült. Megszámolom. Aztán ijedten fölkiáltott.
3: Szeplő szepi elveszett, nincs senki az orrot tövén.
1: Nosza keresni kezdték. Ez már könnyebben ment, mert a szeplők is segítettek. Meg is találták hamar. Egy akác levélen ült.
3: Szervusz, szeplő szepi, gyere vissza te is,
1: mondta neki Marci. De szeplő szepi rázta a fejét.
3: Nem mehetek, mondta,
1: mert akkor ez egyedül maradna. És maga mellé mutatott. Ekkor vették észre Marci és a szeplők, hogy szeplő szepi mellett ült valaki. Egy ilyet idegen kis szeplő.
3: Bemutatom, szeplő Sziszit,
1: mondta Szepi.
3: A legjobb barátom, szegény, nagyon magányos.
1: Bizony, mondta szeplő Sziszi. Csak kódorgok, csámborgok, kújtorgok, csavargok, lézengek, lődörgök. De szerencsére most már van egy barátom, igaz, Szepi?
3: Igaz,
1: mondta Szepi szomorúan. És ezután már együtt kódorgunk, csámborgunk, kújtorgunk, csavargunk, lézengünk, és mit is mondtál még?
3: Lődörgünk.
1: Igen, lődörgünk, mert mi sosem hagyjuk el egymást.
3: Tudjátok mit?
1: Mondta erre Marci. Sziszi is költözzön az orrom tövére. Van ott még hely Szepi mellett.
3: Igazán?
1: Kiáltották boldogan mindketten, és odapattantak Marci orra tövére. Sziszi még kicsit izget mozgott a boldogságtól.
3: Gyönyörűséges, mondta. Legjobb szeplőnek lenni egy ortövön.
2: És a fülcimpa az neked semmi? Méltatlankodott az, aki Marci fülcimpáján lakott, de nem törődött vele senki.
3: Hazaértek. Na végre, hogy mindnyájan megvagytok, mondta Marci mamája, aztán jobban szemügyre vette a fiát. Azért valami furcsa van rajtad?
2: Talán szeplő Sziszire gondolsz, mondta Marci.
3: Nem engedhettem, hogy kódorogjon, csámborogjon, hújtorogjon, csavarogjon, lézegjen, lődörögjön, barát nélkül szomorkodjon.
2: Hát így történt, s ha találkoztok egy szép kisgyerekkel, akinek éppen 77 szeplője van, hát az a Marci.
4: Csukás Mese Rádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a király dinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a király dinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van, de sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. Csúnya defektet tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.
5: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Ezt a dalt nem csak énekelni lehetem, hanem nyugodtan táncolhattok is rá.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót.
1: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa prézli.
3: Wow. Valami kippent koppant a fejemen. Valaki jöjjön értem. Vigyen haza, segítsen rajtam, mert ázok, fázok.
2: A kuka mellett egy dobozban icike-picike zsemleszínű kiskutya nyűszített. Talán 8 hetes lehetett. Addig-addig izgett, mozgott jobbra-balra, míg nem megbillent a doboz, és kigurult belőle az icike-picike szőrmókombolyag.
3: Wow, hol vagyok?
2: Nézett körül csodálkozva. Jé, már nem csittek csattog az a valami ott fent. De mi ez a locspocs alattam? Se baj, ugrabugrálok benne egy kicsit. És így is tett. Amikor már csupa latyak meg sár volt, abba hagyta. Úgy nézett ki, mint egy kismalac. És aztán elszomorodott. Itt vagyok egyedül. Köröttem az a sok-sok égig érő, jószagú valami az orrom csiklandozza. A nagy tüsszentéstől gurulni kezdett az icike-picike szőrmó gombolyag az erdő szélén. Gurult, egyenes neki egy farönknek. Az megállította, feje fölött aprócska csillagok keringtek. Amikor magához tért, újra szomorkodni kezdett.
3: Wow, mi történhetett? Hol vagyok? Hol van az anyukám? Hol vannak a testvéreim? Hol van a családom? Wow!
2: Ekkor, szinte a semmiből, 2 aprócska gyermek jelent meg mellette.
4: De aranyos kutyus! Kiáltott fel a kisfiú.
2: Hogy kerülhetett ide? Csodálkozott a kislány.
4: Szegény, biztosan fázik, jelentette ki a fiúcska.
2: Lehet, hogy fél, közölte a leányka.
4: Vigyük haza, itt nem maradhat, mondta a kisfiú.
2: Vajon szabad? Megengedik a szüleink? Kérdezte a kislány.
4: Igen, mert pont a minap említették, hogy jó lenne még egy kölyök kutya, felelte a fiú.
2: Kertünk is nagy, van hely benne bőven, csacsogta a lány.
4: A kisfiú ölbe kapta icike-picike zsemleszínű kiskutyát. Hazavisszük, jelentette ki.
3: Jó,
4: kiáltott fel a kislány mosolyogva.
2: Mit szólnál hozzá, ha Prézli lenne a neve? Végül is olyan a színe, kacagott fel a fiú.
4: Pillanatok alatt hazaértek az új jövevénnyel, érdeklődve szaladt feléjük 6 négylábú, s körbe szaglázták őket farkcsóválva.
3: Édesanyja, édesapa, fosztunk valamit?
4: Kiabálták.
2: Kíváncsian siettek elébük a szülők. Mi van nálatok? Kérdezte az édesanyjuk.
3: Ó, egy icike-picike zsemleszínű kiskutya!
4: Kiáltott fel csodálkozva az édesapjuk.
2: Az erdőszélén találtuk, egyedül volt. Félt, fázott és nagyon sírt. Ezért hazahoztuk. Ugye nem baj? Tette fel a kérdést a kisfiú.
4: Ne baj, dehogy baj. Ahol elfér 6 kutyus, ott elfér a 7. is, jelentette ki az édesapjuk vidáman.
3: De jó, köszönjük szépen. Róla is ugyanúgy fogunk gondoskodni, mint a többiről, fogadkozott a kislány.
2: Bele is sokat fogunk játszani, foglalkozni, mondta a kisfiú.
5: Rendszeresen adunk neki enni és inni,
4: csicseregte a lányka.
2: Vigyázni fogunk rá, és nagyon fogjuk szeretni. Ugyanúgy, mint a többit, mondta mindkét kicsi, és sorra simogatta meg az összes kutyát, akik lelkesen, szeretettel fogadták be az icike-picike zsemleszínű kiskutyát.
4: Prézli ettől kezdve nagyon boldog volt.
2: Olyan családba került, ahol vigyázták, szerették és megbecsülték.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Éjjel-nappal hálót szövi, azon fölle közlekedik. Legyet szúnyogot is eszi, mikor csapdájába ejti. Mondd és talált ki.
7: Apók.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok, és egy mesét hoztam nektek. Készen álltok? Akkor kezdjük. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam a lakótelepi Manó történetét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lakótelep, szorosan egymás mellé épített házakkal. Ott élt a lakótelepi Manó. A hidegvizes meg a melegvizes csövek között lakott a falban. Szüntelenül tevékenykedett. Fölkapaszkodott a 10. emeletre, lecsúszott a 2. Bekukkantott a pincébe, jött, ment, és közben kopogtatta, tisztogatta, csiszolgatta a csöveket. Ha valaki figyelt, az hallhatta, hogy a falban folytonosan sűrög, forog, mozgolódik valaki. A lakótelepiek nem figyeltek ezekre a zajokra. Úgy vették, hogy a szomszédjuk zörög, vagy a víznyomás, vagy a rossz csapok. De hogy is gondoltak olyasmire, hogy egy manó? Mindenki tudja, hogy a manók nem léteznek. A lakótelepi manó azonban létezett. Még neve is volt. Úgy hívták, hogy Lapi. Egyetlen ember találkozott csak Lapival. Egy Fanni nevű kislány, aki a 10. emeleten lakott. Fanni óvodába járt, és nagyon szerette az esti fürdéseket. Szeretett a kádban búvárkodni, hajókázni, mondókázni, énekelni. Szerette a fürdőszoba kék csempéjét, és különösen szerette azt a pici titkos ajtót, amely a kék csempéből nyílt a kád végében. Akkora ajtó volt csak, mint a kék csempe egyik lapja. Még apró kilincs is csillogott rajta, a felnőttek úgy hívták, hogy kémény nyílás. Fanni azonban tudta, hogy amögött az ajtó mögött lakik valaki. Jó éjszakát! Súgta minden este a kis ajtó résén keresztül a valakinek. Álmodj szépeket! Egy este, mikor Fanni épp kis hableánykát játszott a vízben, furcsa Neszre lett figyelmes. Felnézett, és észrevette, hogy a kék csempés ajtó finoman, óvatosan megmozdul. Az ajtó lassan kitárult, és a küszöbön megjelent egy hüvelykújnyi, mosolygós manócska. Hegyes sipka piroslott a fején, egyébként barna és kék volt rajta minden. Jó éjszakát! Köszönt vidáman a manó, ahogy Fannitól tanulta az ajtó résen át. Álmodj szépeket! Aztán a mellére bökött. Lapi! Suttogta Fanni, aztán ő is magára mutatott. Fanni! A manó úgy megörült, hogy ők ketten beszélgetni tudnak, hogy örömében táncolni kezdett. Manó vagyok, falban lakok, minden csőre nagyot csapok, csiszolgatok, kopogtatok, tőlem működnek a csapok. Perdült, fordult, s közben, hogy nem, a piros sapka lerepült a fejéről, és a fürdőkádba pottyant. Abban a pillanatban sziszegni, fújtatni kezdtek a vízcsapok, és eszeveszett zörgésbe-dörgésbe fogtak a vízvezetékek a falban. Mi történt? Kiáltott odakint anyu. Csak nem dől ránk a ház? Lapi kétségbe esetten hadonászott. Jó éjszakát, jó éjszakát! Mutogatott hol kopasz feje búbjára, hol a vízben úszkáló piros sapkára. Fanninak egy kicsit dobogott a szíve, de azért kihalászta, és ügyesen visszahúzta Lapi manó fejére a sipkát. A zörgés, börgés, sziszegés, fújtatás egy csapásra abba maradt. Belépett anyu, és a manó eltűnt. A következő napokban Fanni mindenkinek megpróbált Lapiról mesélni. Mesélt otthon, mesélt a szomszédban, mesélt az óvodában, de senki nem hitt neki.
2: Álmodtad, csillagom, mosolygott Nagyi.
3: Persze, én meg sárkányt láttam, csúfolódott a nagy testvére.
1: Végül Fanni is kezdte azt hinni, hogy csak álmodta az egészet. Ám egy nap, amikor hazaérkeztek az óvodából, szörnyű zörgés, fújtatás fogadta őket már a kapuban. Az egész ház hörgött és zakatolt, mint egy gőzmozdony.
2: Megfájdul az ember feje,
1: panaszkodott a szomszédnéni.
3: Hívni kell a szerelőket,
1: ráncolt apu, és elővette a telefonkönyvet. Fanni szívdobogva osont a fürdőszobába. A villanykapcsolót nem érte fel, de azt a félhomályban is látta, hogy a kék csempés ajtócska tárva nyitva áll. A küszöbön kézzel-lábbal hadonászott valaki.
2: – Lapi!
1: – sikkantott boldogan Fanni.
2: – Hol a sipkád, Lapi?
1: Ügyesen megcsippentette a kis sipkát, amely a kád aljában piroslott, mint egy apró csípős paprika, és visszahúzta Lapi fejére. A zörgés, börgés, hörgés, zakatolás menten elhallgatott. Egymásra nevettek, aztán belépett anyu, és a manó eltűnt. Attól kezdve Fanni nem mesélt senkinek Lapi manóról. Egyedül nekem mondta el a titkát, és én sem mondtam el soha másnak, csak most, nektek. Azt akartam, hogy tudjátok, a falban Lapi manó zörög, ő bizony.
0: Csukás mesera.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A nap sütötte őszi erdőt, felkavarta a szél. Egy helikopterfa levélen gesztenye kislány utazott a magasban. Fel akarta fedezni a világot. Lassan, óvatosan ereszkedett lefelé. Éppen ott pottyant le, ahol egy sün turkált a tarka levelek között. A sün csodálkozva bámult rá. Ki vagy te? Tip-top a nevem, és a szél röpített ide. Lakásod van már? Az őszi éjszakák nagyon hűvösek. Kér meg valakit, hogy fogadjon be. Mondta, és elballagott. Tip-top körülnézett. Semmi baj, ezekkel a színes falevelekkel bármivé átvarázsolhatom magam. Mókus bukkant elő az ágak sűrűjéből. Tip-top gyorsan fület, farkat ragasztott magának, és felmászott hozzá. Látod, én is mókus vagyok. Hoztam neked magyarót. Tudod, nincs hol laknom, befogadnál éjszakára? Kérdezte Tip-top. A mókus elropogtatta a magyarót, aztán csak ennyit mondott. Köves! Átlendült az egyik fáról a másikra, és már el is tűnt. Ekkorát én nem tudok ugrani, szólt Tip-top bánatosan. Pillangó repdesett a virágok között. Tip-top lepkének öltözött, Lábujjhegyen a közelébe ment, és megszólította. Látod? Én is pillangó vagyok. Csak még nem ismerem ezt az erdőt. Nincs szállásom éjszakára. Segíts rajtam, ha tudsz. Szívesen segítek, mondta a pillangó. Nézd, itt lakom ez alatt a korhat fa kéreg alatt. Bújj be utánam te is. Azzal eltűnt a keskeny nyílásban. Tip-top elszontyolodott. Nincs szerencsém. Gömbölyű vagyok ehhez a réshez. Aludj jól, pillangó! Béka ugrált a száraz fűben. Tip-top hamar tappancsokat ragasztott a kezére meg a lábára. Brekeke, én is béka vagyok, szólította meg, amikor odaért. Csak nincs lakásom. Tudnál rajtam segíteni? Semmi az egész, kuruttyolta béka. A tóhoz vezette Tip-topot és beletocsant. Nincs jobb a puha meleg iszapnál. Ugorj utána! Na gyere már, noszogatta a béka. De Tip-top mélyet sóhajtott. Sajnos, én nem igen szeretem a vizet. Kár, mondta a béka, és eltűnt a víz alatt. Csillogó tollú zöld madár röppent az ágra. Tip-top ügyesen madárnak öltözött, és felkapaszkodott hozzá. Jó, hogy találkozunk. Vándormadár vagyok, ma érkeztem az erdőbe. Nincs még sem fészkem, sem odum. Félek a hideg éjszakától. Befogadsz magadhoz? Tágas a fészkem, elférünk, csipogta a madár. Jöjj utánam. Felröppent a levegőbe, és elszállt. Tip-top utánozni akarta, de hiába. Levélszárnyai nem emelték a magasba. Eltörött alatta az ág is, és bum, a földön találta magát. Kétségbe esett. A nap lebukott, és könyörtelenül beköszöntött az őszi éjszaka. A hold ezüstös fénybe vonta a fákat. Igazat mondott a sündisznó. Hideg volt. Nagyon hideg. Tip-top dideregbe bújt a száraz levelek közé. Lassan álomba sírdogálta magát. Az első napsugár melege ébresztette föl, töprengeni kezdett. Mit évő legyek? Kitől nem kértem még szállást? A sündisznótól? Ez az! Megkeresem a sünt! És Tip-top munkához látott. Meghemperedett a lehullott levelekben úgy, hogy csak az orra hegye látszott ki. Négy kézláb mászott az erdőben a fák alatt, szakadékok fölött. Kiáltozott. Sün, sün, merre vagy? Nézd, én is sün vagyok! De nem válaszolt neki senki. A sün már elbújt, és hosszú téli álomba merült. A többi állat meg rémülten menekült előle. Fáradtan és kétségbe esetten bolyongott az avarban, amikor hirtelen megpillantott egy másik gesztenye gyereket. Kip-kop volt az, aki már régóta az erdőben lakott. Tip-top boldogan rohant felé. Ha-hó, itt vagyok! Nézd, éppen olyan vagyok, mint te! Kip-kop rémülten merett a furcsa szörnyetegre. Leugrott az ágról és elfutott. Segítség! Kiabálta. Mentsetek, meg üldöznek! Tip-top lélekszakadva rohant utána, és nem vette észre, hogy egy kis tó állja az útját. Megcsúszott, és belepottya. Abban a percben leázott róla a sündisznóruha. A csobbanásra megfordult Kip-kop. Átkukucskált a levelek között, és legnagyobb meglepetésére egy szép gesztenye kislányt látott pityeregni a vízben. Te voltál a szörnyeteg? Kérdezte álmélkodva. Tip-top a nevem, mutatkozott be a gesztenye kislány, és szipogva mesélte el, hogy mi minden történt vele. Ne sírj, vigasztalta a gesztenye fiú. Én Kip-kop vagyok, és segítek neked. Ismerek egy jó kis barlangot, csak rendbe kell hozni. Gyere! Kitakarították a barlangot, aztán kedvükre berendezték színes falevelekkel. Amikor készen lettek, Kip-kop elbúcsúzott. Érezd jól magad, mondta, és elment. Tip-top belehuppant a puha karosszékbe, de nem érezte boldognak magát. Egyedül volt. Kip-kop elballagott kedvenc fájához. Felmászott oda, ahonnan belátta az egész erdőt. Nézelődött, álmodozott, ahogy szokott, de ő sem volt boldog. Életében először egyedül érezte magát. Olyan egyedül, mint Tip-top, amikor madár vagy mókus akart lenni. Tip-top a barlangban, Kip-kop a fán szinte ugyanabban a pillanatban jött rá, hogy nincs többé egyedül. Hiszen van valaki, aki hozzá hasonló. Futni kezdtek egymás felé. Kip-kop! Kiáltotta Tip-top. Tip-top! Kurjantotta Kip-kop. Összetalálkoztak. Jószorosan megfogták egymás kezét. Maradjunk együtt, jó? Suttogta Kip-kop. Jó. Suttogta Tip-top. Úgy örülök, hogy megtaláltalak. Az őszi szél zúgni kezdett. Megkavarta az avart, és feldíszítette a két gesztenye gyereket színes levelekkel. Kip-kop és Tip-top bejárta az egész erdőt. Játszottak, beszélgettek, és amikor elfáradtak, rátelepedtek egy kényelmes falevélre. Az őszi szél nagyot sóhajtott, felkapta a levelet a magasba, és körbeutaztatta őket az egész világ fölött.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok,

0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés nekem. Nagyon szerettem a jó napokat.
2: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A veréb négy fia. Rónai György meséjét Rutkai Éva mondja el.

0: Egy fiával a veréb egy fészekben lakott. Egy napon komiszkölykök ki akarták fosztani a fészket, de a veréb fiókákat egy hirtelen támadt szél szárnyára kapta, és messze sodorta. Az öreg veréb nem is látta többé őket, s egész nyáron búsult, hogy fiókái úgy vetődtek ki a nagyvilágba, hogy még csak jó tanácsokkal sem tudta ellátni őket. Egy őszi napon az öreg veréb egy tarlón szemelget. Egyszer csak surrogva leszáll mellé négy fiatal veréb. Az öreg nyomban felismerte a fiait, és nagy örömmel hazavitte őket. Kérdi otthon a legidősebbet. Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Kertekben laktam, kukacot fogtam, aztán cseresznyefán lakoztam, utána körtére kaptam, éhen szomjan sose maradtam,
0: felelte a veréb.
2: Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen. Óvakodj a kertészektől, mert van egy barna bottyuk, abban lakik a verebek pusztulása.
0: Kérdi a második fiútól.
3: Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Udvarban éltem, pompa közelében, úri istálóban, égkoppot nem láttam, mert amikor abrakoltak, finom

zabszemek potyogtak. Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen, ahol nagy a gazdagság, sok a fondorlatosság, úr a kasznárt, kasznár a szolgát, s kit bánt a szolga? Agyon csapja mérgében a gyámoltalan verebet, vagy lórúgja agyon. Óvakodj az udvaroktól. Azzal kérdi a harmadik fiát. Hogy telt, hol telt, fiacskám, a nyár? Nekem az útfélen, s hulladékon éltem, nem is láttam rossz napokat, egy-két morzsa mindig akadt. Aj, fiam, mondta az apja, ez is kockázatos élet. Míg a morzsákat szedegeted, jöhet mögötted egy suhanc, aki kővel agyonvág puszta mulatságból, vagy lecsap rád a karvaj, vagy keselyű a magasból. Ahol sok a hulladék, ott sok a veszedelem is. S kérdi végül a legkisebb fiát. Hát neked, fiacskám, hogy telt, hol telt a nyár? Te voltál a legkisebb, leggyámoltalanabb, érted aggódtam legtöbbet. Feleli a legkisebb verépfi. Lombok közt laktam, erdőben éltem, vidám szabadságban. Ami kellett, megszereztem, saját munkám gyümölcsét ettem. Karvajok elől lomb alá húzottam, esőtől a pillét szárnyammal óvtam, ahogy engem a lombok, s nem ismertem félést, gondot, tisztes szegénységben, de függetlenségben. Ó, kedves fiam! Sose hittem volna, hogy leggyöngébb létedre a legokosabb leszel, és a legjobban élsz, mondta az öreg veréb, s büszkén nézett legkedvesebb fiára, a szabad kis verébre.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: A Kator király. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy özvegyasszony, s annak egy macskája. Nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagudott az özvegyasszony, jó megverte, és elkergette a háztól. A macska elbújdosott a falu végére, és ott nagy szomorúan leült a híd mellé. A híd végén ült egy róka is, lógatta a lompos farkát. Meglátja azt a macska, neki-neki futott, s játszadozni kezd a róka farkával. A róka megijed, felugrik, megfordul. A macska is megijed, hátrál, s felborzolja magát. Így nézték egymást egy darabig. A róka sohasem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit csinálja. Végtére a róka szólalt meg.
2: Ugyan, ha meg nem sérteném, nem mondaná meg az úr, hogy miféle nemzetség?
3: Én vagyok a Kator király.
1: Kator király? Soha hírét nem hallottam.
3: Bizony pedig hallhattad volna. Minden állatot meg tudok regulázni. Olyan nagy a hatalmam.
1: Megszeppent a róka, és nagy alázatosan kérte a macskát, hogy legyen vendége egy kis csirkehúsra. Minthogy már délfelé járt az idő, s a macska nagyon ehetnék volt, nem várt két meghívást. Elindultak hát a róka barlangjába. A macska hamar beletalálta magát a nagy uraságba, s örvendett, hogy a róka olyan tisztelettel szolgálja, mintha valóságos király volna. Urasan is viselkedett, keveset szólott, és sokat evett. Ebéd után álomra dőlt, s azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy senki se háborgassa, amíg alszik. A róka kiállott a barlang szájához strázsálni. Hát éppen akkor ment el ott a kisnyúl.
2: Hallod-e, te kisnyúl? Itt ne járj, mert az én uram, a Kator király alszik. Ha kijön, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma.
1: Megijedt a kisnyúl, szép lassan elkotródott, és egy tisztáson lekuporodva azon gondolkozott, ki lehet az a Kator király. Soha hírét se hallottam.
3: Arra bódongott egy medve is, kérdi tőle a nyúl. Hova megyen? Járok egyet, mert nagyon unatkozom.
2: Jaj, erre ne járj, mert a róka azt mondja, hogy az ő ura, a Kator király alszik, s ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
3: Kator király, soha hírét nem hallottam. Már csak azért is arra megyek, legalább meglátom, milyen az a Kator király.
1: El is indult a medve a róka barlangja felé.
2: Hallod-e, te medve?
1: Kiált rá a strázsa.
2: Itt ne járj, mert az én uram a Kator király alszik. Ha kijő, nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
1: Erre a medvének inába szállt a bátorsága, szó nélkül megfordult, és visszatért a kisnyúlhoz. Ott találta a kisnyúllal a farkast és a varjút is. Panaszolták, hogy ők is éppen így jártak. Ki lehet az a Kator király? Soha hírét nem hallottuk, mondták mindjárt. És mind azon tanakodtak, mit csináljanak, hogy megláthassák. Abban állapodtak meg, hogy meghívják ebédre a rókával együtt. Mindjárt el is küldték a varjút, meghívni a vendégeket. Mikor a róka meglátta a varjút, nagy méreggel kifutott, és összeszitta, hogy megint alkalmatlankodik.
2: Eltakarodj innen, nem megmondtam már, az én uram a Kator király, ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma.
4: Tudom, nagyon jól tudom. Nem is a magam jó szántából jöttem ide, hanem a medve, a farkas és a nyúl küldött, hogy meghívjalak benneteket hozzájuk ebédre.
2: Az már más. Várj egy kicsit.
1: Ezzel bement a róka megjelenteni a dolgot a Kator királynak. Kisvártatva ki is jött, tudtára adta a varjúnak, hogy a király szívesen fogadta a meghívást, elmennek az ebédre, csak tudják hova.
4: Eljövök én holnap, értetek, és elvezetlek.
1: A jó hírre a medve, a farkas és a nyúl ugyancsak felütötte a Laci konyháját.
2: A kisnyulat megtették szakácsnak, mert kurta farka van, és így nem könnyen égeti meg magát. A medve fát és vadakat hordott a konyhára. A farkas asztalt terített, és pecsenyét forgatott. Mikor kész volt már az ebéd, a varjú elindult a vendégekért. Egyik fáról a másikra szállott, de nem mert leszállni, hanem csak a fán maradt, és onnan szólítgatta a rókát. Várj egy kicsit, mindjárt készen leszünk, mondta a róka. Csak még a bajszát, Pödri, az én fenséges uram. És csak ugyan végre kijött a kacor király is. Lassan s nagy méltósággal lépdelt elől, de a varjút szemmel tartotta, mert félt tőle. A varjú is megszeppent, csak fél szemmel mert rátekinteni. Egyik fáról a másikra szögdécselt, úgy vezette őket. A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban volt. Mind azt mondották, vajon milyen lehet a kacor király? Kiki néztek az útra, ahonnan a vendégeket várták. Ott jön, ott jön! Ja, Istenem, merre fussák? Kiáltotta a kis nyúl, és ilyettében neki futott a tűznek. Megpörgölte magát, és ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belekapott a farkas képébe, jó végig karmolta. A farkas azt hitte, hogy ez csak a medve tehette véle, és ezért jó képen teremtette a medvét. A medve a kisnyúlnak akarta továbbadni az ütést, de a kacor király találta el, aki éppen akkor ért oda. Mikor látta, hogy a fenséges kacor királyt ütötte meg, úgy megrémült, hogy nyaka közé szedte a lábát. A kacor király meg attól ijedt meg, hogy így nyakon teremtették. Urzsgyi hát, ő is futóra. Elröppent ilyetében a varjú is. Most is mennek, ha meg nem álltak.
5: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Szervusztok, kedves gyerekek! Rák Kati vagyok, és ma én mondom nektek a mesét. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy. Ákos óvodás táskája. Ákos már egy ideje óvodás, de még sosem maradt az óvodában egyedül. Vagy az anyukája játszott vele a babakonyhában, vagy az apukájával épített magas tornyokat, vagy a nagymamájával rajzolgatott egészen ebédig. Ákos szeret óvodába járni, de csak akkor, ha nem kell egyedül ott maradnia. Ma reggel, amikor megérkezett az óvodába, az anyukája legugolt hozzá, hogy elbúcsúzzon tőle. Én most elmegyek dolgozni, de ebéd után már itt is leszek érted, azzal egy nagy puszit cuppantott Ákos pofiára, és bekísérte a csoportszobába. Ákos pityeregni kezdett. Az ajtóban belecsimpaszkodott az anyukája lábába, és csak szorította, hogy ne menjen el. A gyerekek köréje gyűltek, az óvó néni vigasztalni próbálta, de Ákos rájuk sem nézett, csak bújt az anyukájához, és egyre keservesebben sírt. Lea szólalt meg elsőnek. Nem kell félni tőlünk, mi aranyosak vagyunk. Én építek veled magas tornyot, ha akarod, tette hozzá Dani. Ákos nagy nehezen engedte csak el az anyukáját, sokáig integetett utána, azután belekuporodott az óvónéni ölébe, és hagyta, hogy az óvónéni vigasztalja. Hamarosan melléjük ült Dani is. Óvónéni, játszunk hátamon a zsákomat, és már a hátára is ugrott, hogy az óvónéni a mondókára előre, hátra ringassa. Dani azt szereti a legjobban, amikor a játék végén az óvó néni az ölébe repíti, és jól megcsiklandozza. Olyankor aztán úgy kacag, hogy kedvet kap a zsákos, mákos játékhoz mindenki. Most is sorba álltak a gyerekek, egyikük a másik után, hogy az óvó néni a hátára vegye őket. Egyedül Ákos üldögélt magában a szőnyegen, és csak bámulta a többieket. A gyerekek nevettek, rötyögtek, kacagtak, amikor az óvónéni egymás után megcsiklandozta őket. Egyszer csak Ákos felpattant, kinyitotta a csoportszoba ajtaját, és se szó, se beszéd, kiszaladt a folyósóra. Az óvónéni várt egy darabig, hát ha Ákos visszajön. Azután kikukucskált az ajtón, hogy meglesse, mit csinál. Ákos ölében az óvódás táskájával a szekrényénél ücsörgött. Mit csinálsz idekint? Kérdezte az óvónéni. Gyere be, ne legyél itt egyedül. Csak megszagolom anyukámat, húzta elő Ákos a táskájából anyukája pizsamáját, és jó alaposan végig szimatolta. Én inkább itt maradok anyukám pizsamájával. De amikor az óvónéni Ákos hátára segített az óvodás táskát, és azt mondta, hogy pizsamástól, óvodás táskástól is bejöhet a csoportszobába, Ákos visszament vele a gyerekek közé. Először Danival magas tornyokat épített, aztán Leával a babakonyhában főzőcskézett, végül pedig az óvónénivel rajzolgatott egészen ebédig. Persze a táskába a csomagolt pizsamát, egy pillanatra sem vette le a hátáról. Ebéd után, amikor az anyukája érte jött, csillogó szemmel újságolta neki, holnap majd apupulcsiát hozom el.
7: Ez a gyerekek rádiója.
5: Rádió egyfejűeknek.
8: A négy fortélyos testvér. Hol volt, hol nem volt? Volt egy szegény özvegy ember, aki magára maradt négy fiával. Mikor a fiúk felnőttek, az apjuk elküldte őket világot látni, meg valami mesterséget tanulni. Nem kellett őket noszogatni, mindegyikben égett a kalandvágy, hogy szerencsét próbálhasson. El is indultak együtt négyen, ám nem telt bele sok, már is egy keresztúthoz érkeztek. Akkor azt mondja a legnagyobb. Na, most el kell szakadnunk egymástól. Mindenki más irányba, egyedül induljon el. Négy év múlva itt találkozunk, meglátjuk majd ki mire vitte. Kezet fogtak rá legények, majd elindultak a négy égtáj felé. Legidősebb észak felé ment, és nem sokára összetalálkozott egy emberrel. Hát te meg mi járatban erre? Kérdezte tőle az idegen. Én bizony mesterséget keresek magamnak. Majd én kitanítalak. Olyan ügyes tolvaj lehetsz, hogy csak gondolnod kell valamire, és már is a zsebedben lesz. Fiú először húzta a száját, mégis milyen foglalkozás a tolvajlás, de végül beleegyezett. Közben a második fiú délnek ment, és kisvártatva ő is szembe találkozott egy emberrel. Mi járatban erre, fiam? Mesterséget szeretnék tanulni, válaszolta a második testvér. Na akkor jó emberbe botlottál. Olyan csillagászt faragok belőled, hogy ezentúl senki nem bújhat el előled. Így is történt, és mikor kitanulta a mesterséget, egy messzelátót kapott útra valóul. Eközben a harmadik fiú kelet felé ment, és egy vadásszal találkozott. Beállt hozzá segítőnek, és csak hamar jobb vadász lett belőle, mint mestere. Mikor továbbállt, egy puskát kapott ajándékba. A negyedik fiú nyugat felé ment, és őt egy szabóval hozta össze a sors. Inasnak szegődött hozzá, és mikor kitanulta a szabásvarrás minden fortéját, egy tűt kapott az öreg szabótól. Ahogy letelt a négy esztendő, mind a négy testvér ott állt a keresztútnál, kiki a maga tudományával. Elhatározták, hogy hazamennek, és bemutatják apjuknak, mihez értenek. hogy örült az apjuk, mikor meglátta őket. És meséljetek, derék ember lett belőletek? Kérdezte a szegény ember, és azok sorjában elmesélték, hogy telt a 4 év. Mikor befejezték, az öreg kitalálta, hogy tehetné próbára őket. Kimentek az udvarra, és az öreg rámutatott egy fára. Na, azt mondd meg nekem, hány tojás van a szarka fészkében? Csillagász elővette a távcsövet, és megszámolta. 5. Akkor a legidősebb fiúhoz fordult. Hozd le nekem őket, úgy, hogy senki, de még a rajtuk ülő madár se vegye észre. A fiú óvatosan, hangtalanul felmászott a fára, és egy szempillantás alatt észrevétlenül kilopta a szarka alól a tojásokat. Édesapja fogta az 5 tojást, és letette őket a fa alatt álló asztalra. Majd odaszólt a harmadikhoz. Na most te következel. Lőd le őket egy lövéssel. A fiú egy mozdulattal eltüntette az összeset. Most az utolsó fiún volt a sor. Vard össze a tojásokat, de a csibéknek egy hajuk szála sem görbülhet meg. És a fiú éppen így tett, majd mikor végzett, a tolvajbátyja visszatette őket a fészekbe. A szegény ember nagyon büszke volt a fiaira. Mindegyik alaposan kitanulta a választott mesterséget. Így éldegéltek ezután 5 a szülői házban. Aztán egy napon nagy veszedelem történt. A 7 fejű sárkány betört az országba, és elrabolta a szépséges királynőt. A király kihirdette, hogy bőségesen megjutalmazza azt, aki megmenti édeslányát. Nagy hír hallatán a testvérek összedugták a fejüket, és közben a második, a mindent látó távcsövével megkereste a király kisasszonyt. Meg is találta. A végtelen tenger közepén egy sziklán raboskodott. Ha nekünk nem sikerül, ugyan kinek? Menjünk hát, s keressük meg! Azzal útnak indult a 4 testvér a palotába, hogy egy hajót kérjenek a királytól, amivel szerencsét próbálhatnak. Amint megkapták a hajót, a fiúk elindultak a sziget felé. Mikor már a közelében jártak, a vadász megpróbálta lelőni puskájával a sárkányt, ám félt, hogy elhibázza, és a királylány épsége bánja. Ezért közelebb vitorláztak a parthoz, és a legidősebbik ellopta az alvó sárkány mellől a királylányt, miközben a fenevad csak horkolt. Na, ez könnyen ment. Ám miközben hazafelé úsztak, a sárkány felébredt, és egy-kettőre utolérte őket. Száncsapásaival akkora hullámokat keltett, hogy majdnem mind a vízbe estek. A vadásznak sikerült megcélozni az állatot, és egy pillanat múlva már holtan zuhant a levegőben. A sárkány teste épp a hajóra esett, és darabokra szaglatta. Néhány deszkát sikerült megmenteniük. A legkisebbik testvér pedig tűvel és cérnával egy tutajt eszkábált nekik. Ezután már könnyen hazavesztek. Mikor megérkeztek, azt mondta a király. Állom a szavamat, egyikőtök megkaphatja a lányomat. Ám a testvérek nem tudtak megegyezni, és mivel igen szerették egymást, a királylány helyett a birodalmat választották.
5: Csukás Mese Rádió. Madarak az őszi erdőben. Fontos tudnotok, hogy 2 féle madár létezik. Aki elröpül ősszel déli, melegebb vidékekre, és aki itt marad velünk és áttelel. A madáretetők nagyon hasznosak, de csak akkor, ha gondot viselünk rájuk, és ősszel és télen végigrakunk bele friss magot az áttelelő madaraknak. Ugyanis az éhes madárkák onnantól kezdve, hogy egyszer ettek egy madáretetőből, már számítani fognak legközelebb is a kirakott téli eleségre. Ha kirándultok ősszel az erdőben, mindig álljatok meg egy kicsit és hallgassátok a madárhangokat. Kop-kop, kop-kop, kikopog. Biztosan hallottátok már a nagy fakopáncsot, vagy másik nevén, a torka harkályt kopogtatni. Most elárulok egy kedvességet erről a madárról. A hímet a nősténytől, a fejük színéről tudjátok megkülönböztetni. A hímeknek piros, a nőstényeknek pedig fekete a fejükön található pihepuhatoll. A fakopáncs igazi környezetvédő madár, hiszen ő azért kopácsolja a fák törzsét, hogy szabályozza a rovarok számát és gyógyítsa a fákat. Köszönjük a munkádat, drága fakopáncs, azaz harkály! Csukás Mese Rádió.
9: Dír meg, dör meg a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van, jó

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Pósa Lajos, a kacagtató hegedű, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
1: Volt egyszer egy király, annak volt egy lánya. Szélese világnak szépsége, jósága. Szép is volt, jó is volt, mindenki szerette. Tűzhalálba mentek volna tán, érette. Király apja mégis örökös bút hordott, egyetlen egy lánya soha sem mosolygott. Mindig sírt, mindig rít, egyre hult a könnye, mint a szomorú fűz hulló harmat gyöngye. Aki ment sétálni a virágos kertbe, messze szállt a lepke, zümmögő méhecske, elfonnyat, elervadt a nyíló virág is, elhallgatott sorba a dalos madár is. Udvara hű népét elfogta a bánat, úgy sajnált azt a bús lilium szállat. Feketébe volt az egész város vonva, örök gyászt lengetett égbe nyúló tornya. A király szolgái világszerte jártak, nagy baját hirdetni szegény királylánynak, hirdették mindenütt csengő csengettyűvel, zengő citerával, síró hegedűvel. Hirdették mindenütt peregő dobszóval, könnyet csalogató, bústárogatóval, hogy aki meg tudja szívből kacagtatni királya koronát, annak fogja adni. Gyűltek, gyülekeztek királyfiak, grófok, végcigány legények, nagy kalapú tótok. Félában ugráltak, tótágast is álltak, még cigány kereket, azt is sokan hánytak. Öltöztek kecskének, öltöztek majomnak, brekegtek, mekegtek és kukorékoltak, elkövettek bizott ezer balga dolgot. A király kisasszony csak nem mosolygott. Betoppan egy legény, Isten tudja honnat, reszkető kezében hegedűt szorongat. Rá is kezdi mindjárt, húz is olyan nótát, visszacsalja véle a kert pillangóját. Kinyitja a szemét, a hervat virág is, sorba megszólal az elnémult madár is, kacagó jó kedvel a táncba ugrik rája a királynak minden vendége, szolgája. A főző kanállal beszalad a kukta, palota oldalát majd, hogy ki nem rúgta. Járja a hopmester, meg a miniszter is, rakja a király is, rakja a bakter is. Egyszer csak mi történt? Kacag a királylány, táncba ugrik ő is a nóta varázsán, lehull a varázsnak nagy fekete gyásza, piros zászló suhan valamennyi házra. A király kisasszony tán még most is rakja, kacagó jó kedvét világba kacagja.
0: A kacagtató hegedű című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy kerti rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy szereti a vizet, és szeret adni is belőle. Van egy füle, meg néha hosszú csöve a végén apró lyukakkal. Ha megtöltöd, nehéz lesz, és a segítségével a virágok, növények boldogan isszák a vizet. Kicsi kertészek kedvenc eszköze. Mi lehet ez? Persze, a locsolókanna. Én imádok a kertben segíteni és meglocsolni a virágokat. Mi otthon nagyjából heti kétszer adunk a növényeinknek vizet, és mindig meghálálják azzal, hogy szép virágokat hoznak, mi meg gyönyörködünk bennük. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.

0: Történt egyszer, hogy az ember, az oroszlán, az egér, a kígyó és a sólyom ugyanabban mély verembe estek. Némán ültek egymás mellett, egyikük sem mert megszólalni, mivel mindegyikük félt a másiktól. Végül az oroszlán törte meg a csendet. Barátaim, mindannyian egy cipőben járunk, beleestünk ebbe a gödörbe, és most nem tudunk kimászni. Tegyük félre az ellenségeskedésünket, fogjunk össze, és próbáljunk meg együtt kieszelni egy tervet. Az állatok helyeseltek, és törni kezdték a fejüket, hogyan jussanak ki a gödörből. Szerencsére éppen arra járt egy vadász, aki belenézett a verembe. Hát ti hogy kerültetek ide? Kérlek, segíts rajtunk, mindannyian besétáltunk a csapdába, és ebben a gödörben rekedtünk, könyörgött az oroszlán. A jóságos vadásznak megesett a szíve a bajba jutottakon. Elővette a kötelét, majd egyenként kihúzta őket a gödörből. Elsőként az oroszlán jutott ki. Köszönöm, hogy segítesz rajtunk. Hanem az embert hagyta veremben. Ne segíts rajta, mert később át fog verni, súgta neki az oroszlán. Ám a vadász nem hallgatott az oroszlán szavára, és az embert is kihúzta. Megköszönték a vadásznak a segítségét. Reméljük, lesz alkalmunk meghálálni a jóságod, mondták, majd mindenki ment a maga dolgára. Aztán egy nap a vadász megbetegedett, és olyan magas láztól szenvedett, hogy még vadászni sem tudott, egész nap csak feküdt az ágyban. Feleségével már napok óta nem volt mit enniük, s éhen is haltak volna, ha az oroszlán nem segít rajtuk. Mert az oroszlán minden nap vitt nekik friss húst, így hálálva meg a vadásznak, hogy megmentette őket. Hanem a sólyom sem felejtette el a vadász jóságos tettét. Egy nap az erdő felett repülve valami fényeset pillantott meg a fák között. Leszállt mellé, és akkor látta, hogy egy maréknyi drága kő volt az, ami elvakította. A sólyom pedig gondolt egyet, és köszönetképpen elvitte a köveket a vadásznak. Fogadd el ezeket a köveket, hálám jeléül, amiért megmentettél minket. Ám a sólyom nem tudta, hogy a drága kövek valójában a királynő eltűnt ékszerei. Mikor az úrnő észrevette, hogy nyoma veszett a kedvenc ékszereinek, keserves sírásba kezdett. A király pedig látva felesége szomorúságát, megbízta az egyik emberét, hogy kerítse elő a drágaságokat. Hiszitek vagy sem, éppen azt az embert választotta, akit a vadász kimentett a veremből. A férfi elindult, hogy bejárja a vidéket, és közben mindenkit kikérdezett az ékszerekről. Végül megérkezett a vadász házához. Nem találtál véletlenül néhány drága követ az erdőben? Kérdezte a vadásztól. De igen, a sólyomtól kaptam őket. Csak ugyan, hisz azok a királynő ékszerei, és engem bíztak meg, hogy megtaláljam őket, mondta a férfi, de aztán eszébe jutott valami. Alkut ajánlok. Osszuk el a kincset, így mindketten gazdagok leszünk, s cserébe nem árullak el a királynak. Nem tehetem. Én nem vagyok tolvaj. Ami a királynői, azt vissza kell adni neki, válaszolta a becsületes vadász. Ha így állunk, akkor azt mondom, te loptad el a köveket, s életed végéig raboskodnod kell, mondta az ember, majd intett a katonáknak, s azok elfogták a vadászt. Palotába hurcolták, és ott tömlöcbe vetették. A király elhitte a hitvány ember szavát, és a vadász akárhogy kiabált, könyörgött, a király még csak meg sem hallgatta. Bár csak hittem volna az oroszlánnak, és akkor most nem lennék itt, ugyan ki fog most rajtam segíteni? Szomorkodott a vadász a börtönben, mikor egyszer csak valami vékony hang ütötte meg a fülét.
1: Ne aggódj! Majd én hozok segítséget. Csak várj türelmesen, és ígérem, kiszabadítunk innen.
0: Cincogta a kisegér, akit a vadász korábban kimentett a veremből. Majd amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt a vadász szeme elől. Nem sokára a kisegér visszatért a kígyóval, aki egy tégelyt szorongatott.
1: Kedves vadász, itt van ez a kenőcs. Nagy hasznát fogod venni, amikor holnap megmarom a királyt. Ugyanis csak is ez a krém segíthet majd rajta,
0: mondta a kígyó. És másnap minden úgy történt, ahogy a kígyó mondta. Mikor a király a palota kertjében sétálgatott, oda kúszott hozzá, és megmarta a bokáját. Az uralkodó azonnal ágynak esett, de senki sem tudta megmondani, hogy mi baja lehet. A királyné egész nap keservesen zokogott, attól félt, hogy elveszíti szeretett férjét. Majd a kisegér előbújt az egyik résből, s ráncigálni kezdte a szoknyája szélét.
1: Ne sírj, úrnőm! Van egy ember a palota börtönében, aki ismeri a gyógyírt a királybajára.
0: Már is hivatták a vadászt, aki bekente a sebet a király lábán, s az egy pillanat alatt visszanyerte erejét. Köszönöm, fiam, hogy segítettél rajtam. Cserébe kérhetsz bármit, és én szívesen teljesítem.
1: Nem kérek én semmit, csak hogy felséget hallgasson végig,
0: felelte a vadász, és elmesélte a történetét. Mikor befejezte, az igazságos uralkodó elküldte katonáit, hogy keressék meg a csalót, aki átverte a vadászt. Ám a csaló addigra már messze járt.
1: Úgy tűnik elszökött,
0: jelentették másnap a katonák. Nem is baj, más szenvedése nekem úgysem okoz örömet, mondta a vadász. Látom, nemes szívű ember vagy. Épp ilyenekre van szükség a palotámban. Azzal a király kinevezte a vadászt a legfőbb bizalmasának. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül az egyetlen, az utánozhatatlan, a megismételhetetlen Tudor kukac. Amíg ti emberek a kezeteket használjátok evésre, addig az elefántok az ormányukat, a madarak pedig a csőrüket. De ahány csőr, annyi szokás. Ja, na. A magevő madaraknak, mint a veréb, a fogóhoz hasonló csőre van, hiszen ezzel tudja széttörni a magvakat. A kacsának hosszú és lapos csőre van, amellyel kiszűri az apró növényeket és állatokat a vízből, akár egy szűrő. A kukacevő madaraknak, például a vörösbegynek vékony, hegyes csőre van, mint egy csipesz. Ezzel rángatja ki a kukacot a helyéről. Jaj! A kolibrinek pedig olyan a csőre, mint egy szívószál. Ezzel tudja kiszippantani a virágok nektárját.
2: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
2: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
2: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
6: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat! Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason, a nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
2: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok, gyerekek! Én Varga Lilla vagyok, és jelentkeztem a legmesésebb mesélő pályázatra, amin külön díjas lettem a Szomorú Tejberis című mesével. A 365 napra 365 mese című könyvből való ez a mese, és ezt fogom most nektek elolvasni. Volt egyszer egy szép, tiszta kamra. A földje fehér kőkockákkal volt kirakva. A polcokon sok mindenféle finom ennivaló lakott, és egyik sarokban ott gubbaszkodott magányosan és bánatosan egy tányér tejberizs, amelyet Misi és Juci délben sehogy sem akartak megenni. Természetesen nem tudhatták, hogy ezzel mennyire megbántották szegény tejberizst.
8: Engem senki sem szeret,
7: kesergett lemondóan. A kis rút szalámi, amelyik a szögön lógott, leereszkedően mondta. Bezzeg, engem szeret mindenki, csak figyeld meg, hogy örülnek a gyerekek, amikor a gazdasszony elővesz. A sonka nem szólt egy szót sem. Nagyon gőgös volt, amióta nemrégiben vendégek voltak, és pompásan feldíszített ezüstálcára rakták mindenféle finom falat közé. Én vagyok a kedvenc, mondta a narancs, és büszkén felhúzta az orrát. A mézes üveg komolyan megharagudott. Láttad, hogy ragyog a gyerekek szeme, ha csak a nevemet hallják? Kérdezte a tortától. De a torta nem szólt egy szót sem. A szakácsné kicsit odaégette, a tésztája keményebbre is sikerült a kelleténél, és ezért ez egyszer nem mert hencegni. A szegény tejberízs is hallgatott. Tudta, hogy ő a legközönségesebb étel a világon, és a kisfiúk és kislányok elfintorítják az orrukat, amikor oda teszik elébük, és azt mondják, aj, már megint ez az utálatos tejberízs. Miféle vita ez már megint? Kérdezte a barack lekvár, és lekandikált a polc széléről. A barack lekvár kíváncsi természetű volt, és mindenbe beleütötte az orrát. Miért hallgatsz mindenre? Kérdezte a tejberízst, aki pontosan a barack lekvár alatt lakott az alsó polcon.
8: Mit mondjak?
7: Kérdezte a tejberízs bánatosan.
8: Engem senki sem szeret.
7: A barack lekvár most már komolyan méregbe jött. Rosszul teszed, ha így beszélsz, és eltűröd, hogy ez a gőgös szalámi, meg ez a buta méz itt össze-vissza hencegnek. Tudod, ha mi ketten összetartanánk, akkor biztosra veszem, hogy a gyerekek rajonganának értünk.
8: De te olyan magasan fenn vagy, én meg idelen vagyok,
7: mondta a tejberízs bánatosan, és sírva fakadt. Kis szél fújt be az ablakon, és belekapott a lekváros üveg fehér papír bóbitájába. És akkor megtörtént a csoda. Hogyan? Senki sem tudná megmondani. A lekváros üveg leesett a polcról, nagy csörrenéssel összetört a kövön, és a barack lekvár egyszerre csak ott volt a szegény, bánatos tejberízs tetején. Jóformán ki sem látszott alóla. Amikor anyu jött, és szalámit meg tortát akart vinni a gyerekeknek vacsorára, ijetten kiáltott fel.
8: Mi történt itt?
7: De a gyerekek utána szaladtak, észrevették a polc sarkában a tejberízst, és elragadtatva kiáltották.
9: Nini, lekváros rizs, jaj, de finom lehet!
7: Nem ennétek inkább narancsot? Kérdezte anyu, és a narancsok már izgatottan tolakodtak is a papírzacskóban, de a gyerekek inkább a lekváros tejberízst választották, mert ilyet még nem ettek. És vacsora után azt mondták, hogy soha életükben nem ettek még ilyen finomat.
6: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
10: Sziasztok gyerekek! Balogh Tamás vagyok, rádiós műsorvezető. Nagyon-nagyon szeretem a meséket a mai napig. Gyermekkoromban mindig örültem, hogy édesanyám lefekvés előtt olvasott nekünk valamit, és elrepített egy teljesen más világba. Következzen most egy olyan mese, amelyből egy tündérvárost ismerhettek meg. Berg Judit tündérvárosát. Postás. Megérkezett a Rigó posta. Rigó Janu a postás szuszogva zöttyent a mogyoró bokorágára. Hajnal óta meg sem állt, ide röppent, odaszállt, de még mindig 3 levél lapult a táskájában. Janu elfáradt. Táskáját felakasztotta egy ágra, ő maga pedig leszállt a földre, hogy néhány gilisztát keressen. Miközben kapirgált, a mogyoró bokrok közül előkúszott a szél. Rettentően unatkozott éppen, már mindent megtépázott, megcibált az erdőben, és semmi új nem jutott az eszébe. Amikor megpillantotta a faágról lelógó postástáskát, rögtön felcsillant a szeme. Ho-ho-ho! Végre van mit játszani! Meglapult egy bokor alján, aztán hirtelen elősüvített, és egyenesen nekirontott a táskának. A magasba emelte és körbeforgatta, belekukkantott, kikapta a leveleket, és szédült iramban végigrohant velük az erdőn. Janó kétségbe esetten repült utána. Állj meg, te csirkefogó! Azokat a leveleket nem neked írták! De a szél fütyült rá, ide-oda röpködött, tekergett, kavargott, eltűnt a rémült postás szeme elől. Az egyik levelet menet közben elvesztette, a másikat belefújta a patakba, aztán ráunt a száguldozásra, eldobta a 3. levelet, és úgy döntött, alszik egyet. Rigó Janó meg csak repkedett az erdő felett, de semmit sem talált. Végül kimerülten leszállt a nagy tölgyfa legfelső ágára. Ilyen szégyen még sosem esett vele. Ellopták tőle a leveleket. Most hogy fogja kézbesíteni? A faágán ülve világnak fütyülte a bánatát. Panka meghallotta a dalt, és rögtön kiszaladt az erkélyre.
11: Mi történt, Janó?
10: Rigó Janó elmesélte, Panka a fejét csóválta. A szél mindig ilyen. Kinek szóltak a levelek?
11: Az egyik Borzéknak, a másik Nyesnek, a harmadik neked és Csiribínek.
12: Nekünk?
11: Ki írt vajon?
10: Nem tudom, én csak a címzést figyelem.
11: Ne félj, Janó, megkeressük azokat a leveleket, jelentette ki Panka.
10: De hogyan? Én már mindenütt kerestem.
11: Majd Csiribí segít, mindjárt ide hívom.
10: Rigó Janó elcsodálkozott.
11: Van telefonod?
10: Dehogy, csak figyelj!
11: Panka térült, fordult, hozott egy kis sípot, teljes erejéből belefújt. Titi-tá, titi, Csiribí, gyere!
10: Tudod, ez a jel, magyarázta Panka. Ha elkészül a forró csoki, mindig így hívom, mindjárt itt lesz.
11: Csiribí csak ugyan hamar érkezett,
10: vidáman nevetett Pankára.
11: Nem is mondtad, hogy főzöl forró csokit.
10: Nem is főztem, viszont segítened kell.
11: A szél elfújta Janó leveleit.
10: Csiribí az üstökét vakargatta.
11: Akkor keressük meg a szelet, várjatok!
10: Azzal szárnyra kapott és elrepült. Kisvártatva visszatért az álmos, morcos szél hátán lovagolva.
11: Igazán hagyhattál volna aludni egy kicsit,
10: dúzogott a szél. Segítened kell megkeresni, amit szétszórtál,
11: mondta szigorúan Csiribí.
10: Próbálj visszaemlékezni, hová fújtad azokat a leveleket.
11: Sok felé jártam, susogott a szél.
10: Na jó, akkor gyere, körberepüljük az erdőt.
11: Panka, ülj fel te is, és figyeld a földet.
10: Panka felpattant a szél hátára, és elindultak.
11: Rigó Janó a nyomukban. Nézelődtek, keresgéltek mindenfelé, de hiába. A patak partjára érve aztán nagy sürgésforgást láttak. Egy egész sereg béka ugrált a nádas körül. Csiribí jelt adott, és a szél leereszkedett a földre.
13: Kutykorutty, de jó, hogy jössz, Csiribí!
10: Brekegtek a békák.
13: Segíts nekünk vitorlást hajtogatni! Találtunk egy jó kis papírt, ebből lesz a hajó!
11: Csiribí közelebb lépett, aztán nagyot kiáltott.
13: Hisz ez egy levél? Mutassátok csak, itt áll rajta a címzés. Nyest!
11: Éppen ezt kerestük.
13: Brekeke, akkor miből lesz a vitorlásunk?
11: Majd hozok nektek kartonpapír délután is. Együtt hajtogatunk vitorlást.
13: De zászló is legyen rajta.
11: Lesz, lesz, ígérte Csiribí, most pedig indulás.
10: Még két levél hiányzik.
11: Rigó Janó boldogan rejtette táskájába az ázott.

0: Szerintem az egy boríték, de hogy vesszük ki? A levél a bokor legmélyén hevert hatalmas tüskék közt. Megpróbálom, ajánlkozott Panka, és kezével óvatosan széthúzta az ágakat, de mielőtt benyúlhatott volna a levélért, az egyik ág visszacsapódott és alaposan megszúrta. Panka felsziszent, a szúrás helyén véres volt a karja. Szoríts rá egy zsebkendőt, javasolta Csiribi. Jobb, ha nem húzigáljuk az ágakat, túl mélyen van az a levél. Pankának, miközben csipkés zsebkendőjével törölgette a szúrás helyét, eszébe jutott valami. Hívjuk ide Benedeket. Ő a tüskék közé is be tud ugrálni? Csiribinek tetszett az ötlet, és már repült is a Pin család fészke felé. Nem kellett messzire szállnia, a madarak ott laktak egy közeli fán. Barátjuk, a Dagi Benedek éppen a fészkében rajzolgatott. Gyere, Benedek, segítened kéne, kurjantott Csiribi. Nem mehetek sehova, megtiltotta a mama, énekelte Benedek. Egy elveszett levelet próbálunk kiszedni a kökénybokorból, magyarázta Csiribi. Benedek, Benedek, adok neked levelet, dalolt Benedek, azzal a fészek szélére szökkent, és csőrével lecsípett egy zöld falevelet az ágról. Nem ilyen kell, nevetett Csiribi, hanem olyan, amit a postáshoz. Csiribi felröppent a fészekben Benedek mellé, aztán nagyot nézett. Hát ez meg mi? A rajzom, mutatta büszkén a kismadár. De hát ez egy levél. Pont olyan, amilyet keresünk. Hogy került hozzád? Egyszer csak bepottyant a fészekbe. Van rajta Benedek betű, ezért az enyém. Bogyókat rajzolok rá. Igen, van rajta egy B betű, de nem Benedeket jelent, hanem borzot. Borzéknak hozta a postás. El kell vinnük nekik. Benedek elszontyolodott. Gyere a kökénybokorhoz és segíts! Oda is beszorult egy levél, kérte Csiribi. Aztán majd rajzolsz bogyókat a rajzfüzetembe. Benedek sóhajtozott, de beleegyezett. Gyorsan visszarepültek a kökénybokorhoz, ahol Panka és a szél már türelmetlenül várta őket. Benedek ügyes volt. Óvatosan bearaszolt a tüskék közé, és csőrével tirángatta a levelet. Csak egy picit szakadt el a boríték. Mi van ráírva? Kíváncsiskodott Panka. Panka és Csiribi, betűzte Csiribi. Úgy látszik, Bonifác küldte a városból. Olvasd, olvasd, tapsikolt Panka. Csiribi kibontotta a levelet, és már olvasta is. Kedves Panka és Csiribi, látogassatok meg a városban, nagyon várlak, a címet tudjátok. Gyertek, mielőbb, üdvözöl Bonifác. Amikor a levél végére értek, Benedek szomorúan csipogott. De jó nektek, még a városba is mentek. Panka megsimogatta a kismadár fejét. Tudod mit, Benedek? Ha elutazunk Bonifáchoz, küldünk neked képeslapot. Ne csak egyet küldjetek, hatot akar Benedek, énekelt Benedek, aztán gyorsan hazarepült, nehogy Pinty mama megszidja, amiért eltűnt otthonról. Panka és Csiribi elvitték borzék levelét Rigó Janónak, aztán neki láttak a csomagolásnak, hogy minél hamarabb elutazhassanak Bonifáchoz a városba.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha a friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Képzeld, mi történt.
3: Na?
2: Hétvégén megkóstoltam az év fagyiját, tök magfagyit. Nagyon finom volt, de semmelyik másik fagyizóban nem találom.
4: Ritka, mint a fehér holló.
2: Igen, ritka, de miért pont a fehér holló?
4: Mivel a fehér hollóról nem gondolná az ember, hogy létezik. Ezt a mondást arra mondjuk, ami meglepő, hogy van. Pedig létezik. Csak ritka.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, én Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és Bendl Verától hoztam egy mesét, miszerint Matyi lekési az esőt. Én személy szerint szerettem az esőt, mert hasonlóan, mint Matyihoz, az esőnek nagyon jó hangja van, meg az illata is zseniális, és az eső után teljesen más a hangulat, meg az egész táj teljesen más eső után, és van egy sajátos varázsa ennek az eső dolognak. Na de kezdjünk is bele. Eső várható, mondta egyszer csak apa. Magyi felkiáltott, imádom! És az így is volt. Sok gyerekkel ellentétben Magyi kedvenc hangja az eső kopogása volt az ablakon. Pik, pik, pak, pak, pak, pak, pak. Így kopogott, és kedvenc elfoglaltsága volt az esőben sétálás. Csak hogy akadt még egy kedvenc elfoglaltsága is, a mesenézés. Nézek egy kis mesét, amíg meg nem jön az eső, mondta apának, és bement a szobába. Nem meglepő, hogy annyira nézte, hogy addigra az eső nem csak, hogy megerett volna, hanem tovább is állt. A nyugati országrész felé vette az irányt. Ahogy Matyinak ez fel sem tűnt, az meg azért nem meglepő, mert a dínók szerepelnek a mesefilmben, a dínókat pedig nem lehet egy pillanatról a másikra megfontolás nélkül ott hagyni. Mégis, amikor Matyi megtudta, hogy lekéste az esőt, sírni kezdett. Le akartam menni és elázni, zokogott hangosan apának. Gyere, Matyi, kirándulunk egyet eső után, ajánlotta apa, de Matyi rázta a fejét. Én esőben akartam, eső nélkül minek? Végül mégis beleegyezett, bár kizárólag apa kedvéért. Úgy érezte, ha valódi dínók sétafikálnának odakint, azt sem tudná felvidítani. Ráadásul apa azt találta ki, hogy menjenek egy kifliért. Kifliért? Nagy ügy. Fogtak egy szatyrot, felvették a szandált, hiszen nyár volt. A nedves utcára kinyitották a kaput, csodálatos esőszag áradt, még a betonból is. Matyi beszippantotta. Közölte aztán, és szomorúan az elszalasztott esőre gondolt. Úgy érezte, lemaradt egy nagyszabású dologról, egy igazi, különleges záporról. És most meg el kell menni egy kiflit venni. Eléggé kiábrándító. Gyere, Matyi, belelépjünk a pocsolyába, bolondozott apa. De Matyinak nem volt kedve bolondozni, sem piszkos pocsolyánkba lépkedni. Ekkor apa egy fa alá ugrott. Gyere csak ide, kiáltotta, és amikor Matyi rosszkedően követte, apa megrázta az egyik ágat, és esőcseppek garmadája, mit garmadája, hihetetlen sokasága esett Matyi nyakába, hajába, szájára és szemére. Jaj! Sikította Matyi. Mégis esik! És nevetett. Apa még egyszer meghúzta az ágat. Matyi megint sikított. Megint! Kiáltotta, és oda mentek a következő fa alá, és apa újabb esőt csinált. Matyi lelkes lett, végre vizes lehet. Hát így már egészen más az élet, erre gondolt. A harmadik fától kezdve Matyi lett az esőcsináló. Hogy hogyan csinálta? Hát beleült apa nyakába, és addig rázta a fölötte lévő ágat, ameddig mindkettejük feje csuromvíz nem lett. Meg Matyi pólója, meg apa szemüvege is. Csodálatos móka volt, csak a boltos néni nézett furcsán, de Matyék ezzel nem foglalkoztak. Megvették a kiflit, és már mentek is. És a kiflivel mi történt? Megpróbálták szárazon tartani visszafelé, nagyon igyekeztek, de sajnos mégis be kellett ugrani egy utolsó fa alá, és csinálni egy újabb záport. A kifli nem örült neki, sajnos tejbe grizzett a vacsora. Milyen kár, mondta a tigris, aki egész délután Matyi ágyában hűsült, és csak enni ébredt fel. Matyi is annyira szomorkodott, hogy azonnal megölt két tányérral. Na ez volt a kis mesém, és hát mennyire hasonlítunk Matyival, szeretjük az esőt, ugyanúgy hívnak, és még a tejbegrízt is nagyon szeretjük. Szerintem mindenki nagyon szomorú lett volna, hogy a kifli helyett tejbegríz a vacsora.
3: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Szerbusztok, gyerekek, én Trill Zsolt vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Mészöly Miklós, a torony meséje. Régen, réges-régen élt egyszer egy törpe. A fűszálnál nagyobb, a fáknál meg kisebb. Mindene megvolt ahhoz, hogy jó kedvel ébredjen, békével feküdjön. Mégsem volt soha boldog. Olyan szigorú képpel járt a világban, mintha a fűszálak mind az ő kényére nevekednének, a fák pedig mind csak őt bosszantanák. Lám, milyen magasak vagyunk, felhő a subánk, kék ég a nyoszolyánk. Ebbe sehogy se tudott belenyugodni. Már az is keserűség volt neki, ha kiment sétálni a határba. Az út erre-arra kanyargott, a folyó is egyre messzebb iramlott. De ő hiába meregette a szemét, az útból is, a folyóból is mindig csak egy kicsi darabkát látott, sose többet. Bezzeg a fák, sóhajtozott sokszor. Azoknak nincs efféle gondjuk. S mérgében, hogy ilyen tehetetlen, tovább taposta a füvet, a fákat meg irigyelte. Egyszer a réten ballagott hazafelé, nagyon borús kedve volt, mert ha aludt, akkor álmodott is, s álmában olyan picivé zsugorodott minden, mint egy vakontúrás. Pedig még nem is látott igazi vakondot. Hát most íme, itt volt az alkalom. A rét tel is tele volt túrással. Válogathatott köztük. Mindjárt le is ült az egyik kupac mellé, és leste, hogy megmozdul-e. Csak hamar megmozdult. A porhanyos göröngyök közül kidugta tompa orrát a vakond. – Mit csinálsz? – kérdezte a törpe kíváncsian. – Házat! – morogta a vakond, és tovább túrta a földet. – Jóféle ház lesz az, hallod. Se ablaka, semmije. Ugyan mit látsz majd belőle? – Én mindent látok, amit akarok – hangzott a válasz. – De mit akarsz látni te? – A törpe az erdőszél tölgyei felé mutatott. Mindent, de legalább annyit, mint a fák. Akkor jobb lesz, ha az én házamba bújsz, pislogott a vakond. Én minden nap találkozom velük. Egész erdő van belőlük odalent. Csupa göcs, bog mindegyik, de többet ők se látnak, mint én. S bölcs ábrázattal visszabújt a földbe. A törpe meg lehasolt, és bekukucskált utána a lyukba. Persze, hogy semmit se látott, csak a vastag sötétséget. Ostoba, hiszen ennél még egy nyomorult fűszál is többet lát. Morogta bosszusan, s hazament, lefeküdt. De most az egyszer nem vakontúrásról álmodott, hanem egy soha nem volt hatalmas toronyról. Még a fáknál is magasabbról, és leginkább a torony ablakáról. Micsoda gyönyörűség volt ez! Feljebb, mindig feljebb menni, egyre magasabbra a kerengő lépcsőkön, fel az ablakig. S akkor egyszerében fölébredt. Az ablakon már nem tudott kinézni, hanem az ő ajtaján annál jobban kopogott valaki. Egy medve.
2: Mit akarsz? Mordult rá dühösen.
1: A medve szelíden dörmögött.
0: Te kicsi vagy? Hát biztos okosabb nálam, kérlek, adj tanácsot. A méhek elfelejtettek mézet gyűjteni. Nagyon koplalunk mindnyájan. Tudsz-e segíteni rajtunk?
1: A törpe először elképpett, aztán elmosolyodott ravaszul. Ő aztán tudta, hová tűnt a méz. Nem máshová, mint az ő kamrájába. És mindjárt egy merész gondolata támadt.
0: Lesz méz, amennyit csak kívántok, mondta. Ha megszolgáljátok az árát.
2: És mi lesz az ára?
0: Estig idehordtok annyi követ, hogy belepje a rétet. Aztán reggelig tornyot raktok a fáknál magasabbra.
1: A medve hümmögött, vakaródzott, mivel hogy nem tudta, mi az a torony, de szégyelte megkérdezni.
0: Utoljára is úgy döntött, hogyha már ilyen bolondfajta a törpe, ám legyen. Egye meg a tornyot, ők majd megeszik a mézet. És ráállt a dologra. Sietve elment, és összecsődítette a környék valamennyi medvéjét, fiatalt, öreget. És mind hordták, cipelték a követ, hordták és cipelték, meg se pihentek estig. S akkorra rakva lett a rét. A rét kővel, az ég meg csillagokkal. Olyan aranyló sárgán világított a sok égi lámpás, mint a méz. A medvéknek csorgott a nyáluk még a gondolatra is. De hiába, a munka java még hátra volt. És a törpe nem hagyta álmodozni őket, hol ide, hol oda futkosott. Végül kiválasztotta a három legöregebbet, és rendre elmagyarázta nekik, mit, hogyan csináljanak. A medvék most sem értették, hogy mindez mire jó, de azért hozzáfogtak. Rakták, rakták a követ egymásra, előbb a nagyját, aztán az apraját, s hogy nem, a falak megálltak, a törpe pedig egyre följebb hágott. Ahol nőtt egy kicsit a fal, mindjárt ott termett, és onnan nógatta a medvéket. Még, még! Azok meg mind csak azt hallották. Méz, méz! Így aztán ment a munka, mint a parancsolat. Már jócskán elmúlt éjfél, mikor odáig jutottak, hogy kő semmi nem maradt a réten. A torony meg büszkén készen állt. Éppen csak ablaka nem volt. Várjatok, mondta a törpe titokzatosan. Nekem még dolgom van idefent. S a medvéket sorba kihajította a rétre. Mikor az utolsó is kint volt, és csak ő maradt egyedül a rengeteg épületben, nagy fohászkodással nekilátott, hogy ablakot vágjon a torony csúcsára. Mert hát ez volt az igazi munka, ez volt a tudomány, és vágta, véste a követ rettentő buzgalommal. Éppen hajnal lett, mire elkészült. S akkor nagy izgatottan odahajolt a nyíláshoz, hogy kinézzen és lássa, amit még soha senki sem látott. De hiába meregette a szemét, hiába toporzékolt dühében. Az útból, a folyóból most is csak egy darabkát látott. A fákból, a hegyekből is egy kicsi darabkát. Olyan apróka ablakot vágott a rengeteg toronyra. Pontosan akkorát, mint ő maga.

Kócos a huncut kis puli, suvap a suvidumi. Kócos az édes kis kutyám, a kapu előtt már vár reám. Kócos a huncut kis

0: Csukás Mese Rádió. Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtom egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pull over azt jelenti áthúzni. Na de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros? Na és van rajtuk valami minta? Mondjuk elől? Autó? Virág? Vagy talán egy szarvú? Én a pulóverek közül a norvég mintásakat szeretem. Azok jó színesek. Aztán vannak olyan pulóvereim is, amiket a nagymamám kötött nekem. Ezeknek is nagyon szép a színük, és természetes anyagból, gyapjú fonalból készültek, úgyhogy tényleg nagyon melegek is. Ettől a témától megjött a kedvem teázni egy jót. Aztán ne feledjétek, öltözzetek fel mindig évszaknak megfelelően. Csukás Mese Rádió.
1: Habci Manó, német mese, aki elmeséli nektek, Fodor Imre. Hogy ki a Habci Manó? Pirinyó kicsi emberke a Habci Manó. Kajlalábú, ráncos képű, vörösorrú. Fekete malaclopóban jár. A fekete malaclopón van egy nagy, lötyögős csukja. Azt a nagy, lötyögős csukját legtöbbször annyira a fejére húzza a Habci Manó, hogy arcából csak a nagy vörös orra kukucskál ki. Hanem az aztán messzire fénylik, akár az érett paprika. Hogy hol van a Habci Manó? A Habci Manó legszívesebben a nyírkos, eres csatornákban kuporog, fönt a házak legtetején. Onnan kukucskál le az utcára. Mert az arca ugyan kicsike, hanem a két apró szeme olyan jó, hogy a sasé se jobb nála. Amikor azután esik az eső, és az utca csupa pocsolya, a rakoncátlan lurkók meg addig tapicskálnak a pocsolyában, amíg meg nem vizesedik a lábuk, akkor Habci Manó lemászik a csatornán, villámgyorsan és alig-alig észrevehetően belecsíp az orrukba. Aztán másnap valamennyi lurkó náthás. Habci! Tüsszentenek sorra. Vagy psiha! Némelyik meg úgy, hogy hács! Vagy éppen Habci! Hanem ez bizony nem nevetnivaló, mert ilyenkor folyton folyvást orrot kell fújni, és a többi gyerekkel játszani meg éppenséggel tilos. Néha még egész nap az ágyban is kell maradni annak, aki náthás, ez pedig igen-igen keserves dolog. Habci Manó különben azt is ugyancsak lesi, hogy betakaróznak-e szépen a gyerekek este ágyacskájukban, főleg télen. Őrizkedjetek hát nagyon a Manótól, s ha valaha az utcán játszotok, és kezdtek fázni, mert elhűl a lábatok, akkor gyorsan-gyorsan futkározzatok egyet. Mert a Habci Manó résen van ugyan, hanem a lába az olyan kurta és olyan kajla, hogy azt a gyereket, aki gyorsan elszalad előle, soha napján se éri utol. Ez volt a mese, és még egy fontos dolog, a malaclopó az egy olyan hosszú bő kabát, amibe akár egy malacot is be lehetne tenni, mert valószínűleg ezt senki se tudta.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az égből jött lány. Réges-régen, mikor a világ keletkezett, az emberek az égen, a felhők felett éltek boldogságban, egyetértésben. Akkoriban még mindenki egy törzsből való volt, nem mérgezte viszály az életüket, és mindannyian felnéztek vezérükre, a bölcs törzsfőnökre. Az emberek harmóniában éltek egymással és a természettel. A betegségeket és a háborúkat még nem ismerték. Veszély nem leselkedett rájuk. Mindenük megvolt, amit csak kívánhattak. Egy nagy kukoricafa mindig ellátta őket terméssel. A folyók és a tavak bővízűek voltak, és rengeteg állat vette őket körül. Ám történt egyszer, hogy a törzsfőnök szépséges lánya megbetegedett. Kezdte elhagyni az ereje. Napról napra rosszabbul lett, de senki sem tudta, hogyan segíthetnének rajta. Még apja, a törzsfőnök is tanácstalan volt. Aztán egy éjjel a törzsfőnök furcsa álmot látott. Álmában megjelentek az ősei, és megsúgták neki, hogy az örökké termő kukoricafa alá kell fektetni a lányt, s hogy megszabadulhasson a fájdalmától, ki kell vágni a fát. A törzsfőnök kétségbe esett. A lányát mindennél jobban szerette, ám az a fa táplálta népét évszázadok óta. Hosszas gondolkodás után végül hallgatott az ősi szellemek szavára, és a lányát a fa alá fektette. A kukoricafát pedig kivágta. Éppen arra ment a törzs egyik fia, s mikor meglátta a kukoricafa hűlt helyét, mérgében rárontott a törzsfőnökre. A lányod talán meggyógyul majd, de nekünk nem lesz többé mit ennünk, hisz ez a fa táplálta egész népünket, kiabálta. Majd dühében meglökte a törzsfőnök lányát, s az beleesett a lyukba, mely a kivágott fa helyén keletkezett. A lány csak zuhant egyre sebesebben, míg nem elérte a földet, amit akkoriban csak víz borított. Egy vízi madár meglátta a zuhanó lányt, és intett a társainak. Alakzatba, nehogy megfulladjon ez a gyönyörű teremtés! Mire a madarak a vízen koszorút formáltak, s a lány már a pie-puha tollaik közé esetett. A madarak órákig lebegtek a vízen hátukon a lánnyal, s lassan kezdtek elfáradni. Mi legyen vele? Egész nap mégsem vihetjük magunkkal, tanakodtak a madarak egymás közt. És mintha csak az ég küldte volna, egyszer csak odaúszott melléjük egy hatalmas teknős béka. Na hát, ez meg miféle furcsa szerzet? Kérdezte érdeklődve. Még mi sem láttunk hozzá hasonlót, az égből pottyant közénk, s azóta vigyázunk rá, hogy a vízbe ne fújjon. Esetleg át tudnád venni tőlünk egy kicsit? Mi már kezdünk elfáradni, mondták a vízimadarak. A teknős békát megbabonázta a lány szépsége, szívesen segített rajta. Így hát a madarak áttették a hátára, és ezentúl ő úszott vele a vízen. Mikor aztán ő is elfáradt, egy másik állat vette át a helyét, s így ment ez nap-nap után, míg végül úgy határoztak, hogy építenek neki egy szigetet, ahol biztonságban élhet. A teknős béka vezetésével a vízi állatok köveket és homokot hoztak fel a tengerfenekéről, s elkezdték építeni a szigetet. A halom csak nőtt, egyre nagyobb lett, s nem sokára készen állt a lány fogadására. Néhány állat kikúszott a partra, hogy a lányt ápolhassa. És ahogy kezdett új erőre kapni, körülötte a természet is felélett. Megjelentek a virágok, a fák, és egyre több állat választotta a száraz földet a víz helyett.
Aztán egy nap a tenger két fiú gyermeket sodort a szigetre. A lány elhatározta, hogy felneveli őket, és sajátjaként fogja szeretni. Az egyiket tűznek nevezte el a mindig fénylő arca után. A másik, mindig sápadt kisfiú pedig a rügyecske nevet kapta. A két fiú egymás ellentétei voltak. Rügyecske kedves, nyugodt, engedelmes volt, ezzel szemben tűz a heves, kalandvágyó természete miatt nehezen tudott szót fogadni. Miközben a fiúk egyre idősebbek lettek, a sziget is növekedett, és hamarosan új növények, állatok jelentek meg rajta. Mikor tűz és rügyecske férfivá érett, elbúcsúztak anyjuktól, és elindultak felfedezni a földet. Tűz nyugat felé, rügyecske kelet felé ment, de előtte megegyeztek, hogy mindketten kedvük szerint benépesíthetik a saját földrészüket, s majd később megmutatják egymásnak. Hosszú évek teltek el, mire újra találkoztak. Először tűz földrészét nézték meg. A kietlen tájat hatalmas hegyek, mély szakadékok uralták. A levegőben óriási, félelmetes szúnyogok keringtek, és közben mindenféle ragadozó állatok kutattak zsákmány után. Rügyecskének nem tetszett ez a vadság. Ha szeretnénk benépesíteni a földet, a természet nem lehet túl veszélyes az emberre, mondta. Majd megfogta az egyik szúnyogot, és addig dörzsölte a szárnyát, míg az egészen apró lett. A veszedelmes állatokat megszelídítette, s a hegyes vidéket erdőkkel és virágos mezőkkel borította be. Másnap elindultak kelet felé, hogy megnézzék rügyecske földrészét. Ahogy közeledtek felé, egyre több lett a virág, a zöldellő fa, s mindenhonnan édes gyümölcsök lógtak. Mikor odaértek, tűz látta, hogy a bőségtől a jámbor állatok óriásira híztak. Épp hogy csak mozogni tudtak, és mindnek ehető volt a húsa. A folyók mindkét irányba folytak, hogy könnyen lehessen hajózni rajtuk. Ám tűznek nem tetszett ez a világ. Ha szeretnénk benépesíteni a földet, az embernek meg kell ismernie a küzdelmet. A túl könnyű élettől csak ellustulnak, mondta. Majd addig rázta a hatalmasra dagadt állatokat, míg vissza nem nyerték eredeti alakjukat. A gyümölcsök közül néhánynak elvette az ízét, a folyók vize ezentúl pedig csak egy irányba folyhatott. Így formálta a két ifjú a saját képére a világot. Majd addig alakítottak, csiszoltak rajta, míg olyan lett, mint ma. Se nem túl jó, se nem túl rossz.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: leszel, ha nagy leszel?
1: Folytató orvos leszel. Mert a kedvenc színem a kék, meg a rózsaszín.
2: Hát igen, lehetnek nagy álmai az embernek.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Harcos Bálint, Dorka és az elgurult gomb. Dorkának volt egy babája, akit úgy hívott, hogy Györgyi baba. Együtt laktak anyuval és apuval egy ózsdi házban, a legfelső emeleten. Sőt, nem is a legfelsőn, hanem még annál is följebb a padláson. Dorkáék lakását ugyanis az öreg ház padlásából alakították ki, ahol csak ők laktak, senki más. A harmadik emeletről egy eldugott lépcső vitt föl a lakáshoz, amely olyan magasan bújt meg, hogy galambok és cinkék röpültek az ablakok párkányára, és a szobákba mindig besütött a nap. Dorkának is volt saját szobája, ahonnan egy kerek ablak nézett le az utcára és a fák tetejére. Györgyi baba volt Dorka legjobb barátja. Anyu varratta külön neki Irén néninél, a bogaras varrónőnél. És Dorka vigyázott is rá nagyon? Mindenhová magával vitte, még az óvodába, sőt, az ágyába is. A babának vörös haja volt, zöld ruhát hordott, és a ruháján volt egy kis ezüstkék gomb. De nem akármilyen gomb volt ez. Ha Dorka este lefekvéskor megcsavarta, akkor Györgyi baba elaludt. Ha pedig megcsavarta reggel, akkor fölébredt. Ám az egyik este különös dolog történt. Mindketten ágyban voltak már, apu elmondta a mesét, puszit adott és leoltotta a villanyt. Dorka félig már aludt, de még odasuttogta Györgyinek jó éjszakát, és nyúlt a gombért, hogy megcsavarja, de a gomb nem volt sehol. Dorka végig tapogatta a ruhát, és ráébredt, hogy a gomb leszakadt. Így most nem tudja megcsavarni. Györgyi pedig nem tud elaludni. A baba álmos szemekkel nézett rá. Megkeressük, jó? Súgta Dorka. Végig simította a takarót, a párnát, a lepedőt, de nem találta. Aztán fölkapcsolta a villanyt. Benézett az ágy alá, a szék mögé, a játékok közé, de sehol semmi. Dorka rájött, hogy a gomb nem itt veszett el a szobában. Fölnyalábolt a Györgyit, és kimerészkedett az előszobába, aztán a konyhába, aztán a fürdőszobába és a vécébe. Végül halkan, nehogy felébresszen bárkit is, belopakodott anyuék szobájába. Ám a gombot sehol nem találta meg.
5: Hol lehet?
4: Súgta tétován.
5: Hisz amikor elindultunk az oviból, még megvolt. Szóval, hűha, akkor tudom, hol veszett el. Az utcán.
4: Györgyi csüggetten nézett rá, majdnem leragadt a szeme. De mégsem tudott elaludni.
5: Ki kell mennünk az utcára, meg kell találnunk,
4: döntött Dorka. Magához ölelte a babát, és kisurrant a lakásból, leszaladt mezitlába lépcsőn, és már kint is voltak az utcán. Dorka belebámult a sötétbe. Még sosem járt ilyen későn itt, főleg nem egyedül. Meleg tavaszi este volt, tehát nem fázott. De a fák lombjai feketén ingadoztak, és csak távol lehetett látni pár embert. Ám Dorka nagy levegőt vett, és elindultak. Először balra fordultak, aztán jobbra. Majd egy hosszú utcán kellett végigmenniük. Menet közben végig a járdát és a házfalak tövét figyelték, hát ha meglátják a gombot, de az nem került elő. Végül kiértek egy lombos fákkal teli parkba. Dorka nagyon szerette ezt a parkot, most viszont furcsa volt, tele sötét, ingó árnyékokkal.
5: Jaj, ne félj, Györgyi, szorította magához a babát. Mindjárt megtaláljuk és aludhatsz.
4: Ám hiába néztek itt is körbe, kukkantottak be a bokrok alá, nem találtak semmit. Már éppen tovább mentek volna, amikor Dorka észrevette, hogy egy fatövében, a fűben megcsillan valami.
5: Ott van a gombunk, megvan!
4: Mutatott előre, és nevetve futni kezdett a megcsillanó pont felé. De még a táv felénél sem jártak, amikor fentről lecsapott egy sötét árny, fölkapta a csillanó valamit, és visszaszállt vele föl a fára. – Hé, az a mi gombunk! – szaladt oda Dorka. – Add vissza! Dorka odaért a fa alá, és fölnézett a falombjára. És akkor meglátta, hogy az árny egy nagy fekete holló. Ám Dorka nem ijedt meg. Na vár csak, szólt fölfelé. Györgyi, öleld át a nyakamat! A baba Dorka nyakába csimpaszkodott, ő pedig fölmászott a holló után jó magasra. Rögtön rá is lelt a madárra, ott állt a fészkében és Dorkára bámult. Kérjük vissza a gombunkat, mondta dühösen a kislány. Györgyi nem tud elaludni nélküle. A holló félszegen pislogott.
0: Milyen gombot? Itt nincs semmiféle gomb.
4: Hát akkor az micsoda? Bökött Dorka a megcsillanó tárgyra.
0: Az csak egy pénz, topogott a madár.
4: Dorka a kezébe vette, és látta, hogy tényleg egy ezüstös fényű 10 forintos volt az.
0: Jaj, ez nem a mi gombunk,
4: ejtette le a vállait.
0: Most mi legyen?
4: Györgyi baba szomorúan nézett rá.
0: De igazából kik vagytok ti?
4: Kérdezte a holló.
0: Én Dorka vagyok,
4: intett a kislány, ő meg a babám Györgyi.
0: Sziasztok!
4: Igazgatta meg a tollait a madár.
0: Az én nevem Ascitő.
4: Dorka meghökkent. Vascipő? A holló elhúzta a csőrét.
0: Nem, Ascitő. Már miért lenne egy hollon vascipő?
4: De, tétovázott Dorka, mi értelme van annak, hogy Ascitő? A holló visszavágott.
0: És annak mi értelme van, hogy Dorka?
4: Ez igaz, bólintott a kislány. Ne haragudj, tudod, egy kicsit bosszús vagyok.
0: Mert a babádnak elveszett egy gombja,
4: nézett a holló.
0: Igen, biccentett Dorka, de ez egy különleges gomb, mert Györgyi csak úgy tud elaludni, meg fölébredni, ha én azt megcsavarom itt.
4: És Dorka rámutatott a gomb helyére.
0: És eredetileg kivarta oda?
4: Vislatta Ascitő.
0: Hát, aki Györgyit készítette, Irén néni a varrónő.
4: A holló elképett.
0: Muk Irén? A Cibere utcából? Hisz én őt ismerem.
4: Rezgette meg a szárnyait, majd Dorkára merett.
0: De ha nincs meg a gombotok, akkor miért nem mész el ő hozzá? Hisz ő varta, neki biztosan van egy ugyanolyan gombja, és ezt ugyanúgy föl tudná varni a babádra.
4: Ez is igaz, hökkent meg Dorka. Csak nem tudom, hol lakik, és az sem, hogy hogyan mászom le innen. Dorka lenézett a falombjából. Eddig nem is vette észre, hogy milyen magasra mászott, és most megijedt.
0: Majd én elviszlek titeket oda, tárta ki a szárnyait a holló. Üljetek a hátamra!
4: Dorka csak most látta meg, hogy Ascitő milyen hatalmas. Akkora volt, mintha ő maga lenne a falombja. A szél zúgott, Dorka Györgyit ölelve fölmászott a madár 2 szárnya közé, odasugta a babának, hogy kapaszkodj, majd így szólt. Indulhatunk! És Ascitő hus, fölrepült a levegőbe. Dorka nem sokat látott, csak ide-oda ingó árnyakat és a lámpák fényeit. A holló először magasra szárnyalt, aztán jobbra fordult, majd lejjebb ereszkedett, és Dorka látta, hogy nagy házak ablakai mellett suhannak el, és némelyikben még ég a villany, de többségük mögött már alszanak az emberek. Ascitő még lejjebb ereszkedett, majd fékezni kezdett, végül leszállt egy sötét terecskén.
0: Megérkeztünk,
4: rázta meg a tollát.
0: Az ott Irén néni boltja, látod?
4: És a csőrével egy kis üzletre bökött, amelyben halvány fény égett.
0: Látom,
4: mászott le Dorka.
0: És ez a néni még ébren van ilyenkor? Igen, ő nagyon keveset alszik. Éjjel-nappal csak var és var, babákat, ruhákat, kis bútorhúzatokat, tudod, elég bogaras, szóval vigyázz vele.
4: Köszönöm azt, Cítő, hogy elhoztál, simogatta meg Dorka a hollót. Igazi barát vagy. Azt Cítő lehajtotta a fejét, és hagyta, hogy a kislány simogassa.
0: De kérlek, ne áruld el Mukkirénnek, hogy én hoztalak el ide, mondta. Tudod, néha elcsentem tőle egy-két gyűszűt meg tűt, mert úgy csillogtak, és ezért mérges rám.
4: Rendben van, bólintott Dorka, nem árulom el, de most már be kell mennem, mert Györgyi nagyon álmos.
0: Értem, viszlát!
4: Verdesett a szárnyaival a Cítő.
0: Légy ügyes!
4: És visszaszállt a levegőbe. Dorka és Györgyi egy ideig még integettek utána, majd odasétáltak a bolthoz. Az üzlet fölött egy tábla lógott. Mukk, Irén, varrónő és babakészítő. Dorka megint vett egy mély levegőt, és beléptek. Egy szűk helyiségbe érkeztek meg. A kisbolt zsúfolásig volt tömve ruhakupacokkal, fonalgombolyagokkal, szövetbálákkal, a mennyezetről pedig kéz és félkéz babák lógtak lefelé, egyenesen az ember arcába, amelyeknek sűrűjében Dorkának úgy kellett utat nyitnia a kezével, hogy lásson is valamit. De így sem látott senkit.
6: Jó estét, mondta bizonytalanul, és előrébb lépett.
0: Töröljetek lábat!
4: Recsent rájuk egy hang az üzlet végéből. De Dorka továbbra sem látott senkit.
6: Bocsánat, mondta, és visszalépve megtörölte a lábát.
0: Ezek a mai kölykök, azt sem tudják, mi az illem!
4: Zsörtölődött a hang, majd egyszer csak a bábukat félre söpörve előcsoszogott egy apró nénike. Mukk Irén, a varrónő. A kezében egy babát vitt egy asztalhoz, és föl sem nézett.
0: Lábat sem törölnek, be sem mutatkoznak,
4: morgott tovább. Dorka zavarba jött.
6: Elnézést, én Dorka vagyok.
0: Tudom, ki vagy,
4: csoszogott a néni, és továbbra sem nézett föl.
0: Megismertelek róla.
4: És hirtelen Györgyi babára bökött. Györgyi ijedten bújt a kislány mögé.
0: Mit bújsz el, te buta, hanyarított a néni. Hiszen én készítettelek.
4: Dorka bátorítóan megsimogatta a babáját.
0: Na, és miért jöttetek? Hessentett Mukk Irén. Kivele, mert nincs sok időm.
6: Hát, mutatta Dorka a baba ruháját. Györgyinek leszakadt itt a gombja, és most nem tudom elaltatni.
4: A varrónő kézbe vette a babát, és ide-oda forgatva megvizsgálta.
0: Az altató ébresztő gomb, morogta. Biztos túl erősen csavargattad.

0: és azúr, lila és piros gombokat görgetve magával. Volt köztük domború, lyukas, lapos és duruzmás, csillámló és fakó, kerek és szögletes, voltak ott csontgombok, fagombok, kőgombok, fémgombok, műanyaggombok, sőt, még üveggombok is. Muk Irén ujjai szélsebesen matadtak közöttük, forgatták, fölcsippentették, majd eldobták őket, végül a néni hopp, kiemelt egyet közülük, és így szólt.
1: Na, itt is van.
0: Az új gomb megszólalásig olyan volt, mint amelyik elveszett. A varrónő már is tűt és cérnát kapott elő, és villámgyorsan fölvart a Györgyire.
1: Látod? Mutatta közben Dorkának. Befűzöd a tűbe, aztán előbb alulról szúrsz, aztán felülről, aztán megint alulról és megint fölülről. Végül itt alul ráhurkolod, megcsavazod, és kész.
0: Dorka feszülten figyelte, majd föllélegzett és karjába vette a babáját. Végre, Györgyi, most már aludhatsz. Szép álmokat! És megcsavarta a gombot. Györgyi hálásan, várakozva pislogott rá, és nem történt semmi. Az új gomb nem altatta el a babát. Györgyi kimerülten nézett Dorkára.
1: Muk Irén a fejét csóválta, majd így szólt. Ekkor nincs mese. Találd meg az eredetit, és ha megvan, valami erősebbel vard vissza, tette hozzá morogva.
0: Jó, de hol keressem? Sóhajtott Dorka.
1: Hol, hol?
0: Dobálta arrébb puffogva a szövet bálákat a varrónő.
1: Azt neked kell tudni, hisz miért nem szoktak elaludni a gyerekek? Na, miért? Mert félnek valamitől, és azt a valamit le kell győzniük. Na!
0: Dorka eltátotta a száját. Legyőzniük? De hogyan?
1: Hogyan, hogyan? Sémbelt a néni. Úgy, hogy megtalálják benne, amit keresnek.
0: A félelmükben?
1: Abban, abban!
0: Kezdte el kifelé taszigálni a varrónő Dorkát, de aztán lopva megcirógatta.
1: Na, törd a fejed! Ki az, akitől a legjobban félsz?
0: Dorka már a bolt ajtajában állt, de most eltöprengett. Majd azt mondta.
2: Az oroszlántól, a szobortól, ami egy téren áll közel hozzánk.
1: Akkor nála van, keresd meg!
0: Unyorintott a néni.
1: Csak bátran!
0: Muk Irén becsukta utánok az ajtót, Dorka és Györgyi pedig újra az utcán találták magukat. Az oroszlán egy kis téren egy talapzaton állt, és hiába volt csupán egy szobor, Dorka nagyon félt tőle. Még látni sem szerette, ezért ha anyuval vagy apuval épp átkelt a téren, akkor ő inkább kikerülte, és átment a túloldalra. Most azonban pont a szobor felé indult el Györgyivel. Az éjszaka talán még sötétebb volt, csak néhány lámpa fénye pislákolt itt-ott. Szűk utcákon vágtak keresztül, sarkokon fordultak be, végül kiértek a térre. És a közepén ott állt az oroszlán. Az izmai megfeszültek. A melső mancsaival föllépett egy sziklára, a farkát hátra csapta, és a szájával vicsorgott. Dorkát rossz érzés fogta el, de aztán Györgyire pillantott, és odasétált az oroszlánhoz. Az mereven, villogó szemmel nézett előre. Dorka óvatosan a szobrot végig szemmel tartva keresgélni kezdett körülötte, de nem találta a gombot sehol. A kis tér szinte üres volt, csak a távolban ácsorgott néhány járókelő. Dorka lábújhegyre állt, hogy megnézze a talapzatot is, és ekkor kisi hátrébb megvillant valami. A kislány először azt hitte, csak az egyik lámpa fénye villant a szemébe, de aztán jobban megnézte, és mit látott meg? A gombot! Ott billegett az oroszlán farkahegyén. Dorka megörült, ám rögtön meg is rémült, hiszen akkor föl kell másznia az oroszlánhoz. Milyen dühösen néz, és hogy vicsorog! Dorka szinte megdermett a félelemtől, mégis elkezdett fölmászni a talapzatra. Följebb merészkedett, aztán még följebb, és ekkor már szorosan ott állt az oroszlán mellett. Dorka fölemelte a kezeit, és úgy óvakodott végig a talapzaton, nehogy hozzáérjen az oroszlán oldalához. Oda arra szólt a farkához, lábújhegyre állt, és lassan, nagyon lassan kinyújtotta az ujjait a gomb felé. Még a lélegzetét is visszafojtotta. A keze közeledett a gombhoz, közeledett és közeledett. Már-már elérte, amikor az oroszlán megmozdult. Rázta meg magát. Dorka villámgyorsan leugrott a földre, de nem futott el. Az oroszlán kinyújtotta a karmait, összecsattintotta a fogait, és a kislány felé fordult. Dorka magához szorította Györgyit, de nem tágított. A nagymacska lelépett a szikláról, a mancsaival nyúlkálni kezdett, és ekkor Dorka rájött, hogy az oroszlán csak nyújtózik. A kislányra nézett. Szia, Dorka! Dorka elámult. Te tudod a nevemet?
2: Persze, hogy tudom. Ásított az oroszlán. Régóta ismerlek. Minden reggel és délután átjössz itt a téren, csak sajnos, vakarta meg a fülét, mindig kikerülsz engem, és átmész a túloldalra.
0: Igen, mert félek tőled, mondta Dorka.
2: Azt is tudom, bólintott az oroszlán, pedig én szívesen lennék a barátod.
0: Tényleg? Lepődött meg Dorka. Akkor miért nem szóltál eddig?
2: Miért, miért? Mert csak akkor tudok megelevenedni, ha nem lát senki. Kivéve, ha te látsz meg, huppant le a földre. Most is csak azért tudtam életre kelni, mert már késő este van, és mert végre onnan is elment az a pár ember.
0: És orrával a tér távoli sarka felé bökött. És a gombunk, jutott Dorka eszébe, az hogy került hozzád?
2: Úgy, hogy megtaláltam, vitult fel az oroszlán. Vagyis megláttam, amikor elvesztetted. Délután ugyanis itt jöttetek át a téren, és egyszer csak azt láttam, hogy kling, leesik a babádról a gomb, de ti tovább mentek. És a gomb ott hevert magában, én pedig, amint megtudtam elevenedni, odaszaladtam, magamhoz vettem, és már rohantam is vissza, mert egy szobor sosem hagyhatja el a talapzatát, szóval vigyáztam rá neked.
0: És miért a farkat hegyére tűzted? Nevette el magát Dorka.
2: Hát, mert a mancsaimon állnom kell, húzta ki magát az oroszlán. A farkam bojtja viszont szépen tartja a gombot, mert olyan erős ott a szőröm, látod?
0: Olyan erős? A szőröd? Torpant meg Dorka. De hisz a varrónő épp ezt mondta, hogy a gombot majd erősebb cérnával kell visszavarni.
2: Ó, akkor parancsolj! Nyújtotta oda a farka végét az oroszlán. A gomb és egy szőrszál! Húzd ki nyugodtan!
0: Dorka elvette a gombot, és kirántott egy szőrszálat a nagymacska bojtos farkából. Az oroszlán föl sem sziszent. Köszönöm, ölelte át Dorka anyakát, bár alig érte át a karjával. Nélküled elveszett volna a gomb, és Györgyi soha többé nem tudna elaludni, és én sem.
2: Jó, de most már siessetek, furta oda hozzá Busa fejét az oroszlán. Szörnyen késő van.
0: Dorka megsimogatta a nagymacska füleit. Soha többé nem megyek át a túloldalra, súgta neki, és örökké barátok leszünk. Az oroszlán morrantott egyet, majd visszaugrott a talpazatra, Dorka pedig Györgyivel együtt hazaszaladt. Visszasurrantak a lakásba, ahol anyu és apu mélyen aludtak. Dorka előcsempészett egy tűt a konyhaasztal fiókjából, majd Györgyivel bebújtak az ágyukba. Dorka befűzte a tűbe az oroszlán szőrszálát, és ahogy Muk Iréntől látta, finom öltésekkel visszavarta a gombot Györgyi ruhájára. Miután befejezte, megsimogatta a babát. Azt súgta neki:
3: most már aludhatunk.
0: Megcsavarta a gombot, és mintha az egész utazásuk meg sem történt volna, mind a ketten elaludt.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

kamionünk, kedves megértünk. Nagyon szerethető, na gyertek közel a mikrofonhoz. Az én családom, a pányán való.

0: család vagyunk. Na még egyszer mindenki, az én családom pont nekem való. Rólunk minden jó elmondható. A papa, a mama, a tesó meg én. A legjobb család vagyunk. A legjobb család vagyunk. A földkerekén.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel. Igaz Dóra. Hogyan viselkedik egy igazi sportoló? Reggel ugyanakkor csörgött az óra, mint máskor szokott. Ádám valahogy mégis könnyebben ébredt fel, és nem is esett olyan nehezére kikászálódni az ágyból. Anya azt mondta, végre kialudta magát, ami olyan felnőttes szöveg volt, hogy Ádám csak tiltakozni tudott, bár anyának tulajdonképpen igaza volt. Sokkal könnyebb úgy felkelni, ha az ember eleget alszik éjszaka. Sőt, ilyenkor a reggelek is jobban mennek. Ezért is lehetett, hogy végre nem kellett kapkodni indulás előtt. És ha nincs kapkodás, nincs veszekedés sem. Veszekedés nélkül pedig az embernek a kedve is jobb. Ráadásul az is kiderült, jó érzés időben érkezni. Nem kell végig rohanni a folyosón, és nem kell neki futásból beugrani a padba. És az is jó, hogy a tanítónéni végre nem ráncolja a homlokát. Egyébként úgy telt a tanítás, ahogy máskor is szokott. Volt matek óra, volt írás, és volt olvasás. A Strében Léna majd kiesett a padból, hogy ő olvashassa fel az első bekezdést, ami persze a legizgalmasabbnak számított az egész történetben. Bosszantó volt, hogy piros pontot kapott rá. Még akkor is, ha utána Ádám is kapott egyet a második bekezdésért. Éppen ezért nyújtott Lénára nyelvet, amikor a szünetben véletlenül összeütődött a könyökük. Léna erre csak grimaszolt egyet, még csak nem is válaszolt. Ádám alig várta, hogy délután legyen, és újra mehessen edzésre. Előtte azonban ki kellett bírni még egy rajzórát, ahol az volt a feladat, hogy fesse le a tanári asztalra állított almákat. Borzasztó unalmas volt. Ádám el is kezdte, de aztán hamar elege lett. Alaposan kiöblítette az ecsetet, és inkább azt festette, ami érdekelte. Dzsúdósokat, a tatamin. Egész jól sikerült. Ádám elégedetten nézegette a művét. Erika néninek viszont egyáltalán nem tetszett a festmény. Sem az, hogy Ádám csak a vállát vonogatja az almákra. Azt mondta, a feladat az feladat, és Ádámnak is el kell végezni az órai munkát. Ádám dúlt-fult mérgében. Először csak pörgette az ujjai között az ecsetet, és csúnyán nézett Erika nénire. Aztán végül mégis megcsinálta. Kicsit gírbe-gurbák lettek az almák, de legalább elkészült a festménnyel, mielőtt kicsengettek. Erika néni csóválta a fejét, de végül elfogadta. Ádám edzés előtt az öltözőben elpanaszolta a történteket Vincének.
1: Jó, hogy megcsináltad,
0: ingatta a fejét Vince.
1: Velem megtörtént, hogy Győző bácsi nem engedett edzésre, mert kiderült, hogy egyes kaptam matekból. Nem jöhettem, amíg ki nem javítottam.
0: Tényleg? Csodálkozott Ádám. Valahogy fel sem merült benne, hogy a judó és a matek összefügg. Az pedig még kevésbé, hogy a judónak bármi köze lenne egy olyan unalmas butasághoz, mint az almák lefestése rajzórán.
1: Tényleg?
0: Felelte Vince.
1: Azóta nem is csúszott be rossz jegy. Figyelek rá.
0: Ha így van, erre valóban figyelni kell, raktározta el fejében Ádám. Ne szülessen fekete pont, legyen kész a lecke. Sőt, el kell végezni még a legunalmasabb feladatokat is. Úgy látszik, ez is beletartozik egy sportoló életébe. Ádám el is mesélte Győző bácsinak, hogy bepótolta az almás rajzot, és elégedetten vette tudomásul, hogy az edzője helyeslően biccent. Aztán eszébe jutott, hogy mást is festett rajzórán. Győző bácsinak nagyon tetszett a dzsúdós kép. El is kérte Ádámtól, és kitűzte a fali újságra az egyesület plakátja mellé. Ádám pedig úgy érezte, ennél nagyobb kedve neki sem vághatna az edzésnek. És ez a jó kedv meg is maradt sokáig. Akkor is, amikor kipirult arccal lihegett a bemelegítő futás után. Akkor is, amikor már nem is érezte a karját fekvőtámaszozás közben. Meg akkor is, amikor Vincével gyakorolták a váldobást. Eleinte sehogy sem ment, aztán a sokadik próbálkozásra sikerült. Jó volt összepacsizni Vincével, aztán Győző bácsival is. Jó érzés volt az egész. Éppen ezért háborodott fel annyira, amikor nyílt az ajtó, és Győző bácsi azt mondta, üdvözöljék az új edzéstársukat. A Streber Léna nevetségesen nézett ki judogiban. Minden lány hülyén nézett volna ki, de ő aztán pláne. A haját konyba tekerte a feje tetején, az öve úgy volt megkötve, mint egy mosni. Ádám nem bírta ki nevetés nélkül, de nem is akarta volna kibírni.
1: A baletterem a második ajtó jobbra?
0: Nyerített fel hangosan, és széles mozdulattal a folyosó irányába mutatott. Várta, mikor hangzik fel körülötte az egyetértő kuncogás. Körbenézett a teremben a többi dzsúdós tekintetét keresve, hogy összekacsinthasson velük, de nem azt látta az arcukon, amire számított. Vince a fejét ingatta, és a többiek is zavartan fészkelődtek. Léna beljebb lépett a terembe.
1: Nem járok balettra,
0: közölte. Nem bántódott meg, inkább kíváncsian telepedett le a tatami szélén. Ez a lány semmit sem ért, futott át Ádám fején a gondolat ezredszerre. Nem érti, hogy itt nem látják szívesen. De kiderült, hogy inkább Ádám az, aki nem érti a helyzetet. Győző bácsi még nagyobbnak és még erősebbnek látszott, ahogy Ádám fölé tornyosult. És a hangja is szigorúbban csengett.
2: Én viszont jártam balettra. Többek között ezért is lettem jó dzsúdós. Amit te nem mondhatsz el magadról.
0: Ádám a válla közé húzta a fejét, de legszívesebben teljes egészében láthatatlanná vált volna. Ennél keményebb szídást, mint ez az egy mondat, még senkitől sem kapott. Rosszabb volt, mint egy intő, vagy mint amikor anyáik büntetésből nem engedték tévézni. És még az sem segített, hogy nem hallatszott körülötte kárörvendő kuncogás. Léna sem nézett rá diadalittasan.
2: A dzsúdó alapja a tisztelet, mondta Győző bácsi. Ha nem tiszteled a társaidat, nincs helyed a tatamin.
0: Erre nem volt mit mondani, még bólintani sem. Csendben nézte, ahogy Léna beáll a többiek közé, és nem tudta, mit tegyen. Aztán Győző bácsi szólt, hogy mutassa be a gyakorlatot. Ádám égő arccal ment a tatami közepére, és csak akkor nyugodott meg, amikor Győző bácsi azt mondta. Mindenki pontról pontra úgy csinálja a feladatot, ahogy Ádám bemutatta. Másnap az iskolában Ádám kerülte Lénát, és Léna sem hozta szóba a dolgot. Ádám a többi fiúval játszott, Léna a barátnőivel töltötte az időt. Napköziben egyszerre fejezték be a leckeírást, és egyszerre vették a táskájukat is, hogy elinduljanak az edzésre. Az öltözéssel Ádám végzett először. Már a terem előtt várakozott, amikor Léna előkerült a lányöltözőből. Ugyanolyan csálé kontyal a fején, és ugyanolyan rosszul megkötött ővel a derekem.
1: Várj, megtanítalak rendesen megkötni, mondta Ádám.
0: Léna bólintott, Ádám pedig megmutatta, hogyan alakul ki a tökéletes csomó az övön. Győző bácsi éppen akkor érkezett. Nem szólt semmit, csak mosolygott. Azt már mondania sem kellett, hogy így viselkedik egy igazi dzsúdós.
3: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
3: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Tüskés hátú sűn barátom, merre jártál, mondd a nyáron.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisem Brigitta. Kék lámpája villogó, szirénája víjogó, nem ok nélkül szirénáz, siet, hogyha ég a ház. Mi az?
3: Ez a tűzoltó autó.
4: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Csukás Mese Rádió. A szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni. Csukás Mese Rádió.
1: A cinkotai kántor. A mesélő Radványi Dorottya. Élt Cinkotán egy derék, istenfélő, tisztelendő úr, aki miután számtalan évig hirdette az igét apróbb és nagyobb híveinek, egyszer véletlenül a hivatalos okmányai között kutatva talált egy régi papirost, amelyen nagy függő pecséttel, s ki tudná hány aláírással ellátva, az volt ráírva, hogy valaha ez az állomás bizony apát úrságnak neveztetett ki. Ez az előkerült okirat nagy szeget ütött a jámbor tisztelendő fejében, eszerint ő neki apát úrnak kellene lenni, és amennyire meg volt elégedve eddigi sorsával, kétszer annyira szerette volna, ha egyel feljebb léphet. Nem is sokat tétovázott tehát, írt egy ékes levelet, mellé csatolta a megtalált okiratot, és elküldte az Budára Mátyás királyhoz. A királyt éppen jó kedvében találta a levél. Tréfás óráiban örömest évődött együgyű emberekkel, fogta tehát a kérvényt, és ezt írta a hátára. A folyamodó kérése teljesítetik, ha e három kérdésre meg tud felelni. Először, hol jön fel a nap? Másodszor, mennyit ér a király? Harmadszor, mit gondol a király? Amint a jópap megkapta a király levelét, nagyon elszomorodott, vajon ki tudna ilyen kérdésekre megfelelni. Három napi határidő volt rá szabva, azt a jópap megtoldotta még három éjszakával is, mert mind éjjel, mind nappal e három kérdésen törte a fejét, és minél többet elmélkedett, csak arra jött rá, hogy nem tud a kérdésekre felelni. Volt a papnak egy kántorja, aki állandó szomjúsággal küszködött. Látta a kántor a jó tiszteletes nyugtalanságát, ezért megkérdezte tőle, mi lehet a nagy baj oka. A pap elmesélte neki a király kérdéseit. Bízza csak rám, tisztelendő uram, mondta a kántor. Elmegyek én atyaságot helyett, és megfelelek én a király mindhárom kérdésére. A pap beleegyezett, feladta a kántorra a reverendáját, és elküldte őt maga helyett Mátyás királyhoz. A kántor, megérkezvén Budára, fölment azonnal a király elé, aki már várt rá. Kíváncsi volt, hogyan tud megfelelni a jámbor pap az ő kérdéseire. Ott álltak körülötte mind a nagy főurak, és előre nevettek a pap robására. A király azt kérdezi tőle mosolyogva. Nos tehát, jó hívem, mondd meg, hol kel fel a nap? A kántor végig törölte hosszú bajuszát, és így felelt. Felségednek Budán, nekem meg Cinkotán. A király és a főurak elnevették magukat, ennek bizony igaza van. Lássuk a másik kérdést. Mennyit ér a király? Erre egy kicsint vakarta a fejét a kántor, de kijött a felelet. Ha Krisztust eladták 30 ezüst pénzen, akkor bizonyára 29-et megér a király is. E feleletet is kénytelen volt mindenki igen helyesnek találni, jött tehát a harmadik kérdés. Mit gondol most a király? A király bizony most azt gondolja, hogy a cinkutai pappal beszél, pedig csak a nagyságos királynak legalázatosabb szolgája, a cinkotai kántor áll a trón előtt. Királynak megtetszett az ember. Mint hogy a kértésekre te feleltél meg, légy te az apát, úr. Nem érdemlem én a nagy tisztességet, szabódott a kántor. Hadd maradjon ez a tisztelendő uramnak. Rám nézve elég nagy dicsőség volna, ha a cinkotai icce nem lenne oly kicsiny. Legyen hát kétszerese, mint amilyen eddig volt, rendelte el a király. Csak az felejtődött el törvénybe iktatódni, hogy az ára ne legyen kétszerese az eddiginek. Bizony, a mai napig is kétszer nagyobb az icce cinkotán, mint máshol. Csak hogy kétszer drágább is.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ha meghívják, ne jár a hac, a kormányát dugja be a buta, az egy kézkönnyelmű szék, mire felszíta a tejjáját, leharapták rég a kormányát, van-e pótormánya, ő neki, apu, mondd meg már, na hát, apu, hodd medd be a sakadelefán, slám ballangjába, apu, hodd medd be, apu,

kell hozni néki. Ugye erszényes az a kenguru, ott az egy új erszény vagy régi. Az a kis medve, mikor halad esik, kell-e hozzá sóda víz. Mi a kedvence, a szilva íz, vagy a frissen megfőtej, megriz. Ugye spenótot ő szemszer.

Ivo pincébe, sose megy a zsiráv, sose kell fát hozni néki. Ezt egy jó kislány, hogyha ide figyel, hát azonnal meg is érti. Sose hordoz pénzt, az a kenguru ott ugye érted évikém. A medvének nem kell szirma is, sem a frissen megfőtt tejbegríz. Mire Éva így szól, érdem én.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Robert Desnos, a pelikán. Fordította Tamkós Irató Károly. Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Jonatán, a kapitány, 20 éves sem volt talán, messze-messze délen járt, és fogott egy pelikánt. Másnap látja Jonatán, tojt egyet a pelikán. Fehér tojásából kikelt egy második pelikán. Nála is szebb volt talán. E második pelikán, hát ez is tojt egyet ám. Fehér tojásából kikelt egy harmadik pelikán. Nála is szebb volt talán. E harmadik pelikán, na ez is tojt egyet ám, és ez így ment volna ám hosszú időn át. A Jonatán, a kapitány, a tojásból nem süt egy jó rántottát. Ideje korán.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: És az iskolások mosolyognak. Én vagyok a legiskolásom. És figyelj csak!
3: Látod, látod,

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
1: Szervusztok, gyerekek! Novotny Zoltán vagyok. Most egy mesét fogok felolvasni nektek. Lázár Ervin, foci. Oda jön a fiam. Elgondolkozva néz rám, mint egy mélytengeri búvár a víz alól, kiemelkedem a munkából, mert látom, hogy valami fontosat akar kérdezni. Apu, Isten szokott focizni? Furcsa képet vághatok, mert egy ilyet kis fintor fut át az arcán, bólint, mint aki tekintetemből megértette, hogy sületlenséget mondott. Nem is alkalmatlankodik tovább, elmegy. Hosszan bámulok utána, a hátán is látom, hogy elszomorodott. Na, morgmogom magamban, most megbántottam. Próbálok visszazökkenni a munkába, de a távolodó, szomorú hát emlékképe nem hagy. Persze, mindig ez a hülye foci. Tele van a feje a focista nevekkel, gólpasszokkal, cselekkel, bombákkal, hosszú indításokkal, a gólokról nem is beszélve, betéve tudja a világbajnokság összes gólját. Na ebből elég. Hol is tartottam? De kicseleznek a betűk. A téren vagyok. Fociznak a srácok a téren. Egy rosszul eltalált labda nagy ívben repülne az autók közé, de ott jön egy elegánsan öltözött úr diplomata táskával, hopp, egy fantasztikus légstoppal leveszi a lasztit, a jobb lábáról átleszi a balra, dekázik egy kicsit. Bámulatos a technikája. Az égbe rúgott labda pontosan a vállára esik le, vállal veszi le, egy kicsit egyensúlyozza, fölvállazza a fejére, pörgeti a homlokán, aztán le a térdére, pattogtatja, dekázik. Nincs mese. Ez egy labdaművész. Megindul a labdával a srácok felé, a háta mögé emeli, egy Oxforddal maga elé teszi. Na, vegyétek el! Az arcán játékra kész mosoly. A fiúk rohannak, de a diplomatatáskás habkönnyű cseleivel szemben tehetetlenek. Már ott áll a kapu torkában, elfekteti a kapust, lő, gól! A srácok szájtátva állnak, ilyet még nem láttak. Az idegen meg már nincsen sehol. Mi volt rajta olyan furcsa? Kérdezi az egyik fiú. Nem láttad? Fény lett az arca. Na tessék. Nem vagyok normális, most aztán ennek vége, koncentrálok, és... Tulajdonképpen miért lenne idegen Istentől a játék? Hogy is írta József Attila? Ha a téren játszanak a gyerekek, Isten közöttük ott ő gyeleg. Miért ne? Nagy elhatározással fölállok. Rányítok a fiamra. Gondolkoztam a dolgon, mondom eltökélten. Isten igenis szokott focizni. Kivirul, akkor meg lehet rá kérni? Mire? Hogy álljon be egy kicsit a magyar válogatottba. Aha, hát erre ment ki a játék. Akkor még bejuthatunk az Európa-bajnokság döntőjébe, mondja kérlelően, mintha bizony az én elhatározásomon állna vagy bukna a dolog. Azt gondolom, ráncolja a homlokát, hogy neki 5 perc is elég volna, csak 5 percre álljon be. Nem rossz. Tessék elképzelni azt a meccset. 5 perc van hátra, az ellenfél 3-0-ra vezet. A hangos bemondó bemondja, hogy a magyar csapat cserél. Limperger helyére beáll, hogy kicsoda nem lehet megtudni, mert a nagy zsibbongásban nem érteni a nevét. Meg hát 3-0-nál. Ugyan kérem? Azért az új játékosban van valami figyelemre méltó. Látják? Hallják, ahogy elhalkul a lárma. Micsoda halotti csend, és aztán micsoda ováció. 40 méterről, mintha zsinóron húzták volna. Ekkora gólt! De hiszen ez csak a kezdet. Sziszeg a közönség, kélyesen sóhajt, ordít, tombol. De úristen, ekkora játékos! Na-na, 4-3-ra győzünk! Mit gondolsz, beáll? Reménykedjünk, mondom, és visszaballagok a munkámhoz. De sehogyan sem akarózik visszajutni hozzá. A betűk helyett egyre csak azt a fénylő alakot látom a pályán. Istenem, motyogom magamban, mi az neked? Tedd meg már, ha ez a gyermek annyira kéri. Állj be 5 percre, vagy 2-re, akár láthatatlanul is. Segítsd ezt a szegény csetlő botló csapatot. S ha már itt jársz köztünk, és volt 5 perced a focira, miután leveszed a szerelésed, lezuhanyozol és újra utcai ruhába öltözöl, ne hagyj itt rögtön bennünket. Mert nem csak a csapat csetlik-botlik. Állj egy kicsit a hátunk mögé, tedd a vállunkra a kezed. Valaki megérinti a vállam, hátra kapom a fejem, a fiam. Megígérte? Kérdezi. Meg, mondom elszorult torokkal. Látod, uram, most már nincs visszaút.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Akinek van kedve föltenni mind a két kis kezét a magasba, nyugodtan megtehet.

a másik kezünket is, fordítsuk egymással szembe mind a két tenyerünket, és indítsuk be azt a bizonyos taps rakétát, amire nekünk óriási nagy szükségünk van.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel! Bendl Vera, Matyi tigrissel álmodik. Matyi és a pillanat. Matyi azon gondolkozott, mennyi is egy pillanat. Megkérdezte a tigrist, ő mit gondol. A tigris a vállát vonogatta. Őszintén szólva, ez nem olyasmi, amin gondolkozni szoktam. De végül hozzátette, megjegyzem, a nagy mezőt egy pillanat alatt futom körbe. Jó, válaszolta Matyi. Akkor menjünk. Mérjük le? Elindultak a nagy mezőre, Matyi letelepedett a nagy fa alá, és jelzett a tigrisnek. 3, 2, 1, most indulhatsz, figyelek! És a tigris hús futott, iszonyú gyorsan futott. Matyi alig tudta követni a fejével, de azért, amikor visszatért, mégis ezt mondta. Nézd csak, gyors vagy, mint a szél, de én úgy hallottam, a pillanat az egy nagyon-nagyon rövid idő, én meg 4-ig számoltam, amíg futottál. Azt hiszem, ez kicsit több volt. Na jó, válaszolta a tigris. Akkor mondjuk, ha a két fa között futok csak? Próbáljuk meg, bolintott Matyi, és a tigris startolt. Egyik fától a másikig ugrott, és tény, a sebessége talán megközelítette a pillanatot. Hát, közölte Matyi, ez már lehet. De tudod, mi van, ha még ennél is rövidebb a pillanat? A tigris kicsit megszeppent. Ennél gyorsabban nem megy. De figyelj! És elkezdett pislogni. 1 percig folyton pislogott megállás nélkül, elég furán nézett ki. Most mit pislogsz? Érdeklődött Matyi. Hát gondoltam, ezek a pillanatok. 1 pislogás, 1 pillanat. Mit szólsz? Igazad lehet, válaszolta Matyi, és ő is elkezdett pislogni. Együtt pislogtak egy 15 percet, de aztán belefáradtak. Csak mi van, ha egyetlen pislogás alatt 1000-nyi pillanat telt el, mert ez annyira rövid idő, hogy mérni sem lehet? Tette fel a kérdést. Matyi, ne fárasz! Rázta meg a szőrét a tigris. Ha mérni sem lehet, mit foglalkozzunk vele? Ha nem egy pislogás, nem egy ugrás, nem egy számolás, akkor ne játszunk inkább valami érdekeset? Matyi belement. Látta, hogy a tigris nem áll ki.

0: mindennél gyorsabban telik. Úgy fut kb., mint a ló a népmesékben, aki azt kérdezi, hogy repüljek édes gazdám? Mint a szél, vagy mint a gondolat? Végül Istvánhoz fordult. István, senki nem mondja meg nekem rendesen, menj egy pillanat. Szeretném látni a lehető legeslegkisebb pillanatot, de mama azt mondja, ez alatt megfőzi a pudingot. Ez biztos nem igaz. István hümmögni kezdett. Matyikám, nos, hát, ez egy bonyolult kérdés, és így hirtelen, hát, nagyon hosszú lenne elmagyarázni, mérni meg, hát bele sem kezdenék. Van inkább egy másik ötletem. Hívd ide a legjobb barátodat. Matyi oda hívta a Tigrist. Na figyeljetek, mondta nekik István. Ne gondoljatok arra, mennyi egy pillanat, csak nézzetek a kamerába, vagy egymásra, vagy ahogy akartok. És elővette a mobiltelefonját. Nagyon furán tartotta, mint az öreg emberek, jó messze a szemüktől, és böködni kezdte. Matyi nem is értette, mi történik, de közelebb bújt a Tigrishez. Átölelték egymást, és bambán figyelték Istvánt. Aztán mosolyogtak. Aztán unatkoztak. Egy idő után István odament hozzájuk, és mutatott egy fényképet. A Tigris Matyi felé hajtotta a fejét rajta, és véletlen félig csukva volt a szeme. Matyi az ellenkező irányba hajolt, de kérdőn nézett a Tigrisre. Nem volt éppen egy tökéletes kompozíció, de mindegy. Szóval, itt vagytok, nézzétek, folytatta István. Ez itt biztos, hogy egy pillanat. Azaz egészen rövid, mérhetetlen, amikor éppen így néztek egymásra. Sok ezer volt előtte, sok ezer utána, de volt egyetlen nagyon rövidke, amit most lefényképeztem. Kinyomtatom nektek egy drogériában, és akkor mindig emlékezhettek rá. Rendben, újongott Matyi. Én leszek a pillanatőr. Megőrzem ezt a pillanatot, vagyis ő fényképet. Aztán megint elbizonytalanodott. De István, ha mégis leszeretném mérni? A Tigris felborzolta a szőrét. Matyi, mániákus vagy. Hát nem elég ez neked? A precizitás fontos dolog, apa mondta. Nézett rá szigorúan Matyi. A Tigris fújtatott. Nem megy. Én sem tudom, válaszolta István. Ezért mutattam inkább meg. Nézegesd a képen. Hát oké, válaszolta Matyi, és arra gondolt, hogy ez így jó tulajdonképpen, majd máskor is fényképez pillanatot a szemével is, de azért még szüksége lesz egy varázsos, mesebeli lóra is, aki rendesebb felvilágosítást tud adni a mértékegységről, vagy elrüpíti őt a varázshegyre hipergyorsan. Akkor végre kiderül, mennyi is az annyi tulajdonképpen.
1: Csukásmese Rádió.
2: Találós kérdés.
1: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy gyakran üvegből, vagy műanyagból készül, és segít, hogy könnyebben igyunk. Lehet kicsi, vagy nagy, lehet rajta minta, lehet színes is, és ha teletöltöd, akkor óvatosan kell a szádhoz emeld, hogy ne boruljon ki. Na, mi lehet ez? Igen, ez bizony a pohár. Jaj, de ügyesek vagytok. Én a legjobban a színes poharakat szeretem, mert olyan vidámak. Nektek melyik pohár a kedvencetek? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a színeket nagyon jól lehet keverni? Van három szín, amit a tudósok alapszíneknek hívnak. Mit gondoltok? Melyik ez a három szín? Nem, nem a rózsaszín, és nem is a fekete. Elárulom. A piros, a kék és a sárga. Ha a pirosat és a kéket összekevered, lila színt kapsz belőlük. Ha pedig a kéket és a sárgát, akkor gyönyörű zöld szín lesz belőle. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Keresztes Ildikó vagyok, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Bizonyára tudjátok, hogy a fele életemet a színházban élem, a felét pedig a zenei pódiumokon, és már kisgyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem minden, ami a mesevilággal kapcsolatos. És egy kicsit a saját szakmámat is úgy tekintem még ma is, mint egy mesevilág, hiszen a színházban különböző figurákat ölthetek magamra, különböző jelmezekbe bújhatok. Nagyon szerettem táncolni, mozogni, tornázni, és nagyon élénk volt a fantázia világom, és mindig így, amikor meséket olvastam, akkor teljesen vizuálisan magam elé képzeltem ezt az egész történetet, mint egy filmen. Úgyhogy remélem, hogy ti is így fogjátok majd tenni most. Hogyan találtak hegedűt az áfonya bokorban? Írta Václav Crtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha a kisujjával megpiszkálta a fülét. Állandóan hallok valamit, mondta halkan. Páfrány tölcsért formált a kezéből, és a fülére szorította. Én is hallok valamit. Valahonnan a tisztásról lágy zene szólt. Meg kell néznünk, mi az, mondta Moha. Oda mentek, és egy kis hegedűt találtak ott. Az áfonya bokor alatt feküdt. Páfrány körbejárt a kis hegedűt. Kié vagy? Kérdezte. Cini, cini, mondta a hegedű. Értelmesebben nem tudott beszélni, Páfrány még egyszer körbejárta. Itt megülnél a harmadtól, inkább elviszünk a házikunkba. Hazavitték hát a hegedűt, és letették az asztalra. Páfrány harmadszor is körbejárta. Játszom rajta egy kicsit, mondta. Kíváncsi vagyok, hogyan, hiszen nincs vonód, figyelmeztette Moha. Hát csinálok magamnak, jelentette ki Páfrány. A füle mögül kitépett egy hajszálat, meghajlított egy vesszőt, valahogy ráerősítette, és meg is volt a vonó. És most játszom, te pedig táncolsz, mondta Mohának. Az álla alá illesztette a hegedűt, és végighúzta rajta a vonót, de a hegedű meg se nyikkant. Úgy látom, nem sokat fogok táncolni, gúnyolodott Moha. Páfrány bekente a vonót fenyőgyantával, és még egyszer megpróbálta. A hegedű úgy elkezdett játszani, hogy Mohának valósággal ugrándozni támadt kedve. Egy ideig polkát járt, majd galoppot, végül kifulladt. Hagyd már abba, Páfrány! Nem tudom, mondta Páfrány. Akármit csinált is, a hegedű tovább játszott. Olyan kopogosra zendített rá, hogy Moha csak úgy ugrándozott a szobában. Táncra perdült minden, aminek csak lába volt a házikóban. Az asztal úgy forgatta a széket, mint egy kisasszonyt. Az almárium pedig a pohárszékkel robta, mint Koma Kománéval. Moha forgott közöttük, és csak a sarkára ügyelt, nehogy a pad rálépjen. Az Istenért, Páfrány, vess már ennek valahogy véget! Páfrány nem tudott jobb megoldást, mint hogy az ablakhoz ugrott, és kidobta a hegedűt a patakba. Ahogy a hegedű beesett a patakba, feljajdult és elnémult. Végre nyugtunk van tőle! Lélegzett fel Moha, és fújogatta a táncolásba belefájdult lábát. Kisvártatva bedugta a fejét az ablakon tücsök. Nem láttátok itt valahol a hegedűmet? Letettem egy percre az áfonya bokor alá, és eltűnt onnan. Egy kis hegedűt, melyet nem lehetett elhallgatni, épp az imént dobtunk a patakba, mondta Páfrány. Úram Isten, ti aztán elbántatok vele, rémült meg tücsök, hiszen az az én hegedűm volt. Tücsök leült a sarokba, és úgy szomorkodott, hogy még a csápjai is keresztbe feküdtek egymáson. Moha meg Páfrány csak nézték a sipkájukat, és tanástalanul kérdezték. Hát most mi lesz? A hegedű mindjárt beúszik a tóba, kesergett Tücsök. De Moha meg Páfrány már vonultak is ki a házikóból. Futottak egyenesen a patakhoz, és keresték a hegedűt. Mikor már csak egy ugrásnyira voltak a tótól, Moha felkiáltott. Oda néz, Páfrány! A patak fölé hajló fűzfán Vizimanó forgatta pracliában a hegedűt. Épp az imént hozta nekem, a patak örvendezett. Mohamed Páfrány zihálva megálltak a fűzfalat, és kérték, hogy Vizimanó adja vissza nekik a hegedűt. Dehogy adom, mondta Vizimanó. Letört egy veszőt, lehajolt egy 100 zöld szittyóért, és vonót készített magának. Amit a patakhoz, az az enyém. És a vonót merészen végighúzta a húrokon. Mohamed Páfrány gyorsan belekapaszkodtak egy hatalmas sziklába, mely mázsányi súlyával állt a parton. A hegedű pedig nem húzta az időt, sem polkával, sem galoppal, hanem rögtön olyan rezgő csárdásba kezdett, hogy Vizimanó belepottyant a patakba. Még belefúlok a vízbe! Játszol rajta, aki akar! Mondta a vizet nyelve, és a hegedűt kitette a partra. Mohamed Páfrány csak erre vártak. Felkapták a hegedűt, és vitték a házikójukba. Nesze, visszahoztuk! Nyújtották át a hegedűt tücsöknek. Tücsök csápjai felemelkedtek, finoman az álla alá illesztette a hegedűjét, és kijelentette. Ezen a hegedűn nem tudám akárki játszani. És olyan szépen hegedült, hogy Mohamed Páfrány úgy járták együtt a táncot, akár egy igazi bálban.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas rejtvényt. Figyeljetek csak, így hangzik a találós kérdés. Ez az apró csoda mindig ott van a zsebedben, vagy a táskádban, és bárhová magaddal viheted. Ha hívást kapsz, ő csörög. Ha írni akarsz, ő segít. Ha zenét hallgatnál, ő megszólaltatja. Okos kis szerkezet, amivel sok mindent csinálhatsz. Na, mi lehet ez? Gondolkozz, és ha kitaláltad, mondd ki bátran! Így van! Ez a mobiltelefon. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Hamarosan újra jelentkezem egy másik találós kérdéssel. Sziasztok! Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: o repülőláda. Volt egyszer egy kereskedő, aki olyan nagy vagyonra tett szert, hogy aranyból is építhetett volna magának házat. Mikor meghalt, mindene egyetlen fiára szállt, aki eltékozolta örökségét az utolsó fillérig, s nem maradt egyebe, mint egy hálóköntös és egy pár papucs. Egy jólelkű idegen mégis megsajnálta, s küldött neki egy öreg ládát, melléje pedig egy rövid üzenetet. Csomagolj be, s kattintsd az árat. A fiú rossz tréfának vélte, mihez kezdjen egy ládával, ha nincs már mit beletennie. Azért mégiscsak bepakolt mindent, és mikor kattintotta az árat, csodák csodájára a láda felemelkedett, és magával repítette tulajdonosát is. Istenem, segíts meg, kiáltotta a fiú, mikor már a fellegek felett szárnyalt. Isten meg is segítette, s szerencsésen landolt a törökök földjén. Varázsládáját elrejtette az erdőben, ő maga pedig bement a városba. A város közepén megpillantott egy égig érő palotát. Legnagyobb tornya olyan magasra nyúlt, hogy egészen ködbe vezett. Ki lakik ott a felhők között? Kérdezte az első járókelőt, aki arra tévedt. Oda van bezárva a szultán világszép leánya, felelték. A szegény fiú visszarohant hát az erdőbe, s a ládára ülve felrepült a szultán kisasszony szobájához. Bemászott az ablakon, s meglátta az alvó lányt, aki olyan gyönyörűséges volt, hogy az ifjú nem tudta megállni, hogy meg ne csókolja. Ki vagy te? Kérdezte a lány. Én vagyok a török isten. Az egekből szálltam le hozzád, hogy megkérjem a kezed, füllentette a fiú, s a szépséges lány már is mély szerelembe esett. Egyet tegyél még meg. Szombaton látogatnak meg a szüleim. Őket is varázsold el, kérlek, hogy Frigyünkre áldásuk szálljon. Azt szeretik leginkább, a mesét hallhatnak. Apám a szultán, a mulatságosat, anyám a tanulságosat kedveli, mondta a sugárzó menyasszony. Hozok hát egy mesét, amely nem csak tanít, de jó kedvre is derít, mondta büszkén a szegény fiú. Ő maga is elhitte már, hogy török isten, de milyen nagy kétségbeesés lett úrrá rajta, mikor semmi sem jutott az eszébe. Mivel más ötlete nem volt, felrepült a ládával, míg meg nem pillantott egy kis házikót az erdő közepén. Leszállt annak tetejére, s a kéményen keresztül hallgatózott. Mikor eljött a szombat, nagy mellénnyel állt a szultán elé, s kezdte is a történetet. Tudják-e, hogy a tárgyak életre kelnek, ha egyedül vannak? Elmesélem, mit hallottam a minap, egy kéményen átfülelve. Egy kénes gyufa volt a leghangosabb s a legbüszkébb. Én az erdő legöregebb fájából egy fenyőből lettem kifaragva, és azelőtt minden reggel harmatot ittam. Folytasd, biztatták a többiek. Délelőttönként verőfényben fürdőztem, délután pedig az erdő minden madara nekem mondott mesét. Éjjelente a többi fa irigykedését hallgattam, hiszen nekik csak nyári ruhára tellett, én pedig egész évben pompáztam.
1: Nekem nem ilyen érdekes az életem, mióta eszemet tudom, csak főznek bennem, aztán kisúrolnak, hogy újra főzzenek bennem, mondta a vasfazék szerényen.
0: Hogy merészelsz a szavamba vágni, rivalt rá a kénes gyufa. Tehát így éldegéltem, de szemet szúrtam egy favágónak, hiszen a legcsodálatosabb fa voltam az erdőben. Kidöntöttek, felaprítottak, s a családunk szétszélett a világ négy égtája között. Az én feladatom, hogy világítsak a halandóknak, az örök tűz őrzőjeként,
1: egyértelműen én vagyok a legelőkelőbb ebben a konyhában, de még az egész házban is, dicsekedett a kénes gyufa. A megszégyenült vasfazék annyira megszeppent, hogy pityeregni kezdett, s érezte, gyorsan berosdál, ha így folytatja. Hogy felvidítsa magát, dúdolni kezdett egy kedves kis dalt, amitől elszállt minden bánata. A konyha többi lakója is fütyülni kezdte a dalt, s nem sokára már együtt énekelt valamennyi. Micsoda alávaló csőcselék, forrongott a gyufa. Azt szerette, ha mindenki őt csodálja, de a többiek rá se hederítettek. Úgy belejöttek az éneklésbe, hogy kedvük támadt táncra perdülni. Az asztal és a székek verték lábaikkal a ritmust, a seprű faltól falig ropta, a tányérok pedig össze-vissza csörömpöltek. Milyen alantas lények vagytok ti! Örökzöld fából vagyok, fényességet hozok a világra. Nem halljátok? Nem is vagytok méltóak az én fenkölt társaságomra, próbálta túlharsogni a gyufa, a nagy hangzavart, de hiába. Egyszer csak néma csönd szállt a konyhára, mert hirtelen betoppant a szolgálólány. Körbe-körbe sandított, érezte, hogy itt nemrég még nagy fennforgás volt. Látta, hogy a szoba üres, hát dologhoz látott. Mivel már jócskán estére járt, vacsorát kellett főznie. Meg is pucolta a krumplit, s odament a vasfazékhoz, hogy bejújtson alatta. A kanalak, villák, kések, tányérok mind a szolgálólányt figyelték. Mind tudták, hogy mi következik. Csak a kénes gyufa pöffeszkedett tovább, öntelt mosollyal meghajolt a nagy produkció előtt. Most megmutathatom, milyen fából faragtak, gondolta magában, s fényesen kilobbant, először és utoljára. A történeten jót nevetett a szultán, felesége pedig elismerően bólogatott, hiszen megértette a mese tanulságát. Bár tudták, hogy a fiú nem török isten, ezzel nem is foglalkoztak. Megtartották a pompázatos esküvőt, s azóta is élnek, ha ugyan meg nem haltak.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kókori!
2: Kockada!
1: Tojá!

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István. Tóbiás, az esernyő. Jött egy felhőszakadás, futott Tóbiás, de jó, itt egy ernyő volt, de az éppen zárva volt. Mit tegyek? Elázok nagyon. Legyen ernyő a kalapom. Jött egy ember, csuromvizes. Ernyőm alá, gyere, siess. Jön egy kutya, jön egy macska. Ernyő alatt marakodna. Béküljetek, szólt Tóbiás. Nincs ugatás, nincs nyávogás. Jön egy mama gyermekével. Gyertek, itt sok ember fér el. Jön egy postás nagy táskával. Gyere, ne játsszan áthával. Jön két verép csiripelve. Gyertek, itt a verép helye. Jön egy ember kalitkával. Gyere ide a madárral. Arra üget egy lovacska. Gyere, gyere, ne légy csacska. Ám, kik ernyő alatt vannak, így dohognak, tiltakoznak. Minek ide egy ázott ló? A ló nem ernyő alá való. Enye, mondta Tóbiás. Mi ez a nagy mormogás? Dühösen otthagyta őket, mormogókat, dörmögőket. Hatalmassá felnővé, átváltozott ernyővé. Gyere ide, szólt a lónak, a boldogan nyihogónak. Mind-mind oda tolongnak, és kitúrják a lovat. Nesze, itt a régi, te, ló. Egy lónak még ez is túl jó. Tóbiás inti a lovat. Ne búsulj, kisütött a nap.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Göbölyös Attila, az időjósló hagyományok titkai. Egyszer volt, hol nem volt, egy hegyekkel körülvett kis faluban élt egy idős gazda, Pistabá, akit mindenki az időjárás nagy tudorának tartott. Pistabá nem használt modern eszközöket, mégis mindig pontosan meg tudta mondani, milyen idő várható a következő hetekben. A falusiak csodálkozva figyelték, hogyan olvassa ki az eget, a földet és a természet apró jeleit. Egy nap a szomszéd falu gazdái is ellátogattak hozzá, mert hosszú, esős napok után szerették volna tudni, mikor kezdhetnek vetni. Amikor megérkeztek, Pistabá épp a kerti fák között sétált és a leveleket vizsgálta. Pistabá, áruld el nekünk, hogyan jósolod meg az időjárást, kérte az egyik fiatal gazda, János. Az idős ember mosolyogva leült a faröntre és így szólt. Gyermekeim, az időjárás megjóslása nem varázslat, csak figyelem kérdése. A természet mindent elmond, csak meg kell tanulni meghallani a szavát. És akkor Pistabá elmesélte az időjóslás néhány titkát. A szél iránya és ereje. Ha a szél kelet felül fúj, eső közeleg. Ha nyugat felül, jó idő lesz. A felhők formája. A bárányfelhők derült időt jeleznek, míg a szürke, sűrű felhők eső. Az állatok viselkedése. Ha a fecskék alacsonyan repülnek, vihar közeleg. Ha a hangyák elkezdik magasra építeni a bojukat, hűvös, csapadékos idő várható. A holdfény ragyogása. Ha a hold körül halvány gyűrű látható, hamarosan esni fog. A természet hangjai. Ha a tücsök hangja halkabb lesz, leülés várható. A gazdák tátott szájjal hallgatták, és megfogadták, hogy ők is figyelmesebben követik majd a természet jeleit. Az egyikük azonban megkérdezte, és mi van akkor, ha tévedsz, Pistabá? Az idős gazda elnevette magát. Az időjárás sosem hazudik, csak néha máshogy mutatja meg magát. Ha jól figyelsz, mindig meglátod az igazságot. A fiatal gazdák hálásan tértek haza, és azóta is megfigyelték a természet apró jeleit, hogy jobban értsék az időjárást. A faluban pedig még sokáig mesélték, hogyan segítette Pistabá a gazdákat a terményeik megóvásában és a földek gondozásában. Tanulság: a természet mindig beszél hozzánk, csak türelemmel és figyelemmel kell hallgatnunk. Az ősi tudás és a hagyományok értéke soha nem veszik el, ha továbbadjuk őket a következő nemzedékeknek.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A gesztenye püré. Ugye azt tudjátok, hogy a vad gesztenyefa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenyefa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenyemassza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vad gesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édes gesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, édes gyerekek! Eszter Gályos Ceciliának hívnak, mesélni fogok nektek. Remélem, hogy sokszor és sokat. De hogyha megunjátok, akkor vegyétek elő szépen a mesekönyvet, és nézzétek rajta a képeket. Puszi! Csukás István, Cin-cin a kisegér. A kis csacsi a virágtartón éppen szunyókálni kezdett, mikor lépteket hallott a szobában. Kinyitotta a szemét, hát mit látott? Alig akart hinni a szemének, a szoba közepén egy kisegér szaladgált izgatottan ide, oda, aztán leült a szőnyegre, s elkezdett bőgni, csak úgy potyogtak a könnyei. A kis csacsi várt egy kicsit, míg az egér abba hagyja a bőgést, és megkérdezte. Hát te, hogy kerülsz ide? A kisegér megtörögette a szemét, és hüppögve válaszolt. Eltévedtem. Bujócskát játszottam, és én jól el akartam bújni. S a kisegér újra elkezdett bőgni. A kis csacsi éppen vigasztalni akarta, amikor kaparászást hallott az ajtón. Hát ez csak mirmúr lehet, gondolta, és megijedt, hogy mi lesz most. Figyelmeztetni akarta a kisegeret, de az nem volt sehol. Nézelődött, s látta, hogy a kisegér elbújt a varró kosár mögé. Ekkor már kinyílt az ajtó, s Mirmúr jött be rajta szimatolva. Szervusz, Mirmúr, mit csinálsz? Próbált társalogni vele a kis csacsi, hogy elterelje a figyelmét. Szaglászok! A nyomok erre vezetnek, mondta Mirmúr, és nagyon harciasnak látszott. Milyen nyomok? Kérdezte a kis csacsi. Egér nyomok, válaszolta Mirmúr. Mondta a kis csacsi, tévedsz, biztosan tévedsz. Ám Mirmúr nem válaszolt rá semmit. Veszélyesen közeledett a varró kosárhoz. A kis csacsi nagyon izgatott lett. Nem tudta, hogyan beszélje le Mirmúrt az egér vadászatról. Valamit ki kellene találni, hajtogatta magában, de nem jutott eszébe semmi. Szemével megkereste a kisegeret, inteni akart neki, hogy fusson el, de a kisegérnek esze ágában sem volt elfutni. hirtelen mozdulattal kikapta a gyűszűt a varrókosárból, a fejére csapta, egy kötőtűt kihúzott a pamut gombolyagból, és kiugrott Mirmur elé. Mirmur rettenetesen megijedt. Hátra hőkölt, a kisegér összeráncolt szemöldökkel tartotta felé a kötőtűt. Szólalt meg végre Mirmur. Erre jártam.
2: Örvendek a szerencsének,
1: mondta vékony hangon a kisegér. Nevetgélt Mirmur, s óvatosan hátra lépett. Ám a kisegér nem tágított, ment utána, s Mirmur orrát célozgatta a kötőtűvel. Nem lehetne ezt az izét arrébb vinni, kérdezte Mirmur, még megkarcolod vele az orromat. Nagyon nevetséges volt Mirmur, ahogy kapkodta a fejét, és hátrafelé sompolygott. A kis csacsi megsajnálta, és közbeszólt. Még nem is mondtad, hogy mi a neved.
2: Cincin a nevem, mondta kisegér, a macskák réme,
1: tette hozzá. No, gondolta magában a kis csacsi, túlzásba viszette ezt a hősiességet. Egy nagyszájú kisegér vagy, ez az igazság, várj csak! S a kis csacsi elváltoztatta a hangját, és nyávogott egyet.
2: Cincin!
1: Rémülten eldobta a kötőtűt, és a varró kosár mögé szaladt. Gyere előtte, buta, mondta a kis csacsi, ne félj, csak én nyávogtam. Mirmur zavartan köhécselt. Na gyere, mondta aztán, nem bánt senki, csak játszottunk. De te nem érted a tréfát. A kis csacsi rámosolygott Mirmurra, mégiscsak derék kandúr ez a Mirmur, gondolta magában, nem akarta bántani az egeret, csak játszott.
2: Cincin előbújt a varrókosár mögül, és sírásra görbült a szája. De hogyan találok én haza?
1: Jó, csak ne bőgj, mondta a kis csacsi, majd Mirmur hazavisz, ugye? Mirmur. Morgott Mirmur. A kis csacsi ránézett. Jól van, ülj a hátamra, mondta barátságosan Mirmur.
2: Cincin elbúcsúzott a kis csacsitól, felkapaszkodott Mirmur hátára, s elmentek.
1: A kis csacsi nagyon örült, hogy így végződött ez a dolog. Nézte őket, míg el nem tűntek az ajtó mögött. Elmosolyodott, és visszamászott a virágtartóra.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat. A legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője. Most én mesélek nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, mindent ragasztó Rezső. Pompom ült az ágon, és kapaszkodott, mert most egy nagyobb szellő járt arra, és erősen himbálta az ágat. Mikor fölfelé himbálta, majdnem fölrepült. Mikor lefelé himbálta, majdnem lepottyant. Csak középen volt egy kis nyugalom, amit gyorsan ki is használt, leste Picúrt, hogy jön-e már. Végre meglátta és ráköszönt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Szia, Pompom! Mosolygott Picúr. Iskolába, de egyáltalán nem rohanó. Veled mehetek? Picúr bólintott. Pompom fürgén a fejére ült, mint egy sapka, és elégedetten dünnyögött. Popopompás helyem van. Már majdnem elszédültem az ágon. Mentek, mendegéltek, sétáltak és témferegtek, mikor megláttak egy utcai árust. Csuda egy figura volt, azonnal magára vonzotta a tekintetet. A jobb kezét kinyújtotta, s minden ujjára egy-egy léggömb volt kötözve. A másik kezében egy nagy zacskó savanyú cukrot szorongatott. Harsányon kiabált, csak úgy zengett az utca.
3: Cukorkát, léggömböt, léggömböt, cukorkát! Itt az egyik, itt a másik, ettől fogad el nem básik. A léggömböt lebegteted, a cukorkát megeheted.
2: Picúr elbűvölve nézte az utcai árust, izgatottan suttogott, nem tudta eldönteni, hogy melyiket vegye. Melyiket vegyem, melyiket szeressem? Mind a kettőt szeretem, mind a kettőt megveszem, nem fog fájni egyikért sem a szívem. Az utcai árus elé állt, és rámutatott a léggömbre, majd a savanyú cukorra. Kérek egy léggömböt és egy csomag savanyú cukrot. Az utcai árus szélesen mosolyogva kérdezte. És milyen színű léggömböt óhajt a kedves vevő? Lilát, vágta rá Picúr. Az utcai árus még mindig mosolygott, de már nem olyan szélesen. Hát nézzük csak, van itt kék, zöld, sárga, fehér, piros, vagyis pirosat mondott a kedves vevő. Picúr a fejét rázta. Lilát kérek. Pompom is megerősítette fentről. Igen, mi lilát kérünk. Az utcai árust nem lehetett zavarba hozni, ravaszul facsarta a szót. persze, világos, vagyis most világosban pirosnak látszik, de nézze meg a kedves vevő szürkületben, rögtön olyan lilás lesz. Higgyen nekem a kedves vevő, nappal piros, este lila, kettőt kap egy áráért. Átnyújtotta a piros léggömböt, Picúr mosolyogva átvette a nappal piros, este lila léggömböt. Legfeljebb majd megvárom az estét, amikor lila lesz, gondolta kuncogva. A savanyú cukorra mutatott. És kérek egy zacskó savanyú cukrot, mindegy, hogy milyen színű. Az utcai árus átnyújtotta a savanyú cukrot is, és mind a ketten elégedettek voltak a vásárral, és mosolyogva búcsúztak el egymástól. Picúr sóvárogva turkált a cukros zacskóban, bekapott egy szemet, udvariasan megkínálta pompomot is. Kérsz? Pompom hümmögve a fejét rázta. Nem kérek. Gyanús nekem ez a cukor. Picúr leintette a gyanakodó fejcsóválót. Ugyan, ne légy ilyen bizalmatlan. Ha nem kérsz, nem kérsz. Addig viszont megfoghatnád a léggömböt. Most átnyújtotta a léggömb zsinórját, de nem tudta elengedni. Csodálkozva nézte a kezét. Mi a csuda ez? Összeragadt az ujjam. Pompom először nem értette, hogy mit mond, mert Picúr szája tele volt savanyú cukorral, és lassan tudott beszélni. Mi van? Mit mondasz? Mi történt? Megnémultál? Picúr a száját mozgatta erőlködve, tátogott, és még lassabban ejtette a szavakat.
3: Összeragadt a szám, meg a fogam, meg a nyelvem. Üljünk le a padra, össze kell szedni magam egy kicsit.
2: Leültek a padra. Picúr már alig tudott beszélni. Az ujját rázogatta, a zacskót tépdeste, a cukor össze-vissza ragasztott mindent.
3: A csoda vigye el ezt a zacskót! Ki kell szabadítanom az ujjamat, meg a nyelvemet, meg a fogamat. Uff, nincs más hátra, meg kell várni, hogy elolvad a számba. Na hát, hogy ez a cukor hogy ragad?
2: Pompom a fejét ingatta, sóhajtozott, hogy hajjaj. Megpróbálta elterelni Picúr figyelmét addig is, amíg elolvad az a ragacsos valami.
4: Hajjaj, ragad az a vacak.
2: De ez semmi. Úgy értem, nem kis dolog a szádat beragasztani, de van valaki, aki ennél is borzasztóbbat tud csinálni. Picúr kérdően nyögdécselt az összeragadt szájával. Azt kérdezed, hogy kicsoda? Úgy hívják, hogy mindent ragasztó Rezső. Figyelj, elmesélem. Addig olvasd a szádban a cukrot. Mindent ragasztó Rezső első pillantásra úgy néz ki, mint egy tubus ragasztó, de csak első pillantásra. Második pillantásra világosan látszik, hogy nincs kupakja. Valaki lecsavarta, és elfelejtette visszacsavarni. Éppen ezért a harmadik pillantást nem érdemes megvárni, mert már oda is ragasztott valamihez. Sicsuty, és már moccanni se bírsz. Ragasztott is össze-vissza, meg nyakra, főre és válogatás nélkül. Az ablakot oda ragasztotta az ablakkerethez. Az ajtót az ajtófélfához, a villamost a sinekhez, a biciklit a falhoz, a kalapot a fejhez, a pipát a szájhoz. Lett is nagy riadalom, meg óbégatás, meg panaszkodás. Nem nyílt az ablak, nem nyílt az ajtó, megállt a villamos, és nem mozdult a bicikli. Nem jött le a kalap, és nem jött ki a pipa. De amikor festék tüsszentő habciben őt odaragasztotta a vízcsaphoz, akkor lett igazán nagy riadalom. Habcibenőre rögtön rájött a tüsszentés, és belehabcizott egyenest a csapba. A tüsszentés óriási erővel visszanyomta a vizet a vezetékbe, és az egész város összes csapja szökőkúttá változott. Csak úgy spriccelt a víz. Mérgesen kiáltottak Habcibenőre: zárd el a csapot, vagy hagyd abba a tüsszentést! Esték tüsszentő Habcibenő siránkozva mentegetőzött.
5: Nem tudom elzárni, mert odaragadtam. Nem tudom abba hagyni, mert ideges vagyok, amiért odaragadtam.
2: Minden ragasztó Rezső gúnyosan nevetett, és leült egy fa tövébe, hogy pihenjen egy kicsit, és erőt gyűjtsön a ragasztáshoz. Az egész város megrettent és remegett. Akit megragasztottak, azért remegett, mert nem tudott mozdulni. Aki mozdulni tudott, azért remegett, mert félt, hogy őt is megragasztják. Gombóc Artúr tudott mozdulni, és nem is remegett, mivel most ébredt fel délutáni álmából, és nem hallott a ragasztásról. Elhatározta, hogy délutáni sétára indul, és azt is elhatározta, hogy összeköti a kellemest a hasznossal. Vagyis a csokoládébolt felé sétál, és így lesz séta is, meg csokoládé is. Utána nézek a napi csokoládé kínálatnak, és közben szívok egy kis jó levegőt. Dünnyögte elégedetten. Battyogott, lépkedett, és behuny szemmel szívta a jó levegőt. Így nem vette észre, hogy rálépett valami puhára, és behuny szemmel ment tovább. Mindent ragasztó Rezsőre lépett, aki elszúnyókált a fa alatt, de rögtön felébredt, és dühösen morgott. Na várj csak, te dagadt madár! Jössz még te az én utcámba! Megvárlak, és bosszút állok! Gombóc Artúr bement a csokoládéboltba, és hosszasan válogatott. Kérek szépen, lapos csokoládét, kerek csokoládét, lukas csokoládét, tömör csokoládét, csomagolt csokoládét, mesztelen csokoládét, tavalyi csokoládét, idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak gyártanak a világon. Mikor minden csokoládét összepakolt, elbúcsúzott. Írja a többihez, holnap jövök. Mindent ragasztó Rezső a fűben lapult, és várta Gombóc Artúrt, hogy bosszút álljon. Aha, ott jön, és tele van csokoládéval. Ez az, ez lesz a bosszú, hozzáragasztom a csokoládét. Igen ám, de amíg Gombóc Artúr lassan lépkedve odaért, elmajszolta az összes csokoládét. Mindent ragasztó Rezső elképedve nézte, dühösen morgott. Tha, megette, mind megette a csokit. Hát most mit ragasszak? Nincs más hátra, magamat ragasztom a tollas hátára. Fogta magát, felugrott, és oda ragasztotta a testét Gombóc Artúr hátára. Gombóc Artúr érezte, hogy van valami a hátán, de azt hitte, hogy egy ág vagy egy falevél. Majd otthon megnézem a tükörben, dünnyögte. Hazaért, és megnézte a hátát a tükörben, és nagyon elcsodálkozott. Hát te ki vagy? Mit keresel a hátamon? Kérdezte. Nem tudsz köszönni? Na, mi a neved? Mindent ragasztó Rezső a nevem, és mindent ragasztok. Éjjel-nappal ragasztok. Brrr, hörgött és berregett Rezső félelmetesen. Gombóc Artúr a fejét csóválta, és szelíden így szólt. Ej, ej, tudom én, hogy mi a te nagy bajod. Elhagytad a kupakod, az a te nagy bajod, és össze-vissza folyik belőled a ragasztó. Na várj csak, mindjárt segítek rajtad. A polcon keresgélt, kutatott a linnomok között. Ez nagy, ez kicsi, ez jó, ez szép fényes. A szép fényes kupakot a tükörhöz állva rácsavarta mindent ragasztó Rezsőre. Égyni, most már te is normális és rendes ragasztótugus vagy. Vége az izgalomnak, vége a buta kalandoknak. Itt maradhatsz, és majd akkor ragasztasz, ha kell. De ha már ott vagy, kicsit megvakarhatnád a hátamat, viszket a ragasztótól. Mindent ragasztó Rezső hálásan megvakarta Gombóc Artúr hátát, újra rendes ragasztótubus lett, aminek nagyon örült, mert egy kicsit unta már a ragasztást. De legjobban az összeragasztózott város örült, mert csodák csodája, abban a pillanatban szétvált minden. Pompom befejezte a mesét, érdeklődve nézett Picúrra. És mi újság a szádban? Picúr boldogan nyitogatta és csukogatta a száját, újra rendesen tudta mozgatni. Elolvadt a cukor, már nem ragad. Jaj, de jó. Teljesen szabadon mozog a szám. Az órára nézett, és a teljesen szabadon mozgó szájával felkiáltott. Elkések az iskolából. Rohantak, futottak, és szerencsésen megérkeztek. Picúr a léggömböt átnyújtott a kuncokba. Vigyázz rá, kicsit még ragad. Pompom oda ragadt a léggömbhöz, sóhajtva megkérdezte. Picúr, megvárhatlak? Megvárhatsz, nevetett Picúr, és beszaladt az ajtó.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, pillangós papucsok, aki elmondja nektek Sipos Szilvi. Pillangós papucsok legszebbek az egész szegedi vásárba, simuljatok lágyan virágszemű panka picike lábára. Szelíden vigyétek napos mezejére rózsás örömöknek, kerüljetek vele minden olyan tájat, hol könnyek teremnek. Mikor elviszitek, mint az ólommadár, lassan tipegjetek, ha hazahozzátok, mint a sólyommadár, sebesek legyetek.
0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok nektek mesélni. Hallgassátok szeretettel. A medve és a macska. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy medve. Összetalálkozott egy macskával, és azt mondja neki: hallod-e te, macska? Egyezkedjünk össze, és csináljunk egy házat ketten. Jól van. Összeegyezkedtek, építettek az erdőben egy házat, ketten laktak a medvével, beszélgettek, nem unatkoztak. Egyszer ősz lett, és azt mondja a medve: hallod-e te, macska? Nem sokára tél lesz, valami ennivalót kellene szerezni. Jól van, helyeselt a macska. Elmentek hát a boltba, vettek egy nagy bödönt, aztán elmentek az erdőbe, és a bödönt telerakták mézzel. Aztán megint elmentek, vettek egy másik bödönt, azt pedig telerakták zsírral, és feltették a házuknak a padlására. Nagy tél lett, fújt a szél, cudar hideg volt. A medve lefeküdt és aludt, mert télen, tudjátok, a medvék alusznak. A medve nem evett, mert aludt, de a macska erősen megéhezett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, hogy lopjon abból a zsírból vagy mézből egy kicsit? Csendesen kinyitotta az ajtót, és ki akart lopózni. A medve felébredt és rámordult. Hová mész, macska?
2: Jaj, képzeld el, itt volt egy egérke, és meghívott keresztelőbe. Azt mondta, hogy született neki egy kisbabája, és én leszek a keresztapja.
0: Jól van, csak menjél, hagyta rá a medve.
1: No, a macska kilopózott, és felment a padlásra. Megette a zsírnak a negyed részét, a méznek egy negyed részét, aztán lesomfordált.
0: Kérdi a medve: na, hazajöttél a keresztelőből?
2: Hazajöttem.
0: Aztán mi a neve a kis egérkének?
2: Negyedecske.
0: Jaj, még ilyen nevet sose hallottam. Negyedecske.
1: Eltelt egy darab idő, 2-3 nap, a macska újra éhes lett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, egy kicsi ennivalót lopni? Csendesen kinyitotta az ajtót, hogy kiosonjon, de a medve felébredt.
0: Hová mész, macska?
2: Jaj, megint itt volt egy kis egér. Meghívott a keresztelőre. Született egy kisbabájuk, és én leszek a keresztapja.
0: Menjél csak, dörmögte a medve.
1: Elment a macska. Megette a felét a zsírnak és a méznek, utána visszasurrant, de a medve megint faggatni kezdte.
0: Hazajöttél a keresztelőből?
2: Hazajöttem.
0: És mi a neve a kisbabának?
2: Felecske.
0: Jaj, mi ilyet sosem hallottam. Negyedecske, felecske.
1: Na, megint eltelt 2-3 nap. A macska gyomra megint megkordult. Amíg a medve aludt, csendesen megint kinyitotta az ajtót, ki akart lopózni. A medve felébredt.
0: Hová mész, macska?
2: Képzeld el, újra meghívtak a keresztelőbe, megint született egy kis egérke, én leszek a keresztapja.
0: Menjél csak!
1: A macska szaladt föl a padlásra, mindegy falásig megette a mézet és a zsírt, még a bödönt is kinyalta.
0: Lejött, felébredt a medve. Na te, macska, megkereszteltétek-e?
2: Meg hát, és mi a neve?
0: Semmi sincs.
2: Hogy milyen furcsa nevek vannak, csodálkozott a medve. semmi sincs, felecske, negyedecske. Hát egyszer csak tavasz lett. Felkelt a medve, lesoványodva, igen éhes volt. Nem baj, nyalta meg a szája szélét. Van nekünk a podláson zsírunk, van nekünk mézünk, sütünk palacsintát, mézet teszünk bele. Jó mézes palacsintát eszünk. Menj csak fel, macska, hozd le a két bödönt. Jaj, én úgy szédülök, tettette magát a macska. Pedig a macskák nem szédülnek, igaz-e? De hazudott. Na jól van, felmegyek én, legyintett a medve. Felvánszorgott a padlásra, nézi a bödönöket, hát azok bizony üresen tátongtak. Na megállj, te gonosz macska! Megetted a zsírt, megetted a mézet. Azért mondtad, hogy negyedecske, felecske, semmi sincs. Amíg én aludtam, addig te belakmároztál. A macska tagadta rettentően. Tudod mit, medvekoma, feküdjünk ki a napra, s akinek a szűrén kijön a zsír meg a méz, az ette meg. Hát kifeküdtek a napra. A medve elaludt, a macska meg sem állt a padlásig, és a bödönt még jobban kikotorta, és bekente vele a medve szőrét. Egyszer felébred a medve. Nézi, csupa mézes a szőre. Hát érettem volna meg, csodálkozott szörnyen. A macska meg egy jó nagyot kacagott. Elszégyelte magát, bocsánatot kért a medvétől, majd elszaladt az erdőbe. Szegény medve hasa azóta is hangosan korog. Itt a vége, fuss el véle!
3: Csukás Mese Rádió.
4: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A városmajorban szél támadt, megmozdultak a faágak. Kop, kop, kop, hullott le három gesztenye, top, top, top, ugrált három gyerek. A koppanásukra megálltak. Ezek olyanok, mint mi vagyunk, mondták. Ez te vagy, ez ő, ez én. Nem, ez vagyok én. Nem, mindegy, nem. Mindegy, hogy melyik melyikünk. Nem, ez én vagyok, ez te, ez ő. Ez vagyok én, mondta az, aki először mutatott a gesztenyékre. Látod, hogy nem mindegy. Egymásra néztek, mintha tükörbe néztek volna. Ikrek voltak. Nem csak megszólalásik egyformák, hanem azon túl is. Mind a hárman. Jó, mondta az első. Járjuk körül a gesztenyéket. Közben énekeljünk, és ahol kijön az ének, azok leszünk mi. Mindenki az, amelyiknél megáll. Jó, mondta a másik kettő is. Elindultak és énekeltek. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyárunk sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél. Megálltak. Ez vagy te, ez vagyok én, és ez ő. Tudjuk. Amit más is tud, azt nem kell mondani. Újra megzörrentek a faágak, és a száraz levelek is megmozdultak a földön. Az egyik betakart egy gesztenyét.
1: Betakartak. Valaki betakart.
0: De ki takart be?
1: A van is, meg nincs is.
0: Van is, meg nincs is. Takarj be engem is.
1: Most nincs. Vagy van, de nem jön. Nem akar betakarni.
0: Miért?
1: Mert kérted. Van is, meg nincs is, nem lehet kérni. Van is, meg nincs is, nem lehet hívni. Van is, meg nincs is, akkor jön, amikor akar. Azt teszi, amit akar. Ha akar, betakar, ha nem, akkor nem.
0: Van is, meg nincs is, mindent megtehet. Esőt meg havat hozhat. Még a hegyeket is elhordhatja. Ezért senkire sem hallgat.
1: Van is, meg nincs is, hol lakhat.
0: Sehol.
1: És mindenütt.
0: Újra megmozdultak a falevelek, és a harmadik gesztenye megint csupasz lett.
1: Látjátok?
0: Látjuk.
1: Beszélünk róla, megjelent, de nem azt tette, amit kértünk tőle. Téged is kitakart.
0: Van is, meg nincs is. Azt teszi, amit ő akar.
1: Fázom. Igen, mert kitakart. Tedd zsebre magad, akkor nem fázol.
0: Az, akinek a gesztenyéjén eddig falevél volt, lehajolt érte és zsebre tette.
1: Most már nem fázol.
0: Nem.
1: Igen, mert zsebre vágtak.
0: Akkor én mégis erősebb vagyok nála.
1: Igen.
0: Lehet.
1: Most igen, vagy lehet.
0: Én azt mondom igen, ő azt mondja lehet.
1: Miért mondtad azt, hogy lehet? Mert van is, meg nincs is, kiszámíthatatlan. Hát, ha éppen azt akarta, hogy zsebre tedd magad.
0: Gondolod?
1: Talán.
0: Furcsa. De mit akarhatott igazán? Van is, meg nincs is.
1: Talán uzsonnázni.
0: Uzsonnázni?
1: Kakaót, tejet vagy teljes kávét kiflivel, vajas kenyérrel vagy kaláccsal.
0: Van is, meg nincs is. Hány cukorral ihatja a kávét?
1: Kettővel.
0: Négyel. Kettővel, mert felnőtt.
1: Lehet.
0: De az is lehet, hogy cukor nélkül issza.
1: Mert annyira felnőtt. Ha ennyire felnőtt, akkor reggelizés közben bizonyosan nem hintázik a széken.
0: Bizonyosan.
1: Szegény, mondta a harmadik.
0: Miért mondtad azt, hogy szegény?
1: Mert ha van is, meg nincs is, annyira öreg, hogy már nem hintázhat a széken reggelizés közben. Sajnálni kell.
0: Mégiscsak nekünk a legjobb.
1: Mégis,
0: mondta a másik kettő. Lehajoltak a gesztenyéikért, zsebre tugták, és fél lábon elugráltak a lépcsőkig. Ott megfogták egymás kezét, és úgy mentek fölfelé. Közben a szél megpróbálta egy kicsit megcibálni a hajukat, de ők nem hagyták.
1: Még mit nem gondolták, hiszen mi erősebbek vagyunk ennél a van is meg nincs isnél. Erősebbek. Különösen így, együtt.
0: Ahogy a villamos mellett lépkedtek, újra azt énekelték, amit a majorban, a gesztenyék körül. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyáron sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél.

0: Csukás Mese Rádió. Ősszel a Vadasparkban. Amikor elkezdődik az óvoda és az iskola, sok gyermekcsoport érkezik a Vadasparkba. Ezek a parkok abban különböznek az állatkertektől, hogy itt jellemzően olyan vadon élő állatokat tartanak, amelyek megtalálhatóak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében. Találkozhattok a parkban őzekkel, rókával, sassal, mókussal, mosómedvével, de még muflonnal is. Jól gondolod? A vadon élő állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint száz, a vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukás Mese Rádió.
1: Kicsit

0: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: A csoda meseládika meséje.
2: Ó, na végre! Levegőzhetek egy kicsit. István bácsi elment vakkancsal, azzal a kerge kutyájával sétálni egyet. Terka néni pedig kint van a kerten, gyomlálgat és ültetget. Jó teszi? Nincs is csodálatosabb egy virágokkal teli kertnél. Múltkor véletlenül meghallottam, hogy István bácsi elárult nektek pár dolgot arról, hogy hogyan is kerültem hozzá. Szeretek azokra a régmúlt csodás napokra gondolni. Igazán emlékezetes pillanat volt az érkezésem, a vonatozás, aztán meg Mici néni macskás házikója. Ó, a drága jó Mici néni. Egyáltalán hallottatok már Mici néniről? Nem? Akkor eljött az én mesém ideje. Jól emlékszem arra a napra, amikor sok évvel ezelőtt a Füstöcske Express erre a vidékre hozott. Remek kis meglepetés voltam, az már egyszer biztos, hiszen szép is vagyok, beszélni is tudok, és ontom magamból a szebbnél szebb meséket is. Mondjuk ki, maga vagyok a mesés főnyeremény. Ahonnan én jövök, kisasszonyok és úrfiak, az egy titkokkal teli hely. Magas üveghegyek ölelésében találhattok rá az én otthonomra. Ó, én drága szülőföldem, tünemény falva! Ahhoz, hogy ezt a helyet jól el tudjátok képzelni, el kell, hogy mondjak nektek egy bizalmas dolgot a lakóiról. Tünemény falván mindenki meseíró. De nem csak olyan tessék-lássék módon az. Az ottani művészek nem papírra vetik a meséjüket, hanem hangosan elbeszélik azokat. Aztán a mesék hangfelhőkké alakulnak, és különböző színű meseládikákba költöznek. Egy csodaládikába 3-4 felhőnyi mese fér, egy felhőbe pedig 1000-nyi meselebek. A teli meseládikákat aztán táncoló hegyi kecskék hátára teszik, akik pedig eljuttatják őket azokhoz az emberekhez, akik a legkedvesebbek és legmeseszeretőbbek ezen a világon. Így érkeztem meg én is István bácsihoz, aki akkor még nem ismerte fel, hogy ő nem csak egy hétköznapi postás, hanem ő a mesepostás. István bácsi. Mit bácsi? Akkoriban még csak Istvánka volt, és buzgón vitt engem a megadott címre, Mici néni házához. De egy valamit senki nem tudott Mici néniről a városban. Gyerte csak közelebb. Nem akarom, hogy bárki meghallja. Ebben a városkában senki sem sejtette, hogy Micike is Tünemény falváról származik, és foglalkozását tekintve meseíró. Mici néni egy ideje figyelte István bácsit, hónapról hónapra nagyobb volt benne a bizonyosság, hogy István bácsinak kapnia kell egy csoda meseládikát, mert olyan tiszta szívű és meselelkű. Meg is rendelt engem neki. De mivel tudta jó, hogyha nem ő adja neki át a ládikát személyesen, akkor még az is kitelik ebből a végtelenül szerint postásból, hogy visszaküldi a csomagot a feladónak. Az én életemben viszont a legnehezebbje még csak most következett. Éveket töltöttem el, én, a legcsodálatosabb és legmesésebb meseládika István bácsi szobájának egyik elhagyott zugában. Nem is törődött velem, ki se bontott. Azt hitte, hogy Mici néni csak a bolondját járatta vele, amikor nem akarta elfogadni tőle a csomagot. Nagyon nehéz évek következtek, sokat bánkódtam, mérgelődtem, aztán beletörődtem a sorsomba. Tudjátok, engem Tünemény falván a legnagyobb szeretettel készítettek. Mindenki, aki csak rám nézett, elismerően bólogatott. Micsoda műremek, mondogatták tátott szájjal. Akik voltak olyan szerencsések, és a fedelemet is felnyithatták, azok pedig nem tudtak betelni a vörös bársony párnácskáim simizésével. Ehhez képest évekig gubbasztani a postáslak sarkában? Hát képzelhetitek, hogyan éreztem magam. De amikor már azt hittem, hogy minden veszve, és én már csak saját magamnak meséltek, egyszer csak ott volt ő. A kis Oszkár, István bácsi apró fiacskája, aki egy szempillantás alatt visszaadta az életkedvemet. Oszkárka volt az, aki kicsomagolt, leporolt és megszólított. István bácsi pedig rádöbbent, hogy ki is vagyok én valójában. Aztán meg arra is rádöbbent, hogy ki is ő valójában. Ő egy igazi mesepóstás. Majd ha jobban megismeritek őt, ti is meglátjátok. S hogy mitől vagyok én mostanában ennyire boldog? Hát azoktól a levelektől és meséktől, amik István bácsihoz érkeznek. Hogy te is küldesz neki valami szépet? Na, erről beszélek. Hát ez remek gondolat, várom nagyon. Minél több a mese a világban, annál szebb lesz minden. De most legyen elég annyi, hogy itt az élet István bácsinál igazán mesés, és örülök annak, hogy végre nektek is megmutathatom, hogy milyen csodálatos meséket hordozok a ládika szívemben.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Kökény kisasszony. Mészői Miklós meséjét Kohut Magda mondja el.
1: Napsütötte hegyoldalon élt Kökény kisasszony. A lakása csupa ablak volt. Gicsgöcs a fala, levélzsupa teteje. Bármilyen szellőcske jött, az mind tisztelgett nála. Megsimogatták, megcsiklandozták, talán attól lett olyan gyönyörű kék. Lakása legfelső ablakában könyökölt egész nap, és mind csak arra gondolt, vajon milyen lesz, ha egyszer megcsípi a dér? Még kékebb, még gömbölyűbb? Vagy tán egy még csodálatosabb ablakban fog könyökölni azután is? Ki tudja? Tavasztól őszig sok minden történt. A medgy, a cseresznye, az alma mind siettek nagyon, hogy még a meleg nyár megérlelje őket. Féltek a csípős ősztől. Úgy tanulták, hogy ősszel már a kamrában vagy a föld alatt illik aludni. S még véletlenül sem mondtak semmi jót Kökény kisasszonyról. De rosszat, annál többet. Hogy ilyen meg olyan, könnyelmű és meggondolatlan, egyszer majd biztos megjárja. S titokban valamennyien irigyelték. Késő ősz lett. Elcsöndesedett a hegyoldal, már senki se pletykált többet. Csak a nap sütött, s a levegő pengett. Kökény kisasszony pedig szebb volt, mint valaha. Majd kicsattant a boldogságtól. Az egyik nap sasúrfi valamelyik közeli sziklára szállt le, és meglátta Kökény kisasszonyt. Akarta, nem akarta, mindjárt megrebbentek a szárnyai. Milyen kék, ámuldozott, és odarepült a gicsgös ablak alá. Kisasszony, mondta zavartan, még soha nem láttam a földön olyan kéket, mint kegyed, jöjjön velem. Kegyed lesz a kék égen a legkékebb. Ez olyan gyönyörűen hangzott, hogy Kökény kisasszony csak sóhajtani tudott, s bent a hamvasbőre alatt, ahol egy kicsi mag bújt meg, összeszorult a szíve. De akkor már bizonyosan tudta, hogy ez a szép, szárnyas valaki nem lehet más, csak a dér. És ahogy az öregektől tanulta, lehajtotta karcsú szárnyakát, és várt. Sasúrfi is erre várt. Lecsippentette csőrével Kökény kisasszonyt, magához emelte az ablakból, és odafektette a begye alá, a puha pihetollak közé. Így szállt fel a magasba, hogy bemutassa a birodalmát. Csodálatos birodalom volt ez. Nem volt teteje, nem volt fala, csak fény volt benne és ragyogás. Kökény kisasszonynak káprázott a szeme. Már bizony nem bánta volna, ha megpihennek valahol, leheverednek valahová. Ő énekelne, sasúrfi meg hallgatná. Milyen szép is volna. De az egész nagy birodalomban nem akadt egyetlen darabka föld sem. Más kincsekkel volt ez megrakva. Palotákkal, gomolygó rétekkel, csillagokkal, s ezeket mind Kökény kisasszonynak ígérte sasúrfi. Az pedig egyre szomorúbb lett a boldogságtól, hiszen még végig sem járták a palotákat, már is szétfoszlottak. A rétek ott is voltak, és mégsem voltak sehol. Talán a csillagok, gondolta Kökény kisasszony reménykedve, és sasúrfi már is megsuhogtatta a szárnyát. Úgy repült felfelé, mintha egyszerre gondoltak volna ugyanarra. Nagy téli éjszaka volt, fekete és szikrázó, amilyen csak egyszer van egy évben. Ezt is az öregektől hallotta Kökény kisasszony. És most örült, hogy megérte ezt az éjszakát. Megbújt a pihetollak között, és hallgatta sasúrfi énekét. Csillagom, kökényem, csillagom, kökényem. Még sok verse volt az éneknek, de Sas úrfi ezt ismételgette a legtöbbször. Csak dalolt, dalolt, és már a szárnyait is egyre lassabban suhogtatta. Előbb az egyiket húzta be, aztán a másikat, a csőrét meg odafektette a begye alá. Már csak ehhez volt ereje. Megérkeztünk, kérdezte kicsi hangján kökény kisasszony. Éppen megérkeztek. Úgy zuhantak vissza a hegyoldalra, mintha csak most repültek volna igazán. Kökény kisasszony egy apró lyukba gurult, és mindjárt elaludt. Ott érte az eső, a szél, a napfény, a föld betemette, s attól még szebbeket álmodott. Sas úrfi pedig kitartóan őrködött mellette. Jöhetett bárki, bármi, még csak meg sem mozdult. Sok idő elmúlt ezután. Hetek, hónapok. A hó leesett, a hó elolvadt. De akkor már nem volt sehol se Sas úrfi. Talán csak az öreg hegypásztor tudná megmondani, hogy hová tűnt. Kökény kisasszony pedig, akiből azóta gyönyörű bokrocska lett, unokáinak minden ősszel elmeséli, hogy milyen is az, ha egyszer eljön a dél. Elmeséli, és olyankor mindig mosolyog. Csak a medgy, a cseresznye, az alma, azok nem tudnak megbékülni vele. Még véletlenül se mondanak semmi jót kökény kisasszonyról, de rosszat, annál többet.
2: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval, ma is.
3: Csukás Mese Rádió.

Mikor kicsi fiú voltam, mindenfélét barkácsoltam. Szegecseltem, kopácsoltam, taligát, hajót ácsoltam. Domboldalban, szőlős kertben kunyhót levélszint emeltem, belé töklámpást szereltem, öreg csősszel énekeltem. Ha szobából szabadultam, amerre csak megfordultam, sárkalibám, kőpalotám, sírva hagytam magam után. Volt a küküllőn egy malom, mormolását most is hallom. Életünk ott vigan tölt el, sok szép napom leörölte. Lejáratta sok jó órám, az idő volt benne a molnár. Feljebb volt egy fűrészmalom, fenyődeszkát vágtak azon. Lejjebb egy ványoló malom, fodros gyapjút mostak azon. Volt messzebb egy lisztmalom is, a molnárja tolvaj, hamis. Ha a zsilipjét lezárta, amennyi szép pisztráng márna, mind bekerült kosarába, onnan pedig a hasába. Malmunkat úgy építettük, a patakot elvezettük, ahol a legjobban siet, gyeppel megdugtuk a vizet, hogy torpanjon vad folyása, megfogtuk vesszőfonással. A kavics közt árkot vájtunk, ahol kellett, sáncot hánytunk, partjára ültettünk fenyőt, zsurlót, páfrányt, lengedezőt. Iszamos nagy kövek alatt fogtunk belé kövihalat, a folyókán fels leúztak, a markunkból kikicsúztak. Megzavart, ilyet kárász nép, oldalazva, mintha másznék, evickélt ki a patakba, hol a bothal majd bekapja. Gát felett a sima tükrön, vízipók suhant ezüstlőn, tűző napban korcsolyázott, s a cipője el nem ázott. Égerfák alatt a mélyből kis búvárrigó merült föl, kőre röppent, megriadva, s mert itt már nem ő a gazda, jajszó tört fel a szívéből, úgy szemlélte, hogy mi épül. Nagy volt a faragás, fúrás, bicska villant, hult a forgács, úgy faragtuk, úgy gyalultuk, ahogy apánktól tanultuk, ahogy ő is az apjától, vagy talán a nagyapjától. A kerékhez tengely kellett, magyaróbotból kitellett, hogy hat küllő férjen bele, vastag maradt a közepe. Ebbe furtunk hat kis lyukat, hegyes küllő végnek utat, s a küllőket meghasítva bekopácsoltuk a likba. Meghasított küllő végbe hat lapátkát tettünk még be, s ezzel kész is volt a derék, hat lapátú malomkerék. A folyóka régen várta, sebes zúgóját kínálta, hol szűk volt, mint holmi szurduk, ágas fáinkat leszúrtuk, s rájuk tettük a kereket. Meg is indult, s úgy peregett, akár valami motolla, s vizét megszivárványolta. Hát egyszer csak nő a malom, s egyre nő a csodálat. Roppant kerekek forognak, nehéz kövek nyikorognak. Nagy zsákkal jön egy vénember, tele a zsák búza szemmel. Beleönti a garatba, aztán zsákját földhöz csapja. Aztán jön egy ifjú legény, nagy-nagy zsák a hátán, fején. Künt is állnak, tolakodnak, az őrletők sokasodnak. Száll a liszt akár a pára, zokog a malom zihálva, s mindez szörnyű leckét rórám, mert hogy én vagyok a molnár. Izzott a nap a küküllőn, mint a tüzes vas az üllőn. Harmatos nyárvégi reggel már ott jártam a beregben. Lábam gyorsan odatartott, hol tegnap hagytuk a malmot. Csorgónk csergedezve csorgott, a kereke fürgén forgott. Oly jól tudta, mi a dolga, mintha száz éve ott volna. Hol van az éjjeli csoda? Őrletőknek semmi nyoma, s a hatalmas álommalom nem nagyobb, mint a kobakom.
egyszer csak minyamányi, ott terem malom csodálni. Átgázoltak vasszigonnyal, maguk gyártották bizonnyal. Rozsdás szigony a kezükben, halvacsora az ezükben. Martban döfködik a halat, hát havaj egy fenn is akad. Ahogy járnak ott fels alá, egyszer csak a malom megáll. Keresvén a baj okát ott, láttunk egy iszonyú rákot, amilyen senki se látott. Úgy beült a kis malomba, mintha a molnára volna. Az ollója fél tenyérnyi, bajsza vége farkát éri. Malmunk farkával csapdossa, ollójával mind mardossa. Szerencse, hogy Mányi s Minya cseppet sem volt, Nyányi Minya. Szigonnyal hamar kidobták, s egy nagy kővel lenyomtatták. S amíg Minya tüzért szaladt, rőzsét gyűjtöttünk az alatt. Megjött a szén egy csuporban, fát raktam rá, legugoltam. S addig fújtam, míg a lángja meg nem perzselt a falánkja. Aztán a rákot kiszedtük, a kő alól tűzbe tettük, megsütöttük, és megettük. Én kaptam az egyik ollót, még sohasem ettem oly jót. Mányinak jutott a másik, Minyának a fogavásik. Neki csak a farka jutott, s nagy mérgesen hazafutott. Ha te is eljöttél volna, tál neked is jutott volna. Ha nem a bajsza, a lába, nem jöttél volna.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el.
1: Elmondottam, hogy Falatka már egészen kicsi korában milyen bátor és barátságos volt az idegen emberekkel. Emlékeztek, például mikor az Espresso terasza előtt rajta kapta őt nagyapa. Még sok minden ilyesmi volt. Na, hát már igen nagy fiú korában, majd hogy a kamassághoz közeledőben egyszer a vasárnapi ebédhez csak nem és nem érkezett meg Falatka. Úgy, mint régen az iskolából. De ezen a vasárnapon a család úgynevezett anyai pihenőnapot tartott, így hívták ezt, és vendéglőben ebédeltek. Ugyanebben az időben volt Falatkának az a szokás, hogy kihasználom a villamosbérletemet, elutazgatott a József Attila lakótelepre Óbudára, vagy Lálmányostól Rákospalotáig, ide-amoda, és nézegette a várost, a szülővárosát. Anya és apa már tükönültek, ahogy az mondani szokás, mikor beállított nagy sebbellobbal és megbánással Falatka. Jaj, bocsánat, Belicain, én annyi mindent beszélt, nem lehetett félbeszakítani. Aztán érdekes is volt, de különben sem mondhattam, hogy na most aztán alászolgálja. Belicai néni, mondta anyu. Hát az meg kicsoda? Kérdezte apa. Ja, így Falatka. Persze, nem is ismeritek, bocsánat. És előadta, hogy ő a villamoson egyszer átadta helyét egy néninek, aki ezért őt megdicsérte. És a környezetnek elkezdte magyarázni, hogy na ugye, mondják, hogy ezek a mai fiatalok így meg úgy, nem szabad általánosságban beszélni. Mindig volt ilyen is, olyan is. Emberek vagyunk, és a többi. Szóval így kezdődött ez Belicai nénivel. Mikor kezdődött? Hát ennek van talán egy éve. Egy éve? Egy éve. És kiderült, hogy azóta ők majdnem minden héten találkoznak Belicai nénivel, akinek boldogult férje a vasútnál volt, ő meg a postától nyugdíjas, s főképpen pénteken találkoznak, mert akkor Falatkával bevásárolnak Belicai néni számára. Aki aztán 3-4 napra is megfőzi az ételt. Belicai nénnek volt egy fia, az elesett a második világháborúban, nagyon szép és jó fiú volt. Belicai bácsi korán meghalt. A fia az ő gyámolítója volt, na és így tovább. Magába fogadta Falatka a Belicai család gondját, baját, életük történetét, ezzel együtt a vasút és a posta tudnivalóit, meg hogy mi volt az első világháborúban, abban benne volt Belicai bácsi, és mi volt a második világháborúban, az meg elvitte a fiatal Belicait, és megtudta, hogyan készít egy ilyen Belicai néni olyan nagyon olcsó süteményt, ami 2 hét múlva is jó, és ha a szívet állja nyom, akkor néhány csöpp rumot tesz egy kocka cukorra. És itt tovább, messzi tovább. Sose szóltál erről a Belicai néniről, mondta apa. Bocsáss meg, összehozzalak vele? Na nem, szólt anya. Csak mondja apád, hogy mi erről nem tudtunk. Elnézést. Rengeteg ismerősöm van. Tárta szét a karját Falatka a leveses tányér fölött. Anyu és apu csak nézték. Hol van már az az idő, mikor napokig nem merte megkérdezni apától? Apától? Senkitől? Hogy mi az, hogy jármű? Egy könyvből betűzte ki ebből a mondatból. A holdfényben egy jármű siklott alá a folyón. A csónak, az siklik a tavon, de jármű? És azért nem merte megkérdezni, mert úgy sejtette, hogy ez valami olyan szó, amit Júj néni, Pokoli bácsi, de más felnőttek is, malacosnak mondanak, és különösen gyermekek által kerülendőnek tartanak. Jármű. Ez valami ilyesmi lehet. Több nap telt bele, míg Falatka ravasz kitérőkkel utána nyomozott ennek a rejtének, és kibogozta. Ám ugyanebben az időben pillanat alatt fejből kiszámolta azt, amit a zöldséges néni krétával a kezében és mormogva kiszámolt, és megmondta szelíd eréllyel, elnézést, ez nem 38-60, hanem 37-40. A járműben végül egyébként is csalódott. Jobban szerette volna, ha az malacos. A két korszak között, mármint Belicai néni és a jármű között volt olyan idő, hogy Falatka számon tartotta az iskolai bonyodalmakat, a családi viszonyokat, az ismerősök életét, de azt is, hogy a városban hol mit bontanak, építenek. Ám de azt is, hogy a nagyvilágban, éppen a politikában mi minden történik. És mindezeket a dolgokat összeadva alapított egy saját, úgynevezett világszervezetet. minden jó megvédésére és minden rossz üldözésére. Világszervezet, röviden VS, a jegyzőkönyvekben és a levelezés szövegében, és ebben a világszervezetben ő maga vállalta az elnöki és a fővezéri tisztet. Ebben a világszervezetben vezető főtiszti rangban foglaltak helyet és működtek a maguk csoportjának élén Löszerhette, a francia hadnagy, Csönöginc, a jugoszláv partizán, és még sokan mások. Vanelhin Viktor, Sebesta Hugo, Dendöleg Ermegitten, Bovodák Roppantitti, Vakzinállom Oligomér, a két kovács, Vanília és Gábor, mindketten ezredesi rangban. Anyu és apu egyébként jól ismerték a VS vezetőségét, a tiszteket és tanácsadókat, akikkel Falatka tárgyalt a függöny mögött, az asztal alatt, a heverő sarkában a világ dolgairól. És akiknek névsorát mindig pontosan ugyanúgy mondta el, szoros ABC-ben. Ettől volt mindez olyan nagymértékben hiteles. Ablaki Géza, Adjánszki Otto, Alkati Zenomir, Blagaza Ferenc, Celter Ignác, ez utóbbi a VS keretein belül működő világrendőrség helyettes tábornoka, magát a főtábornokságot ugyancsak Falatka viselte, oly fontos volt mindez. Egyszer apával, aki igen méltányolta a VS nemes célkitűzéseit, apával a tisztikarról beszélgettek, és apa jóindulatú benfentességet dicsérte a Kovács testvérek, Vanília és Gábor hozzáértését, hűségét és bátorságát. De apa, szólt Falatka, hát Kovácsék nem testvérek.
2: Nem?
1: Nem, még csak nem is rokonok, ez két teljesen más Kovács család. Elnézően mosolygott Falatka. Ó, ez anyu és az apa. A két Kovács nem is ismerte egymást azelőtt, csak itt jöttek össze a világszervezetbe. Bocsánat, azt hittem a nevük után ítélve. Na, nem tesz semmi. Ha valamit nem tudsz, apu, csak kérdezd meg. Köszönöm. Kérlek. Kérdezlek már most benneteket. Kérdezlek, mint szakértőket ezekben a dolgokban. Csoda-e mindezek után, hogy nevezett Falatkából az adott pillanatban királyfi lett? Királyfi, akinek szabad bejárása van az óperencián túl és innen. Úgy van, barátaim, ez nem csoda. Szinte azt mondhatnám, csoda lett volna, ha ez nem így történik. Mikor mindazt tudta már, amiről föntebb ízelítőt adtam, és mindazt tudta még, amiből szintén igyekeztem néhány élesebb példát felmutatni, pont akkor lett belőle királyfi. Vagyis rájött arra, hogy ő királyfi. Felfedezte, hogy jogos neki bejárni az óperenciákat. És átment. Átment, hogy meséljen ott azokról a csodákról, amelyeket az óperencián innen megismer. Igen. Ezeket mondta el, és mutatta meg a két kezét összecsapkodó Tündér Ilonának, meg a hétfejű sárkánynak, meg a sárkányokat legyőző lovagoknak, a beszélő állatoknak, és így tovább. Híre járt oda át, hogy itt egy királyfi Amonnanról. Mondták egymásnak Hófehérke és a Hét törpe, Árgilus királyfi, Piroska és a Farkas, Vadász és a Nagymama, a Kövek törpei, a Vizek, a Levegő és a Fénytündérei. Szájról szájra járt a hír, hogy itt a királyfi. Na de ez már a mesé. Majd mindjárt elő. Falatka ő felsége mindenféle korszakából tudtok most már mutatóban valamit. Minden időiből példát. Ezek hitelességét, vagyis igaz voltát ellenőrizhetitek magatokon és barátaitokon. Én jól ismerem Falatka viselt dolgait. Láthatjátok abból, amiket kivonatosan elmondtam. És pedig azért mondtam el, hogy bizonyítsam, a továbbiakban is igazat beszélek, mint mindig, mindig, amikor mesét mondok.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek! Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
2: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, most én fogok nektek mesélni Mátyás királyról és az öreg szántóvetőről. Ez egy magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Egyszer Mátyás király, mikor szerte széje járt az országban, hogy lássa, milyen dolga van a szegény népnek, egy falu mellett kiment a mezőre, s ott szóva állott egy öreg szántóvető emberrel. Vele volt a kísérete is, hatalmas urak. A király megismerte az öreg szántóvetőt, aki neki hajdanában katonája volt. Ezzel a szóval köszöntötte az öreget.
3: Tisztességgel, öreg!
4: Köszönöm az asszonynak,
2: felelt az öreg szántóvető. Azt kérdi aztán a király.
3: Hány pénzért dolgozik kend?
4: Én bizony felséges királyom, 6 ért.
3: S hányból él kend?
4: 2-ből,
2: mondja az öreg.
3: És a 4-et hová teszi kend?
4: Azt a sárba dobom,
2: felelte az öreg. Tovább kérdez a király.
3: Hát, öreg, hány még a 32?
4: Bizony, felséges királyom, már csak 12.
3: Hát a bakkecskét meg tudná-e fejni?
2: Kérdezi a király.
4: Meg, bizén, királyom.
2: Azt mondja a király.
3: Na, öreg, az Isten áldjon meg az én kérdéseimnek magyarázatját, addig senkinek meg ne mond, míg a képemet meg nem látod.
2: Tovább megy a király, ott hagyják az öreget, és akkor azt mondja az uraknak.
3: Na, ura, aki meg tudja magyarázni az én kérdéseimet, annak egy uradalmat adok.
2: Ezek szerették volna az urak kitalálni, de hiába törték a fejüket, nem találták ki. Mit volt mit tenni? Visszamentek az öreghez. Körülfogták, kérték, hogy mondja meg, mi annak a beszédnek a magyarázatja. Azt mondja az öreg.
4: Hát, nem hallották az urak, mit mondott a király? Addig nem szabad megmondanom, míg a király képét meg nem látom.
2: De így, de úgy, mondották az urak,
4: megfizetik urasan, csak magyarázza meg.
3: Jól van,
2: mondta az öreg.

0: kérek, négyet a fiamra költök. Az pedig annyi, mintha a sárba dobnám, mert sose látom.
1: Hát az mi? Hány még a 32?
0: Megmondom, ha leolvasnak 10 aranyat.
2: Jól van, leolvassák azt is.
0: Ennek az a magyarázata, hogy mikor fiatal voltam, 32 fogam volt, most meg csak 12.
1: Nolám, ez nekünk eszünkbe se jutott,
2: mondták az urak.
1: Hát a bakkecskét hogy fejné meg?
0: Azt is megmondom 10 aranyért.
2: Leolvassák a 10 aranyat, s mondja az öreg.
0: Hát, úgy fejem meg a bakkecskéket, ahogy most az urakat megfejtem.
2: De bezzeg elszégyelték magukat az urak. Nagy bosszúságukban azt mondják.
1: No, megálljunk, Ken. Majd megmondjuk a királynak, hogy megmagyarázta a beszédjét, pedig még a képét se látta.
0: Nem! Én nem láttam a királyunk képét, de bizony láttam, itt van, ni!
2: S mutatta az aranyon a királynak a képét.
0: Mert tudják meg az urak, hogy így értette a király is, hogy addig ne magyarázzam meg beszédjét, míg a pénzen nem látom a képét.
2: De most már az uraknak sem volt több szavuk. Ott hagyták az öreget, s nagy szégyenkezve a király után ballagtak.
3: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

macska, macska, csacska, macska, fürge, mint a kis halacska. Ide fut, oda fut, megpihenni sose tud. Peti, Kati, hű, de nézi, fusson, aki utoléri. Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat, aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz. A 10 éves rohan, a 20 éves szalad, a 30 éves siet, a 40 éves halad, az 50 éves ballag, a 60 éves baktat, a 70 éves meg-megáll, a 80 éves botorkál, a 90 éves alig áll, alig él, a 100 éves, ha megéri, bizony csak ürdögél.

Átomon a zsákom, zsákomban a mákom, mákomban a rákom, kirágta a zsákom, kihullott a mákom, elszaladt a rákom. Aki látja károm, fizesse meg mákom.

hegyeden, vegyeden, tengertánc, hajdú, sógor, mit kívánsz? Nem kívánok hegyeden, csak egy falat kenyeret.

0: eső, es, holnap délig es. Zapszaporodjék, búzabokrosodjék, az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka, még annál is hosszabb, mint a Duna hossza, még annál is hosszabb, mint a világ hossza.
1: Volt egyszer egy ember, szakálla volt, kender. Begyulladt a kender, elszaladt az ember. Fölmászott a fára, leesett a sárba, két kutya húzta,

0: Entereg, kedden kecmereg, szerdán szendereg, csütörtökön csak csücsül, pénteken párnára dől, szombaton szundít szorgosan, vasárnap horkol hangosan.
1: Egyszer volt egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Nézi, nézi mamája, nem ismer a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
2: Amit most hallgatsz, az a...
3: Csukás Vecse Rádió!
2: Rádió egyfejűeknek.
4: Aranyszőrű bárány, népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Épp jókor jöttél, mondja a gazda. Mert elkergettem a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony, meg nem bánod. Megalkuttak, hogyha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abban megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtotta a nyájat a rétre. Közmint legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázzik a nyájból. No, te legény, mondja, megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta.
5: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
4: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi leány nézte. Csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leánya bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett. S ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szídja égtelenül a leányt. Nem szégyelled magad leány létedre, mondta az asszony. Mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Oda szalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok! Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost. Miféle város légyen ez? Mondja a kocsmáros.
6: Ez a király városa.
4: Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt.
7: Jól van, fiam, mondja a király. Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból.
4: Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elővette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya is. A könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálcáról a papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak. Hallod-e, te juhász legény? Mondja a király. A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat. A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. ott maradt a falu is az udvarban. A juhászlegényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
8: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
9: Figyelj, főpróba! Hip-hop! Nagyon jó! Csinálunk még egy főpróbát, de hangosabban mondd, hogy jön Vuk!

Hopp! Ez volt az, most jön a step. Figyelj, így kell steppelni, mutatom. Lehet háttal is. Meg oldalt. Meg szemben.

0: Action! Bunk! Hajoljatok meg és tapsoljátok meg magatokat, nagyon ügyesek voltatok.
1: Csukás Meserádió. Csukás Meserádió. Még egy mese.

0: A világgá ment Csacsi és Bari. Sok-sok állat éldegélt egy tanyán, valahol az Alföld közepén. Volt köztük egy Csacsi, hatalmas fülekkel, aki sosem játszott a többi állattal, mindig egyedül legelészett. A Csacsi egyszer fejébe vette, hogy egy szép napon ő bizony elmegy innen. Meghallotta ezt a bodri kutya.
1: Ne légy ilyen elégedetlen! Inkább örülj, hogy van otthonod!
0: De a Csacsi megmakacsolta magát, és nem adta fel. Sőt, próbálta rávenni Bandi barátját, a lovat, hogy tartson vele. A ló nyerítve tiltakozott.
1: Buta lennék elmenni innét, hiszen van itt jó helyem, meleg pajtám, s kedves gazdám.
0: Tovább próbálkozott a többi állatnál. Először a disznó utasította vissza, majd a macska, végül a nyúl is nevetve nemet mondott. Utoljára a Barit próbálta meggyőzni, akit naív és jámbor természete miatt könnyen rávett a kalandos útra. Elszöktek hát a tanyáról, és kettecskén indultak világot látni. Mikor átbaktattak a szántóföldön, egy zöldellő erdőhöz értek, és elhatározták, hogy átvágnak rajta. A Csacsi közben azt mondogatta.
1: Látod, milyen szép itt. Jól tettük, hogy eljöttünk.
0: Ám miközben mendegéltek a sűrű erdőben, rájuk esteledett. A barika botladozott a sötétben, és megijedt a furcsa, erdei állathangoktól.
1: Ugyan mitől félsz? Gyere, feküdjünk le ide! Majd holnap folytatjuk utunkat,
0: mondta a Csacsi. Mivel a Barinak nem volt más választása, lefeküdt a szamár mellé.
1: Eközben a ravaszdi róka figyelte őket.
2: Szívesen ennék egy kis bárányhúst, gondolta magában, s már a szája szélét nyalogatta. Elcsalom majd a szamártól, és ha egyedül lesz a bárányka, felfalom.
0: Reggel, mikor az állatok felébredtek, a róka koma köszöntötte őket.
2: Jó reggel, drága barátaim! Kényelmes volt fekhelyetek? Édes volt álmotok?
0: Érdeklődött mézes mázasan a róka.
2: Ha éhesek vagytok, gyertek velem, és megmutatom neked, Csacsi, hol terem a legfinomabb fű. Neked pedig, Bari pajtás, hol kaphatsz friss tejecskét?
0: Hízelgett tovább a róka. Az együgyű állatok hagyták, hogy a róka vezesse őket, és még meg is köszönték neki kedvességét. Útközben összetalálkoztak a málnát szedő mackó papával, akinek gyanús lett a róka kedvessége. Nem kellett sok, hogy kitalálja a rókának bárányhúsra fája foga. Ezért hát riasztotta a fülemülét, hívjon segítséget a tanyáról. A ravasz róka közben egyre beljebb csalta őket az erdőbe. Össze-vissza bolyongtak, míg végül egy tisztáson így szólt a Csacsihoz.
2: Itt van az a messzi földön híres édes füvecske. Legelész csak nyugodtan, és majd visszajövünk, érted?
0: Ott hagyták hát a Csacsit, és tovább mentek ketten. A róka koma egy barlanghoz vezette a Barit. Gondolta, majd becsalja és felfalja. Eközben a tanyán, mikor az állatok meghallották, hogy barátaik bajban vannak, rögvest útnak indultak. A fülemüle vezette őket az erdőben, mögötte a bodri kutya, és a Bandi ügettek, majd a többiek. A bárányka pedig még mindig a barlang előtt állt reszkető lábakkal.
1: Én inkább nem mennék be. Kérlek, hozd ki te a tejet,
0: kérte a rókától. Majd megfogjuk egymás kezét, és nem lesz baj. És már indultak is volna be a lyukba. Ám hirtelen hangos csaholás hallatszott az erdő felől. Bodri kutya tűnt elő a bokrok közül, mögötte Bandival, a lóval. A róka bizony megrettent, és rögtön futásnak eredt. Így menekült meg végül a bárányka. Az állatok a nagy riadalom után hazaindultak a tanyára, jókedvűek voltak, és közben vígan énekeltek. Egyedül a csacsi kullogott mögöttük szomorúan. De mikor hazaértek, akkor volt ám igazi mulatság. A csacsinak és a barinak többször meg sem fordult a fejében, hogy elhagyják a tanyát.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál vagyok műsorvezető, és most én fogok nektek felolvasni egy mesét. Paprika hercegnő, indiai tündérmese. Élt egyszer az erdőben két csalogány, akik nagyon szerették egymást. Egy napon a tojó azt mondta a társának. Zöld paprikát keres nekem, úgy ennék, a begyem korog. Az a kedvenc eledelem, s nem soká tojást is rakok. A hím madár azonnal elrepült, hogy zöld paprikát keressen. De mindegy volt, milyen messze repült, nem talált egyet sem. Egyszer csak egy dzsin kertjében találta magát, ahol gyönyörű paprikák teremtek. A fülemüle visszarepült a társához, és együtt visszatértek a kertbe, hogy jót lakmározzanak a paprikából. Azután a tojó smaragd zöld tojást rakott a növény tövébe, majd hazarepült. Ekkor a ház ura, aki 12 éven át aludt, egyszeriben felébredt, mert azt álmodta, hogy valaki megdézsmálta a szeretett paprikáját. Kirohant a kertjébe, és amikor megpillantotta a terméseitől megfosztott növényt, égtelen haragra gerjedt. De akkor meglátta a tojást, és olyan különösnek találta, hogy hazavitte, és gondját viselte. Néhány nap múlva a tojáshéj feltört, és egy smaragdzöld lányka ugrott elő belőle. Egy hatalmas, zöld paprika alakú smaragd medált viselt. Paprika hercegnő vagyok, mutatkozott be a dzsinnek, aki azonnal megszerette, és úgy nevelte, mintha a saját gyermeke lenne. Telt, múlt az idő, és Paprika okos és gyönyörű fiatal nővé cseperedett. A dzsin azonban aggódott. Nem soká elalszom újra, 12 évnyi álom vár, de téged, drága lányom, hátrahagynom nagyon fáj. Egy reggelen az ország királya az erdőben vadászott, a dzsin palotájának falához tévedt, és úgy döntött, átmászik rajta. A pompás kert és a paprika palánta mellett gubbasztó gyönyörű lány láttán elakadt a szava. Első látásra beleszeretett, és miután megtudta a lány nevét, azt mondta neki. Paprika, kérlek, gyere hozzám feleségül! Csak ha apám beleegyezik, felelte a lány. A dzsin nagyon örült a kérőnek, mert a király méltónak bizonyult a lánya kezére, és tudta, hogy a férfi vigyázni fog Paprikára, amíg ő alszik. Az esküvő után a dzsin újabb 12 évre elaludt, a pár pedig boldogan élt a királyi palotában, és napról napra jobban szerették egymást. Az udvarhölgyek azonban irigyelték Paprika boldogságát, és folyton ármánykodtak ellene. Szerencsére a hercegnőt megvédte a smaragd medálja, amelynek hatalmában állt felfedni mások szívének titkait. Az ékszernek köszönhetően képes volt leleplezni minden hazugságot és csapdát. Egy nap Paprika lement a folyóhoz, hogy megfürödjön, és a medált őrizetlenül egy sziklán hagyta. Az udvarhölgyek, akik követték őt, elrejtették és a királyhoz rohantak, hogy mindenféle hazugságokat hordjanak össze a feleségéről. Paprika igazából egy gonosz boszorkány, és meg akar ölni téged! A smaragdja nélkül a szegény hercegnő nem tudta bebizonyítani, hogy tévednek, ezért elszökött a palotából, és menedéket keresett a dzsin kertjében. Végül kétségbe esett könnyei felébresztették a dzsint hosszú álmából. Paprika töviről hegyire elmesélte neki, mi történt, és így kérlelte. Paprika palántává változtassál engem, e sok bántást, bút, bajt, nehéz elviselnem. A dzsint megindította a kérés, és teljesítette a lány kívánságát. Eközben a királyt szomorúság emésztette. Vágyódott a felesége után. Amikor ráébredt, hogy becsapták, elment a dzsin palotájába, hogy megkeresse Paprikát, de csak egy palántát talált ott, ahol először találkoztak. Ezért letérdelt, és keservesen sírni kezdett. Amikor a könnyei a növényre hultak, füstfelhő szállt fel, és Paprika jelent meg a helyén. Megölelték egymást, de a lány azt mondta, nem akarok többé az udvarban élni, ahol a rossz akaróim gyűlölnek és bántani akarnak. Maradjunk itt, a gyönyörű kertben. Apám házában sokkal nagyobb biztonságban érzem magam. A király beleegyezett, és a dzsin egy-kettőre gyönyörű palotát varázsolt a kert falai közé, ahol a pár boldogan élt, amíg meg nem halt.
0: Mesés estét. Itt a Csukásmese Rádió. Tudjátok, Rádió egyfejűeknek.
2: Volt egy tücsök és egy hangya, ezt mindenki tudja már. A hangya szorgalmas volt, de a tücsök csapodár. S még a hangya egész nyáron csak dolgozott, csak cipelt. Ezzel szemben tücsök úrfi, míg a

0: Ám ahogy az lenni szokott, a nyár után jön a tél. Télen rendszerint hideg van, s rettentően fúj a szél. Tücsök, tódor, kékült, zöldült, és a foga vacogott. Hangya viszont abból élt, mit egész nyáron halmozott.
1: Lánc, lánc, Eszterlánc, Eszterlánci cérna. Cérnám is volt, sejmem is volt, láncoltam is néha.
0: Hogy a Celsius

0: A kiskakas gyémántfélkrajcára. Volt egyszer egy szegény asszony, aki magányosan éldegélt kunyhójában, és nem volt más társasága, csak a kiskakasa. A kakas egész nap a szemétdombon kotorászott, hát ha talál egy pár magot. Hanem egy nap, mikor a szemétben kapirgált, mag helyett egy gyémántfélkrajcát talált. Annyira csillogott az érme, hogy az arra járó törökbasának megakadt rajta a szeme.
1: Na gyere csak ide, te kis kakas! Mutasd, mi van a szádban!
0: Kiáltott neki oda a basa a hintójából.
1: Add csak szépen nekem azt a gyémántot!
2: Én ugyan nem adom! A gazdám majd vesz belőle finom ételt!
0: Ellenkezett a kakas. Erre a basa dübegurult, és kitépte a kis kakas szájából a gyémántfélkrajcát, majd elhajtott a hintójával. Otthon aztán 7 lakat alatt őrizte a palotájában. De a kiskakas bizony nem hagyta ennyiben a dolgot. Követte a hintót, és felröppent a palota kerítésére. Onnan kukorékolt a császárnak.
2: Kukorikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa csak nevetett rajta, aztán legyintett egyet, és bement a palotába, hogy ne hallja a kakas kukorékolását. Erre a kakas felmászott az ablakába, és ott folytatta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Ezt már a császár se hagyhatta. Oda szólt a szolgájának.
1: Éte, vidd az ablakomból azt a kakast, és dobd a kútba!
0: A szolgáló úgy is tett, kútba dobta a kakast. A török császár elégedetten vigyorgott, gondolta, most már végleg megszabadult a kakastól. Le is feküdt az ágyra, és mély álomba merült. Bezzeg a kakas a kút mélyén sem nyugodott, és jól megszívta magát.
2: Szívd fel, begyem a sok vizet,
0: mondogatta magában, és mikor az összes vizet felszívta, kirepült a kútból. Egyenest a török basa ablakába szállt, és azt kiáltotta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Dübegurult erre az uralkodó, és ismét intett a szolgálónak.
1: Vigy el innen ezt az átokfajzatot! Dobd bele egy kemencébe! Hallgasson el mindörökre!
0: A szolgáló teljesítette a parancsot, bedobta az égő kemencébe a kiskakast. Ám ez csak ennyit szólt.
2: Ereszd ki, begyem a sok vizet!
0: És a sok víz, ami a gyomrában volt, egyszerre eloltotta a tüzet. Nem telt el pár perc, és a kiskakas újra a császár ablakában mondta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa most már igazán megharagudott.
1: Vidd ezt a vakarcsot, és dobd be egy méhkasba, azt talán majd móresre tanítja.
0: A szolgáló már vitte is a kertbe, a tölgyfa tövéhez.
1: Felmászott a fára a szolga, majd beledobta a méhek közé a kakast. De az meg sem ijedt a méhek láttán.
2: Szívd fel, begyem a sok méhet,
0: mondogatta, és azok mind beszálltak a gyomrába. Mikor végzett, felrepült újra a császár ablakába.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Ezt már a császár sem gondolta volna, hogy kifog rajta egy kukorékoló kakas.
1: Nem jutott eszébe egyéb, mint hogy megfogta a madarat, és beletette a nadrágjába.
0: Amint a kakas bekerült a török basa bugyogójába, csak ennyit szólt.
2: Ereszd ki, begyem a sok darazsat! Csípjétek meg a török basát!
0: Erre a sok méh mind kirepült, elővették hegyes furlánkjukat, és összecsipkedték a török császár falát.
1: Áóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
2: vigyétek egyenest a kincses kamrámba! Fogja a gyémánt félkrajcárját, és ne is lássam többet!
0: Kiáltott a szolgálóknak, azok pedig már vitték is a kiskakast. Akkor a kiskakas így szólt:
2: Szívd fel, begyem a sok pénzt!
0: És pár perc múlva már ki is üresedett a terem. A sok arany mind a kiskakas begyében végezte. Ezután pedig hazament, és odaadta mindet az ő kedves gazdasszonyának. Azóta is császári lakomában van részük.

0: Csukásmeserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

0: a Varjú dombon. Tarbai Ede meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Ezen az őszön minden latyakos lett, éjjel és nappal esett az eső, lucskosra áztak mind az utak, földek, mindenki mondta, kutya egy idő. A jó meleg szobát, a friss tüzet nem hagyta senki szívesen oda, nem is intéztek semmi más ügyet, csak amit kellett, és ez nem is volt csoda. Az emberek a macskaköves utcán behúzott nyakkal eresz alá bújtak, és aki járt kelt, arra néztek furcsán, még a veréb is leste az odukat. Ilyen idő volt, ilyen lucskos, locspocs, párás és gőzös, épp hogy nem zimankós, és esténként mind sajnálták azt az embert, akinek most is mindig járni kellett. Az éjjeli őrt, az ősz öreg nyalábot, ki szürke köpönyekben rótta a várost, rótta rendületlen és egy-egy sarkon fennhangon kiáltott. Tizet ütött már az óra, menjen ki nyugovóra, senki eztán ne pöröljön, ne zajongjon, csörömpöljön. Az ősz öreg nyalába nagy latyakban térdig sárosan csak ballagott az utcán szakadatlan, és arra gondolt, ennyi már, hogyan mi módon is lehetne otthon kamrácskámban ülni, amíg a tűz a jó meleg befűti, majd lefagy az orrom, de menni kell, haj, menni, kiabálni, immáron éjfél, újra kell kántálni. És kántált is, mivel az óra érces hangján kondult a toronyban. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja. Ilyen latyakos rossz időben, hol ez, hol az vitt neki teját, az asszonyok nagy zöld hárászkendőkben, a férfi nép köppenyben adta át. Azám, de éjfélt haj, senki se várta, mindenkit otthon marasztott az ágya. Úgy ám, mint hagyták, csupán egy valaki, nem is tudom már, valaki, valami, egy jótét lény, nem is lény, kísértet, azt szánta meg, ki nyaláb elé tévedt. Ez a kísértet pufók, hálósipkás, vékonyka hangja cincogás és sírás, és más eféle dolgok keveréke. Nos hát, mint mondom, ez tévedt elébe, s mert jó szívű volt, most a rossz időben faggatni kezdte őt az ősz nyalábot. Mi a csodáért járkálsz az esőben? Bolond dolog ez, ilyet már kilátott. Az ősz nyaláb rekedten, csöndesen elmondta sorra, hogy mint a dolga. Vigyáznom kell, hogy baj, tűz ne legyen, amíg nyugodtan szunyókál a város. Éjjeli őr a tisztem, amint látod, baktatgatok, és néha megállok, dolgomat végzem akkor is, ha sáros, iszonyú módon latyakos az utca, s esik az eső, ez a gonosz fajta. Kísértetünk e jószívű kísértet, fölötté pufók, rajta hálósipka, a válaszával egy percet se kése, így szólt nyalábhoz cincogva, sipítva. Mi az? Mit csinálsz? Nem fogsz többé ázni, aki csak rád néz, elkezd citerázni. Az örködést apóka eztán bízd csak érám, én eddig úgyis céltalan ődöngtem, az unalomtól azt hittem már végem. Nekem nem árt a legrosszabb idő sem, átesik rajtam az eső, meg sem érzem. És mit tettem eddig? Egymásszor huhogtam, keresztül másztam 300 falon, de olyan ember, aki félne, hol van. Így már-már majdnem megölt az unalom. Most végre tudom, miért vagyok kísértet. Azért, öreg, hogy fölmentselek téged. Az ősz öreg nyaláb szabadkozott elébb, hogy így meg úgy, de végül megegyeztek. Kísértetünk az éjszakák felét, megkapta tőle, így csináltak rendet ezután ketten. Nyaláb hajnalban, este, pufók kísértetünk meg éjfelente. Tizet ütött már az óra, menjen kiki nyugovóra, kúrjongatott az egyik, majd a másik, egészen a hajnali világig. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja.

0: Mókásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Tugásmese rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Indián népmese. Egyszer régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni nem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevő falatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Eridj innét, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mi haszna kölyöknek adni a finom ételünket. Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, odahagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagyon sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál

0: Annál inkább legyengült, egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihalt faluban. Pontosan így történt minden ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, a nyilakat meg a láncsákat, és nekivágtak a prérinek, eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, hogy milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végig gurultak az arcán, és a földre hulladtak a porba. Ekkor a fiú mint a hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül. Vajon kiszólítja, és miért mondja ezt neki? Ugyan hát mit tehetne ő, a gyenge, mi haszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve, és eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát, gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogy hogyan. Rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett egy fékarcnyit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska keze között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik elkalandozhatott a figyelmem, mondta. Megpróbálom újra. Ismét nekiveselkedett, de másodszor is éppen olyasforma állat kerekedett ki a keze közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat. A két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtában. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehunyta a szemét, és azon nyomban elaludt, és különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket, kitűnő teherhordók, ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb akkorára nőjenek, mint a sápadt arcúak lovai, a nagy folyó partjára kell vinned őket, ott kell legelniük négy teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tova tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a két sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, amelyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszeriben életre keltek, felnyerítettek, és rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szeme előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A harmadik nap ugyanúgy telt, mint az előző. A negyedik nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ennyire boldog és büszke. Többé senki sem fogja megvetni, senki sem fogja semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadt arcúak lovai, négy teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csak hogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, hogy mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, s hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak eléje. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újjongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták valaha mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, s összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, s nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna, kisebbek voltak még a sápatarcok állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott, azután végül úgy határozott, hogy ezek a lovak eztán már ekkorák is maradnak, ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolabbról is szinte alig mutatkoznak meg a préri magas fűvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott, és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetű lovait póninak, azaz kislónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbenjárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza vált. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most Csukás István Pompom újabb meséi nyomán Torzomborz kalapevő című meséjét fogom olvasni. Pompom ült az ágon, fészkelődött, izgett, mozgott és ugrált. Hintázni akart, de az ág nem mozgott és nem hintázott, mivel nem jött a szellő, ami megmozgassa. Szélcsend van, dünnyögött Pompom. Nem jön semmi szellő. Nem baj, majd moccanatlan várok. Picúr biztosan jön. Abban teljesen biztos vagyok. Nem is csalódott. Picúr lépkedett arra szép lassan. Feltűnően szépen, és feltűnően lassan. Szia, Picúr! Veled mehetek? Velem jöhetsz, de van egy kívánságom. Ki vele? Harsogta Pompom. Látatlanban teljesítem. Az a kívánságom, hogy így szépen féloldalt ülj a fejemre, mintha kalap lennél. Most olyan kalapos idő van. És nekem még sose volt kalapom. Pompom lelkesen hadarta, egyáltalán nem csodálkozott a különös kívánságon. Jó, majd féloldalt ülök. Azt mondod, hogy még sosem volt kalapod. És milyen kalapod nem volt még sosem? Vagyis milyen kalapot szeretnél? Téli kalapot, nyári kalapot, köcsök kalapot, pörge kalapot, vadász kalapot, szombrérót vagy cilindert? Picúr mosolyogva válaszolt. Szeretnék egy nyári kalapot. Pompom átalakult nyári kalappá, és féloldalasan Picúr fejére ült. Parancsolj, már meg is van. Eredeti nyári. Picúr megtapogatta a nyári kalapját, illetve Pompomot, aki teljesen olyan volt, mint egy igazi nyári kalap. Van egy gyönyörű nyári kalapom, pom-pom, pompás szép új kalapom, pom-pom. Pompom is elégedetten illegett, mint egy valódi nyári kalap. Büszkén csücsült Picúr fején. Ám egyszer csak megmerevedett, megborzongott, és riadtan és rémülten így suttogott. Jaj, nekem, milyen ostoba, kelekótya, szeleburdi és eszetlen vagyok! Jaj, jaj, jaj! Picúr értetlenül hallgatta a jajveszékelést. Mit jajgatsz? Most kalap vagy, a kalapok nem szoktak jajgatni. Hát, éppen ez az, nyöszörgött Pompom. Ha eltűnnék, ha valaki eltüntetne, azonnal értesítsd a rendőrséget, a tűzoltóságot, a Vörös Keresztet. Picúr csodálkozva nézett, nem nagyon értette, hogy mi a baj. Mi ez a riadalom? Értesítem, de mi a baj? És miért remegsz? A kalapok nem szoktak remegni. Pompom az utca végére mutatott remegve. Ott van! Ott van, miatta jajgatok, meg remegek. Mi van ott? Torzomborz kalapevő! Most fald be egy kalapot, láttad? A saját szemeddel láthattad, hogy micsoda étvágya van. Jaj, nekem, te atyaisten, még képes és engem is kalapnak néz. Mi lesz, ha engem is kalapnak néz? Picúr oda nézett, és látta, hogy egy nagy torzomborz valami lekapta egy kopasz fejéről a kalapot, és megette. Változz át, gyorsan változz át, sürgette Pompomot. Legyél nyaksál. Remélem sálat nem eszik. Pompom gyorsan átváltozott nyaksállá, s Picúr nyakába simult. Én is remélem, hogy sálat nem eszik. És a kalapokat miért eszi? Kérdezte Picúr. Mindjárt elmesélem, csak előbb húzódjunk a fa mögé. Biztos, ami biztos. Hát, ha még emlékszik, hogy az előbb kalap voltam. A fa mögé húzódtak, Pompom kicsit megnyugodott, nagy levegőt vett, és mesélt. Torzomborz kalapevő valamikor egy kalap volt. Vagy legalábbis annak készült. Vagyis egy kalapos műhelyben kezdődött az egész. A kalapos mester éppen egy új kalapot készített, fürgén szabta, vágta és formázta. Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behajtjuk, hop-hop. A kalapos inas egy nagy seprűvel seperte a műhelyt. Csapkodta a port egyenest a kalapos orra alá. A kalapos mérgesen tüsszögött. Arrébb söpörte tapsifülű, te két balkezes, nem kapok levegőt. A kalapos inas morogva a sarokba ment, a kalapos folytatta a munkát. Levágjuk, nyisz-nyisz, behajtjuk, hopp-hopp. Itt van az ujjamban az egész. Nincs nagyobb kalapos nálam. Nyisz-nyisz, hopp-hopp. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap költemény. Ez már olyan tökéletes, hogy nem is bírom folytatni. Hol vagy, te rosszcsont? Te inasok szégyene. Én most átugrom a vendéglőbe. Kicsit megöblögetem a torkom, kimosom a port. Most se perte, tapsifülű. Most porolj, te szörgombóc! Alig, hogy elment a kalapos, az inas eldobta a seprűt, fogta az ollót, és a készülő kalaphoz ment, vigyorogva. Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behorpasztjuk, hop-hop. Itt van a kis ujjamban az egész. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap versike. Az új kalap rémesen nézett ki az átalakítás után. A többi kalap nevetett, hahotázott, bruhaházott a polcon. Nézd a kajlát, kiáll a szőre. Nézd a csámpást, lelóg a karimája. Te világcsúfja, te torzomborz! A torzomborz új kalap mérgesen morgott, dühösen vicsorgott. Ti kiglancolt nyavajások! A kalapos visszajött, és azt hitte, hogy nem lát jól. Nagyokat pislogott, és amikor jól látott, égtelen dühös lett. Mi csináltál, te gézengúz? Hát ez meg mi a ménkű? Mi a nyavaja, ez a csámpás, torzomborz? Ki vele a szemétdombra? Ne is lássalak, te kalapok szégyene! És kidobta a kalapot a kukába. A torzomborz kalap szörnyű bosszút fogadott, amiért kinevették és kidobták. Nem vagyok jó kalapnak? Akkor jó leszek. Kalappusztítónak! Akkor minden kalapot megeszek. Mindet befalom, mindet szétrágom, mindet összemorzsolom. Én vagyok torzomborz kalapevő. Reszkessetek, nyavajások! És azóta eszi a kalapokat válogatás nélkül. Pompom rémülten felkiáltott, mutogatott és remegett. Jaj, erjön, ott jön! Torzomborz kalapevő suhant a levegőben, és félelmetesen morgott. Mrrr, kalapot akarok! Van itt valami nyavajás kalap? Pompom fogvacogva válaszolt.
2: Nincs.
1: Picur megrázta a fejét, és bátran válaszolt. Itt nincsen kalap. Semmiféle kalap nincs. Nem is volt, és nem is lesz. Itt csak egy nyaksál van, de azt nem adom. Torzomborz kalapevő megvetően morgott. Nem érdekel a vacak nyaksálat. Engem csak a kalap érdekel. Én vagyok torzomborz kalapevő, és minden kalapot befalok. Hol vagytok, nyavajás kalapok?
3: Azzal elsuhant, kalapokra vadászva. Pompom megkönnyebbülten sóhajtott, a homlokát törülgette. Egészen beleizzadtam. Picur aggódva ingatta a fejét, ráncolta a szemöldökét. Mi lesz a többi szegény kalappal? Valamit ki kell találni. Pompom szaporán bólogatva biztatta.
2: Igen, igen. Törd a fejed!
3: Picur törte a fejét erősen, tűnődve mondta. Az világos, hogy jó étvágya van.
1: Túlságosan jó étvágya, helyeselt Pompom.
3: Az még nem lenne baj, folytatta Picur a töprengést. Az a baj, hogy csak kalapot eszik.
1: Ez a nagy baj.
3: Mi lenne, ha rászoktatnánk valami másra?
1: De mire? Kérdezte Pompom.
3: Talán
1: a csokoládéra,
3: mosolygott Picur. És ki az, aki rá tudná szoktatni a csokoládéra?
1: Pompom diadalmasan vágta rá. Gombóc Artúr! Óriási ötlet! Gyerünk!
3: Siettek, rohantak és megérkeztek Gombóc Artúr házához. Épp egy nagy bőröndel állt a kapuban.
4: Engem kerestek? Kérdezte udvariasan.
1: Téged! Jaj, de jó, hogy megtaláltunk! Lihegte Picur. Hát igen. Épp az imént jöttem meg. Egy kis csokoládéért voltam, mutatott rá a nagy bőröndre gombóc Artúr. Valódi külföldi csokoládé.
3: Külföldi is jó, rikkantott a pompom.
1: Igen, igen, mosolygott gombóc Artúr. Bár én szeretem a hazai gyártmányt is. Miért kerestek?
3: A csokoládéról szeretnénk veled beszélni, mondta Picúr. Gombóc Artúr lelkesen bólogatott.
1: A csokoládéról velem mindig lehet beszélni. A legszebb álmomból is nyugodtan felkelthettek, ha csokoládéról akartok velem beszélni.
3: Picúr kicsit türelmetlenül rázta a fejét. De most elsősorban nem a csokoládéról van szó, hanem egy kalapról.
1: De nem akármilyen kalapról.
3: Gombóc Artúr semmit sem értett. Tétován mutogatott a fejére.
1: De hiszen nekem már van kalapom, és nem is akármilyen.
3: Igen, igen, hadarta Picúr. Nagyon szép kalapod van. De most nem a te kalapodról van szó, hanem egy olyanról, akit le kell szoktatni a kalapevésről.
1: És rá kell szoktatni a csokoládéra,
3: szúrta közbe pompom. Gombóc Artúr teljesen meg volt zavarodva. Ide-oda forgatta a fejét, motyogva.
1: Leszoktatni? Rászoktatni?
3: Igen, igen, bólogatott Picúr. Nagyon nagy jót tennél, és megmentenéd a szegény, ártatlan kalapokat, hogy ne egyék meg őket. Gombóc Artúr szeme felcsillant az evésre, azt megértette.
1: Gyerünk, rám mindig számíthattok, ha evésről van szó.
3: Hozd a csokoládét, mutatott pompom a bőröndre. Gombóc Artúr megragadta a bőröndöt, és elindultak, hogy megkeressék Torzomborz kalapevőt. Nem sokáig kellett keresni, hamarosan megtalálták, mert ott lapult egy ágon, és hopp, elkapta Gombóc Artúr kalapját, és megette.
2: Vigyázz a kalapot!
3: Kiáltott pompom, de már elkésett. Gombóc Artúr a fejét tapogatta.
2: Na hát, micsoda pompás étvágya van.
1: De ha megetted a kalapomat, ráülhetnél helyette a fejemre.
2: Mert mi lesz, ha napszúrást kapok? Vagy mi lesz, ha megfázom?
3: Torzomborz kalapevő vigyorogva Gombóc Artúr fejére ült. Gombóc Artúr a bőrönben kotorászott, és szeliden megkérdezte.
1: Szereted a csokoládét?
2: Nem szeretem. Még sosettem. Csak kalapokat ettem.
3: Morgott Torzomborz kalapevő.
1: Akkor nem tudod, hogy mi a jó. Addig nem nyilatkozhatsz, amíg meg nem kóstoltad. Tessék, ezt most vettem. Külföldi.
3: Nyújtott fel Gombóc Artúr egy szelet csokoládét.
1: Kíváncsi vagyok rá, harape, kuncogott Picúr. Attól ne félj. Aki egyszer belekóstol, az már többet más sem akar enni. Én csak tudom.
3: Mosolygott Gombóc Artúr, és figyelte, ahogy Torzomborz kalapevő bekapta a csokoládét.
1: Hé, te kalapevő,
2: ne nyeld le rögtön,
1: akkor nem érzed az ízét.
2: Előbb forgasd, majd majszold, majd tedd át jobbra, tedd át balra, és a végén nyelni se kell, mert az egész rég elolvadt a szádban.
3: Torzomborz kalapevő követelőzve hadarta.
1: Kérek, kérek, még!
3: Ráharapott, sikerült, örvendezett Picúr. Ez se eszik többet kalapot, rikkantott pompom. Gombóc Artúr belemarkolt a bőrönbe, és igazságosan osztogatta a csokoládét. Hármat ő kapott, egyet felnyújtott.
1: Te még kezdő vagy, még bele kell jönned. Figyelj!
2: Egyet a papának, egyet a mamának, egyet a kis cicának,
1: egyet neked.
3: Picúr vigyorogva jegyezte meg.
2: Ilyen szép Torzomborz kalapja nincs senkinek.
3: Gombóc Artúr vidáman helyesed.
1: Igen, igen, és ugyanaz az ízlésünk. Mind a ketten a csokoládét szeretjük.
2: Ezután dupla adagot kell beszereznem.
3: Picúr az órára nézett.
2: Jaj, elkések, rohanjunk!
3: Elbúcsúztak Gombóc Artúrtól és az új kalapjától. Futottak, és szerencsésen megérkeztek az iskolába.
2: Picúr, megvárhatlak? Kérdezte pompom az ajtóban. Megvárhatsz?
3: mondta mosolyogva Picúr.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Meserádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nem ér a nevem. Angol mese. Elmeséli Novodomszki Éva. Négyen voltak jó barátok, egy barna kutyus, egy fehér cica, egy szürke nyuszi és egy pelyhes varjú fióka. A kutyus egy kosárban lakott, bent a nagyszobában, és esténként pislogva nézte a kandallóban pattogó tüzet. A cica a fáskamrában lakott, a fáskamra sarkában volt egy halom szalma, esténként abba bújt bele, és nagyon szerette hallgatni a szalma zizegését. A szürke nyuszi a kertben lakott, egy bokor alatt ásott lyukat magának, éjszakánként ott aludt, és nagyon szerette a sötét kertet. A varjú fióka a nyárfán lakott, egy csinos varjúfészekben, és nagyon szerette a susogó lombokat. A négy barát jobbnál jobb játékokat talált ki. A kutyus pamutgombolyagot hozott ki a nagyszobából, s a cicával labdázott. A nyulacska versenyt ugrált a varjú fiókával. Aztán esténként elbúcsúztak egymástól, s kiki ment a helyére aludni. Valami új játékot kellene kitalálni, mondta egyik reggel a kutyus. De mit? Kérdezte a cica, a varjú fióka, meg a nyuszi. Gondolkozzunk, mondta a kutyus. És akkor gondolkoztak. Egyszer csak a kutyus fölkiáltott. Kitaláltam! Játsszuk azt, hogy ma éjszakára helyet cserélünk. Ezt nem értjük, mondták a többiek. Pedig egyszerű, mondta a kutyus, és aztán elmagyarázta nekik, hogyan kell helyet cserélni. Este így is történt. A kutyus a varjúfészekbe ment, a cica a bokor alá a lyukba, a varjúfióka a fáskamrába, a szalma közé, a nyuszi meg be, a nagyszobába, a kutyus kosarába. Aztán leszállt az éjszaka. Föltámadt a szél, szitált az eső, és a hold néha kikukkantott a felhők közül. A nyuszi nem tudott elaludni. Pattogott a tűz, lobbant a láng, a nyuszi reszketett. A kutyus nem tudott elaludni. Zúgtak a lombok, fütyült a szél. A kutyus reszketett. A cica nem tudott aludni. Nedves volt a lyuk, az eső dobolt a bokor levelein, a cica reszketett. A varjú fióka nem tudott elaludni, zizegett a szalma, a fáskamra ajtaja nyikorgott a szélben, a varjú fióka reszketett. Nem ér a nevem, gondolták egyszerre mind a négyen. A hold ismét kikukkantott a felhők közül, és mit látott? A sötét udvaron összetalálkozott a barna kutyus, a fehér cica, a szürke nyuszi és a pelyhes varjú fióka. Csak nézték egymást, aztán a kutyus megszólalt. Ez nem volt jó játék. Menjünk mindannyian a helyünkre aludni, aztán reggel, majd ha kisüt a nap, fogócskázunk.
0: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc. Mese a kis Gidóról. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Hol volt, hol nem volt. Kristálypatak mellett volt egyszer egy gyöngyliget. Abban a gyöngyligetben volt egy ezüstfa. Annak az ezüstfának rengőringó ágán volt egy aranytollú madár. Annak az aranytollú madárnak volt egy nagyon okos íródeákja. Az a nagyon okos íródeák mindig ott ült a fa alatt, aranyos karos székben, előtte volt egy nagy könyv, abba a nagy könyvbe mind beleírta, amit az aranytollú madár dalolt. Itt van ez a könyv éppen a kezemben. Elmondok nektek belőle egy szép mesét, a kis Gidóról. Nagyon szerette ezt a kis Gidót az édesanyja, az öreg kecske, mert ez az egyetlen fia volt csak. Féltette még a fúvó széltől is, friss hajnali harmadban fürdette meg minden reggel, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge arcocskáját, pillangós mezőről selyemfüvet hordott neki, ezzel etetgette. Úgy szerette, hogy ki se lehet azt mondani. Nem is hívta másképp, mint drága szeme fényének, édes cukrocskájának. Vart neki szivárvány szín labdát, s labdázgattak együtt kerek erdő szélén, mert majd el is felejtettem mondani, hogy ott laktak zöld fák között fehér kis kunyhóban. Hozott neki a vásárból fütyülős lovat kerekest, húzogatta, vonogatta a kis Gidó, nagy örömet elt benne. Jávorfából metszett ágat, csinált belőle furuját, s megtanította furujázni. Olyan szép nótákat fújdogált el rajta a kis Gidó, hogy a mókusok mind otthagyták a mogyorót, fáról fára szögdelve odamentek a fehér kis kunyhóhoz hallgatni a furuja szót. Még a pintyőke is, a rigó is szívesen hallgatta. Mind azt mondták, hogy a kis Gidó szebben tud furujázni, mint a juhászbojtár a napsütötte halmon. Azt a nótát is tudta, hogy zöld erdőben, síkmezőben lakik egy madár, kék a lába, zöld a szárnya, jaj, de szépen jár. Édesanyja, az öreg kecske, nem tudott hova lenni örömében. Ezerszer is megcsókolta, ahova csak lépett a kis Gidó, virágot szórt az útjára. Me! Szólalt meg egyszer a kis Gidó, fejét az öreg kecske fejére hajtva. De jó is vagy te, édes anyuskám, úgy szeretsz te engem, mint galamba tiszta búzát. Me! Rubintocskám, gyémánt csillagocskám, hogy ne szeretnélek, mikor olyan szófogadó, engedelmes kis Gidó vagy. Most pedig elmegyek pillangós mezőre füvet szedni. Elfogyott az elemózsiánk. Zárd be jól az ajtót, be ne eresz senkit, akárhogy zörget, mert hát, ha a nagyfogú farkas jön és elvisz a barlangjába. Hallod, hogy ordít most is a sötét erdőben? Itt terem, hízelgő szavakkal kér, hogy bocsásd be, de be ne erezd. Elment az öreg kecske. A kis Gidó jól bezárta az ajtót, és elgondolkozott azon, amit az édesanyja mondott. Egyszer csak kopogtat a nagyfogú farkas. Szelíd, szép szavakkal beszél be kívülről. Gidócskám, Gidócskám, Tubicám, kincsecském, rózsafán született kedves kicsi kecském, erezz be, bocsáss be, aranyos szép szentem, zöld erdőben fehér gyöngyvirágot szedtem. De a kis Gidó nem hitt a mézes mázos szónak, édesanyja intése csengett a fülébe, nem nyitotta ki az ajtót. A nagyfogú farkas a fejét csóválja, kerül, fordul egyet, megint csak kopogtat. Gidócskám, Gidócskám, gyönyörű madárkám, fürge kis halacskám, gyönge violácskám, erezd be, bocsáss be, tudom, örülsz mostan, aranyskatujába sárga cukrot hoztam. Beszélhetett a koma akármilyen szépen, a kis Gidó csak nem bocsátotta be, mert a fülébe csengett az édesanyja intése. A nagyfogú farkas újra csak a fejét csóválja, kerül, fordul, kettőt, hármat, s megint csak visszatér. Gidócskám, Gidócskám, gerlicém, mókuskám, csillagom, rubintom, angyalom, babuskám, erezd be! Pántlikát hoztam a nyakadba, szép piros pántlikát, ezüst csengő rajta. Hiába volt minden kísértés. Azokra a hízelgő szép szavakra, aranyos ígéretekre nem nyílt meg az ajtó, mert a kis Gidónak csak az édesanyja intése csengett a fülébe mindig. A nagyfogú farkas haragosan morogta magában. Lám, lám, ennek a kis Gidónak több esze van, mint gondoltam. Bizonyosan megtanította az édesanyja, s annak fogadja így a szavát. Nem is próbálta meg többször, neki iramodott az erdőnek. Ideje is volt elillanni, mert az öreg kecske hazafelé jöttében megtudta, hogy mi történt. Szaladt egyenesen a vadászbácsihoz, akinek jó puskája volt, és aki a kecske családot nagyon szerette. Mikor zöld fák között a fehér kis kunyóhoz értek, a nagyfogú farkasnak már híre hamva se volt, de azért a vadász csak nem nyugodott addig, míg a nagyfogú komát meg nem találta a bokrok közt. Bum, bum, koma, jó napot! Szólt a puska jó nagyot. De a farkas nem adta vissza a köszöntést, mert nyikkani se tudott már. Bezzeg aztán nagy vigasság volt. A kis Gidó édesanyja nyakába borult, sírt, rít örömében. Az öreg kecske ezerszer is megcsókolt a szófogadó fiacskáját. Mindjárt meg is fürdette friss hajnali harmadban, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge orcácskáját, pillangós mezőről hozott selyemfűvel etetgette. A kis Gidó aztán elővette a jávor furuját, olyan szép nótákat fújdogált el rajta, hogy a mókusok mind ott hagyták a mogyorót, oda mentek hallgatni a furuja szót. A pintyőke is, a rigó is hallgatták, minden nóta után ezt dalolgatták. Éljen soká a Gidó! Nincsen tovább, vége a mesének. Aki szebbet tud, mondjon szebbet. Majd megírom az íródeáknak, az íródeák meg majd megírja az aranytollú madárnak.
1: A mese a kis Gidóról című mesét hallottátok.
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: A titokzatos elágzat. Volt a világon két lány. Az egyiknek az volt a neve, hogy Dorka, a másiknak pedig, hogy Míra. Elmentek egyszer egy felfedező útra. Észrevettek egy különös árnyékot. Gyorsan elő az elemlámpákkal, ám az árnyék elment. Villám gyorsan és szélsebesen vágtázott a lombok között a sűrűben. Ám Míra és Dorka nem adta fel. Gyorsan rohantak ők is utána, hogy meglehessék a titokzatos alakot, hogy valójában ki ő. Senki nem tudhatta és senki nem ismerhette, vagy mégis? Nem lehetett tudni, csak követték félelmüket legyőzve a félelmetes sötétségbe. Rájuk borult az éjszaka. Hamarosan hangokat hallottak. Valahogy ilyesmi volt. Cidip-cidip, curup-curup, erre ment az árnyék. Ki volt az, senki nem tudhatja. Ez egy tücsök, az én barátom, kiáltotta Dorka. Mire-mire, ha-ha-ha, egy tücsök nem lehet senkinek a barátja. A titokzatos alakot mégis meg kell valahogy lelni, most így nincs idő vitatkozásra. Hangzott egy hang. A sűrűből sötétség indult, és végül elérték a napot. A napnál mindig világos van. Már a föld felénél is tovább jutottunk, de hisz eddig is nappal volt. Na jó, nem volt nappal, csak vicceltem. De Mira és Dorka mindent beleadtak, hogy meglehessék a titokzatos alakot. Végül egy varázspálcát pillantottak meg a földön, sziklákat szort maga után, és a titokzatos alak egyre különösebb lett. Végre megértettem. Hát ez nem más, mint egy tündér. Méghozzá egy különleges tündér. Senki nem ismerhette, és senki nem láthatta még soha. Ezt a titokzatos tündért meg kéne leckésztetni. Úgy, hogy a titokzatos tündér ne lepjen meg senkit. Vagy talán mégis? Azt egyelőre elmondhatom, hogy csuda jó ez a történet. Ám a titokzatos alak végrejárulása nem más, mint egy különleges tündér. A neve gondoskodó tündér. Gondoskodik mindenkiről, Miráról és Dorkáról. Ám most jól meglepte őket. Ez nem nevezném gondoskodásnak. Hát persze, mert ő a gondoskodó tündér gyermeke. Kedves, ám olykor tréfásni is tud. Olyan nagyon tréfás Manu, hogy mindenki csak tréfásnak hívja. Képzeljétek, én nem láttam, de hallottam a történetét. Olyan csoda szuper történet volt, hogy senki nem tudhatta, mi lapult a falak mögött. Ám ez a tündér, a titokzatos alak, jól viselkedni is tudott. Nem mindig csak tréfálkozott és lepte meg az embereket, hanem olykor segítőkész is tudott lenni. Egykor majd felnő ő is, és olyan nevelő lesz belőle, mint édesanyjából. A nevelő tündér.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Tiszta kitűnő és még egy. Rodari Gianni meséjét Besenyei Ferenc mondja el.
1: Segítség, segítség, kiáltott futtában egy szegény, üldözött ötös. Mi van, mi történt veled? Nem látjátok? Nyomomban a kivonás. Ha utolér, végez velem. Csak ugyan szörnyűség, s a baj már is megtörtént. A kivonás utolérte az ötöst, nekiugrott és borotva éles kardjával hatalmasan rásuhintott. Szegény ötös egy csapásra elvesztette az egyik ujját. Szerencséjére egy rendkívül hosszú külföldi autó suhant el mellettük, s a kivonás szemügyre vette, hogy nem kellene levágni belőle. Ez alatt a pórújárt ötös elmenek.

0: vágta az egyiket. A másik ez alatt egérútat nyert, futott az utcára, és felugrott a villamosra.
1: Egy perce még ötös voltam, síránkozott, és most nézzetek meg! Egy kettes, az iskolás gyerekek rémülten elhúzódtak mellőle, nem vállalták vele a közösséget. A villamos kalauz meg morgott. Egyesekben igazán lehetne annyi jó érzés, hogy nem tolakodnak fel a villamosra. Én igazán nem tehetek róla, zokogta a hajdani ötös, de most már csak kettes.
0: Persze, a macska tehet róla, mindenki ezt mondja. A kettes az első megállónál leszállt.
1: De ó, jaj, megint valami hibát követett el, rálépett valakinek a lábára. Bocsánat, asszonyom, ezer bocsánat.
0: Az asszonyság azonban nem haragudott, sőt, még mosolygott is.
1: Na nézd csak, nézd! Hát nem volt más, mint a szorzás.
0: Páratlanul jó szívű, a boldogtalanokat még látni se bírja. Azért ott helyben rögtön megszorozta a kettest hárommal, és íme már is hatos lett belőle. Éljen! Kiáltott fel boldogan a hatos. Tiszta kitűnő lettem. Tiszta kitűnő, meg még egy.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

Csukásmese Rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Bele, bele, bele.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmeserádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!